0: Vás korszakának lezárását nevezte meg legfontosabb feladatai között Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter. A politikus az alakuló ülés szünetében közölte, fel kell lépni a közpénzből folytatott gyűlöletkeltő propaganda ellen, és teljesen újra kell alkotni a hazai reklámpiaci szabályokat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházások területén újjá kell építeni az állam fejlesztési képességét, mivel az elmúlt években szisztematikusan leépítették a szakmai szervezeteket. A leendő miniszter jelezte, számos korábbi döntést felülvizsgálnak, különös tekintettel a Budapest-Belgrád vasútvonalra és az autópálya koncessziókra. A cél, hogy az uniós forrásokat határidőre szabályosan és korrupciómentesen fordítsák a magyar emberek érdekét szolgáló infrastruktúra fejlesztésekre. Debrecenben szombaton megemlékezést tartottak a II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulója alkalmából. A Megyesi sétányon lévő világháborús emlékműnél koszorúzással egybekötött rendezvényt tartottak. Pap László polgármester szerint a háború és a diktatúrák emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. Beszédében felidézte, 1945. május 9-én ért véget Európában a II. Világháború, amely több tízmillió áldozatot követelt. A háború után Magyarország számára újabb diktatúra következett. A polgármester kitért a magyarországi zsidóság tragédiájára és a történelmi felelősség kérdésére is. Úgy fogalmazott, a fiatalabb generációknak ismerniük kell a múlt tanulságait, hogy megértsék a háború következményeit. Szóköznéven könyvklubot indított a Magyarországi Református Egyház. A programhoz nem csak reformátusok, hanem minden érdeklődő csatlakozhat, mondta az Inforádióban Mikola Borbála, a missziói szolgálat igazgatója. Az idei évben 5 könyv közös feldolgozását tervezik. Az első választott kötet Tom Holland Keresztény világ című könyve, amely a kereszténység nyugati kultúrára gyakorolt hatását mutatja be. A szervezők 2 havonta tartanak könyvklub beszélgetéseket online, Zoomon keresztül. A program így a határon túlról is elérhető az érdeklődők számára. Ukrán állami tisztviselőkkel egyeztettek a háborús időszak kihívásairól és az együttműködés lehetőségeiről a Kárpátaljai Református Egyház vezetői. A találkozón szó esett a humanitárius segítségnyújtásról, a szociális szolgálatokról és a magyar közösséget érintő oktatási kérdésekről is. A Református Egyház egy új tiszaújlaki szociális központ létrehozását is javasolta, amely a tervek szerint 2027-ben indulhatna el. A központ szociális konyhát, pékséget és lelki támogatást biztosítana a rászorulóknak. A megbeszélésen kiemelt téma volt a roma közösségek támogatása, valamint az anyanyelvi oktatás helyzete Kárpátalján. Az egyházi vezetők hangsúlyozták, fontos, hogy a magyar tannyelvű iskolák diákjai kedvezőbb feltételekkel kerülhessenek be ukrán felsőoktatási intézményekbe. Szóba került a lelkipásztorok katonai szolgálat aluli felmentésének kérdése is. A századforduló hangulatát idéző programok töltötték meg a városnapjához kapcsolódó rendezvényen Miskolc belvárosát a hétvégén. A századfordulós hétvégén élő szobrok, pantomimesek, mini cirkuszi műsorok és korabeli jelmezes szereplők várták az érdeklődőket. A Szent István téren vásár működött, a programot este koncert zárta. A szervezők családbarát kulturális eseményekkel idézték meg a századfordulós városi hangulatot. Sokan családi kikapcsolódásként látogattak ki a belvárosban, különösen a gyerekek élvezték a látványosságokat. A résztvevők szerint a rendezvény különleges élményt nyújtott, hiszen egyszerre volt szórakoztató és kulturális program. A századfordulós hétvége vasárnap is folytatódott Miskolc belvárosában. Könyvtári majárist rendeztek a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban és az előtte lévő téren Miskolcon szombaton. A rendezvény egésznapos, ingyenes családi programokat kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A programot a Kolompos Együttes koncertje nyitotta meg, majd családi vetélkedők és kincsvadászat is várta az érdeklődőket. A látogatók kézműves foglalkozásokon, könyvkötő bemutatón és népi mesterségekhez kapcsolódó programokon vehettek részt. A gyerekeket játszópark, a látogatókat pedig Kutyás Mentő Egyesületi bemutató is szórakoztatta. A nap folyamán színpadi műsorok, táncelőadások és iskolai produkciók is szerepeltek a programban. A rendezvényt délután bábjáték zárta, amely a Vitéz László és az Elátkozott Malom című előadás volt.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, megélénkül a déli délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
1: Hírek az Európa Rádióban.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, lelkész beiktató ünnepi istentiszteletet tartottak Szikszón. Szabó Pál nagytiszteletű úr csaknem egy évnyi szolgálat után járult a hívek elé beiktatásán. A debreceni születésű lelkipásztor és családja tavaly érkezett a szikszói református gyülekezet élére. Az azóta eltelt időben egyre inkább részt vállalnak a gyülekezet, de a város életében is. Ige hirdetésében a megújulásról szólt, míg főtiszteletű Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke útmutatást adott az új szikszói református lelkipásztornak.
2: Barna Sándor püspök úr a köszöntésekbe köszöntötte az új lelkipásztort is Szikszón. Milyen útmutatással engedte útjára?
3: Egy olyan igét hoztam köszöntésképpen, ami tulajdonképpen a mi önazonosságunk, lelkipásztori önazonosságunk lényegét adja Pál apostoltól, a korintusiakhoz írott első levél 4. rész első 2 versét, amely így hangzik: úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, Isten titkainak sáfárait, és a sáfároktól pedig azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A beiktatás egy bizalomról szól. Bizalommal fogadta az egyházkerület, az egyházmegye, a gyülekezet, és úgy gondoljuk, hogy Isten is bizalommal bízza rá a lelkipásztorra az ide itt élő nyáját, és ez a bizalom nem tökéletességet követel meg, ahogy elmondtam, ez alól szerettem volna felszabadítani a lelkipásztort, hanem hűséget. Ez csak azt jelenti, hogy ráfigyelmet. Nagyon érdekes szó van ott egyébként az eredeti újszövetségi görög nyelvben. A szolga az egy olyan alulevező, tehát az a rabszolgák, akik keveztek, azt jelenti ez, hogy az irányt azt nem mi adjuk, hanem azt nekünk adják. És csak erre bátorítottam, bíztattam a lelkipásztort, hogy ebben tudjon megújulni mindig, ebben a hűségben, és akkor biztosan nem marad el ennek a hűségnek a gyümölcse.
2: Püspök úr, egy ünnepen vagyunk, de az egyházkerületnek mennyire ünnep egy olyan nap, amikor ugye új lelkészt iktatnak be itt a kerület területén belül?
3: Mint egyház kormányzónak fontos, hogy ne maradjon betöltetlen egy lelkészi állás, hogy vigye valaki tovább a szolgálatot. Tehát mindenképpen hivatali oldalról is egy megkönnyebbülés, amikor úgymond jó kezekbe tudhatjuk egyik gyülekezetünket, és egyfelől pedig Istennek a gondviselését is látjuk ebben, hogy Istennek gondja van az övére, ami azt jelenti, hogy minden időben hív el szolgákat, akik meghallják ezt a hívást, akik hűséggel tudnak helytállni.
2: Lelkészek között itt Borsodabolyi-Zemplénben, de hát ugye nem csak amennyire beszélünk, a kerületen belül lelkész hiány van? Tehát szükség van minden egyes nap arra, hogy lelkészeket neveljen ki a társadalom?
3: A lelkész utánpótlásban olyan tekintetben jól állunk, hogy nekünk elég sok teológiánk van, ami azt jelenti, hogy 4 teológiánk is van csak itt a anyaországban, és viszont a hallgatói létszám valamiért csökken az utóbbi esztendőkben. Nem mondhatom azt, hogy olyan égető a lelkipásztor hiány, de azért megjelenik. Igen.
2: Kusnyi László esperes úr, hogyan köszöntötte, milyen szavakkal az új lelkész páros Szikszón?
4: Hát lévén, hogy Pálnak hívják, Pál apostol egyébként is a fiatalabb szolgatásainak nagyon jól intézett szavakban, gondolatokban szokta átadni azt a tudást, ami az ő tapasztalatai nyomán addigra felgyűlt. Én a magaméra nem mernék annyira hagyatkozni, de legalább olyasmérvű korkülönbség van közöttünk, a ifjonnan ide érkezettek, meg én közöttem, vagy feleségem között, hogy mertem Pál szavait a saját ajkaimra venni. És Pál apostol is olyan jellegű intuíciókkal, olyan instrukciókkal van és látja el a fiatalabb szolgatását, ami egyfelől tényleg tapasztalaton érlelődött, más tekintetben pedig abba a közegbe integrálja, ahol az ifjú Titusnak ki kell fejtenie majd a maga szolgálatbeli tevékenységét. Na hát abban újban ismerős a helyzet, ugye a lehető legészakibb egyház megyéje vagyunk, a megmaradott anyaországnak, abban újnak a történelme is a reformátusság szempontjából elég különös és sajátos. Nem is annyira a bibliai örökségre gondolok most itt, hanem a szélen lételbe, vagy a végvári vitézek harcára, mert ugye a Trianon bennünket nem nyakunknál vágva rendezett el csúnyán, hanem a derekunkat, mert az egyház megyének a fele odafönt van felvidéken. Most azzal együtt is ugye van egy sajátos társadalomszociológiai jelenség, a falvakban, településeken, városokban, kisvárosokban egyaránt érzékelhetően, és valami nagyon komoly odaszántság, eltökéltség, küldetéstudat kell ahhoz, hogy itt kicsik között elhanyatlott térségben hirdetni Isten igéjét töretlen lendülettel, lelkesedéssel, lehetőleg, mint kitűnt esetleg, evangéliumi derűvel.
2: Esperes úr mögött van a tapasztalat, nagyon sok évnyi tapasztalat. Mi lesz itt a legnehezebb? Most nézzük a Szabó házaspárt, ugye, mert mind a ketten lelkészek. Mi lesz nekik a legnagyobb feladat? Mit gondol?
4: Egyfelől rájuk nehezül egy sajátos, a gyülekezettől táplált elvárás, hogy az előtt lelkipásztor házaspár esetében, aminek most már így visszatekintve 25-30 éve, jóval nagyobb létszámban kapcsolódtak a gyülekezethez. Időközben ez változott, és a gyülekezet elvárása az, hogy őket szedjék össze. Tehát a perifériára kerülteket szedjék össze. Egy fecske nem csinál nyarat, a beiktatási igehirdetésben is azért igyekeztem mentől inkább mindenki vállára szépen, ügyesen széllyel helyezni annak a felelősségét, hogy mi, mint gyülekezet, mi, mint egyház tudjunk a külsőképpeni társadalomnak üzenni arról az életről, életrendről, szemléletről, ami bennünket Isten felől olyan jól tart.
2: Marjai Pál egyház megyei és községi főgondnokkal beszélgetünk. Milyen érzések gyülemlenek most önben? Ugye beszélgettünk a napokban, még előtte voltunk a beiktatásnak, de most, hogy már túl vagyunk rajta, milyen érzéseket adott, nyújtott ez önnek?
5: Én azt gondolom, hogy ugye ez hasonló, mint az embernek van gyereknek egy születése, vagy egy kerek évforduló. Tehát előtte az ember éppen eléggé izgatott, készülődik az ünnepségre, és amikor az ünnepség megvan, megtörténik, és ott van a helyszínen, akkor nyilván az húzusszám egy kicsit megemelkedik, maga emelkedett hangulat is, és hát ugye, mikor minden jól sikerül, és azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy jól sikerült, és ez egy nagyon szép és emelkedett ünnepi istentisztelet volt, akkor megnyugszanak a kedélyek, és mindenki örül annak, hogy itt Szikszón a református gyülekezetben egy ilyen komoly, és azt gondolom, hogy példamutató és szép ünnepi istentisztelet alkalmával tudtuk beiktatni az új lelkipásztorunkat, és természetesen a kedves feleségét.
2: Másabbak lesznek ezután a hétköznapok, mint eddig voltak? Hát már lassan egy éve itt van, nagy tiszteletű úr.
5: Nem gondolom, hogy mások lennének, de azt gondolom, hogy most tettük fel az íre a pontot. Tehát azt gondolom, hogy így lesz kerek, vagy így vált kerek ki ez a gyülekezetnek ez a keresése, a lelkipásztor keresése. És ugye megérkezett a vezető, megérkezett és elkezdte a munkáját, és azt gondolom, hogy a munka lendületesen és egyre mélyebb és egyre szélesebb körben kezdett el folyni, és folytatódik természetesen, és azt gondolom, hogy ez egy szép része a dolognak, mikor, ahogy fogalmaztam, az írra rátettük a pontot.
2: Milyen feladatok előtt áll, akár a presbitérium, akár az új lelkészházaspár?
5: Hát ugye tudjuk azt, hogy az egyházközségünknek vannak ingatlanjai. Ugye van eleve ezekkel az ingatlanokkal bőséggel tennivaló. Ki kell találnunk és össze kell raknunk azt, hogy az ingatlanjainkat hogyan töltjük meg élettel, mi az, amit szeretnénk, hogy ez kialakuljon, létrejöjjön, és a magból szárszökkenjen. és növekedjen, illetve ugye nagyon fontos az, hogy a gyülekezetünknek az alapjait továbbra is tudjuk öntözni, és hogy ez a gyülekezet bőségesen tudjon növekedni. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind komoly feladat, csak így külön-külön is, amit megfogalmaztam, így összességében meg aztán igazi feladattá válik.
2: Megkérdezhetem azt, hogy ugye az ingatlanokat említette, vannak tervek azzal kapcsolatban, hogy nehogy Isten itt Szikszón református óvodát, református iskolát, közoktatási intézményt hozzanak létre?
5: Én azt gondolom, hogy nem mondhatom azt, hogy nem, meg azt sem, hogy igen. Ez a Jóisten útjai, ahogy fogalmaztam, kifürkészhetetlenek. Természetesen mi nem állunk ellen ezeknek a dolgoknak, tesszük a mindennapi kis lépéseinket, és ez formálódik. Természetesen akaratunkban van az, hogy ahogy fogalmaztam, az épületeinket kihasználjuk, hiszen tudjuk mindannyian, a nem lakott épület, az abból a lélek is elvándorol, tehát az tönkre megy, hamar elpusztul, lepusztul. Mi ezt meg szeretnénk akadályozni, és nyitottak vagyunk minden olyan lehetőségre, amit itt felhozódik. Ha már rákérdezett, ugye városunkban tudjuk, hogy van két óvoda, ettől függetlenül az óvodánkban, a városunkban mindkét óvoda túlterhelt, olyan szempontból, hogy fullon működik, és még emellett várólista van. Tehát azt gondolom, hogy ha el tudunk jutni odáig, hogy ebben gondolkodunk, akkor talán nem megyünk nagyon félre, hogyha azt mondjuk, hogy igen, van lehetősége Szikszón egy harmadik óvodának is.
2: Szabó Pál nagy tiszteletű úr beiktatása megtörtént itt Szikszón.
6: Hálás vagyok, nagyon nagy mértékben. Sok szeretetet kaptunk, sok jót kaptunk, sok áldást kaptunk, ebbe Isten munkáját látjuk. És van is bennem egy kicsi zavarodottság, mert bár lelkipásztorként sokszor az ember ahogy középpontba kerül, mert szólnia kell, de nem akarunk a középpontba lenni, hanem Istent kellene a középpontba állítanunk mindig.
2: Milyen céllal folytatja, mert ugye mondhatjuk azt, hogy folytatja az ige hirdetést, ugye, mert már lassan egy éve itt vannak.
6: A cél az ige hirdetésben, hogy amit Isten nekünk mondani akar, a Szentíráson keresztül, az legyen élővé és valóságosá az emberek számára, és megérezzék azt, hogy az életükben ez milyen jó változásokat tud hozni.
2: A prédikációban megújulásról mondott nem egy több gondolatot is, hogyha egyet-kettőt kiemelne.
6: A megújulásra kapcsolatban, ha nagyon röviden össze akarnám foglalni, akkor ahol élet van, ott mindig megújulás van. A megújulást sokszor mi abban látjuk először, hogy a környezetünket akarjuk cserélni, változtatni. Ezt az ember egyszer felismeri, hogy önmagának kell változnia, vagy személynek, vagy egy közösségnek. És amikor az ember szembesül azzal, hogy vannak sikerei, de azért nem tud megváltozni, nem tud megújulni sokszor. Olyan erőkkel szemben van, amikkel szemben magatehetetlen, akkor az egy nagy kudarc. Viszont Isten egy olyan megújulást ad, ami belülről indul, de az ő ereje által. És erre van szükségünk, hogy Isten cselekedjen bennünk és rajtunk keresztül.
2: Ugye nagy erdei gyülekezetből sokan itt voltak, Nyírségből jöttek lelkésztársak. Hogyan fogadta ezeket a köszöntéseket?
6: Nagy örömmel fogadtuk. Ahogy bementünk a templomba, sok ismerős arc volt. Korábban mi voltunk Nyírtelken, Rakamazon, 8 évet szolgáltunk ott. Debrecenben a Nagy Erdei gyülekezetben 4 évet voltunk, és jól esett, hogy emlékeztek ránk, eljöttek, ott vagyunk valahol a szívükben, és ők is a szívünkben vannak, sokat gondolunk rájuk, eszükbe jutnak, mert az ember kap valami szeretetet, akkor az nem múlik csak úgy el.
2: Ugye a szabóházas pár azt már tudja, a szikszói gyülekezet, meg maga a város is, hogy nem csak a templom falain belül hirdeti az igét, hanem kimegy a közösségbe. Ha csak azt nézzük, hogy a sport kapcsán is. De ez a cél is ott van önökben, az, hogy a templomon kívül is egy közösséget építsenek, oda vonzzák az embereket?
6: Igen. Ez nagyon fontos. Istennek terve van mindegyik várossal, szerintem Szikszóval különleges tervei vannak, és egy olyan közösségé kell válnunk, ami a jó hatással van a településre, ahol él. nem csak gyülekezeti programokként, vagy személyenként mi ezt tudjuk tenni, hanem hogy az életünk megváltozik, azzal jó hatással vagyunk egy településre, és meg tudjuk változtatni annak az irányát. Jó fele haladszik szó, de folyamatosan szükség van arra, hogy a keresztény hit az megjelenjen, és áthassa egy közösségnek az életét.
2: Hát gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a szolgálathoz.
6: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, lelkész beiktató ünnepi istentiszteletet tartottak Szikszón. Szabó Pál nagy tiszteletű úr csak nem egy évnyi szolgálat után járult a hívek elé beiktatásán. A debreceni születésű lelkipásztor és családja tavaly érkezett a szikszói református gyülekezet élére. Az azóta eltelt időben egyre inkább részt vállalnak a gyülekezet, de a város életében is. Ige hirdetésében a megújulásról szólt, míg főtiszteletű Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke útmutatást adott az új szikszói református lelkipásztornak.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban már bemutattuk Wingendorf Lillát annak apropóján, hogy több éve sikeres pálinkákat, párlatokat nevez többek mellett a Quintessence Ongai pálinka versenyre. A Miskolc melletti település nevét viselő megmérettetésen sokan próbálnak szép eredményt elérni. Ez már többször is sikerült annak a hölgynek, aki pedagógusnak tanult, de gazdálkodóként, vállalkozóként éli mindennapjait. Ongai születésű és ott is él párjával. A legutóbbi Quintessence-ről 9 elismerést hozott haza. Korábban a pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgettünk az új csanárosi dombtetőn. Ott, ahol megterem a győztes nedűk alapanyaga, melyet kézi munkával állítanak elő. Wingendorf Lilla meggyőződése, hogy isteni gondviselés és sugallat kellett ahhoz, hogy sikerüljenek elképzelései.
2: Most, ahol vagyunk, ez Új Csanárosnak egy része, ugye Gesztelytől északra. Itt van nektek egy kis birtok, ahol vannak a fák, ugye még talán a szőlőből is, amiből pálinka lesz, és ezek a lapok hazajönnek, ugye ezek az oklevelek. Miért kellett itt egy hatalmas birtokot nektek összevásárolni? Szerintem számon se lehet nagyon tartani, hogy melyik portán mi van, hogy van. De egyszer ez elindult, és most ott tartotok, hogy itt van egy falusi vendégfogadás, minek lehet ezt mondani? Tudtok rendezvényt szervezni, tudtok embereket elszállásolni, de ebben nagyon sok munkát kellett beletenni. Miért erre vezettétek a hajót?
3: Igazából ez sem volt tervbevéve. Nekünk a Herná túlpartján, az Árvai tanyán volt egy kis horgásztanyánk, és mi nagyon jól el voltunk, hogy ott volt néhány gyümölcsfánk, volt egy kis konyhakert, sajátot ettünk, és mégis természet, hiszen hát ne Ongán a város belsejébe éljük a falusi életet, de aztán egyszer egy véletlen folytán én keveredtem ide az új csanálosi partra, és pont naplemente időszak volt, ami itt festménybe illő a naplementénk. Utána ez igazából nem is volt róla szó, hogy mit bármit tennénk, és adódott egy lehetőség az egyik ingatlan megvásárlására. Megvettük, hogy majd jó lesz nyaralónak, hiszen azért legalább 10 kilométer van az otthonunktól, tehát itt már lehet majd nyaralni. Aztán valahogy úgy adódott, hogy abból az egy portából kialakult ez a birtok, amit sikerült megvásárolnunk, soha nem rábeszélés útján, hanem mindig adottak a lehetőségek, és ezt nagyon sokszor elmondtam már, hogy valaki segített ebben az egészben, hiszen volt, amikor éppen nem volt rá pénzünk, akkor lehetett részletekben megvásárolni, vagy éppen annyit mondtak, amennyit akkor ki tudtunk érte adni, és amennyi nem hiányzott máshonnan, tehát valahogy ennek így kellett történni, és ez szent meggyőződésem.
2: Tehát egy felsőbbrendű dolog.
3: Én azt gondolom, hogy végig a Jóistenke segített minket, mert ha én akkor ide nem jövök, és otthon nem ájulok el attól, hogy milyen naplementét láttam, és véletlenül nem beszélgetek egy ismerőssel, aki ismerte azt az illetőt, aki el szerette volna adni az ingatlan, de itt senki nem akart házat venni, mert minek menjenek egy olyan települést észre, ami kettő utcából áll, nincs szennyvíz, nincs gáz, nincs bolt, nincs semmi, és a következő, az anyatelepülés az 5 kilométer
2: az anyatelepülés az
3: új csanálos. Igen. A másik település Ócsanálos közel van ugyan, de a Hernát ketté választja, és már a komp sem működik. Tehát ez egy igazából egy kicsit ilyen periférikus terület volt. Most azt a vélekedést is hallottam, hogy ha mi nem kerülünk ide, akkor lehet, hogy Jukó sorsára jutott volna az egész. Mi nem ezt láttuk benne. És aztán utána ez így valahogy ebbe is, ugyanúgy, mint a pálinka készítésbe, ugyanúgy belesodródtunk, akkor elkezdtük a gyümölcsfákat ültetni, elkezdtük rendbe rakni a területeket, és utána rájöttünk, hogy bárki meglátogatott itt minket, vagy bárki idejött, és ez szintén nem a mi érdemünk, de a kilátás, a táj, a nyugalom, az mindenki azt mondta, hogy itt kezdeni kell valamit, de jó lenne itt lakni, itt élni.
2: Ez mikor indult el? Tehát mikor volt az, amikor itt az első területet
3: 2005-ben tettük ide a lábunkat.
2: 2005-ben?
3: Több mint 20 éve. Igen, több mint 20 éve, és ez igazából elmondhatjuk, hogy ez 20 év munkája alatt alakult ki. Maga ez az ingatlan, az épület, ahol most vagyunk, ezt igazából most már lassan tényleg teljesen befejezzük a melléképületet is, de ez is 6 éve. 6 évig épült folyamatosan. Egy régi épületet újítottunk és bővítettünk ki jócskán. Közben a kerítések, tehát nagyon-nagyon sok minden van. Vendégházat alakítottunk ki, most már a másodikat, különálló apartmant alakítunk ki, parkosítottunk, füvesítettünk, gyümölcsöt ültettünk, most már 600 tő szőlőt is elültettünk ide. Ez is azért került ide, mert egy különlegesebb szőlőfajta, a jázmin, ami még nem annyira ismert szőlőfajta Magyarországon, nagyon-nagyon magas minőségű csemegeszőlő, ami pálinka készítésre tökéletesen alkalmas lesz, és nem mertük szikszóna szőlőbe elültetni, illetve erdőbényén se.
1: Erdőbényén se, tehát...
3: Nem, azért, mert a terület és az adottságok tökéletesek lettek volna, csak a két lábon járó és nem repülő károkozóktól. Tehát hát féltettük, hogy ellopják magyarán. Sajnos ez a mai magyar valóság. Szikszón és a csemegeszőlőt azt vagy zölden megkóstolom, vagy nem fogok enni belőle. Erdőbényén szintén ugyanez a helyzet.
1: És itt Újcsanároson, itt, ahol már majdnem azt lehet mondani, hogy csak ti vagytok.
3: A madár igen, itt körbe van kerítve, tehát itt a portán
1: belül van. Máshol is körbe van.
3: Igen, de itt be is van kamerázva, és itt vagyunk állandóan, tehát azért itt nyomon követhető. Itt nem feltételezem, hogy itt valaki ellopná.
1: De amikor legelőször 2005-ben kijöttetek, azért ilyen elvárásaitok nem voltak, gondolom. Tehát itt bárki bárhová bement, és
3: itt, még 2005-ben még...
1: Amit tudtak, vittek, nem?
3: Nem, itt még 2005-ben még nagyon sokan laktak. Igen? Ahol itt ülünk, itt is egy nagyon kedves házas pár lakott, akiktől mi a szomszédos telket megvettük, amit ők kertnek használtak, és eszünkbe se jutott az, hogy mi megvásároljuk az ő házukat, csak sajnos az elmúlt 21 év során elmentek. Itt idősek laktak javarészt, olyanok, akik szépen egymás után szó szerint mondhatjuk azt, hogy egy-két éven belül követték a szomszédokat.
1: És akkor ti, amikor megüresedett, vagy éppen nem üresedett meg valami, akkor mindig ajánlatot tettetek, és megvásároltátok?
3: Volt, hogy szóba került, de volt, amikor már eleve úgy hiszen látták, hogy ráadásul nem rombolunk, hanem hogy építünk folyamatosan, és volt is, aki azt mondta, hogy azért, mert látja, hogy akkor ez fent fog maradni. És esetlegesen azok a fák, azok a gyümölcsfák, amit az ő édesanyja vagy édesapja elültetett 60 évvel ezelőtt, vannak rengeteg régi diófánk, van a nagy eperfák, meg vannak. Tehát, hogy mi ezeket, igen, nagyon sok olyan gyümölcsünk van itt is, és a Hernád túlpartján is, amit itt vadon, tehát elvadult fák alól magoncokat szedtünk ki. Ezen veszekedtünk is, amikor elültettünk körülbelül 50 darab seprűnyelet, és én mondtam, hogy ezzel dolgozni, és erre pénzt költeni, hogy ilyen karókat ültetünk, és azt mondta a férjem, hogy várjon ki, ez bírs lesz. És nem akartam hinni neki. A leggyönyörűbb bírsalmák lettek belőle, nem hatalmas nagy.
1: Na most várjál, tényleg seprűnyeleket?
3: Tehát úgy nézett ki, mint a seprűnyel, tehát volt egy hatalmas nagy dzsungel, volt mondjuk egy 50 négyzetméteren egy átjárhatatlan dzsungel. És ő igenis meglátta benne, ő mindig meglátja, mindig előre lát sok 10 évvel, mint ahogy én, és ő látja a lehetőségeket, és meglátta, hogy igen, ezt ki kell próbálni. Azt már hozzáteszem, hogy Takács Laci valaki a pálinka versenyt, illetve a pálinka főzőmestere, mi már azért beszélgettek, ők nagyon sokat is beszélgettünk arról, hogy ezek az igazi régi gyümölcsök, nem a túl nemesített gyümölcsök adják az igazi szamatos pálinkát, és akkor folyamatosan éveken keresztül, tavasszal, ősszel tisztítottuk ki ezeket a területeket, szedte ki ezeket az úgymond seprűnyeleket, ültett el, és most például a birsalma, amikor érik, vagy virágzáskor egy csoda. Olyan, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy addig, amíg megveszünk egy nemesített fát, gyönyörű fél kilós termés van rajta, és mihelyt ketté vágod, szerintem ismerős a helyzet a birsalma készítésnél, vagy kompótnál ketté vágod, és úgy van, amikor ki is dobod az egészet, mert a belseje az annyira férges és rohadt, addig ezek lehet, hogy nem olyan nagyok, nem olyan szépek, de szinte minden része felhasználható. És ezt a mai napig nem értem, hogy történik a természetben, de ez így működik. És a medgyet és a szilvát is így ültettük rengeteget.
1: Ahhoz, hogy ti ezt meg tudjátok, vagy létre tudjátok hozni, azért kellett egy olyan hátország, ami biztos alapot, anyagi alapot adott. Most a hallgatók biztos azt gondolják egy része, hogy na hát felvásároltatok mindent, de hát azt tegyük hozzá, hogy van egy vállalkozásotok, ami ad egy hátteret. Erre szükség van a mai napig ahhoz, hogy ti fent tudjátok tartani ezt a területet, ezt a birtokot?
3: Hát ez egy összetett dolog, tehát, hogy itt az egyik a másikat erősíti és viszi. Nagyon régóta vállalkozók vagyunk. Igazából mondhatjuk azt, hogy ez a birtok, amit létrehoztunk, ez az életünk munkája. Ebben benne van az is, hogy 17 évig nem megy az ember nyaralni, mert folyamatosan van valami munka, mert meg kell tenni, és igazából mi mindent erre amikor már elhatároztuk, hogy ezt igenis felépítjük, és megpróbáljuk, akkor már mindent ennek rendeltünk alá, tehát hogy igazából igen, a másik munkánkból, illetve van még más vállalkozás rész is, tehát nagyon sokat dolgozunk ahhoz, hogy megteremtsük azt az anyagi lehetőséget, hogy ezt tudjuk mindig fejleszteni.
2: Ez, ahol most ülünk, meg amiről beszélgetünk, meg még szerintem a pálinka főzés is, ez még mindig hobbi?
3: Már nem hobbi, tehát most lassan már eljutunk odáig, hogy igazából a befektetett energia, a munka és a befektetett pénz nem megtérül, hanem most már elkezd egy kicsit talán visszahozni belőle. Azt gondolom, hogy a mi életünkben ez már nem fog nullára megtérülni. Nem is ez volt a cél, de most már eljutottunk odáig, hogy most már a pálinkára is vannak, úgymond, mosolyogva mondom, de törzsvásárlóink. Igenis, itt a birtokon már tartottunk egyre több olyan rendezvényt, ahova szívesen jönnek, legalábbis a visszajelzések alapján és a fényképek alapján. Most már tudjuk az egész infrastruktúrát úgy működtetni, hogy ki tudjuk a birtokot adni, akár esküvők, születésnapok, csapatépítő tréningek megtartására alkalmas. Tehát most eljutunk abba a fázisba, nagyon sok munkával fog járni, és még folyamatosan fejlesztenünk kell, és folyamatosan visszaforgatnunk a bevételeket, vagy a bevételek egy részét, de talán most már majd elkezdi hozni is.
2: De ezt akartátok, amikor elindult az, hogy vegyünk itt egy portát, vagy teljesen mást, és ez hozta magát?
3: Nem, én azt szerettem mondani, hogy legyen itt egy olyan ház, ahova szomszéd Pista bácsival, Isten nyugosztalja, aki azóta meghalt, akivel Pista bácsival kiülünk az árokpartra egy pohár borral, és nézzük a naplementét. Innen indultunk.
2: Ez volt 20 évvel ezelőtt.
3: Igen.
2: Na, akkor emeljük már fel a hátsónkat, és nézzünk már meg itt azt a... Igaz, hogy most nem naplementét fogunk nézni, de hát Miskolc felé ellátni, Szikszó felé ellátni, nagyon szép a kirátás. Bükk, és még talán a Tátrát is látni.
3: Igen, jó időben hallni. Hogyha tiszta és nem párás az idő, akkor tökéletesen látni. Tegnap előtt gyönyörűek voltak a havas csúcsok.
2: Itt csináltatok egy ilyen terasz részt, ahol kikönyökölve, aztán itt, a fáktól balra, nem, de még mondtad, hogy emődöt is látni.
3: Igen, igen. Tehát itt igazából, hogyha megnézed, a kilométerben számolnánk, jó, a Tátrát vegyük ki, de akkor is, tehát, hogy egészen Szikszón túl, ott a Szikszóval a szemben. Aszalói rész, igen. Tehát nagyon sokat látni, ugye Miskolcot teljes egészébe be lehet látni, és igen, a diófák ugyan bekavarnak, de Alsó Zsolca tökéletesen látszik Sajulát felé, és a Bükknek egy hatalmas nagy karéja.
2: Na és itt előttünk meg itt a birtok. Hát azt mondtad nekem, hogy itt a betonkerítésig tart, de jobbra például a végét nem lehet látni, balra lehet.
3: Azért nem, mert kanyarba van.
2: Köszönöm szépen. Ezt hogy tudjátok fenntartani? Ketten vagytok a pároddal. Ha egész nap benne vagytok, akkor sem lehetetlen ezt rendben tartani. Ráadásul olyan szinten, mint ahogy kinéz.
3: Hát van a vállalkozásunkban alkalmazottak, és velük dolgozunk együtt.
2: Mi itt most a cél? Mert annak idején ugye mondtad, hogy hát legyen hol megpihenni, kiülni Pista bácsival, de hát Pista bácsi már nincs itt, sőt, már nagyrészt csak ti vagytok itt. Mi most a cél?
3: Igazából egy olyan rendezvényhelyszínt, vagy közösségi teret létrehozni, egyez a gyümölcsösöket tovább művelni, és mit a tervek azokat napestig sorolhatnám. Szeretnénk gyermektáborokat, szabadtéri gyermektáborokat, esetlegesen zenés rendezvényeket, szabadtéri rendezvényeket tartani, előadásokat, konferenciákat. Sok mindennel kerestek már meg minket ötlettel, például akár egy gyermekeknek egy olyan mint a nagymamánál tábor ötlete. Tehát amikor nem a műanyag, nem a telefon nyomkodás, hanem itt a természetben lehet szaladgálni, megismerni. Itt, mivel a Hernád itt folyik a birtok alatt, nem messze, mint akár horgászni lehet. Most a turizmus, a vízi turizmusról is van szó a Hernád esetében, hogy fejlesztések lennének, akár ezzel összekapcsolódva egy vizitúra központ, mivel nekem nagy szerelmem a lovaglás, ezért akár abban is tudnánk gondolkodni későbbiek során, hogy akár a lovas infrastruktúra fejlesztés, akár szálláshely lovasoknak, most már ugye Magyarországon is van egy olyan túraútvonal, ami lóháton bejárható, akár oda bekapcsolódni. Nem tudom, ez ugyanolyan, mint hogy amikor elkezdtük, és csak a naplementés borozgatásból eljutottunk idáig, nem tudom pontosan, hogy jövő ilyenkor, hogyha beszélgetünk, akkor mi lesz az, ami igazán a profilja lett a helynek. Most már az udvart és a terasz többen megnézték esküvő szempontjából, gyerekrendezvények voltak, húsvéti, halloweeni, Mikulás rendezvény, születésnapra kibérlik tőlünk a termet, tehát itt tartják. Nem tudom, hogy mi lesz egy év múlva pontosan.
2: Most soroltad a terveket. Nekem az jutott eszembe szemtelenül, hogy ugye már nem leszünk fiatalabbak. 50 felettiek vagyunk, ráadásul a párod már a 60-hoz közelebb van. Hát nagyon gyorsan kell ezeket aztán csinálni, mert ugye már az életünk nagy részét leéltük. Hogy lesz ennek a sok tervnek a megvalósítása? Mi lesz belőle?
3: Hát ahogy eddig. Lehet, hogy egy picit lassabban, lehet, hogy már ha legugolok, akkor nem azonnal állok fel, hanem egyet számolok és rugózok, de...
2: Vagy egymást felsegítitek.
3: Vagy egymást felsegítjük, igen, de igazából én amúgy is úgy tervezem, hogy 82 éves koromig fogok élni, addig még pontosan 29 év van. A 29-ből legalább 28-at aktívan szeretnék eltölteni. Ugyanúgy, ahogy eddig. Eddig sem gondoltuk, hogy idáig jutunk. Én meg vagyok győződve róla, hogy a Jóisten segítségével történt, és bízom benne, hogy látja az akaratot, a terveket, a szándékot, és ugyanúgy csak az erőt megadja hozzá, meg az egészséget, többit majd intézzük.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban már bemutattuk Wingendorf Lillát annak apropóján, hogy több éve sikeres pálinkákat, párlatokat nevez többek mellett a Quintessence Ongai pálinka versenyre. A Miskolc melletti település nevét viselő megmérettetésen sokan próbálnak szép eredményt elérni. Ez már többször is sikerült annak a hölgynek, aki pedagógusnak tanult, de gazdálkodóként, vállalkozóként éli mindennapjait. Ongai születésű és ott is él párjával. A legutóbbi Quintessence-ről 9 elismerést hozott haza. Korábban a pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgettünk az új csanárosi dombtetőn. Ott, ahol megterem a győztes nedűk alapanyaga, melyet kézi munkával állítanak elő. Wingendorf Lilla meggyőződése, hogy isteni gondviselés és sugallat kellett ahhoz, hogy sikerüljenek elképzelései.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatott.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az új országgyűlés tárgyalás sorozatán automatikusan 3, még az előző ciklusból visszaküldött törvény marad. A legrégebbi egy 2017-ben benyújtott vízgazdálkodási módosítás, amelyet az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősített. A szabályozás 80 méteres mélységig engedély nélkül tette volna lehetővé kutak fúrását. Napirenden maradt továbbá 2, Súlyog Tamás államfő által tavaly visszaküldött nemzetközi megállapodás is. Ezeket a parlament később új előterjesztésként már elfogadta. Az új parlament több beszámolót is örököl az előző ciklusból, köztük a kúria elnökének és az ombudsmannak a jelentéseit. A Tisza kormánynak több függőben lévő törvényjavaslat sorsáról is döntenie kell. Külön döntés nélkül lezártnak minősül ugyanakkor a Fidesz-KDNP közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslata. Andrej Babis cseh kormányfő szerint eljött az ideje a visegrádi együttműködés megújításának. A politikus a CTK hírügynökségnek azt mondta, örömmel várja a közös munkát Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel. Babis bízik abban, hogy Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország ismét szorosabban működhet együtt az Európai Unióban. A cseh kormányfő gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Martin Kupka, az ellenzéki polgári demokratikus párt elnöke, szintén üdvözölte az új magyar kabinet megalakulását. Úgy fogalmazott, szerinte Magyar Péter az európai együttműködésre helyezi majd a hangsúlyt. Közben Robert Fico szlovák miniszterelnök egy közös fotóval utalt a V4-ek újjászületésének reményére. A katonai hivatásban nem a külsőség, hanem a hazaszolgálata a döntő, hangsúlyozta a Böröndi Gábor vezérezredes a Ludovika Fesztivál szombati ünnepségén. A Honvéd vezérkar főnöke a végzős honvéd tisztjelöltekhez szólva kiemelte, a katonai pálya fegyelmet és áldozatkészséget követel, hiszen a tisztek a nemzet biztonságáért és jövőjéért vállalnak felelősséget. A rendezvény apropója a hagyományos 100 napos ünnepség volt, amely az augusztus 20-ai tisztavatás előtti utolsó nagy ceremónia. Új emlékérméket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Pénzverő. Hétfőtől kerül forgalomba a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára készült sorozat. Ennek részeként egy 25.000 forintos ezüst, valamint egy 5.000 forintos színesfilm emlékérme jelenik meg. Bemutatják továbbá a Nagy Cenk Széchenyi Kastély műemléki együttes elnevezésű 5.000 forintos emlékérmét is. Az érméket Horváth Andrea, illetve

0: Ebó Ferenc tervezte. A jegybank tájékoztatása szerint 2026-tól változik az ezüst emlékérmék értékesítése. Ezeket már nem névértéken, hanem piaci áron lehet megvásárolni. A 25 ezer forintos ezüst emlékérme ára így 40 ezer forint lesz. Kifejlett fiatal barna medvét láttak szombat reggel az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög külterületén. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint az állatot egy vadászati szórón figyelték meg. Ebben a térségben nem ez az első eset, tavaly tavasszal szinte ugyanitt észleltek már medvét. A szakemberek felhívják a túrázók figyelmét, hogy találkozás esetén ne csapjanak zajt, és lassan hátrálva nagy ívben kerüljék el a ragadozót, szabad utat hagyva az állatnak a meneküléshez. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, elpusztítása vagy zavarása bűncselekménynek minősül. A Nemzeti Park munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a területet, de a medve jelenlegi mozgásáról egyelőre nincs további információ.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, a megélénkül a déli délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartót, elhivatott állatvédőt, állatorvost már jól ismerik, hiszen többször beszélgettem vele itt a Kitekintőben. Volt már szó a cirkuszi állatokról, a laboratóriumi állatokról és a felelős állattartásról is. Most a kis kedvencek, közülük is leginkább a kutyák táplálásáról kérdeztem, mivel ezzel kapcsolatban is sok a tévhit.
2: Minden nap eszünk, minden nap táplálkozunk, ezért nyilván tisztelt a kivételnek. Azt hisszük, hogy értünk is hozzá, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ha mi eszünk és gyakoroljuk ezt a tevékenységet, akkor biztos, hogy értünk is hozzá. És ennek megfelelően sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok a tévhit, és ez azért tragikus, mert ez nagyon sokszor az állataink életébe kerül. És ugye itt nem csak az állatok etetésében vannak tévhitek, hanem magunkról, ha beszélünk, az emberek evésével kapcsolatban. És hát gondoljunk bele, hogy milyen divat diéták vannak időnként. Vagy valakinek bevált egy diéta, és akkor azt hangoztatja, hogy az az egyedül és a legjobb, csak nem veszi figyelembe, hogy ami neki bevált, az nem biztos, hogy mondjuk az embertársának is jó. És ugye ugyanígy a kutyáknál is így van, tehát hogyha nálam, az én kutyámnál bevált egy bizonyos etetési mód, akkor az nem biztos, hogy a másik kutyánál is be fog válni. És akkor persze hát itt lehet részletezni a különböző allergiákat, intoleranciákat. Tehát nem véletlen, hogy a táplálkozás tudomány is, hogy a nevében benne van egy külön tudomány, illetve vannak dietetikusok, akik adott esetben a lehető legjobban próbálják összeállítani egy egyénnek a táplálását. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne a internetet bújjuk, ne a kutyafuttatóba, a többi kutyástól kérdezzünk információkat, hanem hogyha úgy gondoljuk, hogy valamit változtatni kellene az állatunk etetésén, a kutyánk, cicánk és egyéb állatfőnk etetésén, akkor mindig forduljunk állatorvoshoz. Tehát ez vonatkozhat arra, hogy úgy látjuk, hogy túl sovány a kutyánk, hogy úgy látjuk, hogy túl kövér a kutya, esetleg hasmenése van, vagy kicsit puffad. Tehát amikor látjuk, hogy valami nem stimmel az etetésével, soha ne a szomszédot és soha ne a kutyafuttatóba a másik kutyást kérdezzük, mert nem véletlenül. Ugye ez is egy szakma.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogyan bánjunk házi kedvenceinkkel, mire van szükségük ahhoz, hogy egy életen át úgy éljenek, amit tisztességgel megilleti őket? Többek között erről kérdeztem dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartót, elhivatott állatvédőt, állatorvost, aki több könyvet is írt már a témában. Ezekben felhívja az állattartók figyelmét, hogy nem csak akkor bánnak rosszul a kutyájukkal, ha például nem adnak neki eleget enni, hanem akkor is, ha túletetik és ezáltal felhízlalják. Ismerni kell a kutya táplálásával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, a leggyakoribb téveszméket és hiedelmeket is. De a legfontosabb, hogy nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy minden kutya sajátos, egyszeri és megismételhetetlen önálló egyéniség, így mindegyikük esetében külön-külön kell megkeresni és megtalálni táplálásukhoz a megfelelő módszert, adagolást, természetesen figyelembe véve az állatorvosok ajánlásait is.
2: Igen, így van, nem véletlenül mondják, hogy az vagy, amit megeszel, és ez természetesen az állatokra is érvényes. Tehát ugye az alapkiindulás, hogy ne csak a kutyákról beszéljünk, hanem bármilyen kettésből tartott állat, az alapkiindulás, hogy meg kell néznünk, jó esetben mielőtt az állatot hazaviszi valaki, hogy az az adott állat, ahol természetes környezetében él, tehát most itt elsősorban az egzotikus állatokra utalnék, mert mondjuk azért, mert egy egzotikus papagájt tartunk, ugye az nem Magyarországon ős, honos, hanem lehet, hogy a világ másik táján. Tehát, hogy azt kell megnéznünk, hogy ő természetes környezetében mivel táplálkozik. És ugye ez kell legyen a kiindulási alap. És ugye nagyon-nagyon fontos, hogy soha ne abból induljunk ki, hogy nekünk embereknek mi a jó, és hogy nekünk mi esik jól, meg mi mit szeretünk, meg mitől érezzük jól magunkat. Mert ugye az állat az egy teljesen külön lény, teljesen külön fajba tartozik, és teljesen külön igényei lehetnek. Tehát előfordul, hogy ami nekünk jó és egészséges, az kifejezetten árt az állatnak, meg is betegítheti, adott esetben meg is ölheti, ugyanúgy, ahogy mi se esünk neki az állatoknak a eledelére, a takarmányára. Tehát ez az első, hogy olyannal kell táplálni az adott állatot, ami az adott állat fajta igényeinek megfelelő. És ezt követően jön a következő lépés, mert ez ugye csak egy, a másik, hogy ugye egyedenként is lehetnek eltérések, hiszen nagy mértékben befolyásolja a táplálékigényt, az energiaigényt, hogy milyen életmódot él egy állat. Maradjunk a kutyánál, egy aktív, sportos életmódot él a kutya, sokat kirándulunk vele, akkor nyilvánvaló, hogy az energia szükséglete magasabb lesz, mint mondjuk egy olyan kutyusnál, amelyik nagyon sokat van otthon, és keveset mozog. Ugye ez a fajtával is összefügg, mert mondjuk egy ilyen bulldog típusú kutya, egy basset hound, az eleve egy kevesebbet mozgó fajta, tehát vele nem lehet hosszan túrázni vagy kirándulni, míg mondjuk a juhászkutyák, terrierek, azok igénylik a lemozgatást, a nagyobb sétákat, ugye, és hát nyilvánvaló, hogy akkor nekik magasabb lesz az energia szükségletük.
1: Sok egyébként a tévhit a társállataink etetése kapcsán?
2: Hát sajnos nagyon-nagyon sok, és én azt szoktam mondani, hogy mivel mi eszünk, emberek, minden nap eszünk, minden nap táplálkozunk, ezért nyilván tisztelt a kivételnek, azt hisszük, hogy értünk is hozzá, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ha mi eszünk és gyakoroljuk ezt a tevékenységet, akkor biztos, hogy értünk is hozzá. És ennek megfelelően sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok a tévhit, és ez azért tragikus, mert ez nagyon sokszor az állataink életébe kerül. És ugye itt nem csak az állatok etetésében vannak tévhitek, hanem magunkról, ha beszélünk, az emberek evésével kapcsolatban. És hát gondoljunk bele, hogy milyen divat diéták vannak időnként. Vagy valakinek bevált egy diéta, és akkor azt hangoztatja, hogy az az egyedül és a legjobb. Csak nem veszi figyelembe, hogy ami neki bevált, az nem biztos, hogy mondjuk az embertársának is jó. És ugye ugyanígy a kutyáknál is így van, tehát hogyha nálam, az én kutyámnál bevált egy bizonyos etetési mód, akkor az nem biztos, hogy a másik kutyánál is be fog válni. És akkor persze hát itt lehet részletezni a különböző allergiákat, intoleranciákat. Tehát nem véletlen, hogy a táplálkozás tudomány is, hogy a nevében benne van egy külön tudomány, illetve vannak dietetikusok, akik adott esetben a lehető legjobban próbálják összeállítani egy egyénnek a táplálását. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne a internetet bújjuk, ne a kutyafuttatóba, a többi kutyástól kérdezzünk információkat, hanem hogyha úgy gondoljuk, hogy valamit változtatni kellene az állatunk etetésén, a kutyánk, cicánk és egyéb állatfőnk etetésén, akkor mindig forduljunk állatorvoshoz. Tehát ez vonatkozhat arra, hogy úgy látjuk, hogy túl sovány a kutyánk, hogy úgy látjuk, hogy túl kövér a kutya, esetleg hasmenése van, vagy kicsit puffad. Tehát amikor látjuk, hogy valami nem stimmel az etetésével, soha ne a szomszédot és soha ne a kutyafuttatóba a másik kutyást kérdezzük, mert nem véletlenül. Ugye ez is egy szakma.
1: Csak én látom, vagy tényleg általános dolog, hogy sokkal több az elhízott kutya és macska, mint régen volt. Egyébként talán az idősebb korosztálynál látom ezt, hogy mondjuk sétáltatják a majdnem, hogy guruló kutyust.
2: Hát igen, sajnos ugye ez nálunk embereknél is a jóléti társadalmakban egy népbetegség. És sajnos kutyáknál is ez van. Tehát egyes statisztikák szerint a városi kutyák, tehát a városban, lakásban tartott, igazán kettesből tartott kutyák 45-50%-a túlsúlyos vagy elhízott. És ez ugyanúgy, ahogy embereknél, állatoknál is nagyon sok problémát okoz. Tehát maga az elhízás, mint olyan, az külön egy betegségként van már lejegyezve. Tehát ugyanolyan betegségként kezelik az orvosok az elhízást, mondjuk egy vesebetegséget vagy egy szívbetegséget. És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy az esetek többségében az elhízás egész egyszerűen azért következik be a kutyánál, mert túl van etetve. Tehát nem hormonzavar, csak arra akartam utalni, nagyon sokszor azt mondják, hogy hát hormonzavaros meg a hormonja és amiatt kövér. Nem, sajnos nem amiatt kövér, hanem amiatt, mert sokat etetik. Én egyébként szoktam javasolni, mielőtt bármiféle terápiába belekezdenek, az úgynevezett etetési napló bevezetését. Ennek az etetési naplónak a lényege, hogy a tulajdonos kövesse nyomon, hogy mi mindent etetett meg a kutyával egy nap. Ugye ez ma már nem bonyolult, mert nem kell ilyen kis jegyzetfüzetkel járkálni, mert a telefonban is, telefonunk mindig nálunk van, vannak ilyen jegyzetelési lehetőségek. Tehát bármit megevett a kutya, ha csak a kifli csücsköt az asztal széléről, ha a kukából kilopott valamit, ha a szomszéd átdobált neki valamit, ha napközben adtunk egy kis jutalomfalatot, és természetesen a esti etetést is, vagy reggeli etetést is, és gyakorlatilag 2-3 nap múlva a tulajdonosok többsége meglepően fogja tapasztalni saját jegyzetei alapján, hogy hát persze, hogy kövér a kutya, hát gyakorlatilag egész nap nassol. És ilyenkor szokott az lenni, hogyha fogyókúráztatni, diétáztatni kell a kutyát, nagyon sokszor nem is kell egy szuper-hiper light vagy diétás tápot etetni. Nagyon sokszor elég, ha a normális adott fajnak, fajtának megfelelő jó minőségű tápot kezdik el etetni, abban a mennyiségben, amennyi az adagja, és semmi mást, és a kutya rohamosan elkezd fogyni.
1: Így jön akkor a következő kérdés, hogy házi koszt vagy táp?
2: Na, ez egy nagyon hosszú, és nagyon-nagyon sokáig lehetne erről beszélni, mert nagyon sok aspektusa van. Megpróbálom röviden összefoglalni. Itt a lényeg az, hogy a házi koszt alatt nagyon sokan ugye azt értik, hogy az otthon megmaradt ételeket odaadják a kutyának. Ezt én nem nevezném házi kosztnak, ezt úgy hívják, hogy konyhamalacnak tekintik a kutyát. Tehát ha a házi koszt, az igazi házi koszt, az otthon elkészített, olyan alapanyagokból elkészített keverék, ami az adott állatfajnak megfelelő alapanyagokból áll. Tehát ehhez, ha hosszú távon akarja valaki házi koszta letetni a kutyáját, akkor ehhez bizony szakértelem kell. Na most hál' Istennek ma már rengeteg táp áll rendelkezésünkre, és itt azért hozzátenném, hogy én eloszlatnám azt a tévhitet, hogy a tápok mindenféle betegséget okoznak. Persze vannak rossz minőségű tápok is, vagy rossz minőségű alapanyagok is, ha valaki házi kosztot rak össze, de hogyha megfelelő jó minőségű kutyatápot választunk, akkor nem hogy beteg lesz a kutya és lerövidül az élete, hanem sokkal tovább fog élni. Hát gondoljunk bele, hogy mikor még nem voltak tápok, 50-60 évvel ezelőtt, meddig éltek a kutyák. Most meg pontosan a nagyon jó kápoknak köszönhetően eszméletlenül nagy kort, hát 17-18 éveket megélnek a kutyák, és nagyon sok esetben, ha valamilyen problémája van, egy diétástáp is rendelkezésre áll. Természetesen ezt lehet házi koszttal is biztosítani, de mondom és kiemelném, hogy ahhoz nagyon nagy szakértelem kell. Tehát ilyenkor én mindig azt szoktam javasolni, hogy ha nincs meg valakinek szakértelme, vagy nem tud dietetikushoz fordulni, hogy akkor válasszon egy olyan tápot, ami az adott fajnak, fajtának megfelelő, és figyelje a kutyát. És abból lehet látni, hogy az etetése jó, jó minőségű a takarmány, a táplálék, amit megetetünk az állattal, az állat egészséges, a szőre fényes, kondíciója megfelelő, nem sovány, nem kövér, a bélsara, az emésztése, ugye a széklete is rendben van, jókedvű, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy a táplálása megfelelő.
1: Na de ha már táp, akkor milyen táp? Mert ugye azt látjuk, hogy lassan már minden boltban, üzletben lehet kapni kutya és macska tápot, az olcsótól a legdrágábbig. Szóval akkora nagy a választék, hogy szerintem egy laikusnak nagyon nehéz eldönteni, hogy akkor most melyiket vegyem a sok közül.
2: Igen, ez így van, tehát azért ezt az elején azzal kezdeném, hogy ugye az ár azért az itt is összhangban van a minőséggel, tehát nagyon-nagyon olcsón nem fogunk tudni jó minőségű tápot vásárolni. Természetesen nem kell ilyen csillagászati összegeket sem kifizetni, mert azért a középár kategóriás tápoknál is vannak nagyon jók, de azért nem tudok mondani konkrét tápot, mert hogy pont ahogy ön is mondta, olyan sokféle van, hogy ebből a sokféléből lehet kiválasztani a közép vagy felső kategóriás tápokból azt, ami számunkra a mi állatunknak a legmegfelelőbb. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy az állatorvostól, hogy amikor a kutya hozzánk kerül, az alap, hogy elmegyünk állatorvoshoz vele, megkapja az oltásait, tanácsokat, és kérdezzük meg az állatorvost, hogy ő mit ajánl. És azt a tápot kezdjük el etetni, vagy pedig ha tenyésztőtől vásároltuk a kutyát, akkor ugye a tenyésztő szokott javasolni, hogy ő mivel eteti az állatait, és emellett folyamatosan figyeljük az állat kondícióját. És akkor abból látni fogjuk, hogy jó-e neki az a táp, vagy nem. És itt hozzáteszem, hogy előfordulhat, hogy az egyik kutyánál nagyon jól beválik egy táp, és a másiknál nem. De ez nem feltétlen a tápnak a hibája. Tehát, hogyha egy jó minőségű tápot etetnek sokan, és nagyon jó a visszajelzés, de mondjuk a mi kutyánk nem emészti megfelelően, az nem azért van, mert a táp rossz, hanem azért, mert a mi kutyánknak valamilyen speciális emésztési igénye van. Tehát mindenképp szakember tanácsát kérjük, és akkor a kutyát figyeljük mellette, és látni fogjuk, hogy a táp megfelelője. Egyébként nagyon sok, nagyon jó szakmai tanácsot tudunk már kapni az olyan állatfelszerelési boltokban, amelyek kimondottan erre specializálódtak. Több is van Magyarországon ilyen nagyobb állatfelszerelés és tápokat árusító boltok.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Fodor Kinga állatorvossal a kutyák táplálásáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter szerint a szombati nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni és újra közös hazája lenni minden magyarnak. A miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren rendezett ünnepségen mondott beszédet, úgy fogalmazott, az emberek munkával, reménnyel és eltökéltséggel írták meg a változás történetét, kiemelt, hogy minden magyar embert képviselni kívánnak, és a kormányzásban továbbra is számítanak a közösségek szerepére. Magyar Péter arra kérte támogatóit, hogy forduljanak a csalódottak és a nehéz helyzetben élők felé is. Azt mondta, Magyarország nem a félelem, hanem a szabadság és az összetartozás országa. Beszéde végén hangsúlyozta, most kezdődik igazán az ország újjáépítésének munkája. Gulyás Gergely szerint világos felhatalmazással és stabil többséggel kezdheti meg munkáját az új kormány. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán gratulált Magyar Péter miniszterelnöki választásához, ugyanakkor bírálta első nyilvános megszólalását. Úgy fogalmazott, a köztársasági elnököt ért személyes és politikai támadások méltatlanok egy miniszterelnökhöz. Kiemelte, hogy a választók ugyan változást akartak, de szerinte ez nem jelenti az elmúlt 16 év eredményeinek letagadását. Gulyás Gergely a Fidesz kormányok eredményei között említette az 1 millió új munkahelyet, a szegénység csökkentését és a bérek emelkedését. Azt is hangsúlyozta, hogy a Fidesz támogat minden előremutató kormányzati intézkedést. Rétvári Bence szerint Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről, hanem bosszúról szólt. A KDNP parlamenti frakció vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza párt felhatalmazása egyértelmű, ugyanakkor az előző kormányok is hasonló támogatottsággal rendelkeztek. Szerinte az új miniszterelnök elszalasztotta a lehetőséget egy emelkedett hangvételű beszédre. Rétvári Bence azt írta, Magyar Péter személyeskedő hangnemet ütött meg, és többször támadta a politikai ellenfeleit. A KDNP frakció vezetője kifogásolta azt is, hogy a kormányfő több közjogi méltóságot bírált, és lemondásukat sürgette. A Fidesz-KDNP a parlament alakuló ülését megelőző egyeztetéseken kompromisszumkészen működött együtt az új kormány megalakulása érdekében. Az Egyesült Államok kész együttműködni Magyarország új kormányával, erről írta a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője. Caroline Savage a külképviselet közösségi oldalán hangsúlyozta, Washington elkötelezett a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét erősítése mellett. Az ügyvivő közölte, diplomatákkal együtt részt vett az országgyűlés alakuló ülésén és Magyar Péter miniszterelnöki eskütételén a parlamentben. A MOL szerint több kisebb benzinkút kimerítette a számára biztosított stratégiai dízelkészletet. A vállalat közölte, a továbbiakban saját termelésből biztosítják az üzemanyagot a jogszabályban rögzített védett áron. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak gyakorlatilag haszon nélkül értékesítik a gázolajat. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a helyzet ellátási problémákhoz vezethet. Egri Gábor szakértő úgy fogalmazott, ha több kúton elfogy a kedvezményes üzemanyag, az a láncreakciót indíthat el az ellátásban. A védett árak fenntartását a kormány és Magyar Péter is támogatja, az intézkedést az ellátásbiztonsággal indokolta. Szakértők szerint ugyanakkor az üzemanyagokra bevezetett ár és stopp hosszabb távon egyre nehezebben tartható fenn. Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológját a Herman Ottó Múzeumban. A kiállítás a sokszorosított grafika elmúlt évtizedeinek válogatott alkotásait mutatja be, mintegy 65 művész munkáival. A szervezők szerint a Triennálé több mint 60 éve biztosítja a kortárs grafika bemutatkozási lehetőségét. A jubileumi tárlathoz több kiállítás is kapcsolódik, köztük önálló és kamara kiállítások a város más helyszínein. A megnyitón elhangzott, a kortárs művészet reagál a jelen eseményeire, így a mostani időszak is inspirációt adhat a művészeknek. A szervezők arra biztatják a látogatókat, hogy minél többen tekintsék meg a kiállításokat. A tárlat augusztus 9-ig látogatható a Herman Ottó Múzeum Görgei utcai épületében Miskolcon.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alapulhat ki zápor, zivatar, megélénkül a déli délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Hírek az Európa Rádióban.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Fodor Kinga állatorvossal a kutyák táplálásáról. Ehet csontot a kutya, mert ugye a mesékben mindig azt látjuk, hogy a kutya csontot rág.
2: Igen, ez is egy nagyon-nagyon vitás téma. Ugye a csonttal az a probléma, hogyha szilánkosan törik, és a kutya habzsol, akkor mindenféle mechanikai sérülést okozhat a bélrendszerben. Na most én azt szoktam mondani, illetve az a tapasztalatunk, hogy általában a kutyától függ ez. Tehát van olyan kutya, amelyik vígan eheti a csontokat, mert annyira aprón összedarálja, természetesen a szilánkosan törő csontot minden kutyánál kerüljük, tehát a csirke csontot, ilyen kisebb testű madarak csontjait, akkor a halat is a halszálka miatt kerüljük, mert az is fennakadhat, még a nyelőcsőbe is, tehát ezeket kerüljük. Az ennél nagyobb csontoknál pedig azt kell figyelni, hogy a kutya milyen, tehát ha habzsol, nagyobb darabokat nyerre, csigolyacsontok, csirkefej és társai, akkor nem szabad adni a kutyának. De én a saját két kutyámat szoktam a példának felhozni, mert az egyik kutyámnak bármilyen csontot kis túlzással oda lehet adni, mert ledarálja szinte az egészet. A másik kutyámnak meg semmit, mert képes egyszerre lenyelni egy fél disznót. Tehát ugye itt mindig a kutyára kell figyelni. Általánosságból és óvatosságból azt szoktuk javasolni, hogy néha lehet adni a kutyának ezeket a nagyobb, nem szilánkosan törő, megfőtt állapotban lévő csontokat, tehát például sertés, marhalábszár, ezek nagyon-nagyon jó fogtisztító hatásúak, ahogy rágcsálja, nagyon sok ásványanyag hozzuk belőle, és nagyon jól el is játszik vele a kutya, csak nem szabad sokat adni, mert az viszont székrekedést okozhat nála.
1: De nyersen semmiféleképpen ne adjunk neki például semmilyen húsfajtát sem.
2: Van egy etetés, ugye a bárfetetés, ami kimondottan egy nyers etetés. Ezt is nagyon nagy szakértelemmel kell csinálni, mert a bárf, ez a nyers etetés, ahogy csodákat is tehet egy állatnál, ugyanúgy meg is ölheti. Tehát ha nem megfelelő módon adjuk, és odafigyelve nagy problémát okozhat, de a szakszerűen őrzájítva meg nagyon sok kutyánál nagyon jó hatással van. Itt amire figyelni kell, hogy nyersen a sertéshúst ne adjuk semmilyen formába, és a vadak húsát, mert nyersen a sertéshús olyan vírusokat hordozhat, ami megbetegíti a kutyát, macskát, illetve a vadhúsok is tartalmazhatnak ilyen kórokozókat. Az összes többinél, ha megfelelő helyről szerzik be, bárfetetésnél akkor nem szokott problémát okozni, itt csak arra kell figyelni, hogy a nyers hússal való munka után nagyon alaposan be kell tartani a higiéniai szabályokat, hogy nekünk embereknek ne okozzon gondot, tehát egy nyers baromfi hús ugye a konyhánkban azért mindig a szalmonellózis veszélyét hordozza, de a szalmonella a kutyára nem veszélyes, csak ránk emberekre.
1: Egyébként melyek azok a megbetegedések, amelyek kifejezetten mondjuk a táplálással hozhatók összefüggésbe?
2: Hát én azt szoktam mondani, ami nem egyértelmű szervi probléma, az mind a táplálkozásra visszavezethető. Csak ugye az a pont ezzel, hogyha valaki csak egy kicsit eteti rosszul a kutyáját, tehát csak egy kicsit, akkor az nem lesz másnapra beteg. Tehát az a baj, hogy ha huzamosabb ideig nem megfelelően táplálják, valamilyen vitamin vagy ásványanyagból hiány keletkezik, akkor mire észrevevődik ez, és a tünetek jelentkeznek, addig már kialakult a betegség vagy a hiány. De általánosan az elhízása a legnagyobb probléma. És ugye az elhízása is az a probléma, hogy nem egyik napra a másikra alakul ki. Tehát nagyon sokszor, amikor már rádöbbennek, hogy elhízott a kutya, már levegőt nem kap, már ízületi problémái vannak, akkor az nem fogják tudni lefogyasztani egy-két napon belül. Tehát, hogy embereknél is, ha valaki 10 éven keresztül folyamatosan nő valakinek a testsúlya, akkor nem fog tudni leadni 2 hónap alatt 20 kilót, tehát hogy ezért nagyon kell odafigyelni. Ha egészséges is az állat, évente egyszer egy ilyen általános vizsgálatot kérünk egy állatorvostól, ugye egy vérkép, hát egy évente egyszer csinálunk egy alapvérképet, nagyon sok mindent már ki tudunk szűrni. Olyan szubklinikai problémákat, amik még tünetet nem okoznak, de a vérképből már jól látható, és azért még időben reverzibilis lehet, tehát visszafordítható.
1: Egyébként melyek azok az ételek, amelyek kifejezetten veszélyesek lehetnek a kutyára, macskára? Mert ugye azt hallottam, hogy édességet ne adjunk, és például krumplit se adjunk kutyának.
2: Hát igen, ezek is olyan kicsit fél információk, mert persze édességet ne adjunk, tehát cukrot semmiképp nem a kutyának való. A burgonyával, a krumplival az a helyzet, hogy nyersen nem tudja emészteni, de a főtt krumpli, a főtt burgonya az nem rossz alapanyag, tehát tápokban is megtalálható, és az egyik diétás táplálásnak az alapja a főtt burgonya. Amit mindenképp kerülni kell a kutyák etetésénél, az édesítőszeres táplálékok, itt a nyírfacukorra hívnám fel a figyelmet, mert a nyírfacukor az rettenetesen mérgező a kutyára, érdekes, mert csak a kutyára, és ugye nagyon sok süteményünkben van benne, és elég egy kis falatka a kutyának, vagy kukázik, kidobtunk egy fél ilyen megmaradt süteményt, és kukából kieszi, akár el is pusztulhat tőle. Ugyanígy nagyon veszélyes a csokoládé, a kakaóban lévő teobromin tartalma miatt, tehát nem azért, mert elhízást okoz, vagy a cukortartalma magas, nyilván, hogy az se tesz jót, de a teobromin, tehát itt ugye főleg a keserű csokoládék, tehát a magas kakaóban tartalmú csokoládék a veszélyesek, azok ilyen koffeinmérgezéshez hasonló, nagyon súlyos szív ritmuszavarokat okoz. Hát ezt a kettőt mindenképp kerüljük, de hát ha belegondolunk, ezt normális esetben azért kerüljük, mert mind a kettő humán táplálék, tehát nem is a kutyának gyártották. Aztán szoktunk javasolni, hogy nagyon figyeljenek, hogy szőlőhöz, mazsolához ne jusson a kutya, ugyanis a kutyáknak egy kis százaléka, tehát 8-10 százaléka a szőlőtől vesebetegséget kap. És ugye ez is nagyon sok vitára ad okot, mert van olyan kutyatulajdonos, aki azt mondja, hogy ez butaság, mert az ő kutyája a kertbe folyamatosan a szőlőtőkék között teszi a szőlőt. Hát én azt szoktam mondani, hogy szerencséje van, hogy az ő kutyája nem az, aki a szőlőtől vesebetegséget kap, viszont a szőlő az nem egy alaptakarmány a kutyánál, ezért ne is próbáljuk ki, hogy vajon a mi kutyánk az beletartozik ebbe a 8-10 százalékba. Illetve amit még szoktam mondani, hogy figyeljenek, az a dió. Ugye nagyon sok kutya kertben a diófáról eszi a diót, mármint nem a fáról, hanem a hullott diót, ami veszélyes, mert ha héjastól eszi, akkor a héj felsértheti a bélnyárka hártyát, ugyanúgy, ahogy a csont. Ha viszont a dióbelet eszi, az nagyon hízlal, és ha véletlenül nedves dióbelet eszik a földről, és penészes, akkor az egy idő után nagyon súlyos máj problémát okozhat neki. Tehát ezek azok, amikre mindig felszoktam hívni a figyelmet, és bár nem etetés, de nagyon-nagyon fontos, hogyha a kutyánknak bármi baja van, soha ne adjunk neki humán gyógyszert, vagy a macskánknak. Tehát ha látjuk, hogy fáj valamilyen, eszünkbe ne jusson egy humán fájdalomcsillapítót adni, mert van olyan humán fájdalomcsillapító, ami elpusztítja, megöli a társállatainkat, és nem azért, mert a fájdalomcsillapító rossz, mert nekünk jó, nagyon jó, és nekünk semmilyen problémát nem okoz, de az állatainknál teljesen más a kiválasztórendszer, teljesen más a metabolizmus. Hát nem véletlen, ugye a orvostudomány és az állatorvostudomány az két külön tudományág. Tehát erre nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet, nagyon sok probléma, és nagyon-nagyon szomorú haláleset következik be állatainknál a humán gyógyszerek adása miatt.
1: És akkor valószínűleg az sem egy jó ötlet, hogyha valami baja van a kutyának, akkor rögtön az internetet kezdjük el böngészni, hanem inkább vigyük el állatorvoshoz.
2: Hát az meg a lehető legrosszabb az internet, mert nagyon sok ellenőrizetlen tartalom van fönt, illetve amit ugye most az interjú elején is mondtam, és nem tudom elégszer ismételni és hangsúlyozni, hogy lehet, hogy valakinél a saját állatánál bevált egy etetési mód, bevált egy diéta, bevált egy gyógykezelés, de az egyáltalán nem biztos, hogy a másik állatnál is be fog válni. Vagy pedig az egyik állatnál jelentkezett egy tünet, és megállapították, hogy mi a betegség, hogyan gyógykezelték. A másik állatnál is jelentkezik egy hasonló tünet. Egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a betegség áll a háttérben. Viszont ha ugyanazt a terápiát kezdi el alkalmazni, nem megfelelő diagnózis nélkül, akkor tovább ronthatja kutya állapotát. Ugye itt az egyik, hát én divatbetegségnek nevezem, az allergia, tehát ma már egy kutya elkezd vakarózni, akkor azonnal rámondják a tulajdonosok, hogy biztos tápallergiás. Van egy, hát rossz hírem nekik, de egyébként jó hír, tehát a vakarózós kutyáknak csak a 8%-a táplálékallergiás, az összes többi valami egyéb más miatt vakarózik, tehát egy vakarózó kutyának veszünk egy hipoallergén tápot, és nem javul, az nem azért van, mert rossz a táp, hanem azért, mert nem az volt a kutyának a betegsége. És ezt látom én az ilyen internetes fórumokon, hogy egymásnak adják a tanácsokat, és a kutya nem javul. Hát persze, hogy nem, mert nem az a baja. Tehát mutassuk meg egy állatorvosnak, hallgassuk ki a véleményét, és az ő javaslata alapján kezdjük el a terápiát. És itt még hozzáteszem, hogy ha valaki nincs megelégedve az állatorvosával, akkor még mindig kereshet egy másik állatorvost, inkább, mint hogy az internetet kezdje el bújni.
1: Mindezeket hallva egyébként pont az jutott eszembe, hogy ma boldog-boldogtalan kutyát vesz, macskát vesz, papagájt vesz, házi kedvencet vesz, holott ez egy akkora felelősség, és annyi mindenre kell figyelni, és az embereknek, én állítom, hogy szerintem a 80%-a nem felel meg ezeknek a kritériumoknak.
2: Ez így van, sajnos így van. Így van, és én azt szoktam mondani, ugye állatvédelemben nagyon régóta benne vagyok, én azt szoktam mondani, hogy sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a otthon kettelésből tartott állatok sokkal nagyobb számban szenvednek, és szenvedve élik le az életüket, mint akár egy folyamatosan ellenőrzött, szigorú feltételeknek megfelelően tartott nagyüzemi állat, mert ott szem előtt vannak az állatok, nyilván, hogyha profi módon is megfelelően a szabályokat betartva tartják, mint az otthon tartott állatok a négy fal között. Senki semmit nem lát. Elég csak egy nem megfelelő etetés. Vagy elég csak az, hát hány ilyen tévhit van, hogy mondjuk a rágcsálóknak nem adnak ivóvizet, mert hogy adnak neki léduselességet. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy ez hogy jutott így el, vagy hogy lett ez egy ilyen általános nézett. Tehát gondoljunk már, hogy ez a szerencsétlen végigszomjazza az életét. Hát mi mennyire lennénk boldogok, hogyha soha nem kapnánk vizet, csak mondjuk lédus gyümölcsöket. Tehát ezek az állatok végig szenvedik az életüket, és utána elpusztulnak egy nagyon súlyos vesebetegségben, kiszáradásban, és soha senki nem fogja tudni, mert nem kerülnek egy igazságügyi korbonszani vizsgálat alá, hogy végülis azért pusztultak el, és előtte végig szenvedték az életüket, mert mondjuk nem kaptak rendesen enni vagy inni.
1: Kedves hallgatóink, ahogy hallották, egy kutya megvétele sok esetben nem kerül sokba, ám egy életen át való tartása nem csak annyiból áll, hogy megetetem és elviszem sétálni. Egy állat tartása, ahogyan dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartó, elhivatott állatvédő, állatorvos is hangsúlyozta, egy életen át tartó felelős gondoskodást jelent, biztosítva számára mindent, amire szüksége van.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Nem uralkodni, hanem szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országházban tartott székfoglaló beszédében. Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológját a Herman Otto Múzeumban. Elindult a Bringáza Suliba program. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Nem uralkodni, hanem szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országházban tartott székfoglaló beszédében. A kormányfő hangsúlyozta, felhatalmazása nem csak kormány, hanem rendszerváltásra is szól. Bejelentette egy új korrupcióellenes hivatal felállítását, amely 20 évre visszamenőleg vizsgálná a közvagyon kimentését. Magyar Péter beszélt a kifosztott országról, a válságban lévő egészségügyről és a gyermekvédelemről. Egyúttal állami szintű bocsánatot kért a korábbi rendszer áldozataitól. Beszédében felszólította Sólyog Tamás államfőt és több intézményvezetőt a lemondásra. A magyarokat pedig nemzeti megbékélésre hívta. Kiemelte, véget kell vetni a gyűlöletkampányoknak, és a közbizalom helyreállításán kell dolgozni. Gyökeres átalakítást, és már az első 100 napban látványos változásokat ígér az egészségügyben Hegedűs Zsolt leendő miniszter. A tárca várományosa közölte, vétójoggal kíván részt venni a kormány munkájában, hogy garantálja az ágazat prioritását. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy csapata már összeállt, hétfő reggel be is mutatja a 4 államtitkárát. Az Országos Kórházi Főigazgatóság élére pedig már megvan a kijelölt vezető. A miniszter jelölt decentralizált működést, kiszámíthatóságot és nyílt kommunikációt ígér. Jelezte továbbá, hogy Kulja Andrásra nem a minisztériumban, hanem az uniós források megszerzésében számít a jövőben. A lendő miniszter azt is elmondta, hogy nem korrekcióra, hanem a teljes rendszer mélyreható reformjára készül. Az új országgyűlés tárgyalás sorozatán automatikusan 3, még az előző ciklusból visszaküldött törvény marad. A legrégebbi egy 2017-ben benyújtott vízgazdálkodási módosítás, amelyet az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősített. A szabályozás 80 méteres mélységig engedély

0: nélkül tette volna lehetővé kutak fúrását. Napirenden maradt továbbá két, Súlyog Tamás államfő által tavaly visszaküldött nemzetközi megállapodás is. Ezeket a parlament később új előterjesztésként már elfogadta. Az új parlament több beszámolót is örököl az előző ciklusból, köztük a kúria elnökének és az ombudsmannak a jelentéseit. A Tisza kormánynak több függőben lévő törvényjavaslat sorsáról is döntenie kell. Külön döntés nélkül lezártnak minősül ugyanakkor a Fidesz-KDNP közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslata. A MOL szerint több kisebb benzinkút kimerítette a számára biztosított stratégiai dízel készletet. A vállalat közölte, a továbbiakban saját termelésből biztosítják az üzemanyagot a jogszabályban rögzített védett áron. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak gyakorlatilag haszon nélkül értékesítik a gázolajat. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a helyzet ellátási problémákhoz vezethet. Egri Gábor szakértő úgy fogalmazott, ha több kúton elfogy a kedvezményes üzemanyag, az a láncreakciót indíthat el az ellátásban. A védettárak fenntartását a kormány és Magyar Péter is támogatja, az intézkedést az ellátásbiztonsággal indokolta. Szakértők szerint ugyanakkor az üzemanyagokra bevezetett ár és stopp hosszabb távon egyre nehezebben tartható fenn. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázza Suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A program május 4-e és május 29-e között zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andrát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallják.
1: Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezte tulajdonképpen ezt a programot, amelynek a kivitelezője, megvalósítója a Magyar Diáksport Szövetség, és ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát fenntartható közlekedést. És egy felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motiváció az tulajdonképpen úgy, motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és a matricákat mindenki gyűjti saját magának is. Vannak borsodi iskolák is, a Balázs Győző Református Gimnázium, Szaggimnázium és Általános Iskola, ő a miskolci iskola.
0: Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológját a Herman Ottó Múzeumban. A kiállítás a sokszorosított grafika elmúlt évtizedeinek válogatott alkotásait mutatja be, mintegy 65 művész munkáival. A szervezők szerint a triennálé több mint 60 éve biztosítja a kortárs grafika bemutatkozási lehetőségét. A jubileumi tárlathoz több kiállítás is kapcsolódik, köztük önálló és kamara kiállítások a város más helyszínein. A megnyitón elhangzott, a kortárs művészet reagál a jelen eseményeire, így a mostani időszak is inspirációt adhat a művészeknek. A szervezők arra biztatják a látogatókat, hogy minél többen tekintsék meg a kiállításokat. A tárlat augusztus 9-ig látogatható a Herman Ottó Múzeum Görgei utcai épületében Miskolcon. A századforduló hangulatát idéző programok töltötték meg a Városnapjához kapcsolódó rendezvényen Miskolc belvárosát a hétvégén. A századfordulós hétvégén élőszobrok, pantomimesek, minicirkuszi műsorok és korabeli jelmezes szereplők várták az érdeklődőket. A Szent István téren vásár működött, a programot este koncert zárta. A szervezők családbarát kulturális eseményekkel idézték meg a századfordulós városi hangulatot. Sokan családi kikapcsolódásként látogattak ki a belvárosban, különösen a gyerekek élvezték a látványosságokat. A résztvevők szerint a rendezvény különleges élményt nyújtott, hiszen egyszerre volt szórakoztató és kulturális program. A századfordulós hétvége vasárnap is folytatódott Miskolc belvárosában. Könyvtári majárist rendeztek a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban és az előtte lévő téren Miskolcon szombaton. A rendezvény egésznapos, ingyenes családi programokat kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A programot a Kolompos Együttes koncertje nyitotta meg, majd családi vetélkedők és kincsvadászat is várta az érdeklődőket. A látogatók kézműves foglalkozásokon, könyvkötő bemutatón és népi mesterségekhez kapcsolódó programokon vehettek részt. A gyerekeket játszópark, a látogatókat pedig kutyás mentő egyesületi bemutató is szórakoztatta. A nap folyamán színpadi műsorok, táncelőadások és iskolai produkciók is szerepeltek a programban. A rendezvényt délután bábjáték zárta, amely a Vitéz László és az Elátkozott Malom című előadás volt. Szóköznéven könyvklubot indított a Magyarországi Református Egyház. A programhoz nem csak reformátusok, hanem minden érdeklődő csatlakozhat, mondta az Inforádióban Mikola Borbála, a missziói szolgálat igazgatója. Az idei évben 5 könyv közös feldolgozását tervezik. Az első választott kötet Tom Holland Keresztény világ című könyve, amely a kereszténység nyugati kultúrára gyakorolt hatását mutatja be. A szervezők 2 havonta tartanak könyvklub beszélgetéseket online, Zoomon keresztül. A program így a határon túlról is elérhető az érdeklődők számára. Kifejlett fiatal barna medvét láttak szombat reggel az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög külterületén. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint az állatot egy vadászati szórón figyelték meg. Ebben a térségben nem ez az első eset, tavaly tavasszal szinte ugyanitt észleltek már medvét. A szakemberek felhívják a túrázók figyelmét, hogy találkozás esetén ne csapjanak zajt, és lassan hátrálva nagy ívben kerüljék el a ragadozót, szabad utat hagyva az állatnak a meneküléshez. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, elpusztítása vagy zavarása bűncselekménynek minősül. A Nemzeti Park munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a területet, de a medve jelenlegi mozgásáról egyelőre nincs további információ. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. május 11-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, melyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délnyugati szél megélénkül, főleg a Dunántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16 fok között alakul, a szelesebb, felhősebb dunántúli tájékon lesz enyhébb a hajnal. A csúcsérték 21 és 26 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. Nemrég jelent meg egy friss tanulmány, melyben egy terepi kísérlet révén arra mutattak rá a szerzők, hogy közepes vadsűrűség mellett az erdőgazdálkodási beavatkozások fásszárú újulatnövekedésre gyakorolt hatása erősebb, mint önmagában a vad kizárásé. Idővel a fényigényes kocsánytalan tölgy felújítását a kerítéseken belül a gyorsabban növő, árnyéktűrőbb versenytársak, mint a gyertyán akadályozzák, míg a kerítésen kívül a fajok közötti verseny kisebb mértékű lehet. A 7 éves vizsgálat legfőbb üzenete ugyanakkor, hogy harmonizálni kell az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat az erdők természetes megújulása érdekében. Kovács Bencét, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoport tudományos munkatársát hallják majd. Tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 26. verstől a 30. versig. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. Hát még ezt sem tudtad rendesen megcsinálni. Ismerős a kérdés. Talán kaptad már te is ezt a számon kérő kérdést valamilyen ügyedben, vagy éppen te intézted valaki felé, amikor számon akartál kérni. Persze nem mindig könnyű rendesen, jól elvégezni a magunk feladatát. Sok oka lehet ennek, ezeket most nincs időnk végigvenni, de érdemes átgondolni, hogy vajon mennyi minden akadályoz minket abban, hogy igazán rendben, jól tudjuk megtenni a ránk bízott feladatokat. Legyenek azok a lelki életünk felvállalt dolgai, vagy éppen más ügyleteink. Mert ha nem tesszük meg ezt az átgondolást, ha egy várándítással vagy legyintéssel akarjuk elintézni, akkor sajnos biztosra vehetjük, hogy legközelebb sem cselekszünk majd jobban, akkor is megelégszünk majd a kevesebbel, és nem lesz változás. Az igében gyönyörűen kirajzolódik az, hogy Isten nem végez fél munkát. Bármihez kezd, azt tökéletesen végig is viszi. És ez az üdvösségünkre is ugyanígy vonatkozik. Azért lehetünk biztosak a megváltásunkban, a bűnbocsátó kegyelemben, az üdvösség elérésében, mert Isten rendesen elvégezte, amit eltervezett. És ebbe a tökéletesbe beletartozik az is, hogy az életünket naponként formálni akarja. Vagyis ha ő nem végzett fél munkát, és Krisztus áldozata tökéletes váltságot, mennyei dicsőséget szerzett nekünk, akkor nekünk is igyekeznünk kell, hogy minden dolgunkban őrá hasonlítsunk. Nem azért, hogy valamit megszerezzünk magunknak, hanem azért, mert ő már mindent megszerzett, és nekünk lehetőséget ad arra, hogy a munkánkban, a ránk bízott feladatainkban, a hétköznapi élet dolgaiban róla tehessünk vallást az emberek előtt. Azt kérdezed, hogyan? Hát úgy, hogy igyekezz minden dolgodat rendesen megtenni, bátran kérve az ehhez szükséges erőt, mennyei segítséget is. Hidd el, Isten tervében benne van az, hogy rajtad így is segítsen, és hogy ezáltal a rendesen megélt élet által ő rámutass. A te rended, rendben megélt dolgait pedig nem csak neked lesznek javadra, hanem mindazoknak is, akik talán éppen ezen keresztül találkozhatnak Isten tökéletes váltságával Jézus Krisztusban. Amen. Istenem, kérlek, adj vágyat a szívembe arra, hogy akarjak hozzád hasonlítani. Adj erőt, hogy tudjam jól elvégezni a rám bízott dolgokat, ezzel is bizonyságát adva annak, hogy a tiéd vagyok. Oldozz fel a teljesítménykényszer alól, hadd tudjak segítséget kérni, ahol kevés vagyok. És add, hogy tudjam elhinni teljes szívemből, számomra Krisztusban már minden készen van. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A reklám szabályozás átfogó reformját és a vasút rombolás korszakának lezárását nevezte meg legfontosabb feladatai között Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter. A politikus az alakuló ülés szünetében közölte, fel kell lépni a közpénzből folytatott gyűlöletkeltő propaganda ellen, és teljesen újra kell alkotni a hazai reklámpiaci szabályokat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházások területén újjá kell építeni az állam fejlesztési képességét, mivel az elmúlt években szisztematikusan leépítették a szakmai szervezeteket. A leendő miniszter jelezte, számos korábbi döntést felülvizsgálnak, különös tekintettel a Budapest-Belgrád vasútvonalra és az autópálya koncessziókra. A cél, hogy az uniós forrásokat határidőre szabályosan és korrupciómentesen fordítsák a magyar emberek érdekét szolgáló infrastruktúra fejlesztésekre. Új korszak kezdődik a magyar demokrácia történetében, jelentette ki Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés újonnan megválasztott elnöke szombati ünnepi beszédében. A Tiszapárt politikusa hangsúlyozta, a házelnöki tisztség számára nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent. Kiemelte, hogy a parlamentnek a jövőben a szerénység, az alázat és a tényeken alapuló párbeszéd helyszínévé kell válnia, ahol senkit nem érhet hátrány véleménye vagy származása miatt. Az új elnök hitet tett a transzparencia mellett, ígéretet téve a sajtó és a civil társadalom felé való nyitásra. Forsthoffer Ágnes beszéde végén bejelentette első döntését, 12 év után ismét kitűzik az Európai Unió zászlaját az országházra. Mint fogalmazott, a lobogó a 22 évvel ezelőtti népszavazás és a közös európai értékek jelképe. A kormányzat célja pedig az, hogy Magyarország ismét az európai közösség megbecsült tagjává váljon. Gyökeres átalakítást, és már az első 100 napban látványos változásokat ígér az egészségügyben Hegedűs Zsolt leendő miniszter. A tárca várományosa közölte, vétójoggal kíván részt venni a kormány munkájában, hogy garantálja az ágazat prioritását. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy csapata már összeállt, hétfő reggel be is mutatja a 4 államtitkárát. Az Országos Kórházi Főigazgatóság élére pedig már megvan a kijelölt vezető. A miniszter jelölt decentralizált működést, kiszámíthatóságot és nyílt kommunikációt ígér. Jelezte továbbá, hogy Kulja Andrásra nem a minisztériumban, hanem az uniós források megszerzésében számít a jövőben. A leendő miniszter azt is elmondta, hogy nem korrekcióra, hanem a teljes rendszer mélyreható reformjára készül. A MOL szerint több kisebb benzinkút kimerítette a számára biztosított stratégiai dízel készletet. A vállalat közölte, a továbbiakban saját termelésből biztosítják az üzemanyagot a jogszabályban rögzített védett áron. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak gyakorlatilag haszon nélkül értékesítik a gázolajat. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a helyzet ellátási problémákhoz vezethet. Egri Gábor szakértő úgy fogalmazott, ha több kuton elfogy a kedvezményes üzemanyag, az a láncreakciót indíthat el az ellátásban. A védett árak fenntartását a kormány és Magyar Péter is támogatja, az intézkedést az ellátásbiztonsággal indokolta. Szakértők szerint ugyanakkor az üzemanyagokra bevezetett ár és stopp hosszabb távon egyre nehezebben tartható fenn. Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológját a Herman Ottó Múzeumban. A kiállítás a sokszorosított grafika elmúlt évtizedeinek válogatott alkotásait mutatja be, mintegy 65 művész munkáival. A szervezők szerint a Triennálé több mint 60 éve biztosítja a kortárs grafika bemutatkozási lehetőségét. A jubileumi tárlathoz több kiállítás is kapcsolódik, köztük önálló és kamara kiállítások a város más helyszínein. A megnyitón elhangzott, a kortárs művészet reagál a jelen eseményeire, így a mostani időszak is inspirációt adhat a művészeknek. A szervezők arra biztatják a látogatókat, hogy minél többen tekintsék meg a kiállításokat. A tárlat augusztus 9-ig látogatható a Herman Ottó Múzeum Görgei utcai épületében Miskolcon.
0: Hírek az Európa Rádióban.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, nemrég jelent meg egy friss tanulmány, melyben egy terepi kísérlet révén arra mutattak rá, hogy közepes vadsűrűség mellett az erdőgazdálkodási beavatkozások fásszárú újulatnövekedésre gyakorolt hatása erősebb, mint önmagában a vad kizárásé. Idővel a fényigényes kocsánytalan tölgy felújítását a kerítéseken belül a gyorsabban növő, árnyéktűrőbb versenytársak, mint a gyertyán akadályozzák, míg a kerítésen kívül a fajok közötti verseny kisebb mértékű lehet. A 7 éves vizsgálat legfőbb üzenete ugyanakkor, hogy harmonizálni kell az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat az erdők természetes megújulása érdekében. A részletekről Kovács Bencét, a Hunren Ökológia és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoport tudományos munkatársát hallják. A riporter Balázs Alexandra.
2: Igazából két lépéssel távolabbról indítanék. Ez a tanulmány része egy 2014-ben indított viszonylag összetett erdőökológiai kísérletnek, amit a Hunren Ökológiai Kutatóközpont és a Pilisi Parkerdő ZRT közösen alakított ki a parkerdő területén, a Pilis-Szentkereszt és Pilis-Szentok közötti hosszú hegyen. És ez egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy igazából az erdészek számára is releváns kérdéseket tudtunk elkezdeni kutatni, és ez a vizsgálat alapvetően két különböző erdőgazdálkodási mód vagy keretrendszer, a hagyományos vágásos gazdálkodás bizonyos elemeit és az úgynevezett török erdőgazdálkodás elemeit hasonlítja össze, illetve azt, hogyha különböző féleképpen nyúlunk hozzá az erdőhöz, akkor az hogyan változtatja meg a termőhelyi viszonyokat, itt az avar-talaj viszonyokat, illetve a mikroklimát értem, és ez hogyan hat a különböző élőlénycsoportoknak a diverzitására, hogyan regenerálódnak egy-egy ilyen beavatkozás után, valamint kitüntetett figyelmet fordítottunk a természetes felújulásra, és kísérletről volt szó, dolgoztunk beültetett erdészeti csemetékkel, és annak néztük a növekedési viszonyait öt különböző fafajnak, amit a vadtól elzártan vizsgáltunk, és emellett viszont ténylegesen kíváncsiak voltunk a vad hatására is a felújulási folyamatokban, viszont ezt nem beültetett csemetéken vizsgáltuk, hanem eleve a területen lévő fásszárú egyedeken, tehát ezek természetes újulati egyedek voltak, amit 2014-ben még mielőtt elkezdtünk volna bármiféle ilyen beavatkozást kialakítani, akkor kiválasztottunk egy elkerültett 6x6 méteres ilyen térészen belül, és ahhoz a lehető legközelebb, és ilyen csemetepárokkal dolgoztunk. És a kiválasztásnak a szempontja az igazából az volt, hogy természetesen azonos fafajú legyen, nagyjából azonos méretű, három méret kategóriában dolgoztunk, 0-20, 20-50, 50-130 centi közötti újulati egyedek lettek ekkor kiválasztva, és arra is figyeltünk, hogy a becsülhető rágottsági előtörténetük is ezeknek az egyedeknek hasonló vagy ugyanaz legyen, tehát hogy az alakjuk, hogyha szemmel láthatóan mondjuk az adott tárgyévben szenvedett rágottságot, akkor lehetőleg mind a kettő ugye úgy legyen kialakítva. És ebbe a vizsgálatba igazából egy akkor érkezett és nagyon-nagyon lelkes biológia-kémia szakos hallgatóval, Tóth Bencével kezdtünk bele, és akkor a következő évben kerültek kialakításra maguk a kezelések, amik a kísérletnek a gerincét képezték, és folyt tovább tulajdonképpen ugyanazzal a módszertannal a vizsgálat.
3: Fontos volt, hogy milyen fával ellátott területen vizsgálódnak? Tehát, hogy ott milyen fák vannak?
2: Igen, ez abszolút fontos volt. Tehát mi egy gyertyános kocsánytalan tölgyes állományban egyébként előtte viszonylag hosszú időn keresztül a hagyományos vágásos üzemmódnak megfelelően kialakuló gazdasági erdőt választottunk az erdészettel közösen. Ez egy összefüggő három erdőrészletet érintő terület, kevesebb mint 40 hektár, mondjuk ilyen 37 hektár, és igazából a kiválasztásnak a szempontja az az volt, hogy az örök erdőgazdálkodást azt alapvetően inkább az árnyéktűrőbb fafajú erdőkre idézőjelben dolgozták ki. Ott már egy nagyobb tudásanyag és több tapasztalat állt az erdészek, az erdészet tudomány rendelkezésére. Tehát ugye ezt már tudták, hogy Bükkösben ez a módszer ez jól működik, és a CFA faj jól megújítható. Ez gyertyános tölgyesben egy fokkal kérdésesebb volt, mert a tölgy az egy fényigényesebb fafaj, különösen mondjuk a megtelepedés csírázás követően még bírja az árnyalást egy olyan 3-5 évig, de utána már szüksége van egy nagyobb mennyiségű beérkező fényre ahhoz, hogy a hosszirányú növekedése is el tudjon indulni. És ez egy kérdés volt, hogy vajon az örökerdőgazdálkodás keretein belül, amit itt a közép-európai régióban főként lékekkel, ilyen kisebb facsoportok eltávolításával szoktak végrehajtani, vagy hát legalábbis ez a leggyakoribb fahasználat. Változó, hogy milyen méretű ilyen lékeket alakítanak ki. Mi ebben a vizsgálatban az egy fahosznyi átmérőt alkalmaztuk, ez azt jelenti, hogy egy akkora kör alakú ilyen záródás hiányos foltot hoztunk létre, tehát onnan az összes felnőtt faegyed és a második lombkorona színben, ott ugye tipikusan ebben az állományban gyertyánok fordulnak elő, tehát hogy a második lombkorona színben lévő egyedeket is eltávolítottuk, minden olyan fát, aminek az átmérője meghaladta az 5 cm-t, és ez ebben az állományban egy 20 méter átmérőt jelentett.
3: Egy picit segítsünk a laikusoknak, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy hagyományos vágásos üzemmód és folyamatos erdőborítást biztosító örökerdő üzemmód.
2: A hagyományos vágásos gazdálkodási módok egy jelentős részét tulajdonképpen a mezőgazdaság körforgásosságára lehet mondjuk ráhúzni. Ebben az esetben általában az adott erdőrészletet, vagy mondjuk egy nagyobb egységet egyszer egy időben termelnek le, amikor eléri az optimálisnak tekintett úgynevezett vágási érettségi kort, tehát amikor már a kitermelendő fa értéke legnagyobb, és ekkor mondjuk ilyen átlagosan, legalábbis Magyarországon ilyen 3-5 hektáros úgynevezett véghasználati területek keletkeznek. Azért nem azt mondom, hogy tarvágások, mert az egy ilyen speciális változata ennek a gazdálkodásnak, ugyanis tipikusan nem egy lépésben kerül letermelésre, hogy ez a 3-5 hektár, hanem ezt megelőzi több olyan kisebb intenzitású beavatkozás, ami elkezdi a felső színben lévő fáknak az áródását egy kicsit megbontani. Ezáltal amik maradnak, azok még évekig több fényt kapnak, nagyobb lesz a koronának is az úgynevezett növőtere, tehát ott egy kicsit fokozottabb erőforrásokhoz fognak jutni. És akkor ez általában 2-3 ilyen előkészítő lépés után kerülnek aztán véghasználatra, és ez amiatt lehet fontos, hogy ideális esetben, ha mondjuk ez egy kellően hosszú idő, akkor ezek a véghasználati területek vagy vágási területek már rendelkezni fognak egy megfelelő mennyiségű természetes újulattal, és akkor innentől pedig újraindul a folyamat, hogy akkor ott lesz egy nyílt térszín, ahol el tudnak kezdeni növekedni ezek a fájszerű egyedek, és indul tovább az erdészeti munka, tisztításokkal, aztán gyűjtésekkel. És akkor ehhez képest az örökerdő gazdálkodás során nem keletkeznek ilyen nagyméretű, záródáshiányos úgynevezett vágásterületek. Az erdő borítása ideális esetben folytonos, ebben létrejönnek ideális esetben nem szabályos ilyen záródáshiányos foltok, és hát leggyakrabban Közép-Európában ezek lékek, kisebb facsoportok, amiket mint egy pogácsa szaggatóval a tésztából eltávolítanak az erdészek, de lehet ez abszolút egy ilyen szabálytalan hálózatban elhelyezkedő fa kitermelés is, amikor tényleg egyedenként vágnak ki fákat. Ugye a kettő üzemmód aztán jelentősen eltérő idős állományt fog eredményezni, mert ugye az egyik esetben, amikor egy lépésben kerül eltávolításra minden vágásos gazdálkodás után, tulajdonképpen egy korosztály fog megjelenni, és ez jelentősen csökkenti a fáknak a méretbeli változatosságát, vagy méretdiverzitását, a függőleges és a horizontális összetettségét, vagy legalábbis szerkezetét mindenféleképpen egyszerűsíteni fogja, míg hogyha ilyen kisebb térléptékű beavatkozásokkal dolgozik mondjuk egy-egy erdőgazdálkodó, akkor vertikálisan és horizontálisan sokkal összetettebb, sokkal inkább a természetes állapotokhoz közeli állományképet fogunk kapni, ami nem mellesleg a különböző bolygatásoknak is sokkal ellenállóbb lesz, illetve nyilván a biodiverzitás szempontjából is azért előnyösebb, hiszen eleve nem bomlik meg mondjuk egy 5-10 évre, tehát nem lesznek majd a zárt erdei viszonyoktól nagyon eltérő környezeti feltételek, és ugye egy ilyen többszintes, változatosabb szerkezetű erdőben több különböző élőlénycsoport vagy több faj tudja mondjuk megtalálni a saját életfeltételeit.
3: Ugye 2014-ben elindult ez a kísérlet, és önök ennek keretében 7 éven át követték nyomon a 2014 őszén kiválasztott és állandósított bekerített vadnak kitett újulati egyedpárok rágottságát, túlélését és növekedését. Tehát magyarán önök 7 éven keresztül azt vizsgálták, hogy mi az oka annak, vagy milyen feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy mondjuk egy erdő megújuljon, és mondjuk, hogy mi a függvénye annak, hogy mondjuk ez gyorsan történik meg, lassan, vagy egyáltalán nem történik meg.
2: Majdnem. Tehát, hogy igazából 7 éven keresztül vizsgáltuk azt, hogy egyes egyed párok, amiknek az egyik része a vadnak ki van téve, a másikat pedig csak a különböző mértékben megváltozott környezeti viszonyok, tehát több belső fény, megnövekedett talajnedvesség, hogyan hat ezek növekedésére, túlélésére, stb. Részben ezt vizsgáltuk, hogy ezek a bekerített vagy vadnak kitett egyedek mennyiben tudnak túlélni vadhatás mellett, vagy mennyiben más a növekedési dinamikájuk, de ugye ez csak egy aspektus, mellette ott van ugyanúgy a megváltozott környezeti viszonyoknak a kérdésköre is, illetve a különböző fajok közötti versengés is, ami azért szintén egy sarkalatos pontja annak, hogy mennyire újul az erdő, illetve hogy az az újulat, az milyen fafaj összetételű lesz aztán a későbbiekben.
3: De a vadkitettség az nagyon fontos ebben a tanulmányban, ugye?
2: Igazából ez volt az egyik alappillér, a másik meg tényleg a különböző beavatkozásoknak a hatása, ami nyilván egy ilyen komplex környezeti hatásként jelenik meg. Ez alatt érthetjük azt, hogy megváltoznak a fényviszonyok, megváltoznak a talajnedvesség viszonyok, a hőmérséklet is, illetve főleg annak a kiegyenlítettsége is eltér az erdei viszonyokhoz. De nekünk 4 különböző beavatkozás típusunk volt. A legdrasztikusabb az egy mikrotarvágás volt, amin belül hagytunk még egy hagyási csoportot, és emellett volt még egy olyan területünk, ami egyébként területileg megegyezett a tarvágásra, ezeknek 80 méter volt az átmérője. Szóval volt meg egy olyan területünk, ahol a felső lombkoronaszínben lévő fafajoknak az egyharmadát nagyjából egyenletesen eltávolítottuk, és a teljes alsó szintet ki kellett szednünk ahhoz, hogy az egyes ismétléseink azok összehasonlíthatóak legyenek. Ez a 3 beavatkozás típus volt az, ami reprezentálta a vágásos gazdálkodást, és akkor a már említett egy fahosznyi, vagyis 20 méter átmérőjű lék volt, ami az örök erdőgazdálkodást reprezentálta.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Bencével, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoport tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A reklámszabályozás átfogó reformját és a vasútrombolás korszakának lezárását nevezte meg legfontosabb feladatai között Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter. A politikus az alakuló ülés szünetében közölte, fel kell lépni a közpénzből folytatott gyűlöletkeltő propaganda ellen, és teljesen újra kell alkotni a hazai reklámpiaci szabályokat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházások területén újjá kell építeni az állam fejlesztési képességét, mivel az elmúlt években szisztematikusan leépítették a szakmai szervezeteket. A leendő miniszter jelezte, számos korábbi döntést felülvizsgálnak, különös tekintettel a Budapest-Belgrád vasútvonalra és az autópálya koncessziókra. A cél, hogy az uniós forrásokat határidőre szabályosan és korrupciómentesen fordítsák a magyar emberek érdekét szolgáló infrastruktúra fejlesztésekre. Debrecenben szombaton megemlékezést tartottak a II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulója alkalmából. A Megyesi sétányon lévő világháborús emlékműnél koszorúzással egybekötött rendezvényt tartottak. Pap László polgármester szerint a háború és a diktatúrák emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. Beszédében felidézte, 1945. május 9-én ért véget Európában a II. Világháború, amely több tízmillió áldozatot követelt. A háború után Magyarország számára újabb diktatúra következett. A polgármester kitért a magyarországi zsidóság tragédiájára és a történelmi felelősség kérdésére is. Úgy fogalmazott, a fiatalabb generációknak ismerniük kell a múlt tanulságait, hogy megértsék a háború következményeit. Szóköznéven könyvklubot indított a Magyarországi Református Egyház. A programhoz nem csak reformátusok, hanem minden érdeklődő csatlakozhat, mondta az Inforádióban Mikola Borbála, a missziói szolgálat igazgatója. Az idei évben 5 könyv közös feldolgozását tervezik. Az első választott kötet Tom Holland Keresztény világ című könyve, amely a kereszténység nyugati kultúrára gyakorolt hatását mutatja be. A szervezők 2 havonta tartanak könyvklub beszélgetéseket online, Zoomon keresztül. A program így a határon túlról is elérhető az érdeklődők számára. Ukrán állami tisztviselőkkel egyeztettek a háborús időszak kihívásairól és az együttműködés lehetőségeiről a Kárpátaljai Református Egyház vezetői. A találkozón szó esett a humanitárius segítségnyújtásról, a szociális szolgálatokról,

0: és a magyar közösséget érintő oktatási kérdésekről is. A Református Egyház egy új tiszaújlaki szociális központ létrehozását is javasolta, amely a tervek szerint 2027-ben indulhatna el. A központ szociális konyhát, pékséget és lelki támogatást biztosítana a rászorulóknak. A megbeszélésen kiemelt téma volt a roma közösségek támogatása, valamint az anyanyelvi oktatás helyzete Kárpátalján. Az egyházi vezetők hangsúlyozták, fontos, hogy a magyar tannyelvű iskolák diákjai kedvezőbb feltételekkel kerülhessenek be ukrán felsőoktatási intézményekbe. Szóba került a lelkipásztorok katonai szolgálat alóli felmentésének kérdése is. A századforduló hangulatát idéző programok töltötték meg a városnapjához kapcsolódó rendezvényen Miskolc belvárosát a hétvégén. A századfordulós hétvégén élő szobrok, pantomimesek, mini cirkuszi műsorok és korabeli jelmezes szereplők várták az érdeklődőket. A Szent István téren vásár működött, a programot este koncert zárta. A szervezők családbarát kulturális eseményekkel idézték meg a századfordulós városi hangulatot. Sokan családi kikapcsolódásként látogattak ki a belvárosban, különösen a gyerekek élvezték a látványosságokat. A résztvevők szerint a rendezvény különleges élményt nyújtott, hiszen egyszerre volt szórakoztató és kulturális program. A századfordulós hétvége vasárnap is folytatódott Miskolc belvárosában. Könyvtári majárist rendeztek a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban és az előtte lévő téren Miskolcon szombaton. A rendezvény egésznapos, ingyenes családi programokat kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A programot a Kolompos Együttes koncertje nyitotta meg, majd családi vetélkedők és kincsvadászat is várta az érdeklődőket. A látogatók kézműves foglalkozásokon, könyvkötő bemutatón és népi mesterségekhez kapcsolódó programokon vehettek részt. A gyerekeket játszópark, a látogatókat pedig kutyás mentő egyesületi bemutató is szórakoztatta. A nap folyamán színpadi műsorok, táncelőadások és iskolai produkciók is szerepeltek a programban. A rendezvényt délután bábjáték zárta, amely a Vitéz László és az Elátkozott Malom című előadás volt.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, megélénkül a déli délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
1: Hírek az Európa Rádióban.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. május 11-e hétfő reggel van, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, melyből a nap bármely szakában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délnyugati szél megélénkül, főleg a Dunántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16 fok között alakult, a szelesebb, felhősebb tájakon volt enyhébb hajnal. A csúcsérték ma 21 és 26 fok között várható. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Istennel talállak, testvérem, cigány történetek, ezzel a címmel nyílt meg Erdős Kamil etnográfus nyelvész vándor kiállítása a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtárában. A tárlat a Pataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, valamint a Néprajzi Múzeum együttműködésében jött létre. Erdős Kamil a magyarországi roma cigány közösségekhez kapcsolódó kutatás egyik meghatározó alakja volt, akinek rövid, de rendkívül intenzív tudományos pályája során a kutatásai által érintett közösségek nyelvét, történeteit, tárgyi kultúráját és mindennapi életét, környezetét kivételes érzékenységgel dokumentálta. A kiállítás dr. Patyán László, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Társadalomtudományok Intézetének vezetője nyitotta meg, aki szerint a vándorkiállítás jó helyre érkezett.
2: Ez arról szól inkább, hogy mi kell ahhoz, hogy a társadalommal valaki be tudjon tagolódni, úgy, hogy közben úgy éljen, ahogy ő szeretne. Ne kelljen megváltoznia, ne kelljen elveszíteni a kultúráját, ne kelljen elveszíteni a nyelvét. És ugye ez az anyag, amit a Kamil gyűjtött az 50-es években, ez egy társadalmi változás időszakában történt meg, amikor a roma közösségeknek föl kellett hagyni a hagyományos tevékenységükkel, átalakult az életük, átalakult a környezetük, átalakult minden körülöttük, és az utolsó pillanatokban történt meg ennek az anyagnak az összegyűjtése, hiszen a 70-es évektől indul el a párthatározatok után a romáknak egyfajta ilyen irányított, vagy mondjuk úgy kényszerű integrálása az iparba, a mezőgazdaságba, illetve hát később majd aztán a lakhatási viszonyaik drasztikus javítása.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma május 11-e van, a Ferenceknek kívánunk boldog névnapot. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított formájából származik, jelentése francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve, amit azért kapott, mert anyja francia származású volt. Női párja a Franciska. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, május 11. napján. 1881-ben Budapesten megszületett Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya. 1909 óta, május 11-e, Miskolcváros ünnepe. 1857-ben ezen a napon, 6 év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus. 1858. május 11-én Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. 1885-ben e napon született Rajnai Gábor színművész, érdemes művész. 1899. május 11-én született Boldogsalkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társaság nővére. Eredeti nevén Salkaházi Sára, csaknem 100 magyarországi zsidó megmentője, a nyilas uralom idején vértanú. Boldoggá avatási eljárását a társaság 1996 végén kezdeményezte, lefolytatását a Szentszék 1997. januárjában engedélyezte. 1904. május 11-én született Salvador Dali, szürrealista festő. 1908-ban született május 11-én Márk Tivadar, Kossuth Díjas jelmeztervező, az Operaház örökös tagja és mesterművésze. 1934. május 11-én született Fonyó József, Jászai Mari Díjas színművész, aki több száz filmben és színdarabban szerepelt. 1937-ben e napon született Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok vívónő. 1946-ban ezen a napon írták alá Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. 330-ban, május 11-én Konstantinus császár a mai Isztambul helyén új fővárost alapított. 1760-ban született e napon Palucsi Horváth Ádám költő, író, népdalgyűjtő. 1841-ben e napon született Pauler Gyula jogász, levéltáros, történész és író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1931-ben május 11-én született Komlós István színész, akinek a nevéhez a napsugárfiúk és az öltöztető fűződik. 1949-ben május 11-én Szijám hivatalos neve ismét Tájföld lett. 1968-ban e napon Franciaország után az NSK-ban is diáklázadások kezdődtek. 1968. május 11-én halt meg Kertai György geológus, az Alföldi Szénhidrogén Kutatás elméleti megalapozója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1995-ben e napon halt meg Sárai Tibor, Kossuth és Erkel díjas zeneszerző, zenepedagógus. 2001-ben, május 11-én halt meg Szuhai Balázs színész, parodista, énekes, konferencié, író. 2009-ben e napon halt meg Séner Mihály, Kossuth díjas festő, grafikus, szobrász, keramikus és bábtervező. 2012-ben, május 11-én halt meg Seregi László, Kossuth díjas táncos, koreográfus. 2016-ban e napon halt meg Rész Pál, Széchenyi díjas irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, műkritikus. 1988-ban e napon született Egri László költő. Május 11-e Magyarországon 2015 óta a közlekedési kultúra napja is.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Beágyazva életünk meséjébe. A tűnt idő a repedezett sziklafalon bukik alá. A sirályok gyászéneke, a tengermarta köveken szétmálló percdarabkák felett egy-egy könyvtapasz. Húsba vésett barázda ez a javából, ha nyobában vér nem is serken. Szemcirádák, tarvágások, homlokárkok, s mindaz, mi körülöttük elsuhant, mögöttük megfogant. Miközben kifelé vonulok az adott percből, hallom gyermekkori játszópajtásom frappáns összegzését, de csúf öreg ember lett belőled. A gyermeki burok lemállott, de vajon történt ez alatt más is velem? Ó, hány hanyagul elkoptatott kilométer, cipő és barátság maradt el mögöttem. Mintha a mindenkori jelen nem lenne teljes. Feszítek még rajta, tágítom, de ezzel együtt figyelmem fókusza, aktuális jelenlétem végérvényesen megváltozik. Fészkelődöm, vagy mondhatni göröngyöket taposva, ösvényeket lépéseimhez szelidítve úton vagyok. Németh Gábor az ősi almafától indul, ami alatt egykori bölcsője ringott. Szeretném megérteni lényének egy előle eltitkolt jegyét, a zsidóságát. Újra lapozva a regényt, hallom a hangját, és nézegetem a rajzot, amit neveink mellé kanyarított a nászutunkon. Ivolyának és Lacinak szívből. Pula elhagyatott művelődési házában ülve, az életem történetében főszereplő vagyok. Miközben Gábor, a szerző, 45 év történését tenné a helyére. Nehéz és veszélyes élet a proliké, mártírium és vállalat, ám a végén meghozza az üdvösséget. Proletárok voltunk valamikor, most meg már nem, zsidó prolik, akik most már sem problik, sem zsidók, akik már akkor minisztráltak, de hát a nagyapám alapította a kommunista pártot. Kibogozni való akadt Németh Gábornál, és találni néhány holmit a padláson felénk is. Hogyan kerülhet egy élet a helyére, csak is visszafelé tekintve van erre esély? Petőfi közismert és mindannyiunk által szavalt verse, a füstbe ment terv épp rögzíti az idő nyargalását, ahogyan suta kezéből kicsusszan. A mi feladatunk nem az abla szorongatása, sokkal inkább az, hogy a történetünkbe végre megérkezzünk. Ez teszi ünneppé a költő számára a mindennapi eseményt, s a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Az el nem választható, csak időlegesen távol került részek újra egymás partját nyaltossák. Az apró részletek áldott összjátéka a megismételhetetlenség derengésébe vonják az eseményben osztozókat. Dylan Thomas gyermekségéről írt memoárjában még árnyaltabb képet rajzol az egyértelművé és beteljesülésé nemesedő pillanatról. Egy percig még a kicsi, összefagyott, pisze orró meseköltő voltam, aki halálra rémülten ácsorgott a sötét utcácskában, merev ünneplőjében, de a másik percben már én voltam az eltűnt királyfi, aki ízléses városi öltönyben tér haza a boldog rokoni körbe, s most itt áll, történetei biztonságos középpontjában és hallja, hogy az óra meghirdeti érkezését. Észrevesszük, kitűnik az ajló harcos pusza jelenetben, hogy épp ott vagyunk, ahová vártak minket. Nem is gondoltuk, hogy van olyan, aki titkon szurkol beérkezésünknek, aki már korábbról figyelte elkötelezettségünket. Balogh Zoltán miniszter szerint azok az igaz tettek, amelyeknek a jutalma önmagában van. Amikor az ember teljes személyiségével benne van abban, amit tesz, és nem kacsingat, pislog kifelé, hogy jön-e már a megérdemelt elismerés. Miközben e szavak a művészetek palotája színháztermének levegőjében vigyázálásban sorakoztak, arra gondoltam, az igazi küténtetés, ráérezni a saját történetünk ízét. Akkor a távozás és érkezés között felgyűrődött idő végre kisimul. A dolgok a helyükre kerülnek,
és egy korszak labirintusának kijárata felpattant.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A reklám szabályozás átfogó reformját és a vasút rombolás korszakának lezárását nevezte meg legfontosabb feladatai között Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter. A politikus az alakuló ülés szünetében közölte, fel kell lépni a közpénzből folytatott gyűlöletkeltő propaganda ellen, és teljesen újra kell alkotni a hazai reklámpiaci szabályokat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházások területén újjá kell építeni az állam fejlesztési képességét, mivel az elmúlt években szisztematikusan leépítették a szakmai szervezeteket. A leendő miniszter jelezte, számos korábbi döntést felülvizsgálnak, különös tekintettel a Budapest-Belgrád vasútvonalra és az autópálya koncessziókra. A cél, hogy az uniós forrásokat határidőre szabályosan és korrupciómentesen fordítsák a magyar emberek érdekét szolgáló infrastruktúra fejlesztésekre. Új korszak kezdődik a magyar demokrácia történetében, jelentette ki Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés újonnan megválasztott elnöke szombati ünnepi beszédében. A Tiszapárt politikusa hangsúlyozta, a házelnöki tisztség számára nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent. Kiemelte, hogy a parlamentnek a jövőben a szerénység, az alázat és a tényeken alapuló párbeszéd helyszínévé kell válnia, ahol senkit nem érhet hátrány véleménye vagy származása miatt. Az új elnök hitet tett a transzparencia mellett, ígéretet téve a sajtó és a civil társadalom felé való nyitásra. Forsthoffer Ágnes beszéde végén bejelentette első döntését, 12 év után ismét kitűzik az Európai Unió zászlaját az országházra. Mint fogalmazott, a lobogó a 22 évvel ezelőtti népszavazás és a közös európai értékek jelképe. A kormányzat célja pedig az, hogy Magyarország ismét az európai közösség megbecsült tagjává váljon. Gyökeres átalakítást, és már az első 100 napban látványos változásokat ígér az egészségügyben Hegedűs Zsolt leendő miniszter. A tárca várományosa közölte, vétójoggal kíván részt venni a kormány munkájában, hogy garantálja az ágazat prioritását. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy csapata már összeállt, hétfő reggel be is mutatja a 4 államtitkárát. Az Országos Kórházi Főigazgatóság élére pedig már megvan a kijelölt vezető. A miniszter jelölt decentralizált működést, kiszámíthatóságot és nyílt kommunikációt ígér. Jelezte továbbá, hogy Kulja Andrásra nem a minisztériumban, hanem az uniós források megszerzésében számít a jövőben. A leendő miniszter azt is elmondta, hogy nem korrekcióra, hanem a teljes rendszer mélyreható reformjára készül. A MOL szerint több kisebb benzinkút kimerítette a számára biztosított stratégiai dízel készletet. A vállalat közölte, a továbbiakban saját termelésből biztosítják az üzemanyagot a jogszabályban rögzített védett áron. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak gyakorlatilag haszon nélkül értékesítik a gázolajat. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a helyzet ellátási problémákhoz vezethet. Egri Gábor szakértő úgy fogalmazott, ha több kuton elfogy a kedvezményes üzemanyag, az a láncreakciót indíthat el az ellátásban. A védett árak fenntartását a kormány és Magyar Péter is támogatja, az intézkedést az ellátásbiztonsággal indokolta. Szakértők szerint ugyanakkor az üzemanyagokra bevezetett ár és stopp hosszabb távon egyre nehezebben tartható fenn. Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológját a Herman Ottó Múzeumban. A kiállítás a sokszorosított grafika elmúlt évtizedeinek válogatott alkotásait mutatja be, mintegy 65 művész munkáival. A szervezők szerint a Triennálé több mint 60 éve biztosítja a kortárs grafika bemutatkozási lehetőségét. A jubileumi tárlathoz több kiállítás is kapcsolódik, köztük önálló és kamara kiállítások a város más helyszínein. A megnyitón elhangzott, a kortárs művészet reagál a jelen eseményeire, így a mostani időszak is inspirációt adhat a művészeknek. A szervezők arra biztatják a látogatókat, hogy minél többen tekintsék meg a kiállításokat. A tárlat augusztus 9-ig látogatható a Herman Ottó Múzeum Görgei utcai épületében Miskolcon.
0: Hírek az Európa Rádióban.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Istennel talállak testvérem cigány történetek. Ezzel a címmel nyílt meg Erdős Kamil etnográfus, nyelvész Vándor kiállítása a Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtárában. A tárlat a Pataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, valamint a Néprajzi Múzeum együttműködésében jött létre. Erdős Kamil a magyarországi roma cigány közösségekhez kapcsolódó kutatás egyik meghatározó alakja volt, akinek rövid, de rendkívül intenzív tudományos pályája során a kutatásai által érintett közösségek nyelvét, történeteit, tárgyi kultúráját és mindennapi életét, környezetét kivételes érzékenységgel dokumentálta. A kiállítás dr. Patyán László a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Társadalomtudományok Intézetének vezetője nyitotta meg, aki szerint a Vándor kiállítás jó helyre érkezett. A riporter Bódis Attila.
2: Hát az mindenképpen fontos, hogy ismerjük a történetünket, ismerjük az életünket, a helyi társadalmunkat, a minket körülvevő világot, hogy hogyan alakult, hogyan változott, hogyan fejlődött. Tehát én jó szívvel ajánlom bárkinek a kiállítás megismerését, megtekintését, azért is, mert olyan fajta technikákkal, meg eszközökkel dolgozott itt a Néprajzi Múzeum csapata, ami rendkívül érdekes, élvezhetővé teszi ennek az anyagnak a megismerését és feldolgozását. Másik részről, ha kinézek az ablakon, akkor látom Sárospataki Református Hittudományi Egyetemet, és ez egy másik üzenetet hordoz magában, hiszen mi olyan diákokat képzünk, akár a lelkész képzésben, akár a református közösségszervező képzésben, akár a szociális munka vagy a diakónia képzésekben, akiknek ez egy nagyon fontos információ és tudás bázis lehet, hogy a munkájukat a későbbiekben milyen fajta hozzáállással, elfogadással tudják végezni. Úgyhogy én ezért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy itt ünnepelhetjük és itt köszönhetjük ezt a Vándor kiállítást.
3: Önnek, mint aki a szociális munka területén már több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és hát ugye a társadalomkutató is, mondott-e valami újat ez a kiállítás? Tehát, hogy ugye szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy megértsük az embereket, azért valamiféle a múltat is, vagy az oda vezető utat is ismerni kell, ahogy kialakul mondjuk egy közösség. Mond-e valami újat ez a kiállítás olyan embernek is, aki régóta foglalkozik például ezzel a társadalmi réteggel?
2: Hát én nem vagyok néprajzos valóban. Én egy másik szemszögből közelítettem meg ezt az egész kérdéskört és magát a kiállítást is. Ez arról szól inkább, hogy mi kell ahhoz, hogy a társadalommal valaki be tudjon tagolódni, úgy, hogy közben úgy éljen, ahogy ő szeretne. Ne kelljen megváltoznia, ne kelljen elveszíteni a kultúráját, ne kelljen elveszíteni a nyelvét. És ugye ez az anyag, amit a Kamil gyűjtött az 50-es években, ez egy társadalmi változás időszakában történt meg, amikor a roma közösségeknek föl kellett hagyni a hagyományos tevékenységükkel, átalakult az életük, átalakult a környezetük, átalakult minden körülöttük, és az utolsó pillanatokban történt meg ennek az anyagnak az összegyűjtése, hiszen a 70-es évektől indul el a párthatározatok után a romáknak a, hát egyfajta ilyen irányított, vagy mondjuk úgy kényszerű integrálása az iparba, a mezőgazdaságba, illetve hát később majd aztán a lakhatási viszonyaik drasztikus javítása. Ma, és ezért a megnyitón a kurátoroktól is elhangzott, nagyjából ugyanannyi telepszerű viszonyok között élő roma közösséggel számolunk, mint amennyivel annak idején számoltunk. Ez egyrészt egy szomorú, megdöbbentő tény, másrészt pedig azt jelenti, hogy vannak dolgok, amikkel még nem számoltunk, és vannak dolgok, amikkel szembe kell néznünk a magyar társadalomban, ahhoz, hogy ezen tudjunk változtatni.
3: A kiállításon dr. Schleicher Vera etnográfus, muzeológus, a Néprajzi Múzeum gyűjteményi főosztályának vezetője tartott szakértő és az ott látható fotók, információk hátterét is bemutató tárlatvezetést.
4: Erdős Kamil amatőr néprajzkutató, ciganológus volt, aki egy rövid ideig, 8-9 évig az 50-es évek Magyarországán végzett nagyon különböző témákba, cigány közösségek köreiben kutatásokat, és és hát az ő különlegessége, amiért figyelmet érdemel az anyaga, az kettős volt. Az egyik az, hogy a nyelvet beszélő, és a nyelven keresztül ezeknek a közösségeknek a kultúráját nagyon mélyen megismerő emberként tulajdonképpen olyan anyagot tudott a néprajztudomány számára gyűjteni, amelyhez az akadémiai képzettségű néprajzosok egyszerűen nem fértek hozzá az ő hagyományos módszereikkel. Ez az egyik vonal, a másik vonal pedig az, hogy az életútját végigkövetve azt látjuk, hogy laikus érdeklődőből nagyon rövid idő alatt egy ilyen kutatói attitűd alakul ki egy módszertannal, és ez se tart sokáig, hanem tulajdonképpen átcsap egyfajta aktivizmusba. Tehát, hogy egyszerűen az általa megismert körülmények arra késztették, hogy a legkülönbözőbb fórumokon próbáljon tenni a cigányságét, beleírt egyébként azt is, hogy őket magukat próbálta győzködni, például az iskoláztatás nagyon megosztó kérdésében, de ilyen helyzeteket kell elképzelnünk, hogy a rendőrségnek segít például lopással gyanúsított ügyekben megérteni egyáltalán, hogy mi történt, hogy mit jelent a magántulajdon fogalma ebben a közösségben szemben azzal, amit mondjuk a rendőrség ismer.
3: Itt az elején elmondta, hogy a cigányság sorsának egy eléggé nehéz időszakában kezdte el ezt a munkát. Ez adott-e valamiféle külön jelentőséget az ő munkájának?
4: Hát igen, mindenképpen, mert hogy a többségi társadalom nem elsősorban a megismerésre érdemes kultúrát látta a cigány embereknek a megnyilvánulásaiban, hanem szegény embereket, a törvénysértéseket elkövető embereket, piszkos lakásokat, szóval egyáltalán egy ilyen kriminalizált közösséget látott, és így tulajdonképpen egyszerre kellett ezt a kettős munkát elvégezni, mint az előbb említettem, hogy kulturálisan elismert jelenségként írni le, amit látunk, és ugyanakkor segíteni is, hogy egyrészt a cigány emberek maguk és a velük élők is megértsék, hogy miről van szó. Nagyon erős szövegeket írt már, tehát a halála előtt, 1962-ben 38 évesen halt meg, a tüdőbetegségben, Erdős Komi, és a halála előtt 59-60-ban már nagyon erős, kérlelhetetlen szövegeket ír, ilyen mondatokat, hogy 500 éven keresztül üldözték, kirekesztették, megvetették ezt a népcsoportot, ne csodálkozzunk, hogy kifejlesztettek magukban egy színlelő, egy egyik napról a másikra élő és túlélő attitűdöt, amit nagyon nehéz enélkül megérteni. Tehát Erdős Kamil keveset írt, de érdemes ezeket a szövegeit újra olvasni, és egy párat a kiállításba is felhasználtunk.
3: Ha már itt tartunk, ugye ő, ahogy hallottuk, szinte gyakorlatilag a cigányok életének minden részét kutatta. Hogyan sikerült ezeket tematizálni úgy, hogy egy kiállítás összeálljon belőle, és legyen ennek egy vezérfonala?
4: Hát úgy, hogy nem egy narratívát akartunk elmondani, és nincs egy néprajztudományos fókusza sem. Tehát nem tárgyi kultúráról beszélünk, és szellemi néprajzról, hanem megpróbáltuk a történeteket, az emberi helyzeteket keresni mögötte, egyrészt az Erdős Kamil szemüvegén keresztül, tehát az ő történetét, másrészt meg a általa fényképezettek és általa magnóra vett embereknek a történeteit.
3: Van-e aktualitása ennek, hogy ezt összeállították, ezt a vándor kiállítást?
4: Az aktualitása nagyon prózai, hogy felfedezve ezt az anyagot és az 514 fényképfelvételnek tulajdonképpen a veszélyeztetettségét, ugye, hiszen ezek azért tönkre mennek, ezek nitrátos negatívak, hogy digitalizáltuk. A Néprajzi Múzeumban digitalizáltuk ezt a Gyulai Múzeumban őrzött anyagot. Tehát tulajdonképpen ez volt az apropója, hogy az értékei, vagy az izgalma egyszerűen a szemünk elé került, és kiállításért kiáltott.
3: Röviden összefoglalva, az átlagembernek mit tud üzenni, mit tud adni ez a kiállítás? Tehát miért érdemes megismerni azokat a szövegeket, miért érdemes azok mögé, a fotók mögé nézni, amiket láthatunk, vagy esetleg még talán van audiovizuális eszköz is, ugye, amin lehet itt ismeretterjesztő dolgokhoz hozzájutni. Mit üzen ez az átlag?
4: Hát talán legfontosabbként azt, hogy nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, hogy az előítéletek, a sztereotípiák, a kirekesztés mögött igazából soha nem személyek vannak. Nem valaki, akivel a vonaton megismerkedtünk, vagy akivel egy padba ültünk, vagy a moziba egymás mellé sodródtunk, hanem ezek ilyen teljesen elvont képzetek. Tehát, hogy keressük az embert szerintem. És mivel ezeknek a képeknek van egy ilyen nagyon erős embersége, közel kerülnek hozzánk ezek az emberek, és ezen érdemes elgondolni.
1: Kedves hallgatóink, Istennel találak testvérem cigány történetek, ezzel a címmel nyílt meg Erdős Kamil etnográfus nyelvész vándor kiállítása a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtárában. A megnyitóról hallották Bódi Szatilla összeállítását.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.

magammal mást, csak ami boldogságot ad. Kedvesemet és lottomat. Kedvesem, ki egy szemében asszony és gyermek. Örömében jön és megyen. Pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz. Majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álom tünemény.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Melétei Barna Márton, a Tiszapárt jogi vezetője, országgyűlési képviselő lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot és állami szervek vezetőit a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy lemondani nem gyengeség, hanem erő. Magyar Péter miniszterelnök sógora felidézte, hogy korábban lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről, mert az intézmény integritását fontosabbnak tartja az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akarta annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet. A politikus a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a kúria elnökét, az alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az országos bírósági hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a gazdasági versenyhivatal elnökét és helyetteseit, valamint az állami számvevőszék elnökét arra szólította fel, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről. Melétei Barna Márton szerint az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg a megszólítottak, vagy éppen nem hoztak meg, melyek megítélése szerint és a magyarok túlnyomó többsége szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és kérdőjelezte meg az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Magyar Péter szombaton a parlament alakulóülésén tett miniszterelnöki esküjét követő beszédében ismét távozásra szólította fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Az új országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ér a posztkommunizmus időszaka, ugyanis mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát, írta Németh Zsolt országgyűlési képviselő a Facebookon. A külügyi bizottság fideszes alelnöke, aki az új országgyűlésben az egyedüli 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azt írta, bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni. Magyar Péter a választáson győztes Tiszapárt elnöke megválasztott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket szombaton. A legtöbb emlékhelyen ezen a napon ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépő jegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monoki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozásokkal várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a Debreceni Református Nagy Templom, a Mátraverebés-Szentkút Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a Pápai Református Ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás Templom és a Kálvin téri Református Templom, olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programját.

0: programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
1: Az időjárásról.
0: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Állj fel a padlóról! Első rész. Sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem. Zsoltárok könyve 129. fejezet, 2. vers. A reziliencia azt jelenti, hogy ha padlót is fog az ember, nem marad ott, hanem ismét talpra szökken. Pál pontosan ilyen volt. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. A korintusiakhoz írt 2. levél, 4. fejezet, 8. verstől a 9. versig. Mit kell hát tenned ahhoz, hogy talpra tudj állni, ahelyett, hogy összetörve a földön maradnál? Két dolgot. Az első, amikor a körülményeidet nem tudod uralni, legalább a saját életedet vedd a kezedbe. Amikor Angela Mietzen egy gerincsérülés következtében deréktől lefelé lebénult, megfogadta, hogy mindenáron felülkerekedik a helyzeten. Elhatározta azt is, hogy átvez az Atlanti-óceánon, amire fogyatékossággal élő nő azelőtt még soha nem vállalkozott. Dennis Foley újságíró ezt írja. Mietzen az élő példája annak, amit a kutatók rezilienciának neveznek, az arra való képességnek, hogy bármilyen nehézséget hozzon is az élet, újra teljes életet éljen. Egyike azoknak, akik miatt elgondolkodunk, hogy mi vajon miként kerülnénk ki egy efféle próbatételből. Mi is képesek lennénk így helytállni? Másodszor, ne panaszkodj a téged körülvevő rossz emberekre, hanem keress magad mellé jó embereket. Ned Hallowell, bipoláris depresszióban szenvedő édesapa, bántalmazó mostohaapa és alkoholista anya mellett, valamint tanulási nehézségekkel nőtt fel, az ilyen háttérből gyakran börtönbe vagy elmegyógyintézetbe vezet az út. Ned azonban elismert pszichiáter, boldog férj, családapa és sikeres író lett. Mindezt javarészt annak köszönhette, hogy egy bentlakásos iskolában olyan tanárokkal kereste a kapcsolatot, akik törődtek vele és a szárnyuk alá vették. A nehéz időkben te is hagyatkozz Istenre, vedd kezedbe az életedet és keresd jó emberek társaságát. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. május 11-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, melyből a nap bármely szakában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délnyugati szél megélénkül, főleg a Dunántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16 fok között alakult, a szelesebb, felhősebb dunántúli tájakon volt enyhébb a hajnal. A csúcsérték 21 és 26 fok között valószínű. Holnap, azaz kedden átmenetileg megvastagszik, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, nagyobb számossággal éjszaka, illetve délelőtt. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, sőt olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Kedden hajnalban 9 és 14, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. Megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. A Miskolci rendvédelmi technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány, a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedés rendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedés biztonsági helyzetről.
2: És örvendetes az, hogy a halálos közlekedési balesetek és a súlyos közlekedési balesetek tekintetében egy elég jelentős csökkenés tapasztalható, vagy állapítható meg, ami azt jelenti, hogy például a Vármegyénkben tavaly 8 halálos közlekedési baleset történt, míg az idén, ez idáig a napig, 3 közlekedési baleset végződött halálos eredménnyel. Egy azonos időszakot nézzük a előző évhez mérten, ez az idei adat, viszont ezeknél a balesetekben azért ebben a 3 közlekedési balesetben összesen 6 fő halt meg. Valószínű, a hallgatók emlékeznek rá a sajtóból, hogy az első halálos közlekedési balesetünk az január 1-én történt, Sátoraljaújhelynél egy vasúti átjáróba hajtott be egy személykocsi, amikor is ott közlekedő vonattal, ott a tilos jelzésre behajtó gépkocsi egy ott érkező vonattal ütközött, és sajnos a gépkocsiban tartózkodó 4 személy elhalálozott, tehát ennél a balesetnél 4-en haltak meg. A másik 2 balesetnél egy-egy személy szenvedett halálos sérülést.
1: Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a baleset megelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
3: Már a Bosch családi napra is megyünk, ahol szinte 3000 fő résztvevő lesz, és külön kérésük a biztonságőv szimulátor, amit a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságtól kapunk kölcsön, mert nekünk nem áll rendelkezésünkre hiteles biztonságőv szimulátor.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. A Miskolci Rendvédelmi Technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitány, a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a baleset megelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Varga János alezredest, közlekedésrendészeti osztályvezetőt kérdeztem.
2: Alezredes úr, szokásos tavaszi ülés volt a Baleset Megelőzési Bizottságnak Borsodabói Zemplén megyében. Miről számolt be?
3: A Baleset Megelőzési Bizottság éves szinten két alkalommal ülésezik, egyiket tavasszal, a másikat ősszel, és ezeken a értekezleteken mindig átbeszéljük a vármegyén közlekedésbiztonsági helyzetét. Ehhez nagyon sok segítőm van, akik különböző társszerveknek a vezetői, a munkatársai, akik jelen vannak ezen, és egy interaktív értekezetet tartunk, ahol is felvetjük azokat a problémákat, amik jelentkeznek a vármegyénkben. Végül is én egy tájékoztatót adok mindig ezen a vármegyei ülésen azzal kapcsolatban, hogy milyen a közlekedésbiztonsági helyzet a megyénkben, és hát a tavalyi évhez viszonyítva minimálisan, de romlott a baleseti helyzetünk. Ez abból adódó, hogy több baleset következett be, személyisérülési baleset a vármegyénkben. Nem számottevő az emelkedés, ez egy 21 darabbal több közlekedési baleset, ami egy 13%-os emelkedés, hisz tavaly 167 balesetünk volt, most 188 baleset. Viszont örvendetes az, hogy a halálos közlekedési balesete és a súlyos közlekedési balesetek tekintetében egy elég jelentős csökkenés tapasztalható, vagy állapítható meg, ami azt jelenti, hogy például a vármegyénkben tavaly 8 halálos közlekedési baleset történt, míg az idén, ez idáig a napig 3 közlekedési baleset végződött halálos eredménnyel.
2: Akkor már most, tehát azt a tavalyi, az 2025 és 2026 eltelt idejét hasonlítjuk, igen, össze?
3: Igen, egy azonos időszakot nézzük a előző évhez mérten, ez az idei adat, viszont ezeknél a balesetekben azért ebben a 3 közlekedési balesetben összesen 6 fő halt meg. Valószínű, a hallgatók emlékeznek rá a sajtóból, hogy az első halálos közlekedési balesetünk az január 1-én történt, Sátoraljai Újhelynél egy vasúti átjáróba hajtott be egy személykocsi, amikor is ott közlekedő vonattal, ott a tilos jelzésre behajtó gépkocsi egy ott érkező vonattal ütközött, és sajnos a gépkocsiban tartózkodó 4 személy elhalálozott, tehát ennél a balesetnél 4-en haltak meg, a másik 2 balesetnél egy-egy személy szenvedett halálos sérülést.
2: Mit lehet még tudni erről az időszakra?
3: Ami nem változott, az, hogy 8 baleset volt, aminél ittas volt a gépkocsi vezető, tavaly is és az idén is. Viszont ha az arányszámokat nézzük, a tavalyi és az idei számokat, akkor százalékban kedvezőbb, viszont egy ittas vezető is sok, akik úgy közlekednek, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt, tehát alkoholt fogyasztanak.
2: Ez ugye az ittasak. Ilyenkor a bódult állapotban lévő emberkéket is szokták nézni. Ugye itt a kábítószerről lehet beszélni. Ez okozott balesetet? Vagyis hát balesetet biztos, de mondjuk súlyosabb balesetet?
3: Igen, azért a bódult járművezetés is jellemző most már a közlekedésünk során. Ebbe a 8 ittasban van a bódult járművezetők is, tehát ez nem mind ittas, ebben ittas és bódult állapotban történő vezetés, azonban el kell mondani, hogy egyre többször találkozunk akár egy anyai káros balesetnél, akár sima közúti rendőri ellenőrzésnél úgy, hogy a gépkocsi vezető bódult állapotban van, és úgy vesz részt a közúti forgalomba, vagy okoz anyai káros közlekedési balesetet, de személyisérés balesetet még nem, csak összesen a két ittas és a bódult állapotban 8 személy követett el.
2: Miről tudott még beszámolni?
3: Amit még ennél az ittas járművezetésnél szeretném, továbbra is zéró tolerancia van. Azért el kell mondani, hogy a Vármegyénkben 5 kapitányság illetékes segélyterületén következtek be ezek az ittas és bódult állapotban történő vezetések. 5 kapitányságnál pedig egyáltalán nem volt. Ez mondható Mezőkövest, Tiszaújváros, aztán Sárospatak, Edelény, és
2: ez egyébként a véletlen műve, nem, hogy ilyenkor melyik kapitányságnál fognak el bódult vagy éppen ittas vezetőt, mert az nem azt jelenti, hogy akkor a többi kapitányságon senki nem iszik, ugye, mármint a területén a vezetők közül.
3: Persze, hát valószínűleg ott is következik, vagy elkövetik ezeket a cselekményeket, vagy vannak, lehetnek, tételezzük fel, látenciában lehetnek ilyen járművezetők, de ő náluk nem merült még fel. Ezeken a területeken még most nem merült fel ilyen szintű elkövetés.
2: De egyébként ez jellemző, hogy még mindig sokan alkohol befolyásoltsága mellett ülnek autóba?
3: Igen, most pont a tegnapi és tegnap előtti napon volt 2 sérüléses baleset, az egyik Alsó-Zsolcán, a másik pedig a 26-os számú főúton, ahol mind a két esetben ittas volt a gépkocsi vezető, és súlyos, illetve könnyű sérülést eredményezett.
2: Ilyenkor ugye felmerül a társadalomban a kérdés, hogy ezek az emberek, akik okozzák, ők a társadalom melyik részén helyezkednek el? Tehát itt nem válogat az alkohol? Ugyanúgy fog egy iskolázott ember, mint egy iskolázatlan elkövetni ilyen bűnt?
3: Ez nem válogat, ez emberi felelőtlenség, a belátás hiánya ezeknél az embereknél. Persze utána már megbánják ezt a dolgot, csak hát késő ez már ilyen esetekben. Mindenki arra hivatkozik persze, hogy ő soha nem követett el ilyen dolgot, de bizony előre kell gondolkodni, mert egyszer, százszor ezerszer elmegy, egyszer nem menjen, és mindjárt megtörténik a probléma.
2: Ilyenkor ugye ez nem azt jelenti, hogy közvetlenül előtte megivott 1-2-3 felest, vagy éppen többet, hanem ugye itt arról is szó lehet, hogy előző este fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt.
3: Igen, ezt nálunk ezt úgy hívják posztalkos befolyásoltság, és például a hétfő reggeli ellenőrzések során nagyon sok gépkocsi vezető, most például legutoljára Encsen 3 ilyen ittas járművezetőt fogtak el, akik az előző esti italfogyasztásnak a mennyiségét nem dolgozta fel a szervezet, és még reggel volt, aki bűncselekmény értékre, de volt, aki közigazgatási érték határ mértékének megfelelő alkoholszondás ellenőrzést mutatott ki a szervezete.
2: Ilyenkor mi történik? Az autót le kell zárni, és ott kell hagyni neki?
3: Igen, én tovább nem közlekedhet a gépkocsival, intézkednek a kollégáink a mintavételre, illetve a vezetőengedély bevonására, vagy közigazgatási eljárás esetében egy büntető pont, vagy mondjuk az hivatosan közlekedési előjeleti pont kiszabására történik, abban az esetben nem kerül elvételre a vezetőengedély.
2: Tehát inkább pontot vonjanak le akkor.
3: Igen, az elég súlyos.
2: Tehát ilyenkor a pontok egy részét, jó részét levonják, ez pontosan mennyi?
3: Hát az ittas járművezetés esetén, amikor az érték határtól függően 6, illetve 8 pont jár ezért a bűncselekményét, vagyis ezért a cselekményét, viszont nem kerül a vezetőengedély elvétele. Maximum 18 pontot lehet összegyűjteni, tehát hogyha valaki többször követi el, akkor hamar kibontozódik.
2: Ha már erről beszélünk, hogy ittas vezetés, mi az okoknak a nagy része? Vagy hogyan lehet az okokat, a baleseti okokat kategorizálni?
3: A közlekedési baleseteknél mi úgy hívjuk, hogy fő baleseti okok, ami azt jelenti, hogy van három olyan jogsértés, vagy keresztszabályszegés, aminél a gépkocsi vezetőknek a baleseti okai visszavezethető. Ezek a sebességtúllépés, ez lehet relatív vagy abszolút sebességtúllépés, elsőbbség meg nem adása, a kanyarodás is szabályok megsértése, ez most jelenleg a balesetünk 74%-át teszik. Tehát a rendőri ellenőrzéseket arra próbáljuk fókuszálni, hogy ezeket a jogsértéseket szűrjük, vagy előzzük meg a baleseteket, ezeknek a jogsértéseknek a kiszűrésével. Tehát ez a három fő baleset jog. Ehhez csatlakoznak még az ittas járművezetők kiszűrése, illetve az ellenőrzést a biztonsági használatára is kitoljuk azért, hogy igenis, hogy ha még esetlegesen baleset is következik be, ne szenvedjen személyi sérülést a gépkocsi vezetője, vagy akár az utasa.
2: A lezredes úr, amikor így beszokott számolni a bizottsági ülésen, akkor számokat is szokott ezzel kapcsolatban mondani. Hogy miért történik a balesetek része, ugye a fő kiváltók, amit említett, számszerűsítsünk már.
3: Hát az idei évben a 188 baleset esetében 63 volt a sebesség nem megfelelő választása, 59 esetben volt az elsőbség, illetve 30 esetben volt a haladás és kanyarodás. A többi az egyéb balesetekre vezethető vissza, ami érdekes, hogy 9 esetben volt gyalogos hibájából. Az elsőbség megadásánál azért azt el kell mondani, hogy az nem csak egyszerű, hogy a mondjuk jelzőtáblának vagy egy tilos jelzés esetében nem adjuk meg az elsőbséget, hanem például a gyalogosok esetében is, a kijelölt gyalog átkelő helyen a gépkocsi vezető nem biztosítja az áthaladást a gyalogos részére. Ebből Miskolc vonatkozásában vagy tekintetében elég jelentős baleset következik be.
2: Ha összehasonlítjuk a tavalyi évvel, akkor melyik az a terület, ahol nőttek a számok, vagy melyik az, ahol éppen csökkent?
3: Ami szerintem drámai a növekedés, az a sebesség túllépés miatt, de a többinél úgy nagyjából azonosan alakulnak a baleseti számai. Ez az emelkedés, amit mondtam is a legelején, igazán a sebesség helytelen megválasztásából következik, vagy az előírt sebesség megsértéséből, tehát a abszolút gyorshajtásból.
2: Tehát a gyorshajtás, akkor nem figyelünk oda, vagy nem is foglalkozik vele az ember, hogy most van ott egy 50-es tám, sőt, ugye lakott területen belül benne van az emberben, hogy 50-nél biztos, hogy 50-nél többen nem mehetek, de nagyon sokszor vannak korlátozó táblák. Inkább azokat sértik meg, vagy az 50-en is túlmennek?
3: Szerintem több a 50-en is túlmennek, és nem tartják be egyáltalán azokat a előírt sebességhatárokat, ami egy adott útszakaszra vonatkoznak, és persze ezáltal megnövekszik a fékút, megnövekszik, elfogy az úta, mondjuk egy követési távolság esetében, vagy akár a gyalogos hirtelen lelépésénét, vagy pedig egy gyalogos megjelenik a mondjuk egy párhuzamos közlekedése alkalmas úton, ahol is későn veszi észre a gépkocsi vezetője, és akkor megtörténik a elütés.
2: Uh-huh. A laikus ember, meg a mai magyar ember ilyenkor felteszi a kérdést, hogy mit tesz a rendőrség azért, hogy ezek a számok, a baleseti számok, akár súlyos, akár könnyű, csökkenjen. Tud hatékonyan működni ezügyben a rendőrség?
3: Igen, főleg az ittas járművezetés kiszűrésében, illetve biztonsági öv használatának a betartását tudjuk fokozatosan ellenőrizni. Többinél is például a sebesség túlépésekben is biztos tapasztalják a közlekedők, illetve a hallgatók, hogy nagyon sokszor mérünk sebességet. Vannak fix és mozgó ellenőrző készülékek, ezt értem az autópályákon, különböző védekapuknál mérünk sebességeket, valamint mobil eszközökkel, és nagyon sok gyorshajtót szűrünk ki a forgalomból. Ezáltal is próbáljuk azokat a notórikusan gyorsan közlekedőket kiszűrni, akik a közötti forgalomban nem veszik figyelembe a szabályokat.
2: Arról van-e valamilyen megállapodás akármelyik önkormányzattal, vagy kormányzattal, vagy megyei vezetőkkel, hogy a ezeket a sebességmérőket növelni kellene valahol is a megyébe, akár a megyeszékhelyen?
3: Igen, folyamatosan monitoringozzuk ezeket a helyszíneket, illetve az önkormányzatokkal egyeztetéseket folytatunk, hisz olyan innovációs eszközöket kell most már szerintem a közlekedésben bevonni, ami egyszer kiváltja a rendőri ellenőrzéseket, és ezáltal is a jogkövetésre helyezzük a hangsúlyt, és most már több helyen trafiboxok kerültek kihelyezésre, amelybe belehelyezzük a készüléket, és állandó méréseket folytatunk különböző területeken, ezt értem Sajóbábonyba, vagy Miskolcon, a Kisernyő utcába, Felső Zsolcán, illetve megye több városában, településen van már trafibox lehetőség. Én vallom, hogy ez nagyon sok helyen megoldja azt a közlekedési anomáliát vagy problémát, ami ott keletkezett. Én hiszem, hogy ez a jövő, és csak egy érdekes dolog, hogy nemrég Ausztriában voltam, és ott a szálláson kezembe adtak egy brosúrát, ahol fel volt tüntetve, hogy melyik településen hol vannak a trafiboxok. Felhívták a közlekedő, hogy ne büntessük meg magunkat, figyeljünk oda a közlekedésre, mert hogy milyen szigorúan veszik ezeket a szabályokat. Remélem, hogy idővel Magyarországon is be fog ez következni, és én vallom, vagy remélem, hogy idővel az átlagsebesség mérés is meg fog valósulni a területünkön.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága, a Miskolci Rendvédelmi Technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitány, a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a Balesetmegelőzési Bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. A Miskolci Rendvédelmi Technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitány a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a balesetmegelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Folytatjuk a beszélgetést a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának üléséről. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Az ez évi első 4 havi tevékenységünket mutattam be, meg a elkövetkezendő terveket, és eddig 11 rendezvényünk volt, ami részben saját rendezvény, de részben meghívott, úgynevezett vendégművészekként vettünk részt, és 3095 fő gyermek és felnőttet értünk el a prevenciós foglalkozások során.
3: Ez az 4 hónap termése?
2: A 4, igen, és még most indul be a szezonunk.
3: Ez sok?
2: Ez nagyon sok, tehát a tavalyi évhez képest szinte dupla emelkedés majdnem.
3: Ezt ki igényli? Az iskolák igénylik, akik hívják önöket, vagy
2: cégek? Tehát már most egyre több cég is becsatlakozik. Egyre több. Már a Bosch családi napra is megyünk, ahol szinte 3000 fő résztvevő lesz, és külön kérésük a biztonságjöv szimulátor, amit a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságtól kapunk kölcsön, mert nekünk nem áll rendelkezésünkre hiteles biztonságjöv szimulátor. Tehát már külön megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja, sóhaja vágya.
3: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB-nek nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
3: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Bosch napra viszünk interaktív kressz, piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel, tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás, ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
3: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
3: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban, mennyire aktívak?
2: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ezt mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK-OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
3: Igen. Szakemberként mi a véleménye, hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
2: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek. Odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
3: Mi lesz még most a következő? Ugye az iskola június vége felé ér véget, azért addig még van egy kis idő. Hová, merre fognak menni, miket fognak előadni?
2: Tehát most először a motorosok. Lesz egy motoros szezonnyitó vezetéstechnikai nyílt napunk a rendvédelmi technikumban május 15-én, amelyre már 70 civil motoros jelentkezett, 50-et terveztünk, 70-re jelentkeztek, így délelőtt délutáni bontásba, tehát mi reggel 8-tól este 6-ig várjuk a motorosokat, akik beregisztráltak, természetesen nyilatkozatot írtak alá, baleset megelőzési szempontból is, balesetvédelmi szempontból is, és nekik Pestről jön le a Sági István szakértő, aki a Humda ZRT, ő egy szaktanácsadó, motoros szaktanácsadó, ő nagyon sok praktikát, ami balesetet, elkerülő helyzeteket fog nekik mutatni, borulási technikát fog nekik mutatni, tehát mindenféle gyakorlati dolgot bemutat nekik. Ehhez segítség lesz a mi 8 rendőrmotorosunk, és még lesz egy elméleti oktatás külön, és az OMS is a meghívásunkra a helyszínen lesz, akik újraélesztési technikát, sebkötözést, elsődleges egészségügyi ellátást fognak bemutatni a motorosoknak.
3: Ez egy sikertörténet egyébként. Én tavaly voltam kint, azt hiszem, hogy tavaly előtt, akkor is nagyon sokan voltak, de ez hasznos a motorosoknak.
2: Igen, és ezt már nagyon várják. Tehát tavaly, ahogy lezajlott az esemény, már késő délután már mondták, hogy ők már alig várják, hogy legyen jövőre, ha elindul a szezon, mert ez nekik annyira hasznos, és mindig fel kell újítani. Tehát ugye télen elteszik a motor, tavasszal most előveszik, és ugyanúgy, mint a kerékpározás, görkorcsolyázást, ugyanúgy fel kell eleveníteni, sőt, a technikákat újítani kell.
3: A lezredetes asszony, mi volt még, amiről beszámolt? Ugye ez május közepén lesz ez a rendezvény, hogy folytatta?
2: Még következik a kerékpáros iskola kupánk, a vármegyei döntő. Ugye az egész vármegyéből várjuk a 10-14 éves gyerekeket, tanulókat, a felső tagozatos általános iskolás tanulókat, és a legjobb lány és a legjobb fiú megy az országos döntőbe, Balmazújvárosra, Hajdú-Bihar vármegyébe, ahol egy háromnapos rendezvény lesz, és aki ott nyer, az a nemzetközi porondon képviseli Magyarországot. Tehát nagy tétje van ennek is, ami szintén május 20-án közeljövőben lesz. De még ki szeretném emelni, mert ami egy sikertörténet még, most volt március 25-én Alsó Zsolcán, a 2. számú napközi otthonos óvodában, a Nemzedékek Biztonsága Alapítvány felajánlásából vittünk ajándékokat, tehát kis biciklit, futóbiciklit, rendőrműanyagmotort, könyveket, labdákat, dörmimackót, és a gyerekeket ügyességi rollerpályán tanítottuk a körforgalom használatára, az útjelző táblák ismeretére, kockakirakóst vittünk nekik. Tehát minden ilyennel, ami hasznos a gyalogos és a akár a kerékpáros, vagy akár a rolleres forgalom során, hogy helyesen közlekedjenek, megtanulják a helyes közlekedést, biztonságos közlekedést. És a biztonságjöv használatát külön kihangsúlyoztuk, mert vittünk rendőrautót, ami úgynevezett rendőrsimogató autó ilyenkor, és amire büszkék vagyunk, hogy Alsó Zsolca polgármestere Csirke Róbert úr megtisztelte a rendezvényünket, hiszen nekem külön is a Miskolci rendőrkapitányságon kollégám volt évekig. Tehát jelen volt végig.
3: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
2: Fair play a pályán és a közlekedésben. Tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
3: Ez itt van csak a Vármegyében, vagy országos program?
2: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
3: Lesz-e az idén, tudom, hogy lesz, de azért így kérdezek rá, közlekedik a család?
2: A közlekedik a családban nagyon nagy változás történt. Tehát eltörölték a vármegyei döntőt, nem lesz most már vármegyei döntő, hanem amit mi az ORFK OBB-től kaptunk tájékoztatást, úgy fog zajlani ez az egész közlekedik a család rendezvény, vetélkedő, hogy a gyermek, ő kitölt egy kresztesztet, egy elméleti kresztesztet, és ha sikeresen kitöltötte, kap egy QR kódot, és azon a QR kódon a szülők, valamint a testvér regisztrálhat be, és ők is kitöltenek egy elméleti kresztesztet, és a legjobbak bejutnak a középdöntőbe, ami, ha legjobb tudomásom szerint, augusztus közepén lesz a Forma 1 pályán, Budapesten, ott lesz egy nagyszabású elméleti gyakorlati vetélkedő, és akik ott a legjobbnak bizonyulnak, azok tévészereplést kapnak, a közlekedik a család országos vetélkedőjére, tehát tévében lesz maga a vetélkedő nyilvánosan.
3: Hogyha a megyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei összedugják a fejüket, mondjuk a borsodi, a hajdúbihari, a vasmegyei, akkor mit mondanak? Jó ez így, vagy jobb volt a régi rendszer, hogy voltak megyei döntők?
2: Vegyes. Nagyon vegyes, tehát ez vármegyénként változó, ugyanis nem minden vármegyében ugyanannyian indultak, tehát van, ahol sikertörténet volt a vármegyei döntő, és egyre több sajnos az olyan vármegye, ahol ugyanazok a családok vettek csak részt, akik évek óta ők jöttek el, ők érezték a bátorságot, és ezért lecsökkent nagy mértékben a családok száma, akik elindultak a vármegyei döntőben.
3: Mi lesz még, miről tudod beszámolni a bizottsági ülésen? Lesz-e nyári tábor, ugye az mindig szokott lenni, Zemplénben?
2: Tehát nekünk már tavaly évben sem volt. Sajnos a gyerekeknek úgy látjuk az az igény, hogy a napközi otthonos táborok felé formálódik. Tehát ők már ott aludni nem szeretnek. Tehát ők, mint az iskolába, bemenni reggel, és délután 4-kor apa-anya jöjjön értük, és mennek haza. Tehát így nem, hanem viszont a bűnmegelőzésnek lesz a rendvédelmi technikumban tábora, azon mi is meg vagyunk hívva, mi is megyünk, valamint a katasztrófa védelem is szervez mindig tábort, azon is évek óta részt veszünk, és sőt, maga a rendvédelmi technikum is szervez tábort, és arra is meg vagyunk hívva, arra is ott leszünk.
3: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
2: Igen, egy kicsit ilyen.
3: rákészülés.
2: Hát, igen, egy kicsit olyan félig meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, márt meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk, az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
3: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a lezredes asszony?
2: Tehát a tavalyi év az, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi, nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből Mezőkövestől Szirmabesenyő, Mái, Alsó-Zsolca, Felső-Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami a rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
3: Mi a véleménye a lezredes asszonynak? Az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
2: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, már a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága, a Miskolci Rendvédelmi Technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitány, a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a Baleset Megelőzési Bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes második könyve 20. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Az előző napokban olvashattunk, hallhattunk arról, hogy az Istentől a Sinai hegyen kapott 10 parancsolat első 4 parancsolata az ember Istenhez fűződő kapcsolatának alapjait fekteti le. Abban az útmutatást, mi módon kell tekintenünk teremtőnkre, s hogyan tudjuk kapcsolatunkat vele méltóképpen ápolni. A második kőtáblán pedig fele barátainkhoz fűződő kapcsolatunkra, a békés együttélésre kapunk útmutató parancsolatokat. Nézzük meg ma ezeket. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Becsüljük meg a családi rendet, amiben Isten elképzelte az emberi lét kereteit. Tiszteljük a korban előttünk járókat, mert ezzel példát adunk gyermekeinknek, utódainknak arra, ők hogyan bánjanak a mi generációnkkal. Ne őj! Az élet feltétel nélküli szentsége és tisztelete. Se magunk, se mások életét ne rövidítsük meg, se lelki, se fizikai értelemben. Ne paráználkodj! A házas élet szentségére, valamint testünk és lelkünk tiszta voltának megóvására hívja fel a figyelmet ez a parancsolat. Ne lopj! Soha semmilyen körülmények közt ne károsítsuk meg embertársainkat. Ne vegyük el, ami a másé, akár tárgyakra gondolunk, ám a türelmét és az idejét se raboljuk másnak fölöslegesen. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Soha ne továbbítsunk olyan információt, aminek az igaz voltáról nem vagyunk meggyőződve. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a fele barátodé. Minden körülmények között őrizzük meg szívünk tisztaságát, ne hagyjuk, hogy az irigységtől csúnya sárga legyen. Mindezekből láthatjuk, hogy a tíz parancsolat nem elavult szabályok sora, hanem Isten szeretet nyelve. Ahogyan Calvin Jánostól megtanulhattuk, a törvény tükör, fék és ösztöke a számunkra. Tükör, mert

0: A fiaim továbbra sem lesznek közszereplők, kérem ennek tiszteletben tartását, írt a Magyar Péter miniszterelnök megválasztása másnapján a Facebook oldalán, megosztva egy előző nap készült fotót, melyen három fia társaságában látható a parlament lépcsőjén. Hangsúlyozta, nélkülük nem tudott volna végigmenni ezen a két éves nehéz úton, és hozzátette, tudja, hogy fiainak is nagyon nehéz volt sokszor, és hogy nem lesznek egyszerűek a következő évek sem, fogalmazott a kormányfő. Vasárnap is megtelt a miskolci belváros a századfordulós hétvége programjaira érkezőkkel, hogy korabeli hangulatban ünnepeljék Miskolc város napját. A Szent István téren és a Széchenyi utcán egész nap találkozhattak a látogatók verklisekkel, rikkancsokkal, korabeli ruhákba öltözött színészekkel, de nagy sikert aratott a pantomim és az utcaszínház is. A programok között szerepelt a Tintoró Társulás ügyességi játéka, Kádár Ferkó fotószínháza, valamint élő zenés kávéház is, ahol a látogatók korabeli hangulatban pihenhettek meg. A kisebbeket interaktív programok és utcai előadások szórakoztatták, míg sokan a korabeli jelmezekbe öltözött szereplőkkel fényképezkedtek Miskolcon. Interaktív programokkal, madárgyűrűzéssel és látványetetésekkel várta a látogatókat vasárnap a Miskolci Állatkert a Madarak és Fák napja alkalmából. A több mint 100 éves hagyományra visszatekintő nap célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág megóvásának fontosságára. Az állatkertben egész nap játékos és ismeretterjesztő programokkal készültek a családoknak. A Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzési bemutatóval várta az érdeklődőket, illetve az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház Erdei Iskolája játékos foglalkozásokkal mutatta be az erdők szerepét és védelmének fontosságát. A programok mellett különleges látványetetések is színesítették a napot, a látogatók megnézhették a holló etetését, a jó időnek köszönhetően pedig az emuk fürdetését is. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén Égerszög település külterületén egy szórón szombat reggel, közölte a Nemzeti Park közösségi oldalán. A megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed. A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, így tavaly tavasszal is. Ekkor szintén Égerszög térségében észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ, írták az Aggteleki Nemzeti Park közösségi oldalán. A park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, melyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt senki, mert az támadásnak veheti a ragadozó, és ne zárják el a medve menekülési útvonalát. Legutóbb Lillafüreden a Szent István barlang fölött jelent meg medve, de az Andók út közelében is rögzítettek medve észlelést.
1: Az időjárásról.
0: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk I.S. Gergely erdélyi politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa lesz, akivel

0: A román kormányválság apropóján beszélgetünk.
1: Ez okozott óriási felhördülést egész Európa szerte, hogy végül is a szociáldemokraták, akik eddig ennek az Európa barátnak nevezett, vagy nyugatpárti koalíciónak a tagjai voltak, ők most az EU ellenesnek és orosz barátnak tartott AUR-ral közösen nyújtották be ezt a bizalmatlanság indítványt, és közösen buktatták meg Ilije Bolozsánnak a kormányát.
0: Vajon a kialakult helyzetben mi vár az RMDS-re?
1: Az RMDS tojásokon lépked, ugye tagja ennek a kormánykoalíciónak tagja volt. Az RMDS-nek az az érdeke, hogy az időközben nagyon megerősödött AUR az ellenzékbe maradjon, ne tudjon kormányra kerülni, sőt, kormány közelbe se tudjon kerülni.
0: És lehet-e olyan forgatókönyv, hogy egy magyar miniszterelnök hidalja át a román kormányválságot?
1: Az a magyar ellenes hullám, ami akkor jönne, azt szerintem mi még nem is ismerjük. Tehát összességében azt gondolom, hogy nekünk se lenne jó, őszintén szólva, mert nem érné meg ez a pozíció azért, amit a mi közösségünk kapna ezt követően. Tudom, hogy Szlovákiában ugye volt rá példa, Ódor Lajos volt a miniszterelnök, de azért az RMDS a román politikában jelenleg is önálló jogán is tényező. Tehát nem arról van szó, hogy egy súly nélküli politikai közösségből emelnek ki valakit, hanem azért az RMDS van politikai súlya.
0: Ijés Gergely erdélyi politológussal beszélgetünk. Tartsanak velünk!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Romániában kormányválság van. A miniszterelnök ellen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, amelyen elbukott, úgy, hogy a négypárti kormánykoalíció egyik pártjának képviselői is Ilije Bolozsán ellen voksoltak. Az így széteső román kormányban több magyar miniszter is volt. Tavaly június óta a fejlesztési, valamint a kulturális minisztériumot is magyar miniszter irányította, sőt pár hete ideiglenesen a mezőgazdasági, valamint az egészségügyi tárca élén is RMDS-es politikus állt. Mi lesz most? Új választás várható, vagy sikerült találni egy új miniszterelnököt? Lehetne magyar vezetője Romániának, mint néhány éve Szlovákiának? Ezekről beszélgetünk a következő percekben Ijés Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával.
3: És szokásosan az lenne a felvezető kérésem hozzád, Gergely, hogy segíts egy kicsit kontextusba helyezni a magyarországi hallgatóknak, hogy mi történik a román politikában. Nyilván nekünk majd fontos lesz, vagy a legfontosabb lesz mindebben az erdélyi magyarok helyzete, szerepe, jövője, lehetősége, de először egy helyzet. Szóval itt kb. A magyar sajtóba szerintem az ment át az embereknek, hogy a miniszterelnök ellen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, ráadásul az egyik őt támogató vele koalícióban lévő párt tagjai, illetve a másik oldalon az AUR szélsőséges párt képviselői. Mi történik most Romániában?
1: Igen, tehát ha csak röviden akarnánk erről beszélni, akkor ugye megbuktatta a román kormányt az ellenzék, illetve az ellenzék egy olyan párt segítségével, amelyik addig kormányon volt. Ilyen egyébként történt már korábban is Romániában, tehát ugye mondhatnánk, hogy nincs itt semmi látnivaló, de ahhoz, hogy jobban megértsük a helyzetet, ahhoz vissza kellene menni a tavalyi évbe, illetve a 24 végi választásokhoz, az biztosan sokan hallották Magyarországon is, ugye érvénytelenítettek egy elnökválasztást 2024 végén, amit ugye Călin Georgescu független jelölt nyert meg az első fordulóban, és hát ugye külföldi beavatkozás vágya, illetve a választási szabályok megszegése miatt törölték el azt a fordulót, és akkor ugye új elnökválasztást szerveztek. Viszont a kettő között volt egy parlamenti választás is, és ezen a parlamenti választáson 2024 december 1-én nagyon meggyengült az addig meglehetősen erős pártnak számító szociáldemokrata párt, és nagyon megerősödött a szélsőséges AUR párt. Tehát a parlamenti választásokat követő tárgyalások során csak egy ilyen koalíciót lehetett összehozni az AUR és a egyéb szélsőséges kisebb pártok kizárásával, amelyben tulajdonképpen minden mainstream párt részt vett, tehát a szociáldemokraták, a nemzeti liberálisok, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS is. Egy ilyen négypárti koalíció állt fel akkor, majd ez a négypárti koalíció a 25 közepi elnökválasztások után kissé átalakult, de tulajdonképpen folytatták a kormányzást, és akkor lett ugye a miniszterelnök az az Ilie Bolozsán, aki a Nemzeti Liberális Párt elnöke, de ő a 2024-et megelőző években meglehetősen sparkolópályán volt ebben a pártban, bírálta az akkori pártvezetést, és a 24-es katasztrofális eredmények után tért vissza a párt élére, dinamizálta azt, és egy teljesen más politikát igyekezett folytatni, viszont ugye a választási eredmények miatt kénytelen kelletlen össze kellett neki is fogni a szociáldemokratákkal. Ez a két párt egyébként a 2020 előtti időszakban egymásnak a halálos ellenségei voltak, de azt követően nagyon sokszor kormányoztak nagy koalícióban is együtt. Ilie Bolozsán egy olyan személy volt, aki meglehetősen nagy lendülettel és erővel állt neki az állam átalakításának, és hát mivel nyilván a gazdasági gondok azok halmozódtak, egy óriási költségvetési hiányt sikerült Romániában a 2024-es évben összehozni, egy 9,3%-os hiányt. Ő ezt megpróbálta minden eszközzel letörni, lecsökkenteni, felvázolt egy olyan deficit csökkentési pályát, amelyet elfogadott az Európai Unió is, és most például az a tét, hogy az idei évben ezt a deficitet le kellene hozni 6,3-6,4% körülre, le kellene hívni azokat az európai forrásokat, amelyek a helyreállítási alapban még rendelkezésre állnak. Ez augusztus végéig, ez egy olyan 7-8 milliárd eurót kellene lehozni Romániának, de ehhez nagyon komoly törvénymódosításokra és kormányrendeletekre lenne szükség, és ebben a helyzetben érezte úgy a szociáldemokrata párt, hogy neki ezek a döntések már vállalhatatlanok. Kiléptek a kormányból, a feszültségek azok már az elmúlt hónapokban éleződtek nyilvánvalóan, és most eldöntötte a szociáldemokrata párt, Soring Vindeanu pártelnök vezetésével azt, hogy kilépnek a kormányból, kihívták a minisztereiket, majd ezt követően érdekes módon nem várták meg azt, hogy 45 napig az ügyvezető kormányhivatalban legyen majd, ugye kellett volna egy bizalmi szavazás, hanem már is benyújtottak egy bizalmatlansági indítványt, és ahhoz, hogy ez a bizalmatlansági indítvány sikeres legyen, ahhoz össze kellett fogniuk az ellenzékben levő AUR párttal, és ez ütötte ki a biztosítékot, vagy ez okozott óriási felhördülést egész Európa szerte, hogy végül is a szociáldemokraták, akik eddig ennek az Európa barátnak nevezett, vagy nyugatpárti koalíciónak a tagjai voltak, ők most az EU ellenesnek és orosz barátnak tartott AUR-ral közösen nyújtották be ezt a bizalmatlansági indítványt, és közösen buktatták meg Ilie Bolozsánnak a kormányát. Itt tartunk most, ügyvezető kormány van, addig, ameddig valamilyen megoldást lehet erre a helyzetre találni.
3: Az RMDS hogy mozog ebben a helyzetben?
1: Az RMDS tojásokon lépked, ugye tagja ennek a kormánykoalíciónak tagja volt. Az RMDS-nek az az érdeke, hogy az időközben nagyon megerősödött AUR az ellenzékbe maradjon, ne tudjon kormányra kerülni, sőt, kormány közelbe se tudjon kerülni, tehát még csak olyan szituáció se alakuljon ki, hogy egyik vagy másik pártnak az AUR szavazataival legyen meg akár egy kisebbségi kormány, az EU szavazataival tudjon életbe maradni, tehát még csak ez a helyzet se álljon fel. Az RMDS-nek a stratégia érdeke, hogy ez a kormánykoalíció, ezek a pártok valamilyen formában találják meg az együttműködésnek az új lehetőségét, folytassák a kormányzást, mert az ellenzékben az AUR van, és azok a kisebb szélsőséges pártok, amelyek nagyrészt róla szakadtak le, tehát ott nem igazán látszik az, hogy hogyan lehetne valamilyen előremutató együttműködést kialakítani, tehát az RMDS próbálja stabilizálni ezt a helyzetet, de a két nagy román párt közötti, vagy a három román párt közötti konfliktusban úgy tűnik, hogy most már eléggé tehetetlen.
3: Viszont a parlamenti matematika meg nem nagyon adja ki, hogy vagy az AUR-ra van szükség a szavazatok tekintetében, vagy a két legnagyobb pártra, akik most összevesztek. Hogy lesz ennek a megoldása? Szerinted?
1: Hát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogyha a mostani nyilatkozatokból indulunk ki, amelyeket az egyes pártelnökök tettek, akkor igazából nincs megoldás, akkor üres halmaz. Viszont közben meg valakinek tényleg kormányozni kell majd. Ugye ez a Ilie Bolozsán vezette ügyvivő kormány, ez most kisebbségben van. A parlamentben egyébként volt ilyen időszak is Romániában, amikor kisebbségi kormány volt, ami azt jelenti, hogy a kormánykoalíciót alkotó pártoknak nincsen többségük a parlamentben, viszont vagy kötnek egy együttműködési megállapodást az egyik ellenzékben levő párttal, ami azt jelenti, hogy bizonyos témákban és bizonyos kérdésekben támogatást nyújt nekik, Volt ilyen időszak, 2000 és 2004 között a szociáldemokraták kormányoztak kisebbségben éppen az LMDSZ-nek a külső támogatásával, vagy 2007-et követő időszakban is volt egy ilyen történet, amikor a nemzeti liberálisok kormányoztak éppen a szociáldemokraták külső támogatásával, tehát ennek azért van hagyománya Romániában, és most is elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy valamelyik párt vállalja azt, hogy kisebbségben kormányoz, és a valamelyik másik párt, vagy esetleg több párt azt mondja, hogy bizonyos kérdésekben támogatni fogja. Például már most vannak olyan nyilatkozatok igazából az összes eddigi kormányzó párt részéről, hogy az Európai Uniós források lehívásához szükséges döntésekben támogatni fogják a kisebbségi egy esetleges kisebbségi kormányt. Persze ezek mindig csak ígéretek és nyilatkozatok, és azért az ördög a részletekben rejlik. Ez az egyik megoldási lehetőség. A másik megoldási lehetőség az, amit ugye a szociáldemokraták mondanak, hogy hát semmi gond, lehet folytatni ezt a kormánykoalíciót, csak éppen Ilir Bolozsán lépjen vissza, ne ő legyen a miniszterelnök. Tehát tulajdonképpen ők ezért buktatták meg a kormányt, mert ők nem a Nemzeti Liberális Párttal nem akarnak tovább kormányozni, hanem Ilir Bolozsán miniszterelnökkel nem akarnak tovább kormányozni, és ők azt mondják, hogy lépjen vissza Ilir Bolozsán, javasoljon egy másik Nemzeti Liberális Párti politikust a PNL-re, és akkor mehet tovább minden, csak ugye erre nem hajlandó sem Ilir Bolozsán, sem a pártja, mert azt mondják, hogy ő a párt elnöke, és hogyha koalíciót akarnak kötni velük, akkor el kell fogadják azt, hogy a párt elnöke lesz a miniszterelnök, nem pedig egy másodvonalbeli politikus, de ez egy megoldási lehetőség lenne, éppen ezért megoldási lehetőség lenne az is, ami már volt korábban Romániában, hogy technokrata miniszterelnök volt, amikor meg tudtak egyezni ezek a pártok, vagy az akkori kormánypártok nem tudtak megegyezni egy olyan miniszterelnök jelöltben, aki egyik vagy másik pártnak lett volna a tagja, és akkor megegyeztek egy párton kívüli szereplőben, ez volt akkoriban Dacian Ciolos, aki korábban ugye EU-biztos volt, és akkor egy ilyen technokrata miniszterelnök volt, de politikai támogatással nem volt túl sikeres ez az időszak, de hát nyilván ez nem azt jelenti, hogy egy következő ilyen történetben elépnének bele. Ez is egy megoldási javaslat. Az is egy megoldási lehetőség lehet, hogyha a szociáldemokraták annyira meggyengülnek ebben a mostani politikai válságban, hogy náluk lesz esetleg egy vezetői váltás, és akkor egy új irányvonallal azt lehet mondani, hogy mégiscsak lehet folytatni ezzel a kormánykoalícióval és Ilir Bolozsánnal. És van még egy lehetőség, csak hogy mutassuk azt fel, hogy nem minden a parlamenti matematika. De ugye a parlamentben nem csak azok a pártok vannak, akik 2024-es választásokat követően bejutottak és frakciót alakítottak, hanem közben egyes képviselők kiváltak a bizonyos pártokból, alakítottak más frakciókat, ugye az AUR is sok képviselőt veszített, az AUR mellett bejutott kisebb szélsőséges pártok, mint az SOS Románia, vagy a Fiatal Emberek Pártja szintén felbomlottak, az így kilépő képviselők aztán összeálltak és alkottak külön frakciókat, most két ilyen kisebb frakciócsoportosulás is van, és azért ezek a kisebb csoportosulások, hogy mondjam, meggyőzhetők arról, hogy egyik vagy másik politikai oldalt segítsék a szavazataikkal, és dolgoznak is azon nagyon keményen a kormány oldalon is, és az ellenzékben is, hogy ezeket a szabad prédának tekinthető képviselőcsoportokat, vagy akár az egyes képviselőket fel lehessen sorakoztatni egyik vagy másik oldal mellett. Egyébként ez is egy sajátja a román politikának, hogy képviselők és szenátorok előszeretettel hagyják el a pártukat, és ülnek be egy másik parlamenti frakcióba. Nyilván az RMDS kivételével, mert azért az nem szokott megtörténni, de a többi pártnál vannak vándorlások, és azért ilyen volatilis helyzetben, vagy amikor éppen 10-20 szavazat hiányzik egy parlamenti többséghez, akkor azért nagyon kreatívak abban a román politikusok, hogy hogyan tudják maguk mellé állítani ezeket a honatjákat.
3: De az AUR-ból leszakadó pártok, ők még jobbrább vannak az AUR-tól, vagy pont azért hagyták ott azt a szélsőséges pártot, mert nem értettek egyet az irányvonallal? Tehát ők mennyire vállalhatók ezek a kisebb formációk egy nyugatos beállítottságú kormánytöbbséghez?
1: Szerintem teljesen vállalhatatlanak. Egyébként különböző okokból szakadtak le, tehát az SOS Románia, ez a Diana Sosoaca nevű európai parlamenti képviselő vezette kisebb formáció, ők teljesen nyíltan orosz pártiak, tehát ők az orosz nagykövetség fogadásaira járnak, és ők például azért is szakadtak le az AUR-ból, mert az AUR megpróbálta magára ugye lemosni ezt az orosz párti címkét, és ők nagyon európérnek próbálnak mutatkozni, ugye előszeretettel a Donald Trump irányvonalához hasonlítják magukat, és kapcsolatokat ápolnak az európai szélsőjobboldali pártokkal, vagy akár a szuverenistának nevezett pártokkal, tehát ők próbálják ezt, az AUR próbálja magára ezt az európai szuverenista ruhát felvenni, és ebbe ugye nagyon sok esetben nem illik bele az orosz pártiság. Na, az SOS Romániának nincsenek ilyen skrupulusai, ők teljesen nyíltan orosz pártiak, és ott vannak ez a fiatal emberek pártja, hát ők nem igazán van letisztulva az ő irányvonalok, ők voltak, akik Călin Georgescuhoz leginkább kötöttek az akkori időkben, de mára már én azt gondolom, hogy teljesen összemosódott ez a fajta irányvonal, akár az AU-ral, akár az SOS-sel. Nagyon nehéz lenne meghatározni, hogy ők igazából mit akarnak, vagy akarnak-e valamit. Éppen ezért lehetett az, hogy tőlük szakadt le a legtöbb képviselő, és alig maradt most már nekik annyi képviselőjük, hogy megmaradjon a frakciójuk. Úgyhogy itt akár arról is tudunk beszélni, hogy egyes képviselőket át lehet állítani, be lehet ültetni más padsorokba. Ezek is vállalhatatlanoknak tartom én, illetve hogyha csak a politikai stabilitás szempontjait nézzük, akkor azért nem túl nagy életbiztosítás ilyen képviselőkkel nekiugrani egy kormányzásnak, ahol alig van meg a többség.
3: Okay, olvastam egy cikket a Transtelexen, ami hivatkozott egy román újságíró, én nem tudom megítélni, hogy ő mennyire ismert, vagy nem ismert, mindegy, a mondatot akarom, vagy mennyire szereplője, tényezője a román közéletnek, de a gondolatát akarom idézni neked, hogy ő azt mondja, hogy Bolozsán jelenleg hullámon van, és hogy ő lett a román politika legnépszerűbb szereplője azzal, hogy megbuktatták, és most ő a szimpatikus figura a román politikában, mert hogy elkezdett olyan történeteket mesélni a politikai alkukról, háttérdöntésekről, amiket mondjuk a magyarországi politikai közbeszédben úgy szoktunk mondani, hogy a füstös szobákban eldöntött dolgok, és nem a parlamentben eldöntött dolgok. Mit gondolsz erről a gondolatáról, illetve hogy ez helyzetbe hozhatja-e Bolozsánt olyan értelemben, hogy mégiscsak ő legyen újra a miniszterelnök?
1: Ez most úgy tűnik, hogy igaz ez a mondás. Azért is mondom ezt így, mert az INSZKOP-nak, az egyik legelismertebb román közvéleménykutatónak a napokban megjelent mérése szerint, amióta ez a válság elindult Romániában, azóta 8% pontot növekedett Ilie Bolozsánnak a személyes népszerűsége. Tehát úgy tűnik, hogy bár ugye népszerűtlen intézkedéseket kellett hoznom ez a kormány az elmúlt időszakban, itt volt áfa emelés, helyi adó emelés, rengeteg olyan dolog, ami az egyszerű emberek számára nekiben egy negatív üzenetet hordoz, annak ellenére úgy tűnik, hogy Bolozsánnak növekedni tud a népszerűsége, és pontosan azért, mert nagyon elterjedt az a vélekedés a román közéletben, hogy mindegy, hogy melyik pártra szavaz az ember, ezek úgyis ugyanazt csinálják, mint az elmúlt 35 évben csináltak, úgysem történik semmi érdemleges változás, reformot nem lehet végrehajtani, saját magukon ezek a politikusok nem tudnak spórolni, és Bolozsán megmutatta, még ha nagy nehezen is, hogy például az igazságügyi nyugdíjkorhatárt fel tudták emelni, még a 15 éves időintervallumban is, de hát meg tudta törni azt a nagyon erős ellenállást, ami az igazságügyi rendszer, tehát az ügyészek és a bírák részéről érkezett, ugye 48 év volt a nyugdíjkorhatár, és ezt fogják fokozatosan 65 évre emelni. Nagyon sokan azt gondolták, hogy már ez sem lesz képes meglépni. Ilie Bolozsán megtudta, illetve át tudta erőltetni ezt a közalkalmazotti létszámcsökkentési javaslatot is, ami lehet, hogy egyébként a valóságban nem lesz olyan drasztikus, mint ahogy kinézett a papíron, de legalább itt is vannak részeredményei. És tényleg úgy néz ki Ilie Bolozsán, ahogy mondtad is, hogy olyan évtizedes alkukat tud megtörni, amelyek legalábbis a bukaresti politizálásban eddig érintetetlennek számítottak. Én egyébként erre is vezetem vissza azt, hogy ennyire sürgős volt megmutatni a szociáldemokratáknak Ilie Bolozsánt, ugyanis két nagyon fontos intézkedést irányzott elő a következő néhány hónapra. Az egyik az állami vállalatoknak a részleges tőzsdei bevezetése, tehát itt a nyereséges állami vállalatokról beszélünk, és itt közel 1500 cég van, köztük olyanok, amelyekről nem is tud senki, hogy működnek, léteznek. Ezek nagyrészt kifizető helyei voltak az elmúlt évtizedekben a román politikának, és azoknak a rendszerpártoknak, amelyek dominálták a román politikát, és ezekhez, mint a szent tehenekhez senki nem mert hozzányúlni, mert egész egyszerűen a párt toknak a holdudvarát nagyon érzékenyen érintette volna. Most azt mondta Ilie Bolozsán, hogy kisebbségi részvénycsomagokat fognak tőzsdére bevezetni és értékesíteni. Ez nyilván egy nagyobb átláthatóságot is jelenteni ezeknek a vállalatoknak, hiszen a tőzsdei jelenlét az olyan szabályokhoz kötött, ami ezt megköveteli. Tehát úgy érezte a szociáldemokrata párt és a holdudvara, hogy ez egyértelműen sértené az ő érdekeit. Ez az egyik, a másik pedig ez a bizonyos 48 éves nyugdíjkorhatár, ami az igazságügyi rendszerben sikerült megemelni. Ezt most a katonai, rendőri és titkos szolgálati nyugdíjak kapcsán is készült megtenni Ilie Bolozsán, és itt is az általános érvényes 65 évre készült emelni a nyugdíjkorhatárt. Ez megint csak, mondanom sem kell, hogy mennyire befolyásos érdekcsoportoknak sérti, vagy sérteni az érdekeit, és ez csak két olyan intézkedés, amit a közeljövőben készült meglépni Lia Bolozsán, és hát ugye megmutatta az elmúlt egy évben, hogy, vagy 8 hónapban, hogy bizony ezeket sikerre is tudja vinni, még ha nagy harcok árán is, de hogy ő nem az a fajta bukaresti politikus, aki előbb vagy utóbb meghátrál az ilyen érdekek előtt. Ő egyébként Nagyváradon is, ami polgármester volt, vaskézzel törte le a bürokráciát, sokszor ugye túlzásokba is esve, vagy hát sokszor nagyon hátrányos helyzetbe hozva bizonyos csoportokat, de hogy Bolozsánról jelenleg a közvélemény elhiszi, hogy ezeket a lépéseket meg tudja tenni, és én szerintem ezért növekedik az ő népszerűsége, és ezért lehető hullámon egyetértek ezzel a megfogalmazással. Egyébként az egyetlen politikus most Romániában, akinek növekszik a népszerűsége. Simionnak sem növekszik már, ő ugye remélem, hogy elérte a plafont ezzel a 36-7%-nyi népszerűséggel, de Bolozsánnak növekszik a népszerűsége, és én azt gondolom, hogy egy bizonyos választói csoportban pontosan ezért, mert benne látják az egyetlen reményt, hogy valamilyen reformot végre tud hajtani, és ebben az értelemben az ő népszerűsége az meg is haladja a saját pártjáét.
0: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Illyés Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával. Maradjanak az Európa Rádióval.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Melétei Barna Márton, a Tiszapárt jogi vezetője, országgyűlési képviselő lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot és állami szervek vezetőit a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy lemondani nem gyengeség, hanem erő. Magyar Péter miniszterelnök sógora felidézte, hogy korábban lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről, mert az intézmény integritását fontosabbnak tartja az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akarta annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet. A politikus a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a kúria elnökét, az alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az országos bírósági hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a gazdasági versenyhivatal elnökét és helyetteseit, valamint az állami számvevőszék elnökét arra szólította fel, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről. Melétei Barna Márton szerint az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg a megszólítottak, vagy éppen nem hoztak meg, melyek megítélése szerint és a magyarok túlnyomó többsége szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és kérdőjelezte meg az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Magyar Péter szombaton a parlament alakuló ülésén tett miniszterelnöki esküjét követő beszédében ismét távozásra szólította fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Az új országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik. Véget ér a posztkommunizmus időszaka, ugyanis mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát, írta Németh Zsolt országgyűlési képviselő a Facebookon. A külügyi bizottság fideszes alelnöke, aki az új országgyűlésben az egyedüli 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azt írta, bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni. Magyar Péter a választáson győztes Tiszapárt elnöke megválasztott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket szombaton. A legtöbb emlékhelyen ezen a napon ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a monaki Kossuth emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozásokkal várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a Debreceni Református Nagy Templom, a Mátraverebély Szentkút Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a Pápai Református Ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás Templom és a Kálvin téri Református Templom, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Illyés Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával.
2: Éppen egyébként a mai nap híre, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség, tehát a PNR és az USZERE megegyeztek, Ilie Bolozsán és Dominik Fritz, a két pártelnök, megegyeztek abban, hogy tovább az ennek a politikai válságnak a megoldásában teljesen összehangoltan fog ez a két párt fellépni. Ugye ketten együtt nekik a legnagyobb közös frakciójuk lenne a parlamentben, tehát ők úgy gondolják, hogy a megoldás az ő kezükben van, és ők kizárják azt, hogy újra szövetségre lépnek a Szociáldemokrata Párttal. Azt nem mondták meg, hogy egyébként akkor mi a megoldás a következő időszakban, de hát nem arra fele megy a dolog, hogy Ilie Bolozsán hátra lépjen, és ezzel ugye engedjen a PSZD-nek, és tovább folytassák így a kormányzást, hanem inkább arra fele megy a dolog, hogy ezt a növekvő bolozsáni népszerűséget ezt megpróbálják kihasználni valamilyen formában, és megpróbálják ők meghátrálásra kényszeríteni a PSZD-t.
1: A most megbuktatott miniszterelnök Bolozsán pártja és az USZERE, akik most együtt kijelentették, hogy akkor ők mennek tovább együtt. Ehhez a ketteshez az RMDS nem kíván csatlakozni, vagy őket nem keresték szerinted, vagy ez majd még a következő napok története lesz? Most itt mondjuk el akkor, hogy május 8-án beszélgetünk délelőtt.
2: Igen, itt több dolog van. Az egyik az, hogy az RMDS azért nagyon ritkán csatlakozik román pártoknak a különböző szövetségeihez, és a másik, hogy ez ugye nagyon friss volt most ez a bejelentés. Én azt gondolom, hogy akkor lenne ez egy nagyon aktuális kérdés, hogyha valóban elérhető közelségbe jutnánk egy előrehozott választáshoz, mert akkor viszont én azt gondolom, hogyha az előrehozott választás fő kérdése az lenne, most nagyon leegyszerűsítve, hogy Bolozsán vagy PSD, vagy Reform, vagy minden megy úgy tovább, ahogy most, vagy hogy mondjam, Bolozsán, vagy a PSD is az AUR, ha egy ilyen leegyszerűsített kérdés, és ugye láttuk ezt akár a magyarországi választásokon, hogy azért nagyon sok esetben egy ilyen két vagy-vagy választás között azért nagyon lehet polarizálni a véleményeket. Egy ilyen helyzetben az RMDS valóban olyan is azt gondolom, hogy meg kellene fontolja, hogy valamelyik nagyobb csoportosulás mögé felsorakozik, mert nagyon nehéz lenne, én azt gondolom, most egy előrehozott választáson, egy választási kampányban helytállni. De ez a jövő zenéje, egyelőre nem tartunk ott, hogy egy előrehozott választás az valós lehetőség legyen.
1: Oké, hagyd dobjon be a kedvenc kérdésemet, nem akarlak vele idegesíteni, már korábban is föltettem ezt neked, de most én megint aktuálisnak érzem. Kelemen Hunorból lehet miniszterelnök jelölt? Egy ilyen ötlet nem merülhet föl akár az államelnökben, Nikus Ordánban, hogy legyen valami nagyon meglepő megoldási javaslat, hozzunk egy magyar miniszterelnököt?
2: Az önmagában, hogy legyen egy nagyon meglepő javaslat, egy olyan személy, akiben az összes párt meg tud egyezni, az szerintem egy valid felvetés, tehát lehet, hogy ez lesz végül a megoldás, nem tudom. Nyilvánvalóan ez Ilie Bolozsánnak, aki éppen megbeszéltük, hogy hullámon van, nem egy kedvező fejlemény, hiszen ha egyedül ő van hullámon a román politikusok közül, akkor miért kellene ő félreálljon valaki, valamilyen technokrata vagy párton kívüli jelölt javára, de ez egy teljesen valós, és lehet, hogy ez lesz végül a megoldás kulcsa, hogy ez lehetne-e Kelemen Hunor, én azt gondolom, hogy nem, továbbra is, mert, hogy mondjam, ez egy akkora támadási felület lenne. Én azt gondolom, hogy egy magyar politikus vezetni a kormányt, ami egy nagyon-nagyon magas labda lenne az ellenzéki párt és az AUR és akár a PSD felé. Tehát az a magyar ellenes hullám, ami akkor jönne, azt szerintem mi még nem is ismerjük. Tehát összességében azt gondolom, hogy nekünk se lenne jó, őszintén szólva, mert nem érné meg ez a pozíció azért, amit a mi közösségünk kapna ezt követően. Tudom, hogy Szlovákiában ugye volt rá példa, Ódor Lajos volt a miniszterelnök, de azért az RMDS a román politikában jelenleg is önálló jogán is tényező. Tehát nem arról van szó, hogy egy súly nélküli politikai közösségből emelnek ki valakit, hanem azért az RMDS-nek van politikai súlya. Én azt gondolom, hogy hosszú távon nekünk sem lenne jó egy ilyen történet, de önmagában az, hogy beemelni egy külső szereplőt, és ezzel úgymond megnyugtatni a kedélyeket, az egy valid megoldási lehetőség.
1: És akkor ki lehet ez a mindenki által elfogadható fél, és itt Kelemen Hunort hagy idéznem, bocsánat, amikor az elnöknél járt, Nikus Ordánnál járt, akkor ő azt azt nyilatkozta a megbeszélés után, mert hogy az elnök minden szóba jöhető, gondolom, parlamenti frakcióval tárgyal, vagy párttal tárgyal, hogy újra kellene építeni a korábbi koalíciót, és azt mondta, hogy olyan miniszterelnök kellene, akit minden fél el tud fogadni, és nem utalt magára, ezt csak én találtam ki gyorsan, hogy tegyem hozzá. Igen, tehát igen. Szerinted van ilyen személy most radar fölött?
2: Én azt gondolom, hogy van ilyen személy, főleg azért, mert hát a legsürgősebb gondok azok mégiscsak költségvetési problémák. Tehát most egyébként azért sincs sok idő egyeztetni, mert ezeket a döntéseket nagyon záros határidőn belül meg kellene hozni. A pénzpiacok nagyon figyelik ezeket az eseményeket. Ugye egy lépésre van a junk kategóriáktól a román adósbesorolás, hogyha valamelyik hitelminősítő leminősíti Romániát, ha azt látják, hogy ezek a vállalt deficit csökkentő pálya, ez nem tud megvalósulni, mert esetleg a következő kormány nem tűnik elég elkötelezettnek ebben a tekintetben. Egyébként a Bolozsán kormány irányvonalát nagyon értékelték a hitelminősítők, de hogyha mondjuk a PCD átvenni a kormány Rudat kisebbségi kormánynál, hát akkor én azt gondolom, hogy nagyon komoly kérdőjelek merülnének fel. Tehát visszatérve a kérdésedre, igen, én azt gondolom, hogy például egy elismert pénzügyi szakembert, akár a Nemzeti Banknak, a valamelyik alelnökét, vagy valaki milyen nagy köztiszteletben álló, mit tudom én, vállalkozói szövetség elnökét, tehát egy mindenképpen egy gazdasági pénzügyi arccéllel rendelkező és az eddigi pártpolitikában nem megmártózó személy, az én azt gondolom, hogy lehet egy olyan, akiben meg tudnának egyezni a pártok, mert politikailag nem érzik magukra veszélyesnek. Itt a kérdés az, hogy mekkora mozgástere van egy ilyen miniszterelnöknek, hiszen látjuk azt, hogy Ilie Bolozsán még úgy is, hogy az egyik koalíciós pártnak az elnöke, úgy is óriási ellenállásokat kellett legyűrjön, és úgy is, hogy Bolozsának azért van egy több évtizedes közigazgatási tapasztalata, még ha a helyi szinten is. Így is nagyon-nagyon nehezen tudott előre lépni, és nagyon nehezen tudta ezt a politikai konstrukciót, hát mégis nem tudta egyben tartani, amint az alábbi ábra is mutatja, de 8 hónapig azért ezt megtette. Na most egy politikán kívüli ember, akinek a tapasztalata nincsen meg a politikában, és mondjuk egy normális, jól vezetett intézménybe dolgozott eddig, mint a Román Nemzeti Bank, vagy valamelyik nagyvállalat, hát neki azért ez egy nagyon idegen terep lenne, és kérdés az, hogy meddig bírná ezt a fajta nyomást egyrészt belülről, a politikai részről, másrészt azt a külső nyomást is, ez a nyilvánosság, ami rászakadna. Tehát én inkább elkem ezek a félelmeim, de lehet ilyen személyt találni, én azt gondolom, akiben meg tudnának egyezni ezek a pártok, és amelyik záros határidőn belül ezeket a lépéseket meg tudná tenni. Meg egy másik gond, bocsánat, az is, hogy amilyen lépéseket most Bolozsán készül megtenni, amiről beszéltem az állami vállalatokkal, vagy akár a nyugdíjkorhatárról, ezek nem ő találta ki most, hanem ezeket beleírták egyébként a kormányprogramba, sőt, ezeket az Európai Bizottság a helyreállítási alap pénzeiért cserébe elvárja Romániát, hogy ezek úgynevezett mérföldkövek. Ezeket teljesíteni kell ahhoz, hogy Románia megkapja augusztus végéig ezt a rengeteg pénzt. Tehát igazából a következő kormánynak is meg kellene tenni, akkor pedig mi az álláspontja a szociáldemokratáknak, akkor is, hogy mondjam, megbuktatnák a következő kormányt is. Tehát, hogy jó lenne arról is beszélni, hogy mit szeretnének ezek a pártuk a következő időszakban elérni, nem csak azt, hogy milyen, hogy lehetne parlamenti többséget összehozni, hanem hogy ez a parlamenti többséget milyen irányba vinné el az országot.
1: Mire figyeljünk most szerinted? Mik azok az időpontok, sarokkövek, amikre érdemes odafigyelni Magyarországról, hogyha minden pillanatot nem követ valaki a román politikából, de hogy nem maradjunk le a lényegről?
2: Említetted te is azt, hogy a román, tehát az államfő az már konzultál a pártokkal. Most nagyon fontos, hogy ezek egyelőre csak informális konzultációk, ugyanis az alkotmány értelmében ebben az esetben, hogyha megbukik egy kormány, akkor az államfőnek össze kell hívni az összes parlamenti pártot sorba, és konzultálnia kell velük, majd ezek után, a konzultációk után meg kell nevezni egy miniszterelnök jelöltet. Most mindenki azt várja, hogy Nikus Ordán államfő kezdje el ezeket a hivatalos konzultációkat, mert nem kezdte el. Azt mondta, hogy annyira nem látszanak most a megoldási lehetőségek, hogy először informálisan próbál az úgynevezett nyugatpárti vagy EU-párti pártoknak a vezetőivel konzultálni, mert ő semmiképpen nem bízná meg kormányalakítással az AUR-t, sőt olyan miniszterelnököt sem, aki az AUR támogatására számít. Tehát ő most próbálja feltérképezni a viszonyokat, szerintem a következő lépés az lesz, hogy hivatalos konzultációra fogja hívni ezeket a pártokat, de akkor már nagyon kellene körvonalazódjon a megoldás, és ezek után a konzultációk után a záros határidőn belül meg fog nevezni egy miniszterelnök jelöltet. Tehát én azt gondolom, hogy a következő fontos lépés vagy jelzés az lesz, hogy kit nevez meg Mikus Ordán miniszterelnök jelöltnek, és ez a miniszterelnök jelölt aztán össze kell állítson egy kormánynévsort, és ezzel a kormánynévsorral kell a parlamentbe mennie és többséget szereznie. Vélhetően olyan nevet fog megnevezni az államfő az előzetes konzultációkat követően, amelyik valamilyen pártoknak bírja már a támogatását, vagy van valamiféle elképzelés arra, hogy hogyan tud parlamenti többséget szerezni a saját kormányának. Úgyhogy ez lesz, én azt gondolom, a következő fontos lépés, de ez az érzésem az, hogy csak akkor fog erre sor kerülni, amikor látszik is már valamilyen megoldási lehetőség.
1: Egy utolsó kérdés, ami ettől a témától távol áll, de ha már beszélünk, akkor engedd meg, hogy erdélyi politika tekintetében zárásként szóba hozzam. Néhány nappal, talán egy héttel ezelőtt, lehet, hogy két héttel ezelőtt, szóval a magyarországi választások utáni történet a következő, hogy romániai Magyar Egységpárt néven Kátai István pártot alapít Romániában. Mit gondolsz erről? Voltak már próbálkozások az RMDSZ mellett más magyar identitású pártokkal, ezekről úgy emlékszem már beszéltünk, hogy nem voltak nagy sikereik. Most mit gondolsz, akár az RMDSZ-nek most ebben a kormányhelyzetben kialakulhat-e egy vetélytársa, akár gondolhatunk a székelyföldi tüntetésekre a kormány ellen, ugye mondom még egyszer, ott volt az RMDSZ. Szóval mit gondolsz a romániai Magyar Egységpárt bejelentéséről?
2: Két dolog van, az egyik, ez igen, hogy pontosítsuk, hogy egyelőre nincs arról szó, hogy bejegyezték volna ezt a pártot, hanem Káta István arról beszélt, hogy ő kezdeményezi, hogy jegyezzék be ezt a pártot, de kell hozzá három alapító, és várja három alapítónak a jelentkezését. Ez azért elég gyenge lábakon áll az én meglátásom szerint. Egy másik adalék ehhez, ugye, hogy Tar Zoltán, a Tisza politikusa maga nyilatkozta azt, hogy semmilyen Tisza párti közreműködés nincs ebben a törekvésben, és hogy a Tisza párt sem támogatja azt, hogy a külhoni magyar régiókban több párt működjön együtt, mert ez egyszerűen veszélybe sodorja a parlamenti képviseletet. Tehát ez a két dolgot szeretném először leszögezni. A másik része viszont igen, egyetértek azzal, hogy egyrészt az RMDSZ nehéz helyzetben van a román belső problémák miatt, a gazdasági népszerűtlen intézkedések miatt, ugye itt utaltál ezekre a tüntetésekre, igen, a helyi adóemelés. Hát ugye az NMDSZ azzal kampányolt 2024-ben, hogy kevesebbet az államnak, többet a polgárnak, és ehhez képest pontosan az ellenkezőjét érzékelik az emberek. Ez nyilván okoz egyfajta népszerűségvesztést. A másik, a magyarországi választási eredmény is okoz azért kérdőjeleket az erdélyi magyarokban, és okoz egy rossz hangulatot jelenleg. Ezt a két dolgot nyilván valóan, hogy meg lehet próbálni kihasználni akár ez a kezdeményezés, amit te mondtál, de közben hát azért van már egyébként versenypárt Erdélyben, az Erdély Magyar Szövetség, ami eddig ugye együttműködésben politizált az RMDSZ-szel, és a pártnak az elnöke helyet is foglalt az RMDSZ frakciójában Bukarestben, Zakariás Zoltán, ő most kilépett az RMDSZ frakcióból, független képviselőként folytatja a bukaresti parlamentben, és ez is egy jelzés arra, hogy az EMS is megpróbál egy önálló pályát befutni az erdélyi magyar politikai térbe, tehát ők is érzik azt, hogy lehet itt keresni való, van most elég elégedetlenség az emberekben arra, hogy ezt politikai voksokra is lehet majd fordítani, illetve van egy harmadik törekvés, az AUR is megpróbálja a magyar szavazatokat becsatornázni, ez sem újdonság, ők már ezt próbálták ugye korábban is a választásokon, magyar szórólapokkal is, akár itt a több magyarságban, Székelyföldön is megpróbálkoztak. Most újra Giorgia Simion ugye felhívást intézett a magyarokhoz, hogy csatlakozzanak a pártjához, mert az szerinte nincsen rendben, hogy csak az RMDSZ-re szavaznak, és akkor itt egy komoly bűnlajstromot ugye felsorolt az RMDSZ-nek, illetve én azt gondolom, hogy az AUR stratégiát is fog váltani most, és a következő választásokon magyarokat is fog a listáira helyezni, tehát konkrétan magyar személyeket fog indítani a választásokon a magyar lakta régiókban. Eddig is igazából csoda, hogy nem tette meg. Én azt gondolom, most meg fogják tenni, és megpróbálják ők nyilván egy másik irányból ugyanígy. Tehát most az RMDSZ elég sok fronton kényszerül harcolni, és majd kényszerülni fog a 28-as választásokon, erre fel kell készülnie. Ebben az egész folyamatban Kátai Istvánnak az esetleges pártalapítása, azt gondolom, hogy ez a legkisebb probléma lesz sajnos.
1: Egy utolsó kérdés Zakariás Zoltánhoz. Ez az RMDSZ-nek azért arculcsapás, hogy gondolom, hogy kezet nyújt a kisebb riválisnak vélt félnek, azért, ha így nem tudom, gondolom felméréseket nézünk, akkor közel nem egy súlyban volt ez a két párt, és Zakariás képviselő úr pedig elhagyja a frakciót, azért ez...
2: Igen, de tegyük Tegyük hozzá, hogy az együttműködés az eddig is a parlamenti, tehát az országos választásokra vonatkozott, a helyhatósági, önkormányzati választásokon eddig is volt verseny az egyes felek között, ugye Székelyföldön, ahol nem az a kérdés, hogy milyen nemzetiségű lesz a polgármester, csak az, hogy ki lesz. Ott eddig is voltak ellenjelöltjei az NMDSZ-nek, sikereket is értek el, vannak olyan kisebb székelyföldi városok, ahol nem az NMDSZ-es jelölt adta a polgármestert, hanem IMSZ-es polgármester van, tehát én azt gondolom, hogy ez a kilépés azt jelzi, hogy egyrészt próbál eltávolodni Zakariás Zoltán és az IMSZ attól a negatív képtől, ami jelenleg az NMDSZ irányába kezd kialakulni a szentebb felsorolt okok miatt, és hát készülnek a ugye legelső választás 28-ban, az az önkormányzati választás lesz, tehát ők készülnek arra, hogy minél erősebben tudjanak Székelyföldön neki menni az NMDSZ-es városvezetőknek. Minden párt tulajdonképpen azért működik, hogy választásokon mérettesse meg magát. Tehát nagyon sokan bírálták is emiatt eddig az IMSZ-t, hogy mi értelme van akkor még egy magyar pártnak, hogyha minden választáson közösen indul az NMDSZ-el, és azért a kérdésben van valami. Úgyhogy nem tartom én ezt annyira, hogy mondjam, nagy hírnek, de az egy kérdés, hát az ezek után viszont eléggé egyértelmű lesz, hogy az a következő országos választáson a parlament azért több erőfeszítés kell ahhoz, hogy ezt az együttműködési megállapodást újra lehessen kötni. Lehet, hogy nem is lesz meg a szándék a felekben, hogy ezt megtegyék, és akkor lehet, hogy az EMS arra az útra tér vissza, amin egyébként 2012-ben elindult, akkor ugyanis parlamenti választáson is indítottak listákat, és akkor az EMS szerzett, hogyha emlékeim nem csalnak, egy olyan 40-44 ezer szavazatot országos szinten, mondjuk az NMDSZ 400 ezeréhez képest, tehát ezek voltak az erőviszony, de azóta nem indultak el országos választáson. Lehet, hogy a 28-as választáson úgy gondolja az EMS, hogy megérett arra az idő, meg a közhangulat, hogy elinduljon az országos választáson is. Meg sem kell ugye jegyeznem, hogy ez azért még nagyobb veszélybe sodorja a parlamenti küszöb elérését az NMDSZ számára.
1: Zakariás Zoltán viszont akkor most egy olyan képviselő, akire utaltál, hogy akár egyesével fogják a leendő kormánytöbbség mögé megkeresni az embereket, és bár ez szám szerint nem ad többet, ha az RMDSZ eddig is ott volt, de akkor most egyel kevesebb az RMDSZ, akkor RMDSZ plusz Zakariás Zoltán, tehát őt is meg kell győzni majd valószínűleg ebbe az új többségnek a megszavazásához, az új miniszterelnök támogatásához.
2: Igen, formálisan teljesen igazad van. Annyit teszek hozzá, hogy vélhetően ő sem akar az EU-val egy oldalra kerülni semmilyen körülmények között, de ez csak egy feltételezés.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben I.S. Gergely erdélyi politológust, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
3: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: követi a közel-keleti válság alakulását, ugyanis a kerozinellátás bizonytalansága miatt a légitársaságok menetrendje is jelentősen átalakulhat. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az Inforádióban beszélt arról, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a szolgáltató partnerekkel, így a légitársaságokkal is. Tőlük azt az információt kapták, hogy bátran tervezhetik a nyári szezont. Az utazási irodák rendben tudnak charterjáratokat indítani, tehát lesz kerozin, fogalmazott a szakember. Az elnök szerint a kerozin árának jelentős emelkedését viszont várhatóan tovább hárítják majd a légitársaságok az utazási irodákra, emiatt pedig kénytelenek lehetnek a részvételi díjakat is módosítani. Molnár Judit úgy látja, hogy közel-keleti bizonytalanság hatására az európai úti célok iránti érdeklődés is megnőtt. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, ahová a honfitársaink a legnagyobb számban mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében. Aki utazási irodán keresztül foglal, nincs magára utalva, tette hozzá. Ha baj van, a jogszabály kötelez legalább 3 éjszakát, és a hazaszállítást is vállalnia kell a szervezőnek, emlékeztet a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monoki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a debreceni református nagytemplom, a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhely, családi tárlatvezetéssel a pápai református ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a Kálvintéri református templom, olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
1: Az időjárásról.
0: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 25 éves a Bocskai Kerti Református Missziói Egyházközség. A további cél, hogy önálló anyagyülekezetté váljon, amire van lehetőség, ugyanis egy fejlődő település és gyülekezet lett az elmúlt években Bocskai Kert. Ezt megelőzte és nagy mérföldkő volt az egyházközség életében, hogy 1997-ben megépült Magyarország első ökumenikus temploma, majd elkészült a Korpona gyülekezeti ház, ahol az alkalmakat tudják megtartani. Emellett rendkívül aktív a 15 éves évfordulóját ünneplő nőszövetség, amely ma már évente két gyermektábort szervez a nyár folyamán, és kiemelten fontos a diakóniai munka. A Szüllőtő című újságok és az egyik gyülekezeti tag horgolt képeivel elnyerte az érték és minőség nagydíjat. Mai magazin műsorunkban a Bocskai Kerti Református Missziói Egyházközségről hallhatnak.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Jubileumi évfordulója volt a Bocskai Kerti Református Gyülekezetnek, ugyanis 25 évvel ezelőtt alakult meg. Hogyan történt a megalakulás? Miklós László lelkipásztor.
2: Nagy hálatással vagyunk az Úristen felé, hogy 2000 előtt néhány hónappal akkori szolgálatát nem olyan régen megkezdő áldott emlékezetű lelkipásztor Pál Csaba, illetve a gyülekezetnek a presbitériuma benyújtott a Hajdúvidéki Református Egyházmegye tanácsához azt a vágyát, akaratát, gondolatát, hogy lépjen egyet előre a gyülekezet, és önálló jogi státusszal bírhasson, vagyis missziói egyházközségé válhasson. Az egyházmegye befogadta ezt a javaslatot, és felterjesztette a Tiszántúl Református Egyházkerülethez. Jóváhagyták ezt a javaslatot, így 2000-ben immár jogi személyiséggel bírva megalakult a Bocskai Kerti Református missziói egyházközség. Ez éppen 25 esztendeje volt júniusban, ezért hálát adtunk, és maga a jogi státusznak a megindítása Pál Csaba öntisztelt úrhoz és az akkori presbitériumhoz kötődik, de azért 25 év mégiscsak 25 év, és egy missziói egyházközség életében nagy dolog, ugye, már amikor református testvérek összegyűlnek, következő lépcsőfok és szerveződési szint a missziói egyházközségi státusz, és hát ugye nagy álom, nagy előbb is az lenne, ha majd egy napon ugye anyaegyházközségé válhatna a gyülekezet. Erre azt hiszem minden esély megvan, hiszen Bocskai Kertben minden a növekedésről szól. A településen 50-es években mintegy 300-an éltek, a rendszerváltáskor körülbelül 1200-an, most pedig 4200 fő alkotja Bocskai Kertet, és ami igazán örvendetes, hogy az elmúlt években megfigyelhető tendenciák alapján 80-85 gyermek születik a világra Bocskai Kertbe, és bizony az a kapacitásokat alaposan próbára teszi az óvodába és a iskolába, tehát növekvő település, mintegy 900 ember vallotta magát reformátusnak, növekszik a gyülekezetünk. Nekünk egy kicsikét fel kell zárkózni ahhoz a növekedéshez, amit a település produkál, azért a lelki fejlődés ettől egy nehezebb feladat, de hála Istennek sok fiatal család érkezik, ahogy szoktam fogalmazni, Bocskai Kertben mindenki fiatal és mindenki fiatalos, úgyhogy háladásra bőven okot adó esztendő volt a 2025-ös gyülekezetnek úgymond a születésnapja, illetve kaptunk egy örömteli tényt, hogy az ország elsőként felépített ökumenikus temploma, amelyben ugye három felekezet gyakorolja a hitéletét, hétről hétre és alkalomról alkalomra a Betlen Gábor alap templomfelújítási pályázatán győzött, pozitív elbírálásban részesült. Ezt mi reformátusok terjesztettük be, de nyilván a római és görögkatolikus testvéreknek, szolgatársaknak, a alapítványelnöknek a segítségével, Hajdúvidéki Református Egyházmegye támogatásával, és a templom még 97-ben készült el, a 96-os építkezés után, immáron reménység szerint ebben az évben megújulhat. Ez egy nagyon nagy öröme nem csak a reformátusoknak, de azt gondolom, hogy minden Isten szerető, ember szerető Bocskai Kerti testvérnek.
1: Kicsit kanyarodjunk oda-vissza, hogy mekkora igény volt arra, hogy megalakuljon Bocskai Kertben a református gyülekezet, missziói gyülekezet. Mi volt az előzménye mindennek?
2: Bocskai Kertről először 1899-ben hallunk. Tulajdonképpen önálló hegyközségként ekkor rögzítik, ugye ez egy gazdasági szerveződés, de a település önállóságát közjogi értelemben majd csak 1993-ban nyeri el, addig aztán rengeteg dolog történt. A második világháború után, amikor, ahogy mondtam, 250-300 szőlős gazda él Bocskai Kertbe, és kis túlzással minden a szőlőről szól, és a szőlők ápolásáról, gondozásáról, szőlőtermesztésről, ekkor már azért összejárnak református testvérek a poroszlai kúriában. A poroszlai család egy debreceni bankárcsalád, aki Bocskai Kertbe nagy birtokkal rendelkeztek, kúriát építettek, és szőlőbirtokkal bírtak, és az ő kúriájukba gyűltek össze a reformátusok, 4-6-8-10, szépen csöndesen így napról napra többen, és azért az fontos leszögezni, hogy 2016-ig Hajdúadházról látták el a bocskai kerti reformátusok lelki vezetését, az ottani lelkipásztorok. Itt a változást az hozta, amikor Szabadi Árpád előző esperes úr kinevezett Bocskai kertbe, és én Bocskai kertnek a lelki vezetéséért református szempontból én magam lettem kiemelten felelős, tehát ilyen értelemben Hajdúadház és Bocskai kert között mindig volt egy lelki kapocs, és Molnár Ambrus állott emlékű esperes úr is szolgált Bocskai kertben, Bölcskei Gusztáv, későbbi püspök úr is szolgált Bocskai kertben, Tar Lajos bácsi is szolgált Bocskai kertben, ahogy mondtam, Pál Csabani tisztelt úr is 18 éven keresztül, úgyhogy évtizedeken át a kúriában gyűltek össze két hetente a testvérek, és egy óriási mérföldkő volt, amikor 97-ben fölépült Magyarország első eleve ökumenikus célból felépített temploma, és immár a református gyülekezet, felekezet is ott tarthatta Isten tiszteletét. A vasárnapok azok úgy néznek ki, hogy 8 órakor kezdenek a római katolikus testvérek, 9 órakor görög katolikus testvérek, és picit hosszabb görög liturgia miatt 10-15-től kezdődik a református Isten tisztelet. Úgyhogy nálunk Bocskai kertben egy kis túlzással egész évben ökumenikus imahét van. Még egy nagy fejlődési fokozat volt a templom felépülését követően, amikor 2015-ben elkészült a Korpona gyülekezeti ház. Ez a templomtól légvonalban egy olyan 5-600 méterre van, és azért ez egy óriási előrelépés, hogy volt családsegítő, méreteinél fogva, megújulva, áldott, befogadó állomása lehet, hitéleti, lelki, kulturális alkalmaknak, beszélgetéseknek. Miközben a templomban ott mindig egyeztetünk, minden egyes alkalomról, külön esküvőkről, meghívásos alkalmakról, az ördög nem alszik, ha egyszer nem egyeztetné, hogy garantáltan ütközés lenne. Azért az egy nagy dolog, hogy a Korpona gyülekezeti házba már a gyülekezet úgy tud menni, mint a saját lelki otthonába, és ott minden feltétel a legmodernebb körülmények között adva van, ahhoz, hogy, ahogy mondtam, hitéleti, kulturális, közösségi, vagy akár a nyári táborok alkalmait méltóképpen megszervezhessük.
1: Jól tud együttműködni a három felekezet?
2: Azt gondolom, hogy igen. Mind a két atyával személy szerint nagyon jó a kapcsolat, a gondolók között is jó a kapcsolat, és a templomot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökével, dr. Tarcali Gábor úrral is kiváló a kapcsolat. Úrgyán Gábor görögkatolikus atyával és Szegedi Kálmán római katolikus atyával is, és egyáltalán a gyülekezetek között is jó a kapcsolat. Minden évben a templom felépültéért református szóhasználat szerint hálaadó alkalom, katolikus szóhasználat szerint templom szentelési alkalom, de egy közös hálaadás van, és minden évben van egy soros felelős az évnek. Tavaly előtt a görög katolikus testvéreké volt, tavalyi év a római katolikus testvéreké, úgyhogy 2026 pedig a reformátusoké. Úgyhogy ez egy nagy öröm számunkra, hogyha a templom felújítás egy kicsit ugye a református szervezéssel összeköthető lenne, de persze ez egy közös öröm, egy közös feladat. A felelősség a miénk, azért az nem elhanyagolható. Nem mondom, amikor még évtizedekkel ezelőtt kezdődtek az összecsiszolódások, akkor még azért nem mondanánk igazat, ha azt mondanánk, hogy tükörsüme volt minden, de mára az elmúlt évekre a legnagyobb békesség és áldásos együttműködés tapasztalható.
1: Mikor lesz az alkalom a templom hálaadásáért?
2: A templom hálaadásáért az mindig szeptember-októberben van, és ilyenkor minden felekezet igyekszik kitenni magáért, tehát amikor katolikus év volt, akkor római katolikus főpásztor érkezett, Ferenc atya, amikor görög, akkor szintén Kocsis Fülöp metropolita érsek érkezett, amikor pedig református, akkor két alkalommal is főtiszteltő dr. Fekete Károly püspök úr érkezett, egy alkalommal pedig tiszteltő Őz Lajos hajdúvidéki református esperes úr érkezett, tehát igyekszik mindenni kitenni magáért, és a legmagasabb szinten képviseltetni magát ezen a háladó alkalmon.
1: Kicsit beszéljünk a 25 évről. Melyek voltak a nagy mérföldkövek? Mi jellemezte ezt a negyedszázadot?
2: Nem szabad nem szólni arról a nagyon-nagyon fontos időszakról, periódusról, és a gyülekezet a szívén is hordozza ezt a periódust, ami még a egyházi jogi személy megalakulása előtti két évtől, tehát 98 és 2015-ig tart. Ez a 17 év, amikor Pál Csabani tisztelt úr a hatházi gyülekezetben és Bocskai kertben szolgált. Ez egy rendkívül aktív gyülekezetépítő, közösségépítő periódus volt. A gyülekezet hálával visszatekintő közössége úgy gondolta, ez egy presbiteri javaslat volt, mindenki fejet hajtotta a javaslat előtt, hogy Pál Csabonya tiszteltő úr, aki 2020-ba szólított vissza az élő Isten. Az ő munkásságának emlékére egy emléktáblát avattunk szintén 2025 novemberében. Nem volt kis feladat egyszerre pásztorolni Hajdúhatház református népét, intézményeket létrehozni, református óvodát, általános iskolát. Ezt nem az én tisztem méltatni, de Bocskai kertből is tisztelet. És hogy még maradt idő és energia a Bocskai kerti közösségnek a pásztorolására, tehát feltétlenül szólni kell az elődöknek a munkásságáról, hitéről, odaszánásáról, előző szolgatársakról, előző presbiterekről, szolgáló közösségéről. Én mindenképpen itt húznám meg a nagy vonalakat, hogy templomépítés, és utána újságnak 2002-ben a beindítása, illetve hát ugye a gyülekezet megfogalmazta azt az igényét, hogy na hát poroszlai kúriában jó volt a lelki élet két hetente, na de érezték nagy tisztelt úrnak, hogy hát már csak úgy volna áldásos és ildomos, hogyha hetente lennének Isten tiszteletek, és így is történt, hogy Bocskai kertbe nagy tisztelt úr, illetve az elmúlt akkori éveknek beosztott lelkipásztorai, róluk sem szabad megfeledkezni. Nem szeretnék most felsorolni senkit, mert valakit kihagynék, és akkor nagy hibába és tévedésbe esnék, de örömmel jöttek Bocskai kertbe a 6 éves gyakorlatokat töltő lelkipásztorok, akik közül sokan kerültek Tiszántúl meg annyi református gyülekezetébe, és vitték magukkal a Bocskai kerti élményeket, amikor én a hittanosaimat áthívom, akkor hát azzal szoktam kezdeni, hogy ez a templom az ország elsőként felépült ökumenikus temploma. Felnézzünk a toronyra, akkor csillagkereszt, kettős kereszt, és úgy van berendezve, aki járt, az tudja, hogy hát pont nem így néz ki református templom, tehát színek mindenütt, hogy belépünk ugye a bal oldalra első liturgiai tér, a római és a görögkatolikus liturgiai tér, feszülettel, oltárképpel, ikonnal, egy picit ez nekünk ugye szokatlan, és ahogy a református liturgiai térre nézzünk, ott pedig ugye szentírás, református címer, egyébként pedig Bocskai kert zászlaja, amelyben ott van ugye a szőlő, mint ami a szőlőskertet reprezentálja, a hajduk kardja, illetve a nap, ami az isteni fény és tisztaságnak a jelképe. Nagyon fontos alkalmak voltak a nagy tisztelt úr idejében, és azt követően is a táboroknak a megszervezése, és ezen a ponton kiemelten szólni kell a Bocskai kerti református nőszövetségről. Ha nem tévedek, akkor most ünnepelt a nőszövetség, és hálát adott a alapításának 15. évfordulójáért. A nőszövetségünknek kb. 25 tagja van, és Pál Csabáné Otília nagy tisztelt asszony az elnök, Bocskai Zoltánné a titkár, megvan a megyei küldött, országos küldött, és ugye a nőszövetség először a könyvtárnak az épületében szervezte meg a nem csak a nyári tábort, hanem táborokat, tehát Bocskai kert két terminusú gyermektábor van, most már hagyományosan július első két hetében, tehát lassan lehet elővenni a naptárt, mert már érkeznek a szülők, hogy jönnének a gyermekek, illetve a gyülekezetünknek, ami a legerősebb oldala, a diakónia. Szinte a tankönyvek is azt mondják, hogy egy gyülekezetben a diakóniának kell lenni az alapoknak, a szeretett szolgálatnak, az egymás iránti odafigyelésnek, nyilván kicsikre és nagyobbakra és szépkorúakra, minden korosztály, minden tagjára. Tehát az én ideérkezésem előtt is voltak már táborok, és voltak már ruhaosztások, és voltak már ételosztások. Tehát azt gondolom, hogy a gyülekezetnek a diakóniai munkálkodása az említett és más egyéb dolgokban is kiemelkedő, és nem csak az elmúlt 25 évben, hanem még azt megelőzően is.
1: Mi történt ez alatt a 25 év alatt? Mi változott? Hova jutott a gyülekezet?
2: Hogyha az anyakönyveket nézzük, hát megtettem azt a fontos összeírást, hogy hogyan is álltunk az anyakönyvek terén. 25 év alatt 240 alkalommal történt keresztelés, 45 alkalommal volt esketés, 80 alkalommal kellett odaállnunk méltóképpen, végtisztességet adva és hirdetni a feltámadás reménységét. Ilyenkor azért ki kell emelnem, hogy a testvérek támogatják a lelkipásztort, nem csak engem, a korábbi szolgatársakat is, hogy legyen méltóképpen énekszóban is méltó elköszönés, és a feltámadás reménységének és a vigasztalás hangjának a megszólaltatása. Ezek alatt az évek alatt működött, most egy kicsit lemaradásban vagyunk ebben, több szólamú énekkar, ebben meg kell említenünk a Kúgyis házaspárt, Kúgyis Tamást, aki Kodály kórusban profi énekes, illetve Kúgyisné Nagy Zsuzsát, aki szintén az énekkar vezetésében és kántori szolgálatban 20 éven át volt meghatározó szereplője a gyülekezetnek. Ők, miután gyermekáldás érkezett, ők is Debrecenből jártak ki Bocskai kertbe, a Tégláskerti gyülekezetbe gyakorolják a hitéletüket. A számok nyelvén nagyjából, amit pontosan ki tudtam írni, a keresztelések, esketések, végtelenes adások száma így összegezhető.
1: Milyen programok vannak önöknél évről évre? Hagyományosak vagy akár újak?
2: Hát most hadd beszéljek az újakról. Az alapvető igei alkalmak mellett elindítottuk azt a programunkat, ami az alábbi címet viseli: professziók és hivatásrendek a Bocskai Kerti Református Gyülekezetben. Ennek az alkalomnak az a célja, hogy jobban megismerjük egymást. 2026, ugye mindenki tudja, hogy az imádság éve hivatalosan is, és úgy szeretnénk lebonyolítani az alkalmakat, hogy imaközösség, utána pedig valamely testvérünk beszámol arról a hivatásrendről, amelyet gyakorolt akár egy életen át. Az első alkalommal Baskai Zoltánné Erzsébet pénztáros testvérünk volt a meghívott vendégünk, az előadó, aki úgy kérte meg, hogy beszéljen a óvodapedagógiai évekről, óvodapedagógusként egy életen át címmel, illetve óvodavezetőként egy életen át címmel tartotta meg az előadását, és érintett alapvető életútismereteket, miért választotta ezt a hivatást, és hogyan állt be a szolgáló közösségébe, úgy szakmai értelemben, mint gyülekezetbe gyülekezeti értelemben. A következő meghívottunk pedig a Bocskai Kerti Postának a volt vezetője, Nagy Mihályné Rozika, de hát van közöttünk élelmiszermérnök, van közöttünk áldozatvédelmi központban dolgozó jogász, erdőbirtokosságot vezető, erdész, agrármérnök, kereskedelemben dolgozó, Bocskai Kerti a Kenizi Kórházban működő sürgősségi balesetének a vezetője. Szeretnénk meghívni tehát a gyülekezetnek a tagjait, hogy ki a saját hivatásrendje mentén számoljon bennek a hivatásnak a szépségeiről, küzdelmeiről, hogyan álltotta be az Úristen. Egyrészt egymást is jobban megismerjük, illetve annak a választott hivatásrendnek a sok által nem ismert részleteit is. Azt gondolom, hogy szép egyensúlyban vannak nálunk az igei alkalmak, kulturális alkalmak, közösségépítő alkalmak, tehát igyekszünk ilyen tekintetben színesek lenni. Tehát jó az, hogy tudják a Bocskai Kerti, de sok esetben Pallagról hozzánk érkező testvérek, hogy bizonyos programok és alkalmak mentén az állandóságot és bizonyos alkalmak mentén meg a megújulást képviseljük.

0: Hányan vannak gyülekezeti tagok most megközelítőleg?
1: Választó névjegyzékben 129 testvérünk van, ami azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy missziói egyházközség, akkor egy szép szám, hogyha ezt a kört egy picikét szélesítenénk azok létszámával, akik valamiképpen kapcsolnánk hozzánk, akkor ennek a létszámnak kétszerese, de lehet, hogy háromszorosáról is beszélhetünk, akik lazább módon kapcsolódnak hozzánk, és lehet eljönnek Isten tiszteletre, és lehet eljönnek bibliórára, és lehet elhozzák a gyermekeiket a táborokba, de akiknek a egyháztagságuk még azért várat magára, mi azért elmondjuk, hogy ez egy komoly lelki felelősség, tehát jól tudjuk, hogy Isten tiszteteken való rendszeres részvétel, úrvacsorával rendszeres élés, a gyülekezet életének anyagi értelemben és a hordozásra, ugye ez mind-mind feltétele a egyháztagságunknak, úgyhogy nem szeretnénk valamifajta mesterséges lelkinflációt elindítani, hanem aki jön, az jöjjön érdemben, az jöjjön komolyan. Mi egy barátságos gyülekezet vagyunk, egy jó lelki gyülekezet, meg hogy így mondjam, egy kicsit szabadidős értelemben egy ilyen főzős gyülekezet vagyunk a Nőszövetségnek köszönhetően. Tehát azt gondolom, hogy jól meg lehet találni a közös hangot, és hát különféle karakterek nyilván, mert a tízujjunk se egyforma. Van közöttünk olyan testvér, aki korábban a debreceni, azt hiszem a hölgyvízi pólósokat és utánpótlás csapatokat edzette, van, aki agrárium területén alkot kiemelkedőt, és hát ugye sokan utaznak be Bocskai kertbe, ez jellemző a településre, Észak-Debrecenbe, Nyugat-Debrecenbe, hiszen karnyújtásnyira van gyakorlatilag a egykori biogála mostani Teva, vagy éppen Észak-Debrecenbe a klinika, egyetem, amik ott dolgoznak, pedig az elkerülő úton mennek, akkor Nyugati Ipari Park, most már ugye a BMW, tehát önkormányzati képviselő testvérünktől úgy tudom, hogy Bocskai kertnek egészen 6500 főig van kapacitás növelésre engedélye, hogyha a víz beruházások is ezt engedik. Tehát ahhoz képest, hogy 300 fős település honnan indult, most egy növekvő, mindennapi életet lehetőségeiben segítő gyülekezetről és településről beszélünk. Nyilván az infrastruktúrának egy picit nehezebb lekövetnie a létszámbeli növekedést, de úgy gondolom, hogy a önkormányzat mindent megtesz azért, hogy az infrastruktúrális lehetőségek is javuljanak, növekedjenek. Azt hiszem az elmúlt évben 3 új út is került le aszfaltozásra, és ezeknek a további utaknak az aszfaltozása is folyamatban van. Ahogy mondtam, Bocskai kertben minden új bizonyos értelemben, hiszen 93-ban lett önálló a település, méltóképpen újul meg az iskola, méltóképpen bővül a bölcsőde, de azt is csöndesen elmondjuk, hogy jól látható módon a gyermekszámnak a robbanása azért kihívások elé állítja az intézményeket, tehát kellőképpen felelős módon figyel oda a Napsugáróvoda is, és Németh László általános iskola is, de látni, hogy még érkeznek a gyermekek, és mi azt mondjuk református gyülekezeti tagok, és volt óvodai vezetés, és tapasztalt szakemberek, hogyha nyilván ez egyházmegyei, egyházkerületi döntés kell, hogyha a gyermek létszámnak az elképesztő növekedése révén, Bocskai kert növekedése révén, ha mi segíthetünk abba, hogy református bölcsőde vagy óvoda segítse a gyermekek ugrásszerű, óriási létszám növekedése, és jobban segítséget, akkor mi készen állunk erre, szövetségben önkormányzattal, nem akciózva külön semmit, és szövetségben természetesen a fölöttes egyházi szervezetekkel, a Hajdúdik Református Egyházmegyével, Tiszántúl Református Egyházkerülettel, minden bizonnyal, mindennek eljön maga ideje nekünk, imádkoznunk és dolgoznunk kell, és amikor egy napon Esperes úr és Püspök úr azt mondja, hogy na hajrá, mert megvannak a feltételek, akkor mi úgy gondolom, hogy készen állunk a további növekedésre, ezért imádkozunk és dolgozunk.
0: A templom felújítása miért fontos most? Mennyi pénzt nyertek a pályázat során, és mikor valósulhat meg?
1: Pályázatnak, ez egy országos templom felújítási pályázat, a Bethlen Gábor alap, illetve a kormányzat jóvoltából. Minden beruházásnak 2026. december 31-ig meg kell valósulnia, és következő év zárónapjáig el is kell legkésőbb számolni ugye mindennel. Hogy miért volt erre szükség? Azért, mert az idő telik, és bár nem olyan nagyon régen épült a Bocskai Kerti Ökumenikus templom, ugye 96-ban kezdték, 97-ben befejezték, Kálmán Ernő építész munkásságát és munkásságának különlegességét hordozza a templom. Az építészeti utódlást a fia ifjabb Kálmán Ernő gyakorolja, és segít majd nekünk abban, hogy méltóképpen minden megvalósuljon. Tulajdonképpen, mint a születés templom, a Bocskai Kerti templom, a Betlehemihez hasonlóan, hát egy nyolcszög alakú, egy ilyen stopptábla alakú templom. Mi arra nyújtottunk be pályázatot, hogy most, ha valaki szemben a templommal látja, hogy a torony oldalából több négyzetméternyi külső vakolat lepergett, tehát a toronyt feltétlenül külsőképpen meg kell újítani. Ez a pályázatnak az első eleme. A második, hogy a templom külső, főleg ahol vízlefolyók vannak és a fal benedvesedett, ott le kell verni, és ott egy külső megújítást kell tenni, illetve a templomnak a deszkázatát kell megújítani, kicserélni. Hogyha ez a mintegy 15 milliós keretből megtehető, akkor örömmel nyújtjuk majd be a szükséges dokumentációkat, hogy hála Istennek a felújítása, megújulás megtörtént. Tehát alapvetően a templom állapota, azt mondhatnánk iskolás nyelven, hogy mondjuk egy gyenge négyes, de hogy ne romoljon az állapota, és hogy ne legyen balesetveszély, és méltóképpen tudjak a felekezetek használni, feltétlenül indokolt ez a felújítás, és köszönettel tartozunk a döntést támogatóknak.
0: Van önöknek egy újsága, Szőlőtő címmel, amely most egy különleges díjat nyert.
1: Igen, a Szőlőtő újságunk életre hívásának az éve 2002. McIntosh Richard Duncanné testvérünk és még egy testvérünk járt az élen, akik lelki misszió meggyőződésből fontosnak tartották, hogy lelki pásztorokkal egyeztetve, presbitériummal összhangban, hogy elindulhasson ez az újság. Hogy miért Szőlőtő, hát ezt két értelemben sem nagyon kell magyarázni, de azért egy picit mégis. Nyilván a Bocskai Kerti Szőlő Birodalomnak egyfajta lenyomata és háladás az ősök munkássága, és Bocskai Kertnek az alapvető szőlős gazdás múltja és karaktere előtt egyfajta tisztelgés. Másfelől pedig ugye Jézus Krisztus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző, tehát ha belül táplálkozunk, akkor az igéből táplálkozunk, akkor a legjobb minőségből táplálkozunk. Nagy dolog, azt gondolom, hogy egy misszióegyházközség újsága egy megszakítással 2002-től folyamatosan működik. A mi újságunk az nem szebb, jobb, különlegesebb a többi gyülekezet újságánál. Az értéke abban áll, hogy mint misszióegyházközség szinte születése pillanatától a gyülekezet, ahogy jogi státusz nyilván, már van egy újsága. Ezt már vannak, akik felkarolják, gyülekezeti tagok és presbiterek és nőszövetségi vezetők és tagok cikket írnak benne abszolút biblikus alappal. Tehát a legnagyobb értéke a biblikus alapok, az így megírt cikkek, közzétett prédikációk, bizonyságtételek, diakóniai munkálkodásra, célokra való felhívások, és ugye ez az újság, ez papíralapon kezdődött. Először A5-ös méretbe, aztán A4-es méretbe, most visszatértünk újra az A5-ös méretbe, illetve elektronikus formátumban is a misszió nagy lelki ügyét szolgálja. Negyed évente jelenik meg, és a nagy ünnepek előtt próbáljuk a testvéreket elérni ilyen formában is, és gazdagítani azt a lelkiséget, amelyet a gyülekezetben, Isten és egymásra való közösségben megélünk. A díj, ami szóba került, ez nem más, mint érték és minőség nagy díj, amelyet egyszerre nyert el McIntosh Richard Duncanné testvérünk, lokálpatrióta kategóriában, a horgolt képeivel, alkotásaival, illetve ezt az érték és minőség díjat elnyert a gyülekezetnek a Szőlőtő címet viselő újsága. Tulajdonképpen tudomásunkra jutott, hogy van lehetőség érték és minőség nagy díj pályázatra. Megpályáztuk ezt a rangos díjat, és Isten kegyelméből megkaptuk, és az egy külön kegyelem, hogy a gyülekezet alapításának 25. évében, évfordulóján, 2025. évi érték és minőség nagy díj tanúsító védjegy elnyerésére benyújtott és befogadott pályázatunk megfelelt a pályázati felhívásban előírt követelményeknek. komoly díjról van szó, szakmai bíráló bizottsággal, és a kiírói tanács díjait meggyőzte kiválóságáról. Egyrészt Piroska néni horgolta alkotásai, másrészt a Szőlőtő újság, és így kiérdemeltük az érték és minőség nagy díjtanúsító védi egy használati jogát, és ezzel együtt a kitüntető címet, és ahogy mondtam, nem csak az újság, hanem McIntosh Riad Duncanné asszony testvérünk részéről a kiírók tanácsa érték és minőség nagydíj pályázat lokál patrióta külön díj elismerő címet adományozta. Azért az áldozatos munkáját, amiről beszéltünk is, hogy a Szőlőtő hírlevél életrehívásával, megújításával hozzájárult, hogy Bocskai kert lakóiból tudásban, lelki támogatásban gyarapodó, szeretetteljes, összetartó közösség váljon, és a Szőlőtő hírlevél pályázatunk elnyerte a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ külön díját. A díjazást jelképező trófeákat, okleveleket egy kicsit furcsa időpontban, szeptember 11-e, tudjuk, hogy ennek van egy negatív hangja is, nekünk azért pozitív volt ez a dátum 2025 viszonyában, hiszen az Országház főrendi üléstermében vehettük át, és erre büszkék vagyunk, ennek nagyon örülünk. Az érték és minőség nagydíj, illetve védjegy Magyarország gazdasági hivatala által kiírt pályázat révén elnyerhető, ez 1998 óta egy lehetőség, érték és minőség nagydíj védjegy elnyerése. Őszintén szólva, egy picit furcsán éreztük magunkat ott a Magyarországgyűlésnek a főrendi házában, mert a legtöbb szereplő, aki díjazást nyert, gazdasági szereplő volt, most nem nevezném meg őket, de ahogy tudunk, olyan védjegyről, amelyik mint magyar termék mutatja, hogy ez egy különleges minőséget képvisel, úgy az érték és minőség nagy díj is rákerül a különféle gazdasági társaságoknak a különböző termékeire, azt mutatva az újságunkra is rákerül, hogy eleget tettek annak a elég magas szintű követelmény rendszernek, amelyet a kiírók megfogalmaznak. Alapvetően szellemi, kulturális termékekről is szó van, és adott esetben gazdasági tételes produktumokról, amik mögött az a gondolatiság húzódik meg, hogy mutassák már meg a magyar emberek, hitéleti, kulturális, gazdasági szervezetek, szerveződések, hogy nem törekedhetünk másra, csak arra a szintre, hogy csak a legjobb elég jó nekünk. És erre törekedjünk magyar emberként a hagyományaink mentén, a jövőre irányuló felelősséggel. És ezt most már én teszem hozzá, hogy legyünk hű képviselői az Isten képűségi mandátumunknak, aminek az egyik fő ága az, hogy az Úristen egy nagy alkotást hajtott végre, itt vagyunk a Földön emberekkel, növényekkel, állatokkal, teremtménytársakkal, ahogy mi alkotásra születtünk, kövessük az alkotó Istent, mutassuk meg, ki a kapott talentunkkal, legyen szó hitéletről, újság létrehozásáról, kulturális szerveződésről, vagy akár egy gazdasági szereplőről, hogy az Istentől való felelősség mentén legmagasabb értéket kívánjuk emberekként, magyar emberekként a nekünk rendelt lehetőség szerint elérni.
2: Miklós Lászlót, a Bocskai Kerti Református Missziói Egyházközség lelki pásztorát hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter.

0: hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a szolgáltató partnerekkel, így a légitársaságokkal is. Tőlük azt az információt kapták, hogy bátran tervezhetik a nyári szezont. Az utazási irodák rendben tudnak charterjáratokat indítani, tehát lesz kerozin, fogalmazott a szakember. Az elnök szerint a kerozin árának jelentős emelkedését viszont várhatóan tovább hárítják majd a légitársaságok az utazási irodákra, emiatt pedig kénytelenek lehetnek a részvételi díjakat is módosítani. Molnár Judit úgy látja, hogy közel-keleti bizonytalanság hatására az európai úti célok iránti érdeklődés is megnőtt. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, ahová a honfitársaink a legnagyobb számban mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében. Aki utazási irodán keresztül foglal, nincs magára utalva, tette hozzá. Ha baj van, a jogszabály kötelez legalább 3 éjszakát, és a hazaszállítást is vállalnia kell a szervezőnek, emlékeztette a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monaki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a debreceni református nagy templom, a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a pápai református ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a Kálvintéri református templom, olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
1: Az időjárásról.
0: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Választás óta gyorsulni látszik az idő, és vele együtt, mint hogyha gyorsulna az igazságszolgáltatás is. Dunaújvárosban letartóztatták az első olyan embert, akit választási csalással gyanúsítanak. A Nemzeti Vagyonkezelő egyik korábbi főigazgatója egy 12 évvel ezelőtti ügy miatt kapott nyomkövetőt. Az állami számvevőszéknek a kormánytól független sajtó után évekkel feltűnik a Metu Egyetem ügye. A jegybank egy gyors belső vizsgálat után feljelentést tesz az ESZTE megzsarolásának ügyében. Balázs Gyula sírva ajánlja föl a cégeit az államnak, mert szerinte az ott jobb helyen van. És a végén a Medián, a sokat gúnyolt Medián kiméri, hogy kétharmadunk úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak jó lenne a helye a bíróság előtt. Mi fog ebből a folyamatból ön szerint kisülni?
2: Hát az nagyon nagy mértékben attól függ, hogy egyébként a frissen ám óriási tömegtámogatással kormányra kerülő politikai erők mit akarnak kihozni a dologból. Ugye az én emlékeim szerint a 2002-es választási kampány volt az első, amikor úgynevezett elszámoltatást ígért valamelyik kampányoló párt. Akkor ez a Magyar Szocialista Párt volt, és létre is hoztak egy elszámoltatási kormánybiztosi pozíciót, igen, Keller Lászlóval. És azóta azt mondhatjuk, hogy a magyar politikai folklór része már az, hogy az éppen hatalomra kerülni akaró politikai párt egyben büntető jogi elszámoltatással is fenyegetőzik, vagy ezt is ígéri, és eddig még túl sok mindenre nem jutottak, hiszen valójában mostani eseteket nem tudom, azt meg főleg nem tudom, milyen esetek derülnek még ki, de a legtöbb esetben a korábbi kampányoknál a helyzet az volt, hogy politikai döntéseket minősítettek büntetőjogi kategóriával, ami nyilvánvalóan nem állja meg a helyét. Ugye itt nagyon fontos az, hogyha egy politikus rossz döntést hoz, de egyébként a szabályok betartásával, jogszabályok betartásával, akkor ez jogilag nem számon kérhető, hiszen ez politikailag rossz döntés.
1: Ezért elbukja a választást.
2: Igen, politikailag viseli a felelősséget. De jogilag nem szükségszerűen bűncselekmény. Mondom, nem ismerem ezeket az ügyeket részleteiben, ezért a nagy kérdés az lesz, hogy a mostani ügyek között, illetve az újon, ha kerülnek elő újabb ügyek, akkor az újonnan előkerülő ügyek között lesznek-e olyanok, amelyek jogilag is kitöltik a bűncselekmények definícióját.
1: Hova kerülhet vajon az az ügy, amiről Révész Máriusz beszélt, amiről szerinte ön is tudott, hogy a Balázsi Gyuláék cége hatszorosan áraz túl.
2: Hát igen.
1: Politikai vagy jogi? Mert az embernek föl kell, hogy merüljön a kérdés, hogy ha hatszoros, akkor hova tűnik az ötszörös pénz?
2: Nem tudom. Tehát a Máriusz, nem egészen értem, hogy ezt miért mondta, milyen motivációból mondta Gulyás Gergőre és rám. Valóban volt olyan baráti beszélgetés. Ez egyébként, amire ő gondolhat esetleg, az egy hétindító értekezlet lehetett most már nem olyan régen, amikor ő utalást tett arra, hogy ők egyébként mennyit küzdenek a rendezvény szervezésnél azzal, hogy a lunch drágán dolgozik. És akkor ezt meghallgattuk, és mentünk a következő ügyre. Nem tudom, mit akar ebből ő politikailag kihozni. Lehet, hogy azt akarja mondani, hogy ő magányos ellenállóként a rendszer ellen küzdött 16 éven keresztül. Ez nem igaz, ha ezt akarta volna kihozni. Az pedig, hogy egy baráti beszélgetés, vagy egy ilyen panaszkodást ő későbbiekben úgy mutat be, mint ami egy kardinális kérdés lett volna, az nem felel meg a valóságnak. Ugye a lunchnak, amennyire én tudom, de az igazság, hogy ennek sem néztem én utána, hiszen valamikor akkor született a keret közbeszerzése, amikor én nem is voltam itthon ráadásul, tehát én 2022-ben, amikor egészen pontosan 2020-21-ben, amikor az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat előkészítését végeztük, akkor mi kifejezetten azért fogadtattunk el az országgyűléssel egy az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatról szóló törvényt, mert bizonyos esetekben túl merevnek tartottuk a közigazgatási eljárásokat, és ezért nagyobb rugalmasságot kértünk, hogy határidőre elkészüljünk. Voltak ilyenek, a törvényben ez megtalálható. Ha jól emlékszem, magára a kommunikációs keret közbeszerzésekre ez nem vonatkozott, tehát ezek szerint mi is a lancsal foglalkozunk. Az igazság, hogy én őszintén nem néztem meg, hogy az kiírt, elbírált közbeszerzési eljárás mennyire jogos, nem mit csináltuk. Ebből adódóan én úgy gondoltam, hogy nekem alkalmazni kell, illetve minisztériumként is a minisztérium alkalmazta, amikor erre szükség volt. Senki nem kérdőjelezte meg ennek a jogszerűségét. Sőt, mondom komolyan, az összegszerűségét sem.
1: Kormánytagoknak kell olvasni újságot?
2: Nem és kell,
1: amikor,
2: de
1: amikor látják, hogy évek óta ír a sajtó a Magyar Nemzeti Bank belüli ügyekről.
2: Igen.
1: Ilyenkor egy kormánytag azt mondja, hogy hát ez mégiscsak az állampolgárok pénze, oda kéne figyelni, vagy azt mondja, igen, hogy nem az én tárcám, hála az égnek, figyeljen oda az, akihez ez tartozik. Nem.
2: Az előzővel ellentétben ez sokszor volt téma. Egymás közbeszélgettünk róla, és őszintén megmondom, hogy én nem értem, hogy az ügyészség miért nem tett egy éven keresztül, körülbelül egy éven keresztül az égvilágon semmit, és mi volt az az impulzus, aminek hatására megtátosodott a választások után követő napokban. Egy kicsit nekem hasonló ahhoz, mint amikor a Greenpeace az egész választási kampányban csöndben volt, vagy adott esetben a Gödi akkumulátorgyár kapcsán éppen azt hangsúlyozta, hogy mennyire veszélyesnek tartja az akkumulátorgyárat, majd a választások után kijött egy olyan jelentés, amiből kiderült, hogy valójában toxikus dolog nem történt ott a Gödnél. Egy kicsit nekem az ügyészségnél is ezt látom, egy évig nem csináltak az égvilágon semmit, azt nem tudom egyébként, mivel a részleteit itt se ismerem, és nem én vagyok az igazságügyi miniszter, hogy volt-e arra bármilyen fajta ösztönzés, hogy tegyen valamit, de az ügyészség Magyarországon független, ebből adódóan az ügyészség tehetett is volna már akkor is, és számomra érdekes, hogy a választások után viszont apránként is, de elkezdett az üggyel foglalkozni.
1: Mit gondolom, mi lesz annak a folyamatnak a vége, hogyha a rendőrség is elkezd majd bevinni embereket, és ott nem Tótváradi kolléga kérdezi majd a kontrollban Balási Gyulát megengedően, mert hiszen a vendége bármikor fölállhat, és azt mondhatja, hogy ez a beszélgetés nem lehet nyilvános, hanem egy ügyész, egy nyomozati terv alapján, ahonnan nem lehet fölállni. Hány perc alatt fogja azt mondani, hogy ezt nem én találtam ki? És fölfele mutogat.
2: Nézzük meg Sára Botond főispán esetét, akit, ha jól értem, a hivatalos gyanúsítást, akkor egy 70 ezer forint értékű mozális bor miatt a munkahelyéről, munkaidőben a kollégáinak a szeme láttára vezettek el. És azért 70 ezer forint valóban egy bornál nagyon értékesnek minősül, de ha a hétköznapi életben nézzük a 70 ezer forintot, akkor az talán nem igényel annyira radikális lépéseket, hogy egy főispánt elvigyenek. Tehát meglátjuk, a politikában Magyarországon talán annyira nem, de más országok esetében a politikában a bűnüldözés bekapcsolása időről időre előfordul. Hadd utaljak csak Strauss-Kahn esetére, ugye, aki annak idején, ha jól emlékszem, Nikola Sarkozynek volt egy esélyes ellenfele, vagy emlegették esélyes ellenfélként a francia elnökválasztás előtt, míg nem letartóztatták egy New York-párizsi repülőjáraton, és gyakorlatilag kivonták a forgalomból másfél évre. Horvátországban Ivo Sanader esetére, akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, de volt már cseh miniszterelnök is börtönben, román miniszterelnök is börtönben. Tehát az látszik, hogy sok esetben itt elmosódik a politikai küzdelem és a büntetőjogi eszköztár használata közötti határvonal. De
1: hogy érzi a mi közhangulatunk? Az inkább a politikusok büntetőjogi felelősségre vonása irányába fogja elnyomni, még a bíróságokat is, amelyek mindentől függetlenek, kivéve a közhangulattól.
2: Hát ugye ez a felmérés, amit ön is idézett, ez azt mutatja, hogy igen, van most egy ilyen hangulat, de nagyon könnyű felkorbácsolni az emberekben ezt az érzést. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy ennek ténybeli alapja is van. Tehát ha megnézik ezeket az ügyeket, amelyek közül a sajtót megjárta az elmúlt akár egy évben is, vagy az utóbbi hetekben, nem vagyok benne biztos, hogy azon túl, hogy arra alkalmasak, hogy érzelmeket felkorbácsoljanak, jogilag is valóban visszaélésekről lenne szó.
1: Fideszes politikusok folyamatosan a választás óta arról beszélnek, hogy ők meg fogják védelmezni a nemzeti oldalt. De kitől? Ezt érti?
2: A fideszes politikusok egy jelentős része nemzeti oldalon azt az oldalt érti, amelyet mások polgári oldalnak, keresztény-konzervatív oldalnak neveznek, szinonimaként használják ezeket. Fogalmazunk úgy, hogy azokat a politikusokat, azokat a politikai erőket, amelyek a nemzeti fogalomtárat, vagy a nemzeti szókészletet mindennél szívesebben használják.
1: De ez nem alkalmas az indulatok további korbácsolására. Ott áll 3,3 millió ember, és azt hallja, hogy őket a kisebbség nem tartja a nemzet részének.
2: Nem, én magam ugye nem szoktam használni a nemzeti oldalkifejezést, tehát itt egy kicsit ilyen a kívülről szerződtetett ügyvéd vagyok, és így mondom, de ez a jobb oldalon egy megszokott dolog volt az elmúlt, megkockáztatom, hogy 1990 óta mindig is voltak olyan pártok, és tudom, hogy a bal oldalról ilyenkor mindig érkezik egy olyan vád, hogy ez kirekesztő, mert hogyha valaki azt mondja magáról, hogy én nemzeti vagyok, azzal azt is mondom, hogy te viszont nem vagy nemzeti, de én ezt nem érzem ennyire élesnek. Én magam sem használom, és nem is különösebben kedvelem a nemzeti szót, főleg azért, mert politikailag én nem tudom pontosan az értelmét meghatározni. Ha azt mondom, hogy én polgári vagyok, kereszténydemokrata vagyok, szociáldemokrata vagyok, radikális jobboldali vagyok, azt jobban meg tudom fogni, és értelmezni tudom, mint az, hogy nemzeti, de fogalmazunk úgy, hogy a nemzeti oldal kifejezést azok használják, akik számára a nemzeti karakter, a nemzeti hagyományok, a nemzethez kötődés, a nacionalisták, hogyha akkor idegen szóra fordítjuk, tehát a nemzet elvűség mindennél fontosabb. Én nem ilyen ember vagyok.
1: Jó ötlet volt visszatérni az Európai Parlamentből most, hogy visszatekint. Később persze mindenki okosabb szokott lenni.
2: Én? A bizottságból. A bizottságból. Hát ez nem ötletkérdésem volt. Lejárt a mandátumom. Nem lejárt a mandátumom.
1: Beszállni a magyar belpolitikában. Az a pálya csúcsának is lehetett volna mondani.
2: De nem tartottam annak, akkor sem. Az Európai Bizottságban dolgozni egy nagyon megtisztelő, nagyon fontos, sőt számomra különösen értékes dolog volt, hiszen én magam foglalkozom is az európai integrációval, tehát az szerintem egy kutató számára a legérdekesebb az, hogyha a vizsgálati tárgyában dolgozhat is, tehát látja, hogy milyen olyan erők hatnak, amivel egyébként az ember a szakirodalomban nem találkozik. Ugyanakkor a politikai értelemben véve a karrier nem a karrier csúcspontja szerintem. A biztosnak lenni nem olyan értelemben politikai munka, mint miniszternek lenni. Egy kicsit a brüsszeli politikai életből, bár azóta már sokat fűszeresedett, de a savaborsa a politikának hiányzik. Az én időmben 2014 és 2019 között is ez igaz volt. Gyakorlatilag nincs ellenzék, gyakorlatilag a sajtó is csak egészen néha figyel oda arra, hogy a mit csinálnak a biztosok. Ennek vannak jó oldala is, meg van rossz oldala is. Ilyen értelemben tehát ez inkább egy ilyen szakértői politikusi karrier, de hogy rátérjek a kérdésre, meg azt, hogy ugye én, amikor visszajöttem, akkor a szülővárosom Veszprém készült arra, hogy Európa kulturális fővárosa legyen, és ők kerestek meg engem azzal, hogy én legyek a kormányzati összekötő kormánybiztosként. Ez egy meglehetősen megszokott formula ezekben az esetekben. Így jöttem vissza, és amikor 2022-ben jött a felkérés, hogy induljak el a tapolcai választókerületben, akkor ez egy kicsit ilyen betyárbecsület felkérés volt. Tehát azt mondta a párt elnöke, hogy a felmérések azt mutatják, hogy ha én nem indulok el, akkor elveszíthetjük azt a mandátumot.
1: Ez akkor volt, amikor Sibicska Lajos is belengedte, hogy indulni fog, mert kezdek elveszni.
2: Nem, szerintem az korábban az volt. Korábban. 2022-ben Rieg Lajos és Fenyvesi Zoltán volt a fideszes jelölt, szerintem 18-ban volt, amikor Sibicska Lajos is kacérkodott a gondolattal. Ez 22-ben Fenyvesi Zoltán volt a fideszes jelölt, de a felmérések azt mutatták, hogy ő nem tudná megnyerni a választókerületet, hanem vele szemben Rieg Lajos, aki akkor jobbikos jelölt, aztán az Egyesült Ellenzék jelöltje lett, amikor mi versenyeztünk egymással, ő neki állt az ászló, és ezért szóltak nekem, hogy esetleg próbáljam meg én, ha érzek magamban energiát. Én megcsináltam, azt nem bánom az országgyűlési képviselőség 4 évét, mert egy fantasztikus választókerület, fantasztikus adottságú választókerület, bizonyára ismeri, hiszen szokott gondolom ott túrázni, kirándulni.
1: Remek bringótok vannak arra.
2: Igen, gyönyörű, nagyon kedves emberek vannak ott, nagyon nehéz választókerület politikailag, mert nem lehet összefüggő egységként kezelni, annyira eltérő tájegységek vannak, az ajkai, ipari, bakonyi rész, a Balatonfelvidéki, vagy a Sümeg környéki területek annyira mások karakterében is, hogy nagyon nehéz képviselőként is egységként kezelni, de ebből adódóan nagyon izgalmas is volt. És a miniszterit sem bánom, mert az, hogy visszahoztuk a területi szemléletet a magyar politikába, ennek én nagyon örülök. 2014-ben gyakorlatilag teljes egészében kiveszett a területi szemlélet a magyar politikából, megszűntek a regionális operatív programok az Európai Uniós forrásoknál is, egy maradt a területi és településfejlesztési operatív program, de ez is országos volt, regionális különbségekre volt tekintet nélkül, és én úgy gondolom, hogy miközben szóltak akkor érvek emellett a területi koncentráció mellett, de ezek az érvek 2022-re már felélték a saját energiájukat, éppen ezért nagyon fontos volt, hogy 22-ben újra megjelenjen a területi elv, és én abban bízom, hogy most már ez a magyar politikában marad is.
1: Mindig mondják, idézik önt, hogy 65,3%-ban ért egyet a Fidesz.
2: Ez most egész jó arány már, nem?
1: Ez egész jó arány. De mi az a maradék, ami a 65,3%-on fölül van, amire azt mondja, hogy nem?
2: Erről írtam, beszéltem többször is. Én úgy gondolom, hogy ami a Fidesz nagyját tette, és ami részben ma a Fidesz választási katasztrófáját okozta, az ugyanaz a tényező, ez a polgári Magyarország, fogalmazunk így, bármilyen ködös is ennek a kontúrja, a középosztály politikai képviselete, azoknak az embereknek a politikai képviselete, akik ambiciózusak, akik adott esetben vagy szerencsés, vagy kevésbé szerencsés családi környezetből érkeznek, de tovább akarnak lépni, az utánuk következő nemzedékek számára többet akarnak adni, mint amennyit ők kaptak, akik arra törekszenek, hogy önellátók legyenek, magabírók legyenek, és akik ebből adódóan büszkék a függetlenségükre és a független gondolkodásukra is. Ez volt 1993-94 körül a Fidesznek szerintem a nagy újítása, vagy számomra a nagy újítása, és ez volt az, ami a baráti szimpátián túlmenően számomra egy sorsszerűvé is tette a Fidesz tagságot és a Fidesz-szel való sorsközösséget, és azt gondolom, azt látom, így a április 12-e fényében, hogy ez az, amit elhagytunk az utóbbi 10 évben, vagy nem kapott kellő hangsúlyt. Többször szóltam ez ügyben, írásokkal tudom bizonyítani, Magyarországon mindig fontos bizonyítani az embernek az állításait. Mindig felhívtam a figyelmet arra, hogy a kommunikációban én mérsékeltebb hangot szeretnék, az Európai Unióval egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyt, és általában fogalmazunk úgy, hogy a szakpolitikákban is egy piacosabb megközelítését a szakpolitikáknak, és egy decentralizáltabb megközelítését. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz nem ezeket a megoldásokat választotta, az, hogy én, illetve a velem hasonló gondolkodású emberek gyakorlatilag marginalizálódtak a Fidesz belső közvéleményében, részben ez okozta azt is, hogy ma a középosztály egy jelentős része úgy érzi, hogy miközben anyagilag példátlanul megerősödött az elmúlt 16 évben, de különösen ennek az első 10-12 évében, mégis azt érzi, hogy a Fidesz nem az ő politikai képviseletét látja el, mert nem ismer rá a Fidesz ideájaiban a saját ideájaira.
1: Egy pártnak képviselnie kéne a maga bíró középosztály, az ambiciózus középosztály, az ügyeiért felelősséget váló középosztály érdekeit, vagy a középosztály elvárja, hogy egy politikai párt a hóna alá nyúljon. Egy képviselő nem feltétlenül tartozik a középosztályba.
2: Igen. Én úgy gondolom, hogy 1993-94-ben elvárta, hogy valaki nyúljon a hóna alá. Én arra emlékszem, gyakorlatilag 93-94 körül részben a gazdasági politikai átmenet következtében egy nagyon erősen polarizálódott társadalom volt. Voltak, akik hirtelen meg, ahogy ez szokott lenni. És a közép nagyon vékonyka volt. Tehát ott alá kellett nyúlni. És én ebből a szempontból, nem bántva a többi pártot és a többi kormányt, én úgy gondolom, hogy 1998 és 2002 között, illetve 2010-től is a Fidesz kormányok javára lehet azt írni, hogy céljaiban, intézkedéseiben a középosztály megizmosodását akarta elősegíteni. Ha tévedett is, tévedett, de akkor is azt akarta megvalósítani. És valahol ott csúszott el, én szerintem a dolog, hogy valamikor a 2015-2019 közötti időszakban lépésről lépésre a középosztály anyagi izmosítása egyre inkább dominánssá vált, és úgy gondoltuk, hogy ez tulajdonképpen átveheti a helyét a középosztály értékeinek a képviseletét is. Tehát egyre kevesebb szó esett azokról, ha megnézi az 1998-as Fidesz választási kampányt, akkor ott polgári Magyarországról van szó, alternatíváról van szó, gazdasági kibontakozásról, és a többi, és a többi, kulturális sokszínűségről. Ha megnézi a 2022, jó, 2022 a háború miatt lehetőbb, de a 2018-as kampányt, ott már alig-alig kerülnek elő ezek a karakteres polgári vagy középosztályi értékek, és ezzel szemben valami furcsa kombinációja a technokráciának és az ideokráciának, az ideológiának. Egyrészt globális nagy világpolitikai konfliktusokban állítottuk választás elé a saját választópolgárainkat, hogy döntsék el, hogy most akkor kiállnak-e mellettünk, vagy nem. Másrészt pedig elképesztően technokrata a kormányzati politikai működést is produkáltunk. És ez az, amikor egész egyszerűen a középosztály bár köszöni szépen a juttatásokat, hiszen valóban az elmúlt időszakban azért megerősödött ez a középosztály Magyarországon, de nem ebből kér, hanem abból kér, hogy egy olyan politikai erő jelenjen meg, amely ismét az ő vágyait, az ő közvéleménykutatásuk erről teljesen világosan árulkodnak a nyugatorientációját, a szabadság, személyes függetlenség, autonómia, személyes autonómia, a jogállamiság, tehát az eljárások kiszámíthatósága és átláthatósága, és mind azokban hisznek, amelyet a nyugati társadalom fejlődése, a nyugat-európai társadalom sajátja, vagy sajátjának gondolunk, ebből a szempontból ez teljesen mindegy.
1: KDNP-nek mi lehet a politikai sorsa? KDNP-nek a tagja. Mit gondol? E fölmerül-e például, most egy nulla pont van, az önálló választási indulás gondolata?
2: Nagyon sok beszélgetés van ezzel kapcsolatban is. Ugye fontos szerintem a szempontként ide beemelni, hogy a legközelebbi választás, amikor akár a Fidesz, akár a KDNP megmérettetik, az 2029-ben, tehát 3 év múlva lesz, és egy önkormányzati, illetve egy európai parlamenti választás lesz, ha megtartják azt, hogy egy napon lesz a kettő. Ezt azért tartom fontosnak, mert önmagában a KDNP külön indulása adott esetben mindig az országgyűlési választások kapcsán merül fel. Ma is vannak olyan önkormányzatok, ahol a KDNP és a Fidesz külön van. Külön frakciót alkot, sőt, talán még most is van olyan is, ahol, de 2019-ben biztosan volt, ahol KDNP is külön indult, nem Fidesz támogatással. Tehát ilyen értelemben a KDNP-nek van helyi lába is, vannak gyökerei a helyi politikában. A nagy kérdés valóban az, hogy országosan induljon el, a Fidesz és a KDNP hogyan induljon el, vagy a Fidesz és a KDNP mellett, helyett, fölött, alatt egy uniópárt jöjjön létre, vagy valami új integrációs forma. Ezek még nincsenek eldöntve. Itt az első jelentős állomás szerintem a június 13-i Fidesz kongresszus lesz. Azt érdemes figyelemmel kísérni, hogy ott nyilván a tisztújítás is, de én a tisztújításban kevésbé ott is lehet, ott inkább szimbolikus jelentőségű fejleményeket várnék. Magának a kongresszusnak a hangulata, a hangvétele, tartalmisága milyen, ad-e reményt arra, hogy a Fidesz szembe tud nézni azokkal a hibákkal, amiket elkövetett. Ki tudja emelni azokat az örökségi elemeket, amikre lehet építeni a jövőben, és van-e még energiája elindulni egy újraépítkezés folyamatában, vagy pedig enerválódott a szervezet, és valami más szervezeti keretet kell találni. Szerintem a kongresszusnak ez egy nagyon fontos kérdése lesz.
1: Képesnek tartja, miután ismeri Orbán Viktort arra, hogy levonja azt a következtetést, hogy ezt nélküle kell csinálni, vagy azt mondja, hogy eddig is jó volt, csak másokat rontottunk el, és mások a hibásak a mi vereségünkben. Nagyon markáns politikus, és hát a Fidesznek az egyetlen első, második, harmadik, meg negyedik számú embere is.
2: Igen, a naprendszer középpontja, ahogy a Magyar Péter fogalmazott annak idején.
1: Így van.
2: És ez így van, szerintem a magyar politikában a naprendszer középpontja. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor a legokosabb magyar politikus, ezzel nem a többieket akarom, utána csak egy kiemelkedő, és mind a kettőt el tudom képzelni. Mert nyilvánvalóan ő is olyan ember, akinek vannak hatalmas erényei, és vannak hibái is, és az, hogy láttunk már olyan döntését, amit másokat messze meghaladó távolbalátással hozott meg, és utólag igazolódott, és láttunk olyan döntéseit is, amelyek hibás döntéseknek bizonyultak, és utána korrigálni kellett. Én mind a kettőre látok esélyt. Én úgy gondolom egyébként, hogy ő pontosan számot tud vetni a saját felelősségével, és azzal is, hogy amennyiben az ő személyes döntése javít valamennyit a Fidesz, vagy nevezzük ezt a politikai közösséget, akárhogy jövőbeli esélyein, akkor ezt meg fogja hozni.
1: A helyi kampánya most milyen volt?
2: Az enyém?
1: Igen.
2: Hát nyilván nem jó, mert nem nyertem meg a választást, de egyébként meg mindig azt szoktam a hallgatóimnak is mondani, hogy a politika tudomány egy olyan tudomány, amely tulajdonképpen a politika alapkérdéseire nem tudja a választ. Ez adja a mozgató erejét mindig a kutatásoknak. Az egyik ilyen alapkérdés például, hogy hogyan lehet megnyerni egy választást. Ha valaki rájönne arra, hogy hogyan lehet megnyerni egy választást, akkor valószínűleg ő meglehetősen hamar nagyon gazdag ember lenne. Mindig a választások után tudjuk meg, hogy hogyan lehetett megnyerni az előző választást, és mi az, ami oda vezetett, hogy ne nyerje meg az a választást, aki elveszítette. Éppen ezért én a mindenkori választási kampányaimban és a mostaniban is arra törekedtem, hogy minden olyat megtegyek, ami ahhoz kell, hogy ne hibáztathassak egyetlen okot, belőlem levezethető okot az esetleges választási vereségét. Az én fejemben, nem tudom, a többi jelölt hogy van, az én fejemben mindig ott van a vereség lehetősége. Az ember amikor választási kampányban van, akkor egy speciális közegbe kerül, hiszen általában azok az emberek mennek oda hozzá, és azok mennek el a rendezvényeire, akik egyébként támogatják őt. És egy választókerületben, a rendezvényeken ott van 100-200 ember, ami tömeghatást kelt, ami úgy néz ki, hogy mindenki engem támogat, miközben az én választókerületem esetében egy olyan 21-22 ezer szavazat kell ahhoz, hogy az ember megnyerje a választást. Tehát ez nagyon csalóka. A látszat nagyon könnyű azt hinni, hogy az ember a győztes pályán van, és aztán kiderül, hogy kikapott. Ezért mindig figyelmeztettem is magam belül. Ekkora vereségre nem számítottam, meg kell, hogy mondjam. Én úgy érzem, hogy én mindent megtettem annak érdekében, hogy a választók amennyiben egy egyéni választókerületben a jelölteket és az ő munkájukat is értékelik, akkor megnyerjem. Egyébként a felmérések azt is mutatták, hogy a választópolgáraim elégedettek voltak velem, elégedettek voltak a teljesítményemmel, magas volt az ismertségem is, elismerték, hogy nagyon sokat járok a választókerületbe, ott vagyok, minden rendezvényen, sok fejlesztést vittem oda, de a Tisza jelöltjét akarják támogatni. Tehát itt érzelmi, amit nagyon nehéz megmagyarázni, volt már ilyen a magyar választások történetében, 94, ugye az egyik klasszikus példa, amikor, ha jól emlékszem, a zuglói választókerületben Pető Iván SZDSZ jelölt volt, Pécsi Ildikó a színésznő, a híres színésznő az MSZP jelöltje volt, és lehet ugyan különböző véleményünk a két emberről, meg máshogy ítélhetjük meg, de ha politikáról van szó, azt hiszem, azt megkockáztathatjuk, hogy 1994-ben Pető Iván ezerszer tapasztaltabb volt a politikában, mint Pécsi Ildikó, de Pécsi Ildikó simán megnyerte a választást.
1: Az a választás, a Sámlit is megválasztották Igen. volna, hogyha MSZP logóval Igen. megy ki.
2: 2010-ben én, nekem a veszprémi választókerületben Pál Béla volt az ellenfelem, egy szocialista jelölt, akkor már az országgyűlési képviselője volt a körzetnek, egy kiváló ember, most is nagyon jó viszonyban vagyunk. Egy tényleg a közösség lelke, nagyon rendes ember, akkor ugye kétfordulós volt a választás. Első fordulóban vertem meg, és nem mondanám, hogy jobb lettem volna, mint ő. És most pedig ismét egy ilyen, ami megkockáztatom, hogy megint nem a jelölt személye volt a kulcsfontosságú, hanem az országos hangulat söpört el minket, egyéni választókerületekben is, viszont ez felveti azt a kérdést, hogy van-e valós szerepe az egyéni választókerületeknek. Mondhatjuk azt, hogy igen, mert a közbelső választásokon szerepet játszott az, hogy ki milyen személyiség, ki milyen jelölt, de még megkockáztatom, hogy 94-ben és 2010-ben előre lehetett tudni, hogy itt nagy földcsuszamlásszerű változás lesz, addig ehhez képest ez a 2026-os ennek a mértéke, ez mindennél nagyobb kétharmados győzelem volt, már majdnem háromnegyedes, ez azért meglepett mindenkit szerintem, engem egészen biztosan.
1: Látott menet közben olyan pontot, amikor úgy érezte, hogy ez kezd elmenni, vagy végig nézte a mediánt?
2: Én végig úgy éreztem, hogy nagyon szoros lesz, ha kikapok, ha nyerek, az ilyen 1-2%-on múlik.
1: Országos szinten is úgy látta, hogy 1-2%-on fog múlni, és akár egy szűk Fidesz többség meg lehet?
2: Na, nekem a választókerületben a polgármesterek, ez egy figyelmeztető jelzés volt, azt mondták, hogy az biztos, hogy én megnyerem itt a választókerületben, de hát országosan azért itt a Fidesz nem fog nyerni. Ez figyelmeztetett engem arra, hogy országosan valószínűleg rosszabbul állunk, mint a választókerületben. Ez be is jött, egy picivel jobb eredményt értem el a választókerületben, mint a párt. De tehát voltak ilyen figyelmeztető jelek, de az igazság, hogy én úgy gondoltam, hogy ha lesz is Tisza győzelem, akkor ez egy egyértelmű fölény, de nem kétharmados többség lesz.
1: Nagyon más egy kétharmados győzelem, mint hogyha lett volna egy feles győzelem.
2: Most mindenki ellenzéki szempontból?
1: Hát meg kormánypárti szempontból is.
2: Kormánypárti számít, szempontból nagyon más.
1: Ugyanazt fogják csinálni, mint a Fidesz, amikor első kétharmadot csinált.
2: Ami ritkán hangzik el egy kétharmados többség kapcsán kormánypárti szemszögből, mert ezt viszonylag ritkán tolmácsolják a kormánypárti álláspontot, az, hogy a kétharmados győzelem az egyben megfosztja, vagy leépíti az ott tornyosuló alkotmányos és intézményi korlátokat is a kormánypárt felelőssége elől, vagyis szinte az első mondat 2010-ben, amivel találkoztunk, az volt, hogy most ne keressetek kifogásokat, mert most mindent megtehettek. Ezt a mi támogatóink mondták. És ez így volt 14-ben is, 18-ban is, 22-ben is. Most 2026-ban gyanítom, hogy a tiszás politikusok találkoznak ugyanezzel a véleménnyel az ő támogatóik részéről. Tehát a kétharmados többség féktelenséget ad. Alkotmányos értelemben. Nekem van egy hallgatóm egyetemen, aki egyébként tiszta szavazó, és akivel, amikor beszélgettem a választási eredményről, a választások másnapján, akkor azt mondta, hogy ő egészen idáig az életében úgy nőtt fel, hogy kétharmados Fidesz győzelem volt. Ő azért szavazott a Tiszára, hogy ne legyen többet kétharmados többség. És most erre van egy tiszás kétharmad. És ő,
1: mert sokan gondolták így.
2: Lehet. És azt mondta, hogy ő azért tartja fontosnak a választási rendszer megváltoztatását, hogy azt oldjuk meg, hogy ne az legyen már, hogy az inga állandóan a végletek között egyik pártnak van kétharmada, a másik pártnak van kétharmada, hanem legyen egy olyan választási rendszer, amely kompromisszumra kényszeríti a pártokat. És adott esetben ugye egy arányos választási rendszer önmagában vélhetően inkább a több párt rendszer felé tolja el a mérsékelt, vagy szélsőséges több párt rendszer felé tolja el a rendszert, míg ez a fajta többségi vegyes választási rendszer, ez pedig inkább a két párt tosodás felé tolja el a pártrendszert is.
1: Menet közben lett volna a Fidesznek módja módosítani a választási rendszert, és valahogy visszaegyensúlyozni a kompromisszum irányába, de nem tették meg. Igen. Miért nem?
2: Én nem. A győztes kompenzációról van szó tulajdonképpen, hiszen az, ami így előkérdődött, nem tudom. Szerintem nem volt. Ugye én a pártnak a döntéshozó fórumaiban nem voltam bent. Kormányzati munka során ez nem került szóba. Akkor sem, amikor a választókerületek arányosításáról, illetve újra csoportosításáról volt szó, amennyire én tudom, egyszerűen nem került szóba a dolog.
1: Abban elméletileg belemennének, hogyha most a Tisza egy olyan módosítást csinálna, ami ebbe az irányba alakítaná át a választási rendszert?
2: Én nem tudom ezt
1: mondani. Vagy nem kell belemenni, mert hát...
2: Hát igen, a pálya széléről figyeli most a Fidesz frakció a fejleményeket, hiszen a Tisza egymagában képes bármit megoldani az országgyűlésben.
1: Ha csak annyit csinálnak, mint amit a Fidesz az első kétharmadakor csinált, új alaptörvény, és nem lépik egy minimálisan se túl baka, lex baka, meg ezt lehet hosszan sorolni, hogy a Fidesz miket csinált, akkor azt csöndesen tudomásul kell venni az elemi illendőség okán, vagy azt ugyanúgy illik támadni, mint ahogy annak idején az ellenzék támadta a Fidesz alkotmányozását.
2: Igen, szerintem vitatkozni kell. Szerintem vitatkozni kell. A Lex Baka azért fontos, mert ez enne, és köszönöm, hogy szóba hozta, mert azért a 15 év alatt elkopott annak a többletjelentése. Ugye Baka András úgy volt a legfelsőbb bíróság elnöke, hogy valójában nem volt meg a bírói munkakör ellátásához szükséges képesítése és múltja. Éppen ezért, amikor, és ezt az Országos Bírói Egyesület javaslatára hoztuk azt a törvényt, amely valójában egy az addigieknél sokkal megalapozottabb szakmai hátteret követelt meg a legfelsőbb bíróság, illetve aztán a kúria elnökétől. Tehát az nem egy, én emlékszem rá, hiszen akkor én voltam a közigazgatás és igazságügyi miniszter, Bakandás valóban az áldozata volt ennek a törvénynek, de ez nem egy személyes ad personam kiszúrás volt, hanem egész egyszerűen maga a bírói egyesület követelte azt, hogy ez egy olyan szakmai kritériumrendszer legyen, aminek akkor már Bak András, tulajdonképpen ha jól emlékszem, akkor nem felelt meg. De a lényeg az, hogy szerintem vitatkozni kell, persze, de nem tudunk más csinálni, hát a kétharmados többség az valóban azt a kockázatot is hordozza, hogy minden, amit mi 2010 és 14 között átalakítottunk, azt ők most visszaalakítsanak. Egyébként csak hadd utaljak arra, hogy miközben állandóan ugye alkotmányos puccsal vádolják a Fidesz, de az új alaptörvénynek az a közjogi része, amely a kormányzati rendszerre, a kormány feladatára, a miniszterelnök státuszára vonatkozik, és a többi, ezek gyakorlatilag egy-ez egyben lettek átemelve a 1990-es Antal-Tölgyesi Paktum, illetve az akkor ahhoz kötődő alkotmánymódosításokból, tehát közjogilag magyar állami intézményrendszerét nézve, leszámítva az ombudsmani hivatalt és annak a átalakítását, de tulajdonképpen a kormány, parlament, köztársasági elnök, bíróságok, kapcsolatrendszer az tulajdonképpen 90 óta többé-kevésbé kontinuus.
1: Elég kísérteties, ugyanúgy érve Bak Andrással kapcsolatban, mint ahogy a mai bíróságok a kúria mai elnökével kapcsolatban érvelnek, hogy neki sincs meg a kúriai elnökséghez szükséges.
2: Igen, ez később azt hiszem módosít. Ha jól emlékszem, később, ugye nekem azért okoz emlékezetvesztés, és már többen megvádoltak engem, hogy milyen aljas ember vagyok, hogy én állandóan csak azt mondom, hogy én ekkor nem voltam, de én 5 évet kihagytam a magyar politikából, amit persze követtem újságíróként, amikor olvasóként, amikor Brüsszelben kint voltam, de azért ezek sokkal kevésbé vannak meg. Én a Lex Baka, vagy annak idején, azt tudom, hogy ez a kritériumrendszer ezt kötötte, később azt hiszem ezen enyhítettek, ezen a kritériumrendszeren most.
1: Mi lesz most az Európai Unióban, hogy nincs, aki botot dugjon a küllők közé?
2: Van azért elég. Tehát a tagállamok mindegyike, hát nem is akkora botot, mint Magyarország, de ilyen kis pálcikákat, vagy kisebb-nagyobb botokat azért oda tesznek. A különbség abban van szerintem, hogy majdnem minden ország, majdnem minden kormány pontosan azonosítja, hogy melyek azok a nemzeti érdekek, amelyek esetén botot dug a küllők közé, akkor fogalmazunk így, és melyek azok az ügyek, amelyel viszont bizonyítja az uniós intézményeknek az egyébkénti elkötelezettségét az integráció előrehaladása érdekében. A magyar kormány annyiban volt speciális, hogy szerintem az utolsó 1-2 évre már gyakorlatilag nem azonosított olyan pontot, olyan együttműködési pontot a legnagyobb fájdalmamra, ahol egyébként szorosan együttműködött volna a bizottsággal, sőt a kommunikáció is már akadozott, és a kommunikáció megszűnése az mindig a sokkal rosszabb fejleményeknek az előszobája.
1: De ön hogy emlékszik, ez mitől borult meg? Volt egy időszak, amikor szóban nagyon élesen támadta Brüsszelt, de egyébként az együttműködés az gyakorlatilag zavartalan
2: ez
1: volt.
2: Ez 10 és 14 között.
1: És igen. Utána megszavazta.
2: Igen. Én ugye 14 novemberétől a barikád másik oldaláról láttam a dolgokat. Én azt láttam akkor, hogy tulajdonképpen volt egy személyes konfliktus Orbán Viktor és Jean-Claude Juncker között, a 14-ben hivatalba lépett bizottság elnöke között. Ez a csúcsjelölti rendszerrel függ össze. Ugye 2014-ben Angela Merkel javaslatára abban állapodtak meg az Európai Tanács tagjai, tehát az a tagállami állam és kormányfők, hogy aki az európai parlamenti választáson a legjobb eredményt éri el, amelyik pártcsalád, annak az úgynevezett Spitzenkandidátja, vagy csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság elnöke. Ez az Európai Néppárt volt, és az Európai Néppártnak Jean-Claude Juncker volt a listavezetője. Ezért az Európai Tanács Jean-Claude Junckert javasolta az Európai Bizottság élére, 2 ellenszavazattal, ugye itt nem konszenzusos döntéshozatal van a bizottsági elnök jelölt kiválasztásánál, hanem minősített többségi. A 2 ellenszavazat a brit miniszterelnöktől és a magyar miniszterelnöktől érkezett. A brit miniszterelnök más pártcsaládhoz tartozott, tehát...
1: Az világos.
2: Igen. A magyar miniszterelnök viszont az Európai Néppárthoz. És ez egy sértődést okozott Jean-Claude Juncker és Orbán Viktor között. A magyar miniszterelnök olvasata ezzel kapcsolatban az, hogy Jean-Claude Juncker az egyik első beszédében már politikai bizottságként definiálta a bizottságot, és ez a szerződés szellemétől való eltérést jelenti. Szó, ami szó, ebben van igazsága a magyar miniszterelnöknek, mert a bizottság egy eredeti küldetését tekintve egy apolitikus, a szónak a pártpolitikai vagy ideológiai értelmében egy apolitikus intézmény kell, hogy legyen. Jean-Claude Juncker viszont egy kifejezetten föderalista irányvonalat akart megjeleníteni a bizottságban, de ez nem sikerült. Most innentől egy kicsit személyessé is vált, és én ezt magam is láttam, hiszen én voltam a két intézmény között a közvetítő, ha úgy tetszik, a magyar kormány és az Európai Bizottság között, még a informális közvetítő is voltam, és ez egy nagyon nehéz öt évet eredményezett nekem. Személyesen is, tehát politikailag is, de személyes életemben is nagyon nehezen értem meg, hogy nézze, ez, amikor egy mediátor olyan felek között mediál, akik nem akarják, hogy mediáljon nekik a mediátor. Ez egy nehéz helyzet volt, és de még mindig jobb helyzet volt szerintem, mint a 2019. december 1-én hivatalba lépett Ursula von der Leyen által vezetett bizottság, mert ez a két von der Leyen bizottság és a magyar kormány között most már kifejezetten rossz a viszony. 2022-ben még ki tudtuk tárgyalni az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. 2023-ban szerintem az a döntés, miszerint az alapítványi egyetemeket kizárják az Erasmusból, a Horizont Európából, és az ezt követő tárgyalások, amikor nyilvánvalóvá vált számomra, ameddig én tárgyaltam, aztán Boka János egy idő után átvette ezeket a tárgyalásokat, de többre ő se jutott, nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Bizottság gyakorlatilag tárgyalásról tárgyalásra változtatja a feltételeket, és azért változtatja, mert nem akar megállapodni. Onnantól kezdve ezek az utolsó kommunikációs csatornák is rendkívül beszűkültek.
1: Sima ügy a magyarországi uniós források hazahozatala most, hogy Brüsszel alakított kormányt, elnézést az olcsó megjegyzésére, kampányból vettem.
2: Ja, igen, igen. Egyébként föl se figyeltem rá, úgyhogy jó, hogy felhívta a figyelmemet rá. Nem, szerintem nem sima ügy. Egyrészt az ügy bonyolultsága miatt, hiszen itt azért az uniós forrásokat, hogyha nézzük, akkor alapvetően három területről kell beszélni. A kohéziós pénzek viszonylag sima ügy, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy meg kell feleltetni Magyarországot azoknak az elvárásoknak, amiket az Európai Bizottság megfogalmaz. Szerintem ez sem olyan egyszerű, politikailag, belpolitikailag, ez számos olyan érzékeny vitát nyithat ki, ami nem biztos, hogy a kormánynak, a jövendő kormánynak kellemes lesz, vagy akarja, hogy ezek megvívassanak. Másrészt azért sem sima ügy, mert az Erasmus Horizont Európa, tehát ez a közvetlen uniós forrásokhoz való hozzáférés tekintetében továbbra sem világos a kritériumrendszer, hogy mit akar az Európai Bizottság. Lehet, hogy azt akarja, hogy megszüntesse általában ezt az alapítványi rendszert, ami szerintem egy hibás dolog lenne. És a harmadrész pedig itt van a legégetőbb, ugye a helyreállítási alap pénzei, ahol 2026. augusztus végéig kell, hogy megvalósuljanak a beruházások, ahol már rövid az időkeret is, nagyon bonyolult feltétel, olyannyira bonyolult feltételrendszer van, hogy egy sor Európai Uniós tagállam szintén nem tud megfelelni ezeknek, pedig velük kapcsolatban még politikai kritika nem is hangzik el a bizottság részéről, vagyis szerintem politikai és technikai értelemben is egy nehéz időszakról van szó, és nehéz lesz ezeket megszerezni. De megszerezhető.
1: V4 helyre állhat Fico, Tusk és Babis három muskétás egy vidám képpel várja Magyar Pétert, mint negyedik muskétást.
2: Igen, ezt látom, ezek alapján igen. A kérdés az, hogy milyen témák mentén. A V4-eknek egy olyan időszaka volt szerintem, amikor tényleg igazi szövetségként működött, ez a bevándorlás, a migráció kérdésköre. Ott volt, amikor PiS kormány volt Lengyelországban, Babis és Fico Csehországban, Szlovákiában, akkor volt több olyan lépés, ami valóban egy egységes szövetség benyomását keltette. Én nekem mindig az volt az érzésem, hogy a legjobb pillanataiban is a V4-ek együttműködés az egy ilyen muszáj együttműködés. Elsősorban a csehek részéről, kisebb mértékben a szlovákok részéről, a lengyelek pedig nekem mindig is úgy tűnik, hogy ők a V4-ek helyett valójában a weimari háromszögben azt szeretnék minél gyakrabban látni, ez ugye a francia-német-lengyel együttműködés, az ő álmuk azért valójában a weimari háromszög és nem a V4.
1: Ők vannak egy súlycsoportban, a franciák, a németek meg a lengyelek.
2: Úgy tekintik, hogy egy súlycsoportban vannak.
1: Tehát népességük meg gazdasági teljesítményük a lengyeleknek mondjuk kimagaslik.
2: A V4-es PIA, így igaz.
1: Lőrinc Viktória miniszterasszonynak és csapatának kell átadni a portfólióját? Ugye nem pontosan fedi.
2: Nem pontosan fedi. Ő vidékfejlesztés és területfejlesztés lesz, és nem tudom, mi lesz a közigazgatási résszel, az önkormányzatok, illetve a területi közigazgatás résszel. Senki nem jelentkezett még a hivatalba lépő új kormánytól, de az a törvény az átadás átvételről, amit annak idején még mi írtunk, én fogadtattam, mert ugye 2010-ben, az úgy fogalmaz, hogy az eskütételt követően 3 napig rendelkezésre kell állnunk az átadás átvétel tekintetében, tehát én úgy gondolom, hogy ha letették az esküt, akkor valaki majd megkeres minket, és akkor lezajlik az átadás átvétel.
1: De ezt hogy kell csinálni? Folyamatban lévő ügyek, igen, lezárt ügyek, igen, papírok, kasszakulcs?
2: Igen. Én abban bizony, hogy baráti beszélgetés, végül is akár is, de a kormányzati munka folyamatossága az ideológiai hivatartozásra tekintet nélkül mindenkinek az érdeke. Igen, tehát el kell mondani, hogy melyik a folyamatban lévő ügyek, milyen olyan problémák vannak, amik esetleg még ügyként nem jelentek meg, de a közeljövőben bejön, az best például, hogy más nem mondjak, ide ez megjelent már ügyként, csak nem tudjuk, milyen szélességű és milyen mélységű ügyként az azbest mérgezés. Nyilván erről tájékoztatnom kell a miniszterasszonyt, illetve az államtitkárokat, hogyha már ők is megvannak, és hát a tanácsokra szerintem nincs szükségük, hogy nem fognak kérni, de ha kérnek, akkor azt is természetesen.
1: A szolidaritási adó, ugye most, hogy az Alkotmánybíróság megint hozott egy döntést, ez adakta van, úgyhogy május 8-án az államháztartási hiány 91%-ánál tartunk.
2: Igen, hát ugye a szolidaritási hozzájárulás alapvetően a nemzetgazdasági minisztériumhoz tartozott eddig is, hiszen költségvetési kérdés volt, és a választás követően néhány önkormányzat bejelentette, hogy ő a maga részéről nem fizeti be, ami egyébként jogszabálysértés, hogy ezzel mit tesz majd a következő kormány, és általában a szolidaritási hozzájárulással mit tesz, ez a jövő nagy kérdése. A mi terveink ugye azok voltak, hogy 2027-től ezt fokozatosan átvezetjük a versenyképes járásokba, tehát ez lenne a tulajdonképpen a versenyképes járások finanszírozási módja, és így a befizető települések is egy jelentős részét visszakapnák az általuk befizetett összegnek fejlesztési célokra. Hogy mi a terve a Tisza kormánynak, azt nem tudom.
1: De az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakításának terve, amit elkezdtek néhány hónappal ezelőtt, az van olyan állapotban, hogy az folytathatónak tűnik, és van-e mögötte olyan önkormányzati konszenzus, hogy egy új kormány azt mondja, hogy ha ez már ki van tárgyalva, akkor megcsináljuk?
2: Én azt mondom, hogy igen, de hát én elfogult vagyok, mert én csináltam.
1: Tehát a önkormányzatok majd megmondják, hogy tényleg így van-e.
2: Igen, a szövetségekkel végigtárgyaltuk, és készült egy jelentés, amit a kormány elfogadott egyébként, és amely nyilván a hivatalba lépő kormány számára is megismerhető, és elolvashatja, és ahhoz képest dönti el, hogy ezen a nyomvonalon alatt tovább, vagy más nyomvonalon megy.
1: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt hétfőn. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, fejtette ki. Közölte, az EU nem azt várja Magyarországtól, hogy olyat tegyen, ami rossz a magyaroknak, hogy feladja az érdekeit, és automatikusan bólogasson az európai vitákban. Aki azt állítja, hogy az uniós pénzek hazahozatalához Magyarországnak valamilyen nemzetellenes dolgot kellene tennie, az félrevezeti Magyarországot, jelentette ki. Orbán Anita azt mondta, a következő hetekben az országgyűlésnek kulcs szerepe lesz, a forrásokat csak törvényekkel, intézményi garanciákkal, ellenőrizhető végrehajtással lehet hazahozni. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatást követően újságíróknak hétfőn. A miniszter kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta. Kapitány István kijelentette, Magyarország rendelkezik

0: arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot. A tűrősdarazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban, ha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják, mérgük pedig nem fájdalomkeltésre, hanem lárvák megbénítására szolgál, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Már javában zajlik a Makú Maraton 150 szemléletformálási akciósorozata a Mire Hunon Profit Kft.-nek. Céljuk, hogy 2 hónap alatt 150 óra személyes, hulladékgazdálkodási szemléletformáló oktatást tartsanak meg. Az országban egyedülálló képzési sorozat az óvodától az egyetemig bezárólag több szinten valósul meg. Az akciósorozat a miskolci szemétszállítás 150 éves emlékéve kapcsán szerveződött, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
1: Az időjárásról.
0: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nagy Dobronyba látogatott az MRS.
2: Most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecenből a Debreceni Református Kollégium óvodájának felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy-Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont tegnapi napon.
1: A Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című kötet.
3: Volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a Magyar Protestáns Egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket.
1: 35 éves az RMPS.
4: Ugye mi annak idején az alakuló ülésen már megfogalmazottak bizonyos célok és célkitűzések, amelyeket követni szerettünk volna, amelyben egyik és legalapvetőbb cél az volt, hogy aktívan részt szeretnénk venni a romániai oktatási rendszer demokratizálásában, és mint olyan, ennek minden egyes részletére odafigyelve igyekeztünk megszervezni a szakmai életünket. Természetesen alapvető célunk volt ugyanakkor a magyar nyelvű oktatás erősítése a különböző helyszíneken, a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Újra Kárpátaljára, ezúttal Nagy-Dobrony településre látogatott a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata. Az adományok átadása mellett hamarosan kezdetét veszi a szervezet, immár 20 éves múltra visszatekintő szeretethit programja is, amely évről évre a segítségnyújtásra és az összefogás erejére hívja fel a figyelmet. A részletekről Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs szolgálat vezetőjével beszélgettünk.
5: A Magyar Református Szeretetszolgálat busza érkezett Kárpátaljára pont a tegnapi nap folyamán Nagy-Dobronyba, újabb segélyszállítmányt hozott egyfajta postás szerepben.
2: Igen, most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecenből a Debreceni Református Kollégium óvodájának felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy-Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont a tegnapi napon, szerdán juttatta célba ezeket az ott élő gyermekek és dolgozók számára. Hát mondanom sem kell, hogy a játékok között labdák, sportszerek, különböző kisautók, babák, minden szerepelt, és óriási kitörő örömmel fogadták a gyerekek. Hála Istennek azt mondhatom, hogy ebben az intézményben valóban nagyon nagy szeretetben, biztonságban nevelkedhetnek, és mindent, amit csak az intézménytől telik, megadnak számukra, de hát ezért egy gyerek életében egy új játék, az mindig egy kitörő örömöt hoz, úgyhogy hálásak vagyunk érte, hogy ezt újból megtapasztalhattuk, és a Facebook oldalunkra feltöltött fényképpel pedig szeretnénk, hogyha a felajánlókhoz is kicsit eljutna, és láthatóvá tudnánk tenni ezt az örömöt, ami a fogadtatást kísérte a tegnapi napon.
5: Elképesztően, hogy rohan az idő, 2026-ban mindjárt újra itt a Szeretet Híd, nem rég beszéltünk pont egy évvel ezelőtt, ez a 18. alkalom május 15-16, amely éppen jövő hét hétvégére esik.
2: Így van, ugye ami fontos, és innen szeretném indítani, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat az pont ebben az évben indult el 20 évvel ezelőtt a második évtizedünknek a jubileumát ünnepeljük egész évben. És ugye, ahogy elhangzott, ez már a 18. Szeretethíd. Innen sem nehéz kiszámolni, hogy ez az egyik legősibb programja szeretett szolgálatunknak, és a kezdetektől fogva a szeretett hídnak az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet az önkéntességre, arra, hogy milyen jó segíteni, milyen jó, hogyha nem mindig csak az jár a fejünkbe például, hogy miből lehetne még több pénzt szerezni, hanem néha kicsit azt mondjuk, hogy én most odaszánom az időmet, odaszánom az energiámat, azért, hogy segítsek. Legyen ez akár a saját településünkön, a saját környezetemben, egy játszótérnek, egy parknak a megszépítése, vagy egy templomnak, vagy egy temetőkertnek a közös rendbetétele, vagy közös kitakarítása, vagy nagyon sokan szoktak például időseket, vagy beteg gyerekeket meglátogatni a szeretett híd keretében. Ez tehát a legfőbb célunk, hogy visszaadjuk azt az embereknek azt a képességét, hogy tudjanak odafigyelni arra a saját közvetlen környezetükben, hogy hol van szükség segítségre, és aztán pedig szervezzenek maguk köré csapatot, álljanak össze, és végezzék is el ezt az önkéntes szolgálatot.
5: Fontos látnunk azt, hogy azért a Kárpát-medence református közösségein belül igazán nagy mennyiségű ember csatlakozik hozzá. Jelen pillanatban a honlap alapján 12.511 fő biztosan regisztrált a programra.
2: Ennek a számnak már most nagyon örülünk. Ugye a Szeretett Híd, mint egyébként legtöbb programunk, de a Szeretett Híd ez kifejezetten igaz, hogy ez egy valódi kárpát-medencei összefogás, ez is az eseménynek a hivatalos elnevezése, hogy Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, és valóban nagy öröm számunkra, hogy határon túlról is egyébként szép számmal csatlakoznak jelentkezők. Az elmúlt években mindig az volt a tendencia, hogy a Szeretett Hídra egy ilyen 10-15 ezer fő szokott jellemzően beregisztrálni, már most idén, ahogy elhangzott, a 12.500 főt elhagytuk, tehát hogy úgy néz ki, hogy legalább jó középúton már most is tartunk, de a regisztráció egyébként még nyitva van, tehát még az előttünk álló napokban is lehet csatlakozni. És az szokott lenni a jellemző, hogy a regisztrálók, a feladatoknak az egyharmada szokott határon túli területekről érkezni, itt ugye Kárpátalja, Királyhágó mellék, Erdély, Felvidék is, Délvidék is nagyon aktívan szokott részt venni a Szeretett Hídban, és a kétharmad rész az pedig az anyaországi gyülekezetekből, intézményekből tevődik össze, és hát ha valaki ellátogat a Szeretett Hídnak az oldalára, akkor láthatja, hogy valóban Kárpátaljáról is van már most is több regisztráló is a Szeretett Híd keretében, például Rátról, Csapról, vagy akár Izsnyéte, Dercen, Beregújfalu és Beregszáz református közösségi is csatlakoztak már, hogy idén szeretnének együtt valamilyen szolgálatot vállalni a Szeretett Híd keretében.
6: Lehet-e még folyamatosan csatlakozni?
2: Lehet, igen. Ugye a Szeretett Híd ez május 15-én és 16-án, tehát az előttünk lévő pénteken és szombaton kerül megrendezésre Kárpát-medence szerte, de maga a regisztráció az egészen szinte az utolsó pillanatig, az 13-án éjfélig nyitva van, tehát hogyha valaki ezután kap kedvet önkéntes szolgálathoz, akkor még nem késett le, még van lehetősége regisztrálni. Mi az fontos elmondani, hogy a Szeretett Híd az nem csak a csoportos regisztrációt teszi lehetővé, hanem akár önkéntesként, egyéni önkéntesként is lehet csatlakozni. Tehát ha valakinek a szívében már egyébként is ott volt a vágy, hogy hát van nekem valamennyi szabadidőm, olyan jó lenne néha valami jót tenni a környezetemben, csak nem is tudom, hogy hogy kell elindulni ezen az úton, akkor akár személyenként egyénileg is lehet regisztrálni, fel kell menni az oldalra, és lehet böngészni, hogy a környezetemben, vagy az én saját településemről van-e már beregisztrált feladat, és ahhoz is lehet pluszba csatlakozni. Tehát, hogyha valaki mellett nem állott 10-20-30 ember, vagy még nincs meg az ötlet, akkor ilyen szemmel is lehet böngészni, hogy a meglévő feladatokhoz hozzákapcsolódni. Ez az egésznek a célja, hogy akár csak az embereknek a szívében, nem muszáj, hogyha még nem rutinos önkéntes, feketeöves önkéntes valaki, hanem csak személyében indult el most egy ilyen vágy, hogy olyan jó lenne valami pluszt vinni az életembe, akkor a szeretett híd az egy nagyon jó belépő lehet az önkéntességhez vezető úton.
5: Mik azok a területek, amiken megmozdulások vannak? A honlapot mazsolázva, meg egyik kedvencem a szeretet, egy a 12 fős akcióban szeretett vendégséggel látnak a szomszédos település lakóit, nagyon izgalmas dolgokat találnak. Ezért mik az általában jellemzőek a különböző kitűzött célok esetében?
2: Tulajdonképpen két kategória szokott messze menően a legnépszerűbb lenni, az egyik a környezetvédelem, a másik pedig a különböző szociális megmozdulások. A környezetvédelem abban a leggyakoribb, akár hogyha a gyülekezet, mondhatom, hogy a saját háza táján tesz rendet, tehát akár közösen takarítják a templomokat, templomkerteket, parókia udvarát rendbe teszik, vagy éppen a településnek a temetőkertjét gondozzák, régi sírokat rendbe teszik, ez nagyon gyakori környezetvédelmi feladatvállalás, vagy éppen a településnek a játszóterét nagyon sokan szokták felújítani, lefesteni padokat, kicsit kijavítani a játékokat, vagy köztereken virágot ültetni, megszépíteni az adott falut, községet vagy kisvárost, úgyhogy ez egy nagyon gyakori feladat. A másik pedig igen, a különböző szociális megmozdulások, akár ez a szeretett vendégség is egy jó példa arra, és nálunk is például, amit az MRS munkatársi közösségével szervezünk, közös önkéntes megmozdulások, nálunk is van például pont egy ilyen vállalás, hogy meleg ételt főzünk, és a település rászorulói és idősei számára házhoz visszük, eljuttatjuk, ezek is nagyon gyakoriak. Sokan szoktak például idős otthonokat felkeresni, és oda akár vagy egy kedves kis műsorral, énekszóval, versekkel megörvendeztetni az időseknek a napját, vagy akár egy saját készítési süteménnyel, de például van idén is a regisztrált feladatok között, akik hajléktalanokat keresnek fel, nekik visznek ellátást, úgyhogy ezek szoktak a leggyakoribb önkéntes feladatok lenni, de vannak egyébként teljesen egyedi és újszerű innovatív ötletek is, például az állatvédelemre is egyre többen figyelmet fordítanak, több önkéntes csoport is menhelyekre látogat el, és adományt visznek az ott gondozott kis kutyusoknak, cicáknak, vagy pedig megsétáltatják őket, simogatják őket, úgyhogy ez is egy nagyon szép példája az önkéntességnek.
5: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dolgokról. A szeretethíd.hu weboldalon számos információ, illetve a regisztrálási felület is ott van, illetve nagyon fontos, hogy akik hallgatnak bennünket szerte a Kárpát-medencében, és nem tudják, hova lehetne csatlakozni, rengeteg település, rengeteg projektje van feltüntetve elérhetőséggel, ami azt jelenti, hogy ha egyedül érezzük magunkat ebben az akcióban, akkor keressünk hozzánk közeli, számunkra kedves céllal folyó munkálatokat is csatlakozzunk hozzá tagként. Külön köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, a riporter Hegedűs Márk.
2: Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
3: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk. Viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamuk, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
2: Itt az említett diákok, ők teológusok?
3: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak nem lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
2: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv, tehát hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor.
3: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen, ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
2: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
3: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három részre szakadt, és különösképpen ez a három részre szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig, az pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá, majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház, és Erdélybe az unitárius egyház.
2: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
3: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt Nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt. Ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve úgy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
2: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
3: Igen?
2: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
3: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
1: Az elmúlt percek Bátoréné Misák Mariannával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége fennállásának 35. évfordulója alkalmából Burus Siklódi Botond elnökkel beszélgettünk a szervezet megalakulásáról, az elmúlt évtizedek eredményeiről és kihívásairól. Kitértünk továbbá az idei díjazásokra is, milyen elismeréseket ad át a szervezet, hogyan lehet jelentkezni és milyen keretek között szervezik meg az ünnepélyes díjátadót. A riporter Ungvári Szende.
2: Hogyan indult el a szervezet 1991-ben, illetve milyen célokkal is kihívásokkal?
3: Ugye még vagyunk, bár egyre kevesebben azok, akik visszaemlékszünk azokra a mozgalmi, eufórikus hangulatú időkre, amikor közvetlenül a rendszerváltás után, 90 után felmerült az a kérdés, hogy nem működik egy olyan szakmai háttér, amely a magyar nyelven tanító pedagógusokat igyekezne segíteni a mindennapi munkájában. Éppen ezért ezeknek a szakmai beszélgetéseknek a sora indult el az ország különböző részén, kezdve Szatmártól, Biharon keresztül, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Sok olyan beszélgetés hangzott el, és szándék fogalmazódott meg, hogy létre kell hozni egy olyan szakmai szervezetet, amely ezeket az elvárásokat igyekszik teljesíteni. Így aztán emlékeim szerint, és többen is így gondoljuk, hogy végül 1991. júniusában a Vártemplomban Marosvásárhelyen gyűlt össze szülők, pedagógusok, egyházi képviseletnek a testülete, amikor elhatározódott, hogy egy országos szintű szervezetnek, nem csak helyi szervezeteknek, hanem országos szintű szervezetnek kellene létrejönnie, és itt fogalmazódott meg egy ilyen egyesületnek a beírása. Amire aztán 91. októberében Csíkszeredán Lászlófi Pál 6-6-ólagos közbenjárására be is jegyződött a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, és tulajdonképpeni alakuló ülésére pedig december 14-én került sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó kollégium dísztermében.
2: Ön szerint mit jelent ma az RMPS a romániai magyar közösség számára?
3: Ugye mi annak idején az alakuló ülésen már megfogalmazottak bizonyos célok és célkitűzések, amelyeket követni szerettünk volna, amelyben egyik és legalapvetőbb cél az volt, hogy aktívan részt szeretnénk venni a romániai oktatási rendszer demokratizálásában, és mint olyan ennek minden egyes részletére odafigyelve igyekeztünk megszervezni a szakmai életünket. Természetesen alapvető célunk volt ugyanakkor a magyar nyelvű oktatás erősítése a különböző helyszíneken, a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása, működtetése, vagy pedig, ahol nem lehetett, ott pedig a tagozatos formában való működtetése az anyanyelvű oktatásnak. Ezek alapvető célkitűzések voltak, amelyek idők folyamán változtak ugyan, de nem tűnhettek el az alapcélok közül. Hogy mit jelent ma a Pedagógus Szövetségünk a magyar közösség számára? Hát mi reményeink szerint úgy gondoljuk, hogy a programjaink által, és azáltal, hogy egy olyan szakmai hátteret tudunk biztosítani a kollégák részére, akik közvetlen kapcsolatban vannak a szülőkkel, a tanulókon keresztül, így bizonyos mértékig hatással, és reményénk szerint meghatározó hatással bírunk a magyar közösség számára is, akár társadalmi szinten is. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a programok, amelyeket megvalósítottunk az elmúlt 35 év alatt is, vagy amelyeket a napjainkban az adott helyzethez alkalmazkodva fogalmazunk meg és bonyolítunk le, ezek mindenképpen befolyással vannak a közösségre.
2: Jelenleg ma mi a legnagyobb kihívás a magyar nyelvoktatás terén?
3: Igen, nagyon sok kihívással szembesülünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekre visszatekintve, és például a demográfiai mutatókat követve látszik, érzékelhető az a tanuló létszámvesztés, amely érinti a magyar nyelvű oktatást is, bár ugye hozzá kell tennünk, hogy ez az egész romániai oktatási rendszerre jellemző létszámcsökkentést jelent, de ez a mi tekintetünkben azért fontos, mert főleg szorványvidéken előfordulhat, hogy törvényes keretek megszabta létszám alatti osztályok, csoportok működése kerülhet veszélybe, vagy akár tagozatoknak a megszűnése. Természetesen megvannak a maga okai, említhetnénk a meg nem született gyerekeknek a problémáját, de ugyanitt jelen van az elvándorlás, kivándorlásnak a tényezője is, de arról sem tudunk nem tenni említést, hogy még mindig sokan vannak, akik bizonyos megfontolások miatt nem a magyar nyelvű oktatást válasszák, hanem a többségi, a román nyelvű oktatást válasszák. Ez, ami a diáklétszámmal összefüggő kihívás. Tennünk kell, és ennek az érdekében is, hogy ez megoldódjon, vagy legalábbis a hatása ne legyen annyira meghatározó, és itt említeném azokat a kezdeményezéseket, amelyeket az oktatáspolitika, az érdekképviselet, de az anyaországi támogatói magatartás és nap mint nap érvényre juttat beiskolázási támogatások formájában, például a Szülőföldön Magyarul programnak a folyósításával, vagy a buszosztatás, a mikrobuszok rendszerének a szorványterületen való kialakítása, ahhoz, hogy a tanulókat a megfelelő oktatási formát nyújtó helyszínre tudják szállítani. Ezen kívül természetesen nagyon sok olyan helyi érdekeltségű alapítvány működik, amelyek különböző formákban próbálják támogatni a magyar nyelv oktatásban való részvételt. Ami a tartalmi dolgokat illeti, a kihívások közé tartozik a folyamatos reformok egymás utániságához való alkalmazkodás. Ennek az inkoherenciája érzékelteti hatását, érzékeltette korábban is a hatását, jelen pillanatban is az időbeni eltolódásokon túl tartalmi viszonyokban is tetten érhető ezeknek a változásoknak a nem összefüggése, összeférhetetlensége helyenként, de továbbra is fennáll a magyar nyelvű oktatásban is a tankönyvekkel való ellátás, az oktatási anyagokkal, didaktikai eszközökkel való ellátásnak a problematikája. Vannak olyan tételek, amelyekhez mi kevésbé tudunk hozzájárulni, de a változásokban való részvételünk, ami összefüggésben van az előbbiekben említett reform elképzeléseknek a bevezetésével, újrakezdésével, újraindításával, ebben tudunk segíteni a különböző módszertani képzéseink, illetve a ráhangoló munkacsoportoknak a fenntartásával, működtetésével.
2: A következő évekre vannak bizonyos célok és prioritások, amiket kitűztek az RMPS számára?
3: Mi 5 évenként szoktuk meghatározni a programunkat, és ezek mindig odafigyelnek a tagságunknak az elvárásaira, hisz egy közvéleménykutatás eredményeképpen a módszertani központjaink révén és a szakmai vezetése a szövetségünknek különös figyelmet fordít ezeknek az igényeknek a kiértékelésére és eszerinti alakítására a programunknak. Ezek a prioritások természetesen összefüggnek az előbbiekben említett kihívásokkal, és még egyszer azzal az elvárással, amit megfogalmaznak a tagjaink. Igyekszünk tehát minden egyes módszertani központunkon, a párciumi, a középeddi, a székelyföldi vagy az országos központunk programszervezésében megfelelni ezeknek a kihívásoknak, és teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyek megfogalmazódnak. Nyilván egyik alapvető probléma a digitalizációra való odafigyelés jegyében történik, de itt nem csak és kizárólag a saját programjainkra szorítkozunk, hanem Kárpát-medencei szintű együttműködésekben, például az Anyaországi Oktatási Hivatal által kezdeményezett programban való aktív részvétellel, munkacsoportok szerinti részvétellel és a disszeminációnak a lehetőségét biztosítva próbáljuk ezeket a prioritásokat mindennapivá alakítani és megoldást keresni a kihívásokra.
2: Idén is jutalmazni fogja az RMPS a diákokat és a tanárokat. Milyen díjakról van szó, és miért tartják fontosnak ezek odaítélését?
3: 2026, ez a jubileumi év számunkra, és minden egyes rendezvényünket ennek a jubileumi évnek a égisze alatt tervezzük, és szervezzük, és bonyolítjuk a programjainkat. Az előbbiekben említett 5 éves időszakra terjedő programunkban a pedagógusokra, illetve a diákokra való odafigyelés az mindig elsőrendű célkitűzésünk volt, és éppen ezért alapítottuk meg azokat a díjakat, amelyeket évente szoktunk odaítélni és kiosztani pedagógusoknak, illetve diákoknak. Milyen diákról van szó? A pedagógusok esetében van az Ezüst Gyopár nevű díjunk, amelyet 2 évente a nagyon gazdag életpályát befutó pedagógusoknak szoktuk odaítélni és kiosztani, valamint a tudományos munkában résztvevő publikációkkal jelentkező pedagógusoknak a munkájának az elismeréseként alapítottuk az Apácai díjat, és az 1-4 osztályban tevékenykedő kollégák részére pedig a Brassai Sámuel díjat. Ezeknek a díjaknak az alternálása, egyik évről a másikra való változása jegyében szoktuk megszervezni a díjkiosztó ünnepségünket, amelyet a jubileum évében is, mint ahogy azt minden más évben is szoktunk, október első hétvégén fogjuk átadni Szovátán a Teleki Oktatási Központban. A diákok számára is alapítottunk díjakat, mégpedig nagyon rég alapítódott a Mákvirág díj, amely az adott középiskolai évfolyam legjobban teljesítő diákjának szoktuk odaítélni, és ez pályázati alapon történik. A diákok pályáznak, és az adott régióban alakult szakmai grémium az, aki dönt, pályázatok alapján a díjazandó diákokról. Így különböző fokozatokat szoktunk megítélni, a bronz fokozattól a gyémánt fokozatig, tehát ha valaki legjobb 9. osztályos, akkor természetszerűleg legfennebb a bronz fokozatot kaphatja meg, de ha 12. osztályban is pályázik, és közben 10-ben, 11-ben is elnyerte az ezüst arany fokozatokat, akkor 12. osztályban akár a gyémánt fokozatot is elnyerheti. Ennek is a diátadó ünnepsége az október elejé diátadó ünnepséggel köthető össze. Ezen kívül létrehoztuk a Kós Károly díjat, amely az anyanyelvápolásban, anyanyelvművelésben elért kitűnő eredmények felmutatni tudó diákoknak szoktuk odaítélni, ugyancsak pályázati úton. Erről is szakmai grémium dönt, megvan azoknak a versenyeknek, anyanyelvápolással összefüggő versenyeknek a jegyzéke, amelyeken elért eredmények alapján szokták kijelölni a díjazásra. Egy 9. osztályos, 10., 11. és 12. osztályos diákoknak járó Kós Károly díjat. A matematika területén elért nagyszerű eredményeket felmutatni tudó diákok esetében a Bolyai Farkas díjat szoktuk évről évre kiosztani, és ebbe is a meghatározott versenykategóriákban elért kiváló eredmények alapján szoktuk odaítélni. Nagyszerű alkalom szokott lenni ezeknek a díjaknak az átadása, hisz együtt van olyankor pedagógus, diák, kitűnő alkalom és motiváló tényező, legalábbis úgy tapasztaljuk évről évre a diákok számára, hogy milyen nagyszerű elődökkel, tanárokkal rendelkezünk, mi pedig büszkék vagyunk azokra a diákokra, akik ilyen nagyszerű eredményeket tudnak felmutatni.
1: Az elmúlt percekben Burussi Klódi Botonddal, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt hétfői Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán, melyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette, nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. A tárca jelentős átalakításra szorul, tette hozzá. A Tisza kormánya béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hat kötelezettséget, mondta a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt a szakminiszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik, mondta Ruszin Szendi Romulus. Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője a szakbizottságban hétfőn. Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán közölte, a minisztériumban 5 államtitkárság működik majd, valamint létrejön 2 hatóság, a digitális egészségügyi és az egészségügyi minőség ellenőrzési. A Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit. Hegedűs Zsolt bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó

0: volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 ezer forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, közölte az ingatlan.com. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén két rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajtoz a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
1: Az időjárásról.
0: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Állj fel a padlóról! Első rész. Sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem. Zsoltárok könyve 129. fejezet, második vers. A reziliencia azt jelenti, hogy ha padlót is fog az ember, nem marad ott, hanem ismét talpra szökken. Pál pontosan ilyen volt. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. A korintusiakhoz írt második levél, negyedik fejezet, 8. verstől a 9. versig. Mit kell hát tenned ahhoz, hogy talpra tudj állni, ahelyett, hogy összetörve a földön maradnál? Két dolgot. Az első, amikor a körülményeidet nem tudod uralni, legalább a saját életedet vedd a kezedbe. Amikor Angela Mason egy gerincsérülés következtében deréktől lefelé lebénult, megfogadta, hogy mindenáron felülkerekedik a helyzeten. Elhatározta azt is, hogy átvez az Atlanti-óceánon, amire fogyatékossággal élő nő azelőtt még soha nem vállalkozott. Dennis Foley újságíró ezt írja. Mason az élő példája annak, amit a kutatók rezilienciának neveznek, az arra való képességnek, hogy bármilyen nehézséget hozzon is az élet, újra teljes életet éljen. Egyike azoknak, akik miatt elgondolkodunk, hogy mi vajon miként kerülnénk ki egy efféle próbatételből. Mi is képesek lennénk így helytállni? Másodszor, ne panaszkodj a téged körülvevő rossz emberekre, hanem keress magad mellé jó embereket. Ned Hallowell, bipoláris depresszióban szenvedő édesapa, bántalmazó mostohaapa és alkoholista anya mellett, valamint tanulási nehézségekkel nőtt fel, az ilyen háttérből gyakran börtönbe vagy elmegyógyintézetbe vezet az út. Ned azonban elismert pszichiáter, boldog férj, családapa és sikeres író lett. Mindezt javarészt annak köszönhette, hogy egy bentlakásos iskolában olyan tanárokkal kereste a kapcsolatot, akik törődtek vele és a szárnyuk alá vették. A nehéz időkben te is hagyatkozz Istenre, vedd kezedbe az életedet és keresd jó emberek társaságát. Ön a mai ige ingyenes kiadvány.

napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Maiige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című magazin műsorát hallják 2026. május 11-én hétfőn. Ma a Ferencek ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban magazinunk tartalmáról. A Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról.
2: Hát ez a mérnöki tudományok népszerűsítése főleg iskolások körében, de bárki jöhet igazából. Szoktak jönni felnőttek is már, akik dolgoznak, volt, aki családjával jött a legutóbbi versenyre és a 6 éves kisfiával. Úgyhogy gyakorlatilag bárkinek, de főleg a diákoknak, hogy valamit építsenek, és meglegyen az az élményük, hogy az a valami működik. Versenyeznek is, megoldottak egy feladatot, és hát maga ez a mérnöki dolgoknak a megismerése, megszerettetése, ami a lényege ennek a versenynek. Általában valami űrkutatáshoz kapcsolódó feladat szokott lenni, ami mondjuk egy marsjárónak a feladata, hogy egy távoli bolygón gyűjt össze köveket, vagy mintákat, vagy ott valamilyen feladatot old meg, vagy valami filmes háttérrel, vagy pedig valami aktuális kutatási feladat bármilyen témával összekeverve.
1: A 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható 1-2 hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a török rivierára, gondolok itt a görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy picit nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékbe vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban, és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg, szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mi is ez az együttműködés, mit tudhatunk róla?
3: Hát ennek az a lényege, hogy a Miskolci Egyetem fogja ezen túl megszervezni a Magyarok a Marson versenyt. Ugye eddig mindig más egyetemek, vagy általában Kiskunhalas környékén, illetve az Óbudai Egyetem helyszínein rendezték meg. Tehát a Covid alatt volt az, hogy nem tudtuk megszervezni, de 2016 óta a Miskolci Egyetem szervezésében van, és így, hogy egy helyen van általában, így egy kicsit könnyebb a szervezés, meg jobban lehet rá számítani, hogy hol lesz, meg mi fog történni.
2: És mi a célja a versenynek?
3: Hát ez a mérnöki tudományok népszerűsítése, főleg iskolások körében, de bárki jöhet igazából. Szoktak jönni felnőttek is már, akik dolgoznak, volt, aki családjával jött a legutóbbi versenyre és a 6 éves kisfiával, úgyhogy gyakorlatilag bárkinek, de főleg a diákoknak, hogy valamit építsenek, és meglegyen az az élményük, hogy az a valami működik, versenyeznek is, megoldottak egy feladatot, és hát maga ez a mérnöki dolgoknak a megismerése, megszerettetése, ami a lényege ennek a versenynek.
2: Miről szól a verseny? Hogyan képzeljük el a Magyarok a Marson című versenyben? Mi a feladat? Miket kell megoldani?
3: Hát általában valami űrkutatáshoz kapcsolódó feladat szokott lenni, ami mondjuk egy marsjárónak a feladata, hogy egy távoli bolygón gyűjt össze köveket, vagy mintákat, vagy ott valamilyen feladatot old meg. És mindig vagy valami filmes háttérrel, vagy pedig valami aktuális kutatási feladat bármilyen témával összekeverve. Ezt általában a Sipos Attila versenynek a kitalálója, a házigazdája szokta kitalálni, hogy mi legyen a verseny, és akkor ennek megfelelően kell egy vagy valós időben, vagy időben eltoltan irányított robotot készíteni, vagy éppen egy félautonóm robotot összehozni, ami megoldja ezt a feladatot.
2: Hogyan néz ki a verseny? Hogyan zajlik?
3: Hát a versenynek van egy előkészülési időszaka, a honlapon lehet jelentkezni, magyarokamarson.hu, ez a weboldal, ott meg lehet nézni a versenykiírást, és akkor lehet gondolkozni azon, hogy a feladatot azt hogyan oldják majd meg, milyen robottal, ott megvan az elvárás, hogy milyen méretű, milyen alkatrészekből álljon, illetve hogy mit, hogyan kell neki megoldani. Idén például egy Pac-Man feladat lesz, ami azt jelenti, hogy 4 csapat indul egy fordulóban, az egyik csapat Pac-Manként kapukon kell neki átmenni és menekülni a szellemek elől, a szellemeknek pedig egy enyhe koccanással kell elkapni Pac-Mant, és a szellem majd kikerül a játéktérről, és utána csak 2 szellem fogja kergetni, és az a lényeg, hogy minél több kaput el tudjon foglalni, illetve minél kevesebb ütközése legyen, majd pedig csere, és akkor aki eddig Pac-Man volt, azonnastól szellem lesz, és akkor erre lehet otthon tesztelni a robotot, vagy az iskolákban, vagy éppen ki hol építi. Vannak olyan extrém emberek, akik csak eljönnek, és akkor így a verseny délutánján elkezdik összerakni, aztán még pontot is tudnak vele összeszedni. Ilyen is volt. Ez úgy néz ki, hogy pénteken kezdődik a verseny, péntek délután, olyankor a csapatok bepakolnak. Hát ki hogy bírja, egész éjszaka akár építenek, és szombaton pedig a fordulók következnek, amikor a csapatok egymással összesorsolva pályához állnak, és általában ez olyan estére megvan a végeredmény, és utána hagyományosan van egy bográcsozás, csilisbab szokott lenni a hagyományos vacsora, és olyankor egy ilyen kisebb beszélgetés van a csapatok között, ahol mindenki elmondja, hogy mi érdekli, mi a hobbija, hogyan csinálta a robotot, tehát egy ilyen pár órás kis beszélgetés, miközben elpakolunk, és vasárnap pedig mindenki elindul haza.
2: Szervezőség mit épít, vagy hogyan adjátok meg ezt a pályát?
3: Tervezés az folyamatban van, de valószínűleg falapokból lesznek akadályok összeállítva. A kapuk már elkészültek részben, és azokat tehát egy ilyen motor fogja kinyitni. Van rajtuk egy fénykód, amit le lehet olvasni. Az a formája pedig már fent van a honlapon, hogy hogyan fog kinézni.
2: Milyen méretekkel rendelkezik, hogyan képzeljük el, hogy mekkora egy pálya, illetve úgymond a robotok a pályához képest általában mekkorák, itt akár az elmúlt versenyekről is mesélhetsz, ezeknek az arányait miként képzeljük el?
3: A pálya az 8x8 méter, a robotok általában ilyen 15x15-30x30 cm-be kell beleférniük, és hát így tudnak a legjobban közlekedni. Van, aki kisebbet csinál, ugye annak a robotnak többet kell menni, nagyobb robotoknak azoknak valamennyivel kevesebbet kell mozogni, de volt már olyan is, hogy a korábbi években akkor még nem vettem részt a versenyen, de egy komplett medencét felépítettek, és úszó robotok voltak egy tornaterembe. A korábbi versenyeknél azt meg lehet nézni, hogy hogyan néztek ezek ki. De most már ez a földi robotok, amik egy zárt térben össze lehet rakni a pályát kényelmesen.
2: Említetted, hogy te versenyeztél is személy szerint. Milyen volt versenyzőként megélni? Hány versenyen voltál?
3: Hát, hogy hány versenyen voltam, azt nem tudom, 2013-ban voltunk talán először, és hát rá is készültünk a építésre, meg nem is, mert ugye mi is többiekkel együtt éjszaka raktuk össze a helyszínen. Véglegesítettük a robotot, volt, hogy kis füst is keletkezett már ott a fáradtság miatt, de általában mindig maradandó élmény, és rengeteget tanultunk belőle szakmailag is, barátokat sikerült szerezni a versenyről. De például a C3S űripari cégnek, ez egy magyar Kft., a vezetői is a magyarok a Marsonon ismerték meg egymást, és azóta hát alapítottak egy céget, és most az ÉZA által is elismert űripari cégként működnek.
2: A robotokat azt hogyan képzeljük el, milyen típusú robotokat, miket építenek itt az emberek, a csapatok, hogyan képzeljük el autonóm egységeket, ha fogalmazhatunk így, mikből állnak, ha egy kicsit belemeltünk a részletekbe?
3: Változatos, általában legalább két kereke van, ugye volt tavaly olyan robot, aminek 4 volt, de aztán kiderült verseny közben, hogy 2-vel jobban megy, de voltak már gömb alakú robotok, amiket egy varázspálcával kellett irányítani, de az úszó robotoknak is kerekei voltak, de azok egyben lapátként is működtek. Voltak már légpárnás robotok, amik propellerekkel fújtak magunk alá levegőt, hát teljesen változatos, meg kinek milyen ötlete támad, és az meg azt nem lehet előre megmondani, és mindig a végén derülnek ki érdekes megoldások.
2: Amikor ti versenyeztetek, vagy te versenyeztél, nektek például milyen típusaitok voltak, esetleg egy-egy témához, hogy értsük is, hogy miért mondjuk azt a technikát választottátok, ti milyen robotokat építettetek?
3: Volt kétkerekű, ilyen az egy szennyvízcsőből készült, hát jó tiszta szennyvízcsőből persze, hát újból, de volt már olyan is, hogy 3 kereke volt, és holonomikus mozgást tudott, ez olyan, hogy tud hullámzóan menni jobbra-balra, közben a tengelye körül forog, kicsit indokolatlan, de a verseny szempontjából akkor érdekes volt, mert csöveken kellett körbe menni, és célpontokat a csövön lévő lyukakkal kellett bejuttatni, illetve hát a légpárnás versenyen is részt vettünk, az műanyagból készítettük, és alatta egy ilyen ESD-köpeny volt rögzítve, az csúszott a legjobban a talajon, de a kartondobozból készült prototípus egy kicsit jobban működött, de azt nem vittük el.
2: Mennyire félkészen, vagy mennyire készen hozzák ide a csapatok a robotokat? Említetted, hogy van, aki még pénteken, még éjszakában menően is dolgozik.
3: Hát van, aki volt olyan is, aki teljesen kész robottal jött, de a pályához sokszor hozzá kell igazítani még pár paramétert, úgyhogy általában este még mindenki dolgozik rajta valamit. De ez is teljesen változatos, mert Most a legutóbbi verseny, ami decemberben volt itt az egyetemen, ott az volt a feladat, hogy teljesen itt kell összeépíteni, de ugye így is volt, aki már egy előzetes vázzal érkezett, és itt belerakta a hiányzó alkatrészeket, majd éjszaka tesztelt.
2: Mennyire népszerűek ezek a versenyek, mi a tapasztalatotok, mennyi csapat szokott részt venni, illetve akár az idei versenyen mennyi résztvevőre számítotok?
3: Legutóbb a 25 csapat az egy hónap alatt összejött, már eléggé várták, hogy újra megszervezésre kerüljön a 2019 óta volt szünet a versenyben. Hát most is egy olyan 25-30 csapatra számítunk, hogy annyian jelentkeznek. Nyáron ugye lesz idejük remélhetőleg alkotni valamit. Szeptemberi az egy kicsit hamar korai kezdés olyan szempontból, hogy iskolai időben nem nagyon tudnak vele foglalkozni, de végülis júniusban igen.
2: És hogyan, illetve kik regisztrálhatnak, kiket vártok?
3: Hát bárki, aki szeretne építeni. Annyi megkötésünk van, hogy a diák csapatok úgy számítanak a diák csapatnak, hogy az öt főből egy ember lehet mentor. A többi csapat, ahol több felnőtt van, aki már nem iskolás, azt úgynevezett vénróka kategóriába tesszük, akik a nyeremény alapból nem részesülnek, többieknek pedig a pont arányába fogjuk a nyereményeket szétosztani. Aki egy pontot kap, az is fog valami nyereményt kapni.
2: Említetted a pontokat. Mi alapján, hogyan működik a pontozás, ezt miként képzeljük el?
3: Hát főleg az időtől függ, mennyi időt tölt a robot a pályán, mennyire gyorsan tudja megoldani a feladatot, mennyi célpontot tud elfoglalni, aztán Sipos Attilának egy programja kiszámítja, hogy ebből mennyi lesz a pont.
2: Mit tanulhatnak ebből a versenyből a csapatok, a diákok?
3: Hát mindenképpen villamosmérnöki informatikai ismereteket szereznek, programozást, hogyan tudnak egy olyan eszközt összerakni, ami tényleg működik, és így el lehet engedni, hogy ne csak az asztalon, hanem egy kicsit távolabb is működjön, illetve hogy onnan vissza is jöjjön, meg megcsinálja a feladatot. Hát ez teljesen összetett feladat. A villamosmérnök képzésben is használjuk ezt, mert a hallgatóink szoktak robotot építeni. Általában akkor egy előreépített szerkezetet kapnak, és akkor azt programozzák. De másabb az, amikor nekik kell teljesen nulláról megcsinálni, és ott össze tudnak beszélni, a csapatmunkát tudja erősíteni bennük, illetve a versenyen is, tehát itt úgy kell elképzelni, hogy a csapatok azok nem egymás, mondhatni, ellenségei, hanem együtt működnek, és amikor a pályához állnak, akkor nem is annyira egymás, hanem az idővel kell nekik versengeni, és szokták segíteni is, még amikor résztvevőként voltunk, akkor mi is volt úgy, hogy alkatrészt adtunk más csapatoknak, de egymás közt is cserélnek tudást, illetve akár alkatrészeket is, hogyha valaki több eszközzel érkezik.
2: Akár mint versenyző, akár mint szervezőtől kérdezem, hogy esetleg milyen visszajelzéseket kaptok a csapatoktól, vagy nektek milyen élmény volt annó a versenyen?
3: Hát mindenképpen öröm, hogy még a kicsit az oktatásra visszaforduljunk. Az első programja mindenkinek ilyen beállított rendszereken, kis vezérlőkön az, hogy fel tudjon kapcsolni egy kis lámpát, és az villog, annak általában mindenki szokott örülni, volt már úgy, hogy felugrottak és tapsoltak, mikor egy hasonló, nem túl bonyolult feladatot sikerült órán megcsinálniuk, de olyan csapattal is beszéltem, és ugye ez akár korábbi versenyeken, mikor résztvevők voltunk, ránk is igaz, hogy azt nem tudták, hogy mik a nyeremények, csak hogy van egy ilyen feladat, és akkor ők erre elmennének és megcsinálnák, és alig várták, hogy valamit építhessenek. Tehát ez a mérnököknél ilyen, mindenkinek van egy ilyen kattanása közülük, hogy valamit össze kellene rakni, és akkor az hagy működjön.
2: Mekkora kihívás amúgy mondjuk, akár ha valaki úgy érkezik ide, hogy pénteken rakja össze a robotot, tehát akkor duplán versenyzik az idővel, nem csak a pályán, hanem úgymond a pályán kívül is.
3: Hát ez csak az ő felkészültsége tudja meghatározni. Lehet, hogy van olyan tapasztalata, hogy ott rászán egy estét és összeforrazgatja. Nekünk is volt egy olyan eset, hogy összeraktuk a pályát, utána még így leültünk összerakni a robotot, meg felprogramozni, és másnap működött, úgyhogy még aludtunk is, úgyhogy változó lehet.
2: Ha valaki jelentkezni szeretne, miért jelentkezzen, miért érdemes ezt a versenyt kipróbálni?
3: Hát mindenképpen egy élmény, tudásban is fejlődés, és maga a közösség az, ami ezt az egészet életben tartja és mozgatja. Van olyan csapat, aki az első megrendezés óta mindig részt vesz a Mikrotroll az egyik ilyen csapat. Úgyhogy bárkinek megvan a lehetősége erre, hogy nagyon sokszor részt vegyen a verseny, és fejlődjön, a gyerekeinek átadja, másoknak megmutassa, hogy milyen egy ilyen mérnöki feladatot megcsinálni, és örül neki, hogy működik.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg, szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst, Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a Török Riviera, a Görög szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Közeleg a nyár, a legtöbben ilyenkor szervezik a nyári utazásokat, de a sok bizonytalanság miatt, amelyet a világban dúló háborúk és az emiatt kialakult energiaválság okoz, sokan nem tudják eldönteni, hogy idén mire merjenek vállalkozni. Lehet-e például repülős utat bevállalni? Ha igen, akkor hová? Választhatunk-e egzotikus utakat, vagy inkább a belföldi nyaralást válasszuk idén? Ezen kérdések megválaszolásához hívtunk segítséget Bárdos István, idegenforgalmi szakembert, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda Kft. Egyik tulajdonosát. Köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Üdvözlöm hallgatókat!
1: A turizmus üzletág tavaly, sőt 2026 elején is kiemelkedő számokat produkált Magyarországon a statisztikai adatok szerint, aztán történt egy váratlan fordulat, a közel-keleten háborús konfliktus alakult ki. Hogyan érintette a régió utazási irodáit a Dubaj és a környező országok elleni támadás, milyen kihívások elé állította a szakembereket ez a váratlan helyzet?
2: Én úgy gondolom, hogy még ne temessük a nyári nyaralásokat. Egyrészt, mert messze van, másrészt változhat a helyzet. Az kétségtelen, hogy minket is meglepett az első pillanatban, amik történtek, és annak a hirtelen reakciói sem mutatták azt, hogy ebből esetleg majd ilyen eszkaláció lesz, vagy pedig egyáltalán más irányt mutatnak. Az események hát sajnos pillanatilag nem túl jól áll a helyzet, legalábbis a közel-kelet és arra lévő desztinációk irányában. Azt azonban talán szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy ez gyakorlatilag a téli egzotikus szezonnak majd, hogy nem a végén következett már be. Tehát a nagy utazások, a távoli utazásokat ez már kevésbé befolyásolta, illetve a végét sajnos igen, hiszen ott azért kellett csoportokat, utasokat hazahozni, de alapjában véve a téli egzotikus utak már nagyjából lecsengtek. A kérdés most az, hogy mi lesz a nyáron, és mi várható a nyáron.
1: Még egy picit visszatérve az előző kérdésre, sokan rekedtek akkor a régióból is, Ománban, Dubajban, meg a környező országokban? Illetve hogyan tudták őket hazahozni?
2: Nézze, ez két élő a dolog. Egyrészt azt tudjuk, amit az utazási irodák csináltak, és az egy elég komoly munka volt, és mindenkit hazahoztak. Hogy egyénileg ki, hol rekedt kint, és hogyan jutott haza, arról nyilván csak mi is a hírekből értesülünk, de az kétségtelen, hogy az utazási irodák senkit nem hagytak ott, mindenkit hazahoztak. De hát ez nem az első eset, mert a COVID idején is ugyanez történt.
1: A konfliktus kirobbanása óta mit tapasztalnak az utazási irodák? Visszafogta-e a vállalkozói, illetve utazási kedvet, vagy inkább csak az úti célok változtak meg? Mennyire lettünk óvatosabbak az úti célok megválasztása terén?
2: Hát az első pillanatban nyilván mindenki megriadt, és nekünk is az volt az első gondolatunk, hogy valószínűleg felértékelődnek az autóbuszos és a saját gépkocsis utak, talán a repülős kárára, de azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a Török Rivierára, gondolok itt a Görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy pici nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra, de azt kell mondjam, hogy a jelenlegi állapotok szerint, én sem tudom, hogy egy hónap múlva mi várható. A jelenlegi állapotok szerint úgy néz ki, hogy egyáltalán nem csökkent az érdeklődés a török riviéra, a bulgár tengerpart, a görög szigetek irányába, sőt Albánia is most már feliratkozott, és a spanyol partok is megmaradtak az érdeklődés középpontjába. Tehát pillanatilag azt tudom mondani, nyilván mindenki óvatos. Tehát nagyon sokan vannak úgy, mint ön, hogy meggondolják, hogy akkor most foglaljak, vagy ne foglaljak, vagy mi lesz, vagy megyünk, nem megyünk, vagy csak itthon maradunk. De én például tegnap jöttem haza Balatonról, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Balatonon sem mondják azt, hogy már olyan óriási nagy a belföldi érdeklődés. Tehát ez egy érdekes szituáció, mert nyilván a belföldre is és a külföldre is bizonyos utasok kivárnak, viszont van egy alapvető probléma, egy helyzet, hogy minden nyaralásnál mindenütt a helyszínek azok adottak, tehát a helyszínek és a helyek. Tehát pillanatilag az van, hogy aki nem mer foglalni, az valószínűleg később egy emelkedett árral fog, vagy éppen foglal táblával találkozni egy bizonyos üdülőhely tekintetében, de azt kell, hogy mondjam, a repülős utakra visszatérve, hogy vannak például olyan utaztatóirodák, utazásirodák, akik most már garantálják, hogy ugyanazon az áron, vagy egy minimum áron, de el fognak menni az utak. Hát nyilván mindenki bizakodó, és még a nyári szezon, hál' Istennek, azért kicsit odébb van, azért egy-másfél hónap még van, addig pedig várhatóan megoldódnak, vagy oldódnak meg problémák, de alapjában véve a foglalások alapján ezt tudom mondani.
1: A hírekből viszont azt halljuk, hogy egyre több légitársaság jelenti be, hogy ritkítja a járatait, illetve lehet, hogy bizonyos idő után el se tudnak indulni a kerozin hiány miatt. Lehet ilyen körülmények mellett is tervezni?
2: Ez egy egészen más álláspont vagy állapot. Ezek a nagy légitársaságok, és nem is mondjunk neveket, mert nem illik, valószínűleg nagyon sok olyan járatot szüntetnek meg, amik eddig sem voltak eredményesek. Tehát amikről úgy tűnik, hogy nem hozta a várt eredményeket, azokat nyugodt szívvel lezárják és nem indítanak. Ugyanakkor azokat a járatszámokat, amik akár Budapestről egy London vagy bármelyik irányba eddig elindultak, egyáltalán nem csökkentek és nem is állnak meg. És a másik érdekes dolog, hogy a fapadosok közül a két komolyabb, ugye a Ryanair és a Wizz Air, ők egyértelműen bejelentették, hogy ők tovább repülik a járatokat, náluk nincs probléma kerozin hiánnyal, vagy nem tudom, hogy legalábbis hogy fogják majd megoldani, de pillanatilag abszolút pozitívan állnak a dologhoz, és azok a légitársaságok pedig, akik a charterjáratokat csinálják a földközi tenger különböző üdülőhelyeire, azok is egyelőre pozitívan állnak a dologhoz, úgyhogy én bizakodok, hogy ez valószínűleg a szezon önmagában szolidabb lesz, mint a tavalyi, de hogy nem lesz benne olyan nagyon komoly kiakadás, mint a COVID esetében, vagy mondhatom a előző olajválságot is.
1: Van-e arra valamilyen vész intézkedési terv abban az esetben, ha például tovább súlyosbodik a konfliktus a Közel-Keleten, nem lesz üzemanyag, és esetleg vissza kell mondani majd utazásokat, erre készül-e valamilyen vészforgatókönyv?
2: Hát általában, ha egy ilyen szituáció bekövetkezik, akkor nyilván nem az utas a hibás, és azt valószínűleg az utaztató meg is téríti. Tehát ott valószínűleg nem fog az utas rosszul járni, ha valami olyan ok miatt nem tudja elindítani. De én úgy gondolom és úgy látom, hogy a különböző más területekről, más irányból próbálják beszerezni az olajat. Nyilván én sem látok bele teljesen a légitársaságoknak a hátsó dolgaiba, de alapjában véve mindenki igyekszik más, még ha drágábban is, igyekszik máshonnan üzemanyagot nyerni. Pillanatnyilag azok a hosszú járatú utak, amik tényleg komoly problémát okoztak, mert ott azért óriási mennyiségű kerozin fogy egy távol-keleti, vagy egy még távolabb menő utaknál. Ezeknél valószínűleg lesznek járat felfüggesztések, ha nem változik a helyzet, de ezek a rövid távú 1-2-3 órás utak, ezek szerintem nem hiszem, hogy olyan komoly helyzetet eredményeznének, hogy ne lehetne megvalósítani. Bár jós, én sem vagyok nyilván, és én is a szakma oldalát képviselem, és reménykedem benne, hogy nyilván pozitívan fog eldőlni a helyzet, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag ne temessük még el a nyarat.
1: Ha valaki most bemegy egy utazási irodába, és tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy milyen úti célokat javasolnak számukra nyári időszakban, milyen lehetőséget tudnak nekik ajánlani teljes biztonsággal?
2: Vannak olyan üdülő helyek, üdülő célok, amik már évtizedek óta bejáratottak, akár gondolhatunk egy Bulgáriára, vagy a Görög-szigetekre, de ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi évtized legfelkapottabb úti célja az a török riviéra. Ez azért érdekes, mert árérték arányban, még ha emelkedtek az árak a korábbihoz képest is, árérték arányban egyszerűen ez verhetetlen úti cél. Ott a kiszolgálás, a minőség, a kapott mennyiség, az valóban egyensúlyban áll azzal a költséggel, amit fizetni kell. Más területeken még ez nem járatott be, bár a görögök is most már igyekeznek bevezetni ezt az úgynevezett all-inkluzívos szolgáltatásokat, de hát az övéké azért még mindig görögös egy kicsit, nem igazából hasonlít a törökhöz, de nyilván máshol is próbálkoznak vele. És aztán beléptek ugye az új célok, belépett Bulgária ismételten, mert ő egy hosszú éven keresztül kimaradt, belépett Albánia mellé, érdekes módon egész télen és nyáron is megmarad érdekes és forgalmas desztinációnak Egyiptom, tehát a Vörös-tenger, és a másik irányban pedig a Tunézia is ismételten jön, emelkedik fölfelé, és a másik irányban pedig Spanyolország, most már nem csak a kiemelt részek, tehát akár a Barcelona, akár a Malaga, tehát az északi-déli, hanem az egész a spanyol tengerpart most már érdekes lett, hiszen több helyre repülnek közvetlen járatok, és ugye ott van még mellette a Kanári-szigetek is, ami kicsit távolabb, de izgalmas hely. Tehát én úgy gondolom, hogy a repülős utaknál ezek maradnak a fő desztinációk a nyáron is. Az autóbuszos utaknál ugye változatlan a helyzet, ilyen távolságban nyaralni csak kevés autóbusszal utazó társaság van, van egy-kettő egyébként, hát aki vállalja a 24-30 órás utat, nyilván azok tudják, hogy mit vállalnak, de az a érdekessége, hogy általában tavasszal és ősszel az autóbuszos utaknál inkább a városlátogatások, ország- és városlátogatások a nagyon népszerűek, és a nyári időszakban inkább a repülős utak azért, mert azért tényleg hosszú utat buszon megtenni, az nem túl kellemes dolog. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy marad a nyár folyamán is az, hogy a nyaralás inkább repülős vonal marad, amennyiben tényleg valóban nem történik valami nagyon komoly dolog. Az autóbuszos utaknál maradnak valóban a régi városlátogatások, vagy egy-egy közeli tengerpart. A személygépkocsis utazásoknál ugyanígy az Olaszország, a Horvátország, még talán Görögország is marad. És én nem lesz, úgy érzem, nem lesz olyan eltolt hangsúly a nyári nyaralásokban, mint az eddigiekhez képest, hogy a számok mennyire változnak, az körülbelül egy hónap múlva kiderül, mert jelenleg az előfoglalásokban nem látszik a megtorpanás. Nyilván van néhány utas, aki átgondolja, és annak az ismeretében, hogy esetleg rizikót vállal, vagy pedig később foglal, amikor esetleg az a rizikó, hogy emelkednek az árak. Nyilván ilyen mindig is volt, és most is van. De, mint említettem az előbb, van például olyan utaztató, olyan utazási iroda, túroperátor, aki most garantálja, hogy nem lesz változás. Hát erre jós én sem vagyok, én is csak nyilván reménykedni tudom, hogy ez így marad, de abból a egy jó néhány évtizedes tapasztalatból, amit én a szakmában már megéltem, és itt nem csak az olajválságról, a Covidról és az egyebekre is gondolok, én nekem az a meglátásom, hogy nem lesz ez annyira vészes ez a nyár. Most egy kicsit furcsábbnak tűnik, izgalmasabbnak, felizgultunk az egyéb más dolgokon is, a világ sajnos egy kicsit felborult itt az utóbbi hónapokban, vagy az egy-két évben, de alapjában véve mindig az van, hogy a nyár az emberek úgy gondolják, hogy megérdemlik azt a pihenést, ami arra az időszakra lett számva, és arra rá is szánják az időt is, és a pénzt is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy olyan sokat csökkenne a nyári forgalom, mint amit esetleg pillanatilag mutatnak a mutatók.
1: Megjelentek-e az utóbbi időben olyan úti célok, amelyek tulajdonképpen meglepetésként érték akár az utazási irodákat, amire eddig úgy nem számítottak?
2: Igen, hát ugye most az egyik másik úti cél sajnos a Dubaj, az Omán, amiket nyáron is vittek, vagy a Ras El Khaimah, azok valószínűleg ki fognak esni, ez egyértelmű. Ami az utóbbi években látszott, és ezt említettem is, hogy volt egy időszak, amikor a Bulgária nagyon visszaesett. És most az utóbbi 2-3 évben megint elkezdett felzárkózni, most már ott is nagyon komoly szálloda sorok épülnek, és a szolgáltatások is most már kezdenek a minőség felé hajlani. Belépett Albánia a körbe jó néhány évvel ezelőtt, és ami talán igazából felfutott az utóbbi években, azok az úgynevezett tengeri hajóutak. Ez korábban úgy apostrofáltuk, hogy luxus hajóutak. Ma már nem luxus, mert az ár és a szolgáltatás értékében ez is egy komoly kiegyensúlyozódott a helyzet, viszont az érdekessége az, ugye, hogy itt lealszom a hajón, és reggel egy másik országban ébredek, megint alszom, megint egy másik országban vagy másik városban ébredek, és itt a hajóutak most az utóbbi időben nagyon komolyan felfutottak. Mi sem gondoltuk egyébként. Ismerjük a helyzetet, tudjuk, kipróbáltuk, látjuk, és szerettük is volna, hogy ez népszerű legyen. Pontosan azért már láttuk benne a fantáziát. Hát már elérte azt a helyzetet, hogy most már alig-alig vannak szabad helyek a hajóutakon. Itt ami érdekes számomra, és nekem, mint utazónak is érdekes lehet, hogy a nyári időszakban, amikor mindenütt rekkenő hőség van, akkor elmenni a hajóutakra, de az északi utakra. És erre mostanában kezdenek rájönni az emberek. Tehát eddig ugye mindig az volt, hogy lemegyünk Velencébe vagy Genovába, és lemegyünk a földközi tenger medencére hajózni, ki görög szigeteket meglátogatva, és most azt látom, hogy azok az északi kikötőkből induló, akár Amsterdamból, vagy Kielből, vagy Rostockból induló hajótak, amik a norvég fjordokhoz, vagy a svéd partokhoz mennek, azok kezdtek egyre népszerűbbek lenni, hiszen ott az itteni 40 fokkor is egy elfogadható hőmérséklet van, tehát ha igazi újdonságot kellene, vagy érdekességet a mi részünkről említeni, az, hogy ezeket felfedezték az utasok. Nem csak mi, mert mi tudtuk, hogy ez érdekes, hanem most már az utasok is.
1: Mit tapasztalnak a magyar utasok, mit preferálnak a leginkább a nyári utazásaik során? Mi az, ami döntő az, hogy most ők melyik úti célt célozzák meg? Mi az, ami a magyarok számára egy elfogadható lehetőség?
2: Hát itt két irányból kell megközelíteni. Az egyik utasréteg az olcsóbb utakat keresi, a másik utasréteg pedig azt nézi, hogy a fizetett összegért milyen szolgáltatást kap. Tehát ezért mondtuk, vagy mondjuk azt ma is, hogy a török tengerpart árérték arányban megfizethetetlen, mert ugyan most már nem az olcsó kategóriába tartozik, de ott tényleg valóban mindent megkapnak az utasok. És az olcsóbb árkategóriájú, akár itt gondolunk egy Albániára, vagy a bulgár olcsóbb részekre, vagy Tunéziára, ott is nagyon sok fejlődés indult az utóbbi időben. Ezt az utazási irodák úgy próbálják kivédeni, és most a saját dolgainkról tudok csak szólni, hogy mi igyekszünk, hogy a dolgozóink, a értékesítő dolgozók ezeket a területeket megismerjék. Úgynevezett study tourok formájában minden évben többször kimennek és megnézik az úti célokat, nem azért, hogy nyaraljanak, mert van, amikor egy hét alatt 40-50 szállodát kell végiglátogatni, de magyarul meg kell ismerni a szolgáltatást, tudni, hogy mi miért annyi, és hogyha egy utas bejön és azt mondja, hogy ő egy olcsóbb utas te szeretne, és ezt a szállodát kinézte, akkor el tudjuk neki mondani, vagy el tudja mondani, az utas hitelesen el tudja mondani, hogy ez azért olcsó, mert ezt tudja, és a másik azért drága, mert azt tudja, és gyakorlatilag ezáltal elkerüljük azt, hogy ha visszatér az utas, panaszkodjon, mert már ő, amikor az induláskor tudja, hogy sajnos esetleg abban a szállodában, amit olcsóban vásárolt, milyen problémákkal nézhet szembe.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából megnyílt sárospataki kiállításról hallhatnak. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza Önöket!

Kevés, az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megkezdődik a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A struktúrát az országgyűlés szombati alakulőülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is. Az előző ciklushoz képest 4-gyel több 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. A kezdéskor 13 bizottság tart meghallgatást, derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból. A parlament Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét választotta kormányfőnek, aki ezzel hivatalba is lépett. Az Orbán kormány miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradtak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, melyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az országgyűlés kedd délután tartja a következő ülését, melyen esküt tehetnek a miniszterek. A turisztikai szektor egyre nagyobb figyelemmel követi a közel-keleti válság alakulását, ugyanis a kerozinellátás bizonytalansága miatt a légitársaságok menetrendje is jelentősen átalakulhat. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az Inforádióban beszélt arról, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a szolgáltató partnerekkel, így a légitársaságokkal is. Tőlük azt az információt kapták, hogy bátran tervezhetik a nyári szezont. Az utazási irodák rendben tudnak charterjáratokat indítani, tehát lesz kerozin, fogalmazott a szakember. Az elnök szerint a kerozinárának jelentős emelkedését viszont várhatóan tovább hárítják majd a légitársaságok az utazási irodákra, emiatt pedig kénytelenek lehetnek a részvételi díjakat is módosítani. Molnár Judit úgy látja, hogy közel-keleti bizonytalanság hatására az európai úti célok iránti érdeklődés is megnőtt. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, ahová a honfitársaink a legnagyobb számban mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében. Aki utazási irodán keresztül foglal, nincs magára utalva, tette hozzá. Ha baj van, a jogszabály kötelez legalább 3 éjszakát, és a hazaszállítást is vállalnia kell a szervezőnek, emlékeztette a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal

0: közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
1: Az időjárásról.
0: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Kellemes délutánt kívánok Önök továbbra.

0: és az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. május 11-én hétfőn. Néhány mondatban a tartalomról. Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a Magyar Haza Szabadságáért címmel kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában Sárospatakon. A kivételes, ritkán látható tárgyakból összeállított tárlat 14 közgyűjtemény összefogásával valósult meg.
1: Második Rákóczi Ferenc szavai vezetnek végig minket a kiállításon. Nem törekedtünk kronológiai teljességre, hanem az, hogy inkább Rákóczi gondolatiságát ismerjük meg, és ehhez fűztük fel azokat a tárgyakat, amelyek igazán különlegesek. 80 darab tárgy van, de sok esetben ezek egyszeri és megismételhetetlenek. Rákóczinak az ABC-s könyve, a Munkácson elhangzott versnek az eredeti szövege, házasság kötésekor írt vers, vagy a kis imakönyv, ezek mind-mind olyan szép darabok. Én büszke vagyok arra, hogy ezek itt Sárospatakon találkozhatnak.
0: Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel, a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a Régió Krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma május 11-e van, a Ferenceknek kívánunk boldog névnapot. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított formájából származik, jelentése francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve, amit azért kapott, mert anyja francia származású volt. Női párja a Franciska. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban május 11. napján. 1881-ben Budapesten megszületett Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya. 1909 óta május 11-e Miskolcváros ünnepe. 1857-ben ezen a napon 6 év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus. 1858. május 11-én Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. 1885-ben e napon született Rajnai Gábor színművész, érdemes művész. 1899. május 11-én született Boldog Salkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társaság nővére. Eredeti nevén Salkaházi Sára, csaknem 100 magyarországi zsidó megmentője, a nyilas uralom idején vértanú. Boldoggá avatási eljárását a társaság 1996 végén kezdeményezte, lefolytatását a Szentszék 1997. januárjában engedélyezte. 1904. május 11-én született Salvador Dali, szürrealista festő. 1908-ban született május 11-én Márk Tivadar, Kossuth-díjas jelmeztervező, az Operaház örökös tagja és mesterművésze. 1934. május 11-én született Fonyó József, Jászai Mari díjas színművész, aki több száz filmben és színdarabban szerepelt. 1937-ben e napon született Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok vívónő. 1946-ban ezen a napon írták alá Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. 330-ban, május 11-én Konstantinus császár a mai Isztambul helyén új fővárost alapított. 1760-ban született e napon Palucsi Horváth Ádám költő, író, népdalgyűjtő. 1841-ben e napon született Pauler Gyula jogász, levéltáros, történész és író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1931-ben május 11-én született Komlós István színész, akinek a nevéhez a napsugárfiúk és az öltöztető fűződik. 1949-ben május 11-én Szijám hivatalos neve ismét Tájföld lett. 1968-ban e napon Franciaország után az NSZK-ban is diáklázadások kezdődtek. 1968. május 11-én halt meg Kertai György geológus, az alföldi szénhidrogén kutatás elméleti megalapozója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1995-ben e napon halt meg Sárai Tibor, Kossuth és Erkel díjas zeneszerző, zenepedagógus. 2001-ben, május 11-én halt meg Szuhai Balázs színész, parodista, énekes, konferencié, író. 2009-ben e napon halt meg Séner Mihály, Kossuth-díjas festő, grafikus, szobrász, keramikus és bábtervező. 2012-ben, május 11-én halt meg Seregi László, Kossuth-díjas táncos, koreográfus. 2016-ban e napon halt meg Rész Pál, Széchenyi díjas irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, műkritikus. 1988-ban e napon született Egri László költő. Május 11-e Magyarországon 2015 óta a közlekedési kultúra napja is.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Beágyazva életünk meséjébe. A tűnt idő a repedezett sziklafalon bukik alá. A sirályok gyászéneke, a tengermarta köveken szétmálló percdarabkák felett egy-egy könyvtapasz. Húsba vésett barázda ez a javából, ha nyobában vér nem is serken. Szemcirádák, tarvágások, homlokárkok, s mindaz, mi körülöttük elsuhant, mögöttük megfogant. Miközben kifelé vonulok az adott percből, hallom gyermekkori játszópajtásom frappáns összegzését, de csúf öreg ember lett belőled. A gyermeki burok lemállott, de vajon történt ez alatt más is velem? Ó, hány hanyagul elkoptatott kilométer, cipő és barátság maradt el mögöttem. Mintha a mindenkori jelen nem lenne teljes. Feszítek még rajta, tágítom, de ezzel együtt figyelmem fókusza, aktuális jelenlétem végérvényesen megváltozik. Fészkelődöm, vagy mondhatni göröngyöket taposva, ösvényeket lépéseimhez szelidítve úton vagyok. Németh Gábor az ősi almafától indul, ami alatt egykori bölcsője ringott. Szeretném megérteni lényének egy előle eltitkolt jegyét, a zsidóságát. Újra lapozva a regényt, hallom a hangját, és nézegetem a rajzot, amit neveink mellé kanyarított a nászutunkon. Ivolyának és Lacinak szívből. Pula elhagyatott művelődési házában ülve, az életem történetében főszereplő vagyok. Miközben Gábor, a szerző, 45 év történését tenné a helyére. Nehéz és veszélyes élet a proliké, mártírium és vállalat, ám a végén meghozza az üdvösséget. Proletárok voltunk valamikor, most meg már nem, zsidó prolik, akik most már sem problik, sem zsidók, akik már akkor minisztráltak, de hát a nagyapám alapította a kommunista pártot. Kibogozni való akadt Németh Gábornál és találni néhány holmit a padláson felénk is. Hogyan kerülhet egy élet a helyére, csakis visszafelé tekintve van erre esély? Petőfi közismert és mindannyiunk által szavalt verse, a füstbe ment terv épp rögzíti az idő nyargalását, ahogyan suta kezéből kicsusszan. A mi feladatunk nem az abla szorongatása, sokkal inkább az, hogy a történetünkbe végre megérkezzünk. Ez teszi ünneppé a költő számára a mindennapi eseményt, s a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Az el nem választható, csak időlegesen távol került részek újra egymás partját nyaltossák. Az apró részletek áldott összjátéka a megismételhetetlenség derengésébe vonják az eseményben osztozókat. Dylan Thomas gyermekségéről írt memoárjában még árnyaltabb képet rajzol az egyértelművé és beteljesülésé nemesedő pillanatról. Egy percig még a kicsi, összefagyott, pisze orró meseköltő voltam, aki halálra rémülten ácsorgott a sötét utcácskában, merev ünneplőjében, de a másik percben már én voltam az eltűnt királyfi, aki ízléses városi öltönyben tér haza a boldog rokoni körbe, s most itt áll, történetei biztonságos középpontjában és hallja, hogy az óra meghirdeti érkezését. Észrevesszük, kitűnik az ajló harcos pusza jelenetben, hogy épp ott vagyunk, ahová vártak minket. Nem is gondoltuk, hogy van olyan, aki titkon szurkol beérkezésünknek, aki már korábbról figyelte elkötelezettségünket. Balogh Zoltán miniszter szerint azok az igaz tettek, amelyeknek a jutalma önmagában van. Amikor az ember teljes személyiségével benne van abban, amit tesz, és nem kacsingat, pislog kifelé, hogy jön-e már a megérdemelt elismerés. Miközben e szavak a művészetek palotája színháztermének levegőjében vigyázálásban sorakoztak, arra gondoltam, az igazi küténtetés, ráérezni a saját történetünk ízét. Akkor a távozás és érkezés között felgyűrődött idő végre kisimul. A dolgok a helyükre kerülnek,
és egy korszak labirintusának kijárata felpattant.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. május 11-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán.
2: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatást követően újságíróknak hétfőn. A miniszter kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta. Kapitány István kijelentette, Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell. Mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásokból kell beszerezni az energiát. A Tisza kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat nyilvánvalóan, amennyire ez a mi döntésünk, fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ára a modelljük szerint, azt mondta, természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel, tette hozzá. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat. A projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint. A kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni, ismertette Kapitány István. Már javában zajlik a Makú Maraton 150 szemléletformálási akciósorozata a Mirehu Nonprofit Kft.-nek. Céljuk, hogy két hónap alatt 150 óra személyes, hulladékgazdálkodási szemléletformáló oktatást tartsanak meg. Az országban egyedülálló képzési sorozat az óvodától az egyetemig bezárólag több szinten valósul meg. Az akciósorozat a miskolci szemétszállítás 150 éves emlékéve kapcsán szerveződött, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
3: Hát az idén 150 éves lesz a miskolci szemét vagy hulladékszállítás, és hát minden a 150 év körül forog, és ezért gondoltuk, hogy mi magunknak is akkor hirdetünk egy saját akciót. Minden évben a tanév végén, a nyári szünetben van egy nagy rendezvényünk, ez a makukáció, ami az ország egyik legnagyobb ilyen hulladékgazdálkodáshoz kötődő rendezvénye. Rengeteg iskolás, több száz gyerek van itt nálunk, nagyon sok foglalkoztatóval. És azt mondtuk, hogy akkor ez június 15-én lesz, hogy azt megelőző két hónapban, akkor hirdetünk magunknak is egy célt, mégpedig azt, hogy akkor 150 foglalkoztatási órát fogunk végigvinni, és hát megpróbáljuk, ez egy elég erőltetett menet, ha ezt lehet így mondani, de hogy ezt megtesszük, hogy akkor a vállásként ezt a 150 órát két hónap alatt szeretnénk megcsinálni, és tényleg belefektetni az energiát, időt, mindent is, hogy az edukációs programjainkat egy kicsikét még aktívabbá tegyük ebben az időszakban. Rengeteg gyermekcsoport főleg fordulni nálunk, nagyon büszkék vagyunk erre, éves szinten több ezer gyerekről van szó, akik a telephelyünkön vesz részt, de hát nagyon sok helyre kitelepülünk, kimegyünk iskolába, amikor van akár a fenntarthatósági témahét, vagy bármilyen más rendezvény, akkor ki is vonulunk, hogy nagyjából éves szinten 10 000 emberrel van közvetlen, tehát ilyen szemtől szembeni kapcsolatunk, akivel tudunk kommunikálni. Azt gondolom, hogy egy ekkora városban ez egy óriási szám.
2: Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monoki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a debreceni református nagytemplom, a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhely, családi tárlatvezetéssel a pápai református ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a Kálvintéri református templom, olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben. Vasárnap is megtelt a miskolci belváros a századfordulós hétvége programjaira érkezőkkel, hogy korabeli hangulatban ünnepeljék Miskolc városnapját. A Szent István téren és a Széchenyi utcán egész nap találkozhattak a látogatók verklisekkel, rikkancsokkal, korabeli ruhákba öltözött színészekkel, de nagy sikert aratott a pantomim és az utcaszínház is. A programok között szerepelt a Tintaló Társulás ügyességi játéka, Kádár Ferkó fotószínháza, valamint élő zenés kávéház is, ahol a látogatók korabeli hangulatban pihenhettek meg. A kisebbeket interaktív programok és utcai előadások szórakoztatták, míg sokan a korabeli jelmezekbe öltözött szereplőkkel fényképezkedtek. A tőrös darazsak az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot. A tőrös darazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban, ha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják, mérgük pedig nem fájdalomkeltésre, hanem lárvák megbénítására szolgál, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén. Hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat. A teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén két rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajta az a csapat, mondta Tóth Teszter csapatvezető.
4: Hát az időszak az hosszú volt, és igazából mindenki számára fárasztó szerintem. Rengeteg tesztelés előkészület volt, közben voltak ugye versenyek, események, amelyeken részt kellett vennünk, és megjeleníteni az autót is olyan esetben, és mindemellett pedig elkészülni azzal, hogy ténylegesen tudjunk tesztelni és fejleszteni a dolgokat. Elsősorban a helyszín biztosítása és lefoglalása volt az elsődleges szempont, hogy tudjuk is, hol letesztelni az autót. Erre a Miskolci Egyetem nyújtott számunkra lehetőséget, és a Jó Szerencsét parkolójában tudtunk tesztelni, illetve emellett ugye nyilván fontos volt, hogy az autónak minden eleme biztonságosan legyen felszerelve, illetve mindenféle biztonsági előírásnak megfeleljen, hogy nyilván azért a pilóta is biztonságban érezze magát, és hogy jól menjen az autó. Nyilván ugye először teszteltünk a pályán, a fékpados tesztelések ugye már megvoltak, és úgy ott nagyjából minden biztonságosan is ment, de nyilván azért teljesen más egy ilyen dolog, amikor ténylegesen kint van az ember, és ténylegesen beleül a pilóta, és ténylegesen el kell vele indulni a négy kerékkel.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a Magyar Haza Szabadságáért címmel kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában Sárospatakon. A kivételes, ritkán látható tárgyakból összeállított tárlat 14 közgyűjtemény összefogásával valósult meg. A megnyitón készült összeállításunk elején dr. Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjának elnökét hallják. A riporter Bódis Attila.
2: Ennek az évfordulónak valójában ez az egyik központi eseménye, ahol most vagyunk itt Sárospatakon, és valójában az évfordulóhoz kapcsolódó nagy programok sokasága még valójában most indul el, és ezek közül is számos-számos lesz itt Sárospatakon. A várjátékok, vetélkedők, tudományos konferenciák is, tehát egy nagyon széles spektrumú megemlékezést tartunk. Amit most itt ma történt, az valójában ennek a elindítója, egy olyan kiállítás, amiben 14 múzeummal és közgyűjteménnyel együttműködve idehoztuk Sárospatakra azokat a műtárgyakat és műkincseket, amelyek páratlanok, önmagában valóban felbecsülhetetlen, és nem csak a széleskörű együttműködés, Kárpát-medencei léptékű nagy együttműködés a fontos ebben, hanem az is nagyon fontos, hogy hozzá kell tenni a Rákóczi család birtokainak ugye az elkobzása miatt, gondoljunk csak be itt a fejedelem által vezetett mozgalomnak a leverése után, hát ezt a családot meghurcolják, a birtokait elveszik, számos hozzájuk kapcsolódó tárgy elveszett, elkallódott, és most az az igazán izgalmas még ebben a kiállításban, hogy nem csak a évfordulót magát indítjuk el, hanem idehoztuk Sárospatakra 14 múzeummal és közgyűjteményel együttműködés keretében azokat a tárgyakat, amelyek sosem voltak így eddig egyben. És ez nagyon nagy dolog, hiszen mondom, itt szinte minden egyes Rákóczihoz kötődő műtárgy az nagyon komoly kincsnek számít az elkobzások és a családot ért elmített előzmények miatt. Szóval csak néhányat kiemelvését, Mikesnek a levelezéseitől kezdve egészen odáig, hogy az ember, a gyermek Rákóczi, itt van az ABC-s könyve. Egészen elképesztő szerintem látni a gyermekkori kézírásával, hogyan tanulta a magyar nyelvet. És szerintem akkor, amikor egy gyerek tanulja a nyelvtant, vagy tanulja Rákóczit a történelemkönyvben, és aláhúzza benne a lényegét, és ide jön a Sárospataki Rákóczi Múzeumba, és megnéz, hogy ott van a gyermek Rákóczi saját kézírásával, hogy ő hogyan tanulta a magyar nyelvet. Szóval itt azt hiszem ezek lesznek a fontosak, olyan kapcsolódásokat igyekszünk megteremteni, és olyan látogatói élményt, és a látogatóknak olyan fokú bevonódását igyekszünk elérni, amivel egy picit új szempontunk szerint mutatjuk be Rákóczit. Nem csak a héroszt, őt is persze, tehát a hőst is, a szabadságért küzdő hőst is láthatjuk ebben a kiállításban, de az ember Rákóczit is, a gyermeket, aki a házassága kapcsán, vagy éppen a családi kapcsolatai révén milyen kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett. Szóval feltárul előttünk sok-sok új történet, és ezért is fontosak ezek az évfordulók, hiszen ne felejtjük el, nem azért emlékezünk meg a magyar történelem, a történelmünk nagy alakjaira, hogy újra és újra elmondjuk ugyanazokat az ismert narratívákat, hanem azért, hogy mindig a tudomány új, friss eredményeivel, újabb széleskörű együttműködések révén újabb és újabb aspektusokat, nézőpontokat hozzunk be a látogatók mai nyelvén is, megszólítva a fiatalokat, megszólítva az idősebbeket, nem csak a múzeum és a tudomány iránt érdeklődőket, hanem azokat is, akik éppenséggel távol vannak ettől a szűken vett világtól, de mégiscsak azt gondolom, hogy akárha valakit bejön és mondjuk rácsodálkozik arra a könyvecskére, amiből a Rákóczi a magyar ABC-t tanulta, és picit elmereng előtte, hogy több mint 300 évvel ezelőtt ez az ember, ez a gyermek, és mi lett belőle, hogy hogyan tanult, és hogy mivé vált, hát azt hiszem ezek a dimenziói az izgalmasak ennek a kiállításnak és ennek az évfordulónak.
3: A kiállítás részleteiről dr. Tamás Edit, a Rákóczi Múzeum igazgatója nyilatkozott az Európa Rádiónak.
4: Második Rákóczi Ferenc szavai vezetnek végig minket a kiállításon. Nem törekedtünk kronológiai teljességre, hanem az, hogy inkább Rákóczi gondolatiságát ismerjük meg, és ehhez fűztük fel azokat a tárgyakat, amelyek igazán igazán különlegesek. 80 darab tárgy van, de sok esetben ezek egyszeri és megismételhetetlenek. Rákóczinak az ABC-s könyve, a Munkácson elhangzott versnek az eredeti szövege, házasságkötésekor írt vers, vagy a kis Iban könyv, ezek mind-mind olyan szép darabok. Én büszke vagyok arra, hogy ezek itt Sárospatakon találkozhatnak. 14 intézmény kvázi összefogásából, hiszen akaratukból, hogy ezeket most ide Sárospatakra kölcsönözték. A legnagyobb kölcsönző a Nemzeti Múzeum, de büszke vagyok arra is, hogy a Sárospataki gyűjteményből is különleges tárgyakat állítottunk ki, állíthattunk volna még ki többet is, de az volt a szándékunk, hogy egy áttekinthető, lelkileg, élményileg átélhető kis kiállítás születhessen, ahol egyébként a gyerekek is és különböző korcsoportok megtalálják a maguk igényének megfelelő élményt. A sárospatakiak még nem láthatták második Rákóczi Ferenc Kalepinusz szótárát. Ez az ELTE egyetemi könyvtárából érkezett. A bejegyzések tanúsítják, hogy ez második Rákóczi Ferencé volt. Erről a tárgyról én 2003-ban hallottam, de soha nem láttam, és most ennyi év után, hogy elkezdtük felfejteni a szálat, hogy hol is tűnt ez, hol is van, és így jutottunk el arra, hogy az ELTE könyvtárában őrzik. Több Kalepinusz szótárt ismerünk, hiszen a mi múzeumunknak is van kettő, de az, hogy melyik a Rákóczi, ez utána járást igényel, de szerencsére mi is találtunk támpontokat, segítettek a kollégák is, és aztán beazonosították, hogy melyik is ez a tárgy az egyetemi könyvtárban. Az egyházak részéről Egerből itt van a Mikes Kelemen által írt törökországi levelek. Ez személyesen nekem örök szerelem, hiszen Mikes olyan gyönyörűen írt, a mai szemünknek is egyszerű ezt elolvasni, úgyhogy én kívánom, hogy a látogatók is olvassanak bele, bár megkönnyítve dolgukat, kiírtuk azt a szöveget, amit éppen olvashatnak.
3: Hogyan zajlik egy ilyen kiállítás összeállítás, ami 14 intézmény együttműködésében segítségével zajlik?
4: Én 33. éve vagyok a múzeumban. Itt több mint 3 évtized alatt jó néhány időszaki kiállítást készíthettem, ami a Rákóczi témához kapcsolódik, illetve hát 2003-ban az állandó kiállítás azt az élményt is megadta, hogy tulajdonképpen az ember megismeri azt a tárgyi örökséget, ami a Rákócziak öröksége. Természetesen mindig vannak újabb és újabb tárgyak, ami nem kap figyelmet, nem ismerjük, nem szokták kiállítani, vagy feltűnt a műtárgy piacon. Tehát volt egy ilyen kemény előzmény, szakmai támasz, ami alapján, és mindig az, hogy egyébként nekem ezek a tárgyak van, amelyik ismerős évek óta, hiszen kutatta az ember, tanulmányozta őket, de hogy ne ugyanaz legyen. Tehát itt, aki 3 évtizede van a pályán, az a kihívás, hogy tudok-e még új tematikában kiállítást, hogy másképp ne az legyen, hogy na, ugyanúgy kirakták, ezt már láttuk, hanem más szempontok szerint, és ezért választottam azt a részt, hogy a Rákóczi vallomásai, illetve emlékiratai szerint fussunk végig, mert ezek nagyon személyesek, és mégis mindegyikhez hozzá tudunk tenni egy tárgyat. Másrészt egy kicsit megismerjük Rákóczi gondolkodását, mély vallásosságát, hogyan viszonyul családtagjaihoz, illetve egy picit tettünk az államférfi résznél kitételt, a sárospataki Csécsi professzor úrnak a naplójából idéztük, illetve Benicki Gáspár is megjelenik a naplója által a kiállításon, tehát két olyan krónikás, aki történelmi eseményeknek volt leírója, részese, tehát megint egy más személy által, de alapvetően ez kísért végig. A szalon pedig egy szép, hatalmas termünk, az pedig adta magát, hogy egy ilyen képcsarnokszerűen berendezzük, és ott mindenünnen Rákóczi tekint vissza ránk. Egyrészt történelmi ábrázolások, másrészt pedig 19. századi ábrázolások által. Büszke vagyok arra, hogy nekünk is, a Rákóczi Múzeumnak is vannak olyan darabjai, de ezeket egyesével. Itt voltak például körünkben a Rákospalotai Múzeum képviseletében is, ők is ideadták féltve őrzött madarász képüket a hattyúkkal, de itt volt az evangélikus gyűjteményből is a kolléga, hogy ezeknek a gyűjteményeknek is fontos, hogy képviseltessék magukat. Készülnek hozzánk az OSZK-s szakmai kollégák is meglátogatni, ellenőrizni, Azt érzékeltük, hogy egyre szigorúbbak a műtegyvédelmi előírások, már nem lehet a vitrínbe feliratokat tenni, nem lehet világítani. Minden kép, minden tárgy esetében bemértük azt, hogy 0 UV és 50 lux van a termekben, tehát ez nem a látogató ellen van, hanem azért, hogy utódaink is láthassák majd ezeket a tárgyakat, és fontos ezért ezeket az előírásokat betartanunk.
3: Hallottuk elnök úrtól, hogy gyakorlatilag ez a kiállítás megnyitó, az indító eseménye annak a sorozatnak, amely ugye a Nemzeti Múzeumhoz kötődik, és a Rákóczi 350 éves évfordulót járja közben. Mit jelent ez az intézmény számára, hogy itt dördült el a startpisztoly, ha fogalmazhatunk így?
4: Ez valójában nem így van, hiszen mi január 8-án már megkérdettünk egy gyerekrajzversenyt, aminek a befutója a Rákóczi születésnapján március 27-én volt, de még nem hirdettünk eredményt, tehát ez azért egy ilyen kettős, hogy igaz is, meg félig nem, és ebből májusban hirdettünk eredményt, és májusban nyílik majd egy időszaki kiállítás a látványtárban, és utána onnan majd tovább is mehet ez, és a várjátékok is ennek jegyében, és ennek jegyében lesz majd az őszi konferenciánk is.
1: Kedves hallgatóink, második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a Magyar Haza Szabadságáért címmel kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában Sárospatakon. A kivételes, ritkán látható tárgyakból összeállított tárlat 14 közgyűjtemény összefogásával valósult meg. A megnyitón készült Bódisz Attila összeállítása.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Mózes második könyve 20. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Az előző napokban olvashattunk, hallhattunk arról, hogy az Istentől a Sinai hegyen kapott 10 parancsolat első 4 parancsolata az ember Istenhez fűződő kapcsolatának alapjait fekteti le. Abban ad útmutatást, mi módon kell tekintenünk Teremtőnkre, s hogyan tudjuk kapcsolatunkat vele méltóképpen ápolni. A második kőtáblán pedig fele barátainkhoz fűződő kapcsolatunkra, a békés együttélésre kapunk útmutató parancsolatokat. Nézzük meg ma ezeket. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úrad neked. Becsüljük meg a családi rendet, amiben Isten elképzelte az emberi lét kereteit. Tiszteljük a korban előttünk járókat, mert ezzel példát adunk gyermekeinknek, utódainknak arra, ők hogyan bánjanak a mi generációnkkal. Ne őj! Az élet feltétel nélküli szentsége és tisztelete. Se magunk, se mások életét ne rőirítsük meg, se lelki, se fizikai értelemben. Ne paráználkodj! A házas élet szentségére, valamint testünk és lelkünk tiszta voltának megóvására hívja fel a figyelmet ez a parancsolat. Ne lopj! Soha semmilyen körülmények közt ne károsítsuk meg embertársainkat. Ne vegyük el, ami a másé, akár tárgyakra gondolunk, ám a türelmét és az idejét se raboljuk másnak fölöslegesen. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Soha ne továbbítsunk olyan információt, aminek az igaz voltáról nem vagyunk meggyőződve. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a fele barátodé. Minden körülmények között őrizzük meg szívünk tisztaságát, ne hagyjuk, hogy az irigységtől csúnya sárga legyen. Mindezekből láthatjuk, hogy a 10 parancsolat nem elavult szabályok sora, hanem Isten szeretet nyelve. Ahogyan Calvin Jánostól megtanulhattuk, a törvény tükör, fék és ösztöke a számunkra. Tükör, mert megmutatja, hol van szükségünk kegyelemre. Fék a bűnben, és ösztökél minket a jóra, a tisztaságra. Ízlelgessük gyakran. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt hétfőn. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, fejtette ki. Közölte, az EU nem azt várja Magyarországtól, hogy olyat tegyen, ami rossz a magyaroknak, hogy feladja az érdekeit, és automatikusan bólogasson az európai vitákban. Aki azt állítja, hogy az uniós pénzek hazahozatalához Magyarországnak valamilyen nemzetellenes dolgot kellene tennie, az félrevezeti Magyarországot, jelentette ki. Orbán Anita azt mondta, a következő hetekben az országgyűlésnek kulcs szerepe lesz, a forrásokat csak törvényekkel, intézményi garanciákkal, ellenőrizhető végrehajtással lehet hazahozni. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatást követően újságíróknak hétfőn. A miniszter kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta. Kapitány István kijelentette, Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell. Mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásokból kell beszerezni az energiát. A Tisza kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat nyilvánvalóan, amennyire ez a mi döntésünk, fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ára modelljük szerint, azt mondta, természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel, tette hozzá. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat. A projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint. A kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni, ismertette Kapitány István. Tárkányi Zsolt, Debrecen Tiszás országgyűlési képviselője lesz a közlekedési és beruházási miniszter parlamenti államtitkára, jelentette be Vitézi Dávid a miniszteri poszt várományos a hétfőn a Facebook oldalán. A leendő miniszter közölte, Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkárként képviseli majd a tárcát a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben, valamint tartja a kapcsolatot a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval. A tőrös darazsak az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot. A tőrös darazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt

0: szinten valósul meg. Az akció sorozat a miskolci szemétszállítás 150 éves emlékéve kapcsán szerveződött, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
1: Az időjárásról.
0: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az Alföld kiszáradása már nem jövőbeli forgatókönyv. A termőföld állapota látványosan romlik, miközben egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között kellene fenntarthatóan termelni. A kérdés nem csupán az, hogy mennyi csapadék érkezik, hanem az is, hogy a talaj képes-e azt befogadni és megőrizni. Szakértők szerint a megoldás kulcsa a talajélet helyreállításában és a víz megtartásban rejlik. De vajon visszafordítható a folyamat? Erről beszélgetek majd dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával.
2: Ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. Mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórus teret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórus tere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobák csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból. És hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj. Az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam, de a klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Világszerte a talajok mintegy harmada már nem használható mezőgazdasági termelésre, mert a helytelen művelés, az erózió, esetenként a szikesedés, a szerkezetromlás, a savanyodás, valamilyen szennyeződés vagy éppen a tápanyagok kimosódása miatt degradálódtak, szervesanyag tartalmuk csökkent. Nem véletlen, hogy a szakemberek évek óta próbálják ráirányítani a figyelmet a talpunk alatt lévő kincsre. A kutatók szerint ugyanis a valódi víztározó a talajban rejlik. Ez viszont csak akkor tudja mérsékelni az évek óta dúló asszály hatásait, ha jó szerkezetű, elég szerves anyagot tartalmaz, és élő talaj működteti a víz megkötését biztosító pórusokat. Az elmúlt évtizedek intenzív művelése azonban sok helyen megbontotta ezt az egyensúlyt. Vékonyabb lett a termőréteg, romlott a szerkezet és csökkent a víz megtartó képesség. Ennek következtében a csapadék egy része elveszik, miközben az asszály hatása egyre gyorsabban és erősebben jelentkezik. A további részletekről dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával beszélgetek.
2: Ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórus teret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórus tere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobák csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból. És hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj.
1: De ezért nem a klímaváltozás okolható, ugye, hanem leginkább a mezőgazdaság, az intenzív mezőgazdaság.
2: Hát sok minden, ugye azért nehéz ezt megmondani, mert ez egy elég összetett kérdés. Tehát az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam. A klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani. És ugye az a nehéz, hogy teljesen másféle gondolkodásmód kell ahhoz, hogy ezeken a talajokon és az új viszonyok között gazdálkodni tudjunk.
1: Annál is inkább, ugye, mert ugye ezt a szakemberek hangoztatják régóta, hogy az öntözéssel csak tovább szárítjuk a talajt, tehát nem segítjük, hanem még inkább kiszárítjuk, tehát hogy másra kellene koncentrálni, és nem pedig erre.
2: Ugye az öntözés, én azt mondom, hogy ez egy vészmegoldás, tehát van olyan, amikor gyakorlatilag ahhoz, hogy egyáltalán valami növény megmaradjon a területen, ahol lehetséges, ott az öntözéshez érdemes nyúlni, vagy nincsen más lehetőség. Csak ez is egy kétélű történet, mert az öntözéssel azzal szét lehet iszapolni a talajnak a szerkezetét, hogyha túl nagy nyomással adjuk, vagy túl sok vizet adunk ki. A másik pedig az, hogy milyen öntözővízünk van, mert a magasó tartalmú öntözővíz az megint olyan, hogy többet tud ártani, mint használni, hogyha rendszeresen használjuk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy milyen vízzel öntözünk. Mert ha az asszályban a talajvizet elkezdjük intenzíven használni, és nem jön hozzá utánpótlódás, ami sokkal lassabb, mint ami a felhasználás, akkor bizony ki fogjuk meríteni a felszín alatti vízkészleteinket. Ha pedig felszíni vízből öntözünk, az mondjuk jobb lenne, csak a felszíni vizekből egyre kevesebb áll rendelkezésre, és azoknak a minőségével nagyon sokszor probléma van.
1: Az alföldnek a talajai a legrosszabbak egyébként, ha az egész országot nézzük?
2: Így ilyen nagy tájegységre nehéz megmondani, hogy most melyik rosszabb, vagy melyik nem. Erodált domboldalakkal inkább a dombvidékeken találkozunk, elporosodott szerkezettel gyakorlatilag mindenhol, úgyhogy én nem tudnám azt mondani, hogy most így ámblokk az alföld talajai a legrosszabbak, hanem ez helyenként változik, mert azért arról kell beszélni, hogy sok helyen azért elkezdtek a gazdálkodók másképpen gondolkodni, talaj megőrző gyakorlatokat bevezetni, és ott azért már látszanak a talajjavulásnak a jelei, de hát ehhez mondjuk legalább 5 év, de inkább 10 év következetes talajvédő gazdálkodás szükséges. Így nem lehet azt mondani, hogy az alföldön rosszak a talajok, mert ott, ahol már elkezdték javítani, vagy nem tették annyira tönkre, ott is lehetnek jobb állapotú talajak, meg rosszabbak is. Ugyanúgy az ország minden területére igaz.
1: Igen, kimondta a kulcsszót talajvédelem és talajvédő gazdálkodás. Honnan tudjuk egyébként, hogy egy talaj milyen állapotban van? Ugye önök azért nagyon sok helyen tartottak olyan eseményeket, amikor talajszelvényeket ástak, és mutatták a résztvevőknek, hogy hogy néz ki egy egészséges talaj, egy jó talaj, és hogy néz ki az a talaj, ami teljesen ki van zsákmányolva.
2: Ha a talajszelvényeket nézzük, akkor mindenképpen az egyik legfontosabb tulajdonsága a talajnak az a színe. Minél sötétebb, minél közelebb van a feketéhez, annál jobban szeretjük, mert az azt jelenti, hogy sok benne a szerves anyag. Hogyha megnézzük és látunk benne giliszta járatokat, vagy giliszta ürüléket, az mindenképpen az aktív talajéletet jelzi. Akkor, hogyha fogunk egy szúróbotot, gazdászpálcának is hívják, ez egy ilyen kis vaspálca, amit le lehet tolni a talajban, és nézzük, hogy mennyi erő kell hozzá, hogy azt le tudjuk tolni. Ha ez viszonylag könnyen lemegy, és nem érezzük el, hogy elakad valami tömörödött rétegben, akkor az megint jó. Ez is egy ilyen viszonylag közvetett eszköz, és mondom, egy erősebb fúrószár, vagy valami hasonló pajszerv, ami egyenes is le lehet tolni a talajban, tehát bármivel meg lehet próbálni. Akkor ugye az is még fontos dolog, hogyha szelvénytársunk, hogy ne legyen benne éles átmenet. Mert az mindenképpen azt jelenti, hogy degradálódott talaj van, és a műveléssel már az altalajnak a szerves anyagban szegény rétegét keverjük bele a felső termékeny rétegbe. Tehát az sem jó, hogyha azt látjuk, hogy ilyen fokozatosan, ágas-bokasan harapódzik lefele a sötét színű humuszban gazdag szint, akkor az mindenképpen jót jelent. És ezek azok a tulajdonságok, amikre azt mondom, hogy így szabad szemmel meg lehet nézni, ugye a szerkezete, hogy ilyen kis kerek, morzsalékos szerkezete legyen, ne egy ilyen porszerűen essen ki a kezünkből. Talán ezek most jutnak eszembe, amik akár laikusként, hogyha valaki meg akarja nézni a talaját, vagy lát egy gödröt, mondjuk ás a kertjében facsemetének, vagy bárminek, akkor körülbelül így tud tájékozódni. De vannak laboratóriumi vizsgálatok, amik azért már bonyolultabbak, de azok is elérhetők, talajban lakó élőlényeket is lehet vizsgálni, anyagcsere termékeiknek a jelenlétét is lehet vizsgálni, de ez már azért bonyolultabb történet, ehhez mindenképpen laboratórium kell.
1: De úgy eszembe jutott, hogy néha-néha azért esik csapadék. Amit mondanak a szakemberek, hogy az lenne a jó, hogyha sokáig és lassan esne, hogy szépen lassan be tudjon szivárogni a talajba, ne pedig az, hogy hirtelen nagy mennyiségű eső leesik, lezúdul. De gondolom az nagyon fontos, hogy a talajnak milyenek a vízgazdálkodási tulajdonságai. Tehát magyarán mennyire tudja befogadni azt a vizet, egyáltalán be tudja elfogadni a vizet.
2: Igen. Ehhez kell mindenképpen a szerkezete, amivel gyakorlatilag kezdtük, mert ugye a talaj szerkezete határozza meg azt, hogy milyenek a pórusai. És ugye nagyon fontos az is, hogy legyenek benne gyökérjáratok, mert ugye az elhalt gyökereknek egy üreget hagynak maguk után, ahol gyakorlatilag a csapadékbe tud szivárogni. A földi gilisztáknak és az egyéb talajlakó élőlényeknek, még akár a vakondnak is, az a szerepe, hogy ugye a meghagyott járataiban van az az üreg, amin a csapadékvíz egyenesen a mélyebb rétegekbe jut, és nem feltétlenül csak a kisebb pórusokon keresztül szivárog befele a talajba. Tehát ezek azok, amik a vízbeszivárgás szempontjából nagyon fontosak, és az, hogy legyenek elég nagy járatok a talajban, főleg inkább függőleges irányú járatok, amik be tudják vezetni a csapadékot viszonylag gyorsan.
1: Eszembe jutott a szerves trágya, mert amikor eljön a tavasz, akkor nagyon sok helyen lehet egyébként a közösségi média felületeken is látni azt, hogy szerves trágyát keresnek. És nem zacskós, meg ilyen 50 literes kiszerelésbe a műtrágyákat keresik, hanem rendes marha trágyát. És hogy ez is visszaszorult már, ami annó természetes volt, az állatok alól a trágyát a szalmával együtt kirakták a földekre, beforgatták, ez most megszűnt, vagy legalábbis nagyon kevés áll rendelkezésre. Ugye egykor a növénytermesztés és az állattenyésztés az szorosan összefüggött egymással.
2: Igen, ez gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdaság, és valamilyen szinten a hatékonyság hívta életre, hogy vannak a nagyüzemi állattartó telepek, ahol gyakorlatilag a keletkezett trágyát hulladékként kénytelenek kezelni, mert nincsen olyan termőföld, ahová ki tudnák juttatni. Növénytermesztésnél pedig nagy szükség lenne a szerves trágyára, de ott is a könnyebb út az, hogy a műtrágyákat használják, könnyebb kijuttatni, könnyebb szállítani, és az alapvető tápanyagokat szolgáltatni tudja. Csak ugye az a gond, hogy a szerves anyagot nem pótolja, a mikroelemeknek csak egy nagyon szűk körét lehet pótolni ezzel, és ugye a szerves trágyában, főleg egy útközelt almos trágyában, azért ott vannak az élőlények is, egészen változatos közösség tud kialakulni egy jól kezelt szerves trágyában, amire a talajnak, főleg a leromlottabb szerkezetű talajnak nagy szüksége lenne. És ez ugye nagyon nehéz, ha belegondolunk most is az elszálló üzemanyagárakra, egy nagyobb tömegű szerves trágyát, maga a tápanyag koncentráció, hogyha csak a főelemeket nézzük, akkor jóval kisebb, mint mondjuk egy műtrágyában, azért a szállítási költsége az nagyon nagy, és a kiuttatási költsége. Tehát ez hozott létre egy olyan nagyon rossz helyzetet, hogy gyakorlatilag a növénytermesztésre használt talajoknak nagy szüksége lenne rá, viszont az állattartó telepek nem feltétlenül vannak olyan helyen, hogy mindenhová eljusson, és gyakorlatilag az állattartó telepek környékén levő talajokat, mert ugye minél közelebb próbálják kijuttatni, azokat egy kicsikét akár túl is trágyázzák, mert ott ugye nem az a szempont, hogy mennyi hasznosulna jól, hanem mennyit lehet még biztonságosan nagyobb károkozás nélkül elhelyezni, hogy a szállítási költségeket spóroljunk, tisztelet a kivételnek, aki ugye nem így gondolkodik, de azért látunk ilyent is, és gyakorlatilag ez egy ilyen furcsa vagy nem jó helyzet, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság és állattartás az nem pontosan úgy kezeli a szerves trágyát, mint ahogy a hagyományos gazdálkodásban, még annak idején kisebb léptékben, vegyes gazdaságokban ezt kezelni tudták.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Berényi Üveges Judittal, az Ömki Talajtannal foglalkozó kutatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt hétfői Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán, melyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette, nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. A tárca a jelentős átalakításra szorul, tette hozzá. A Tisza kormánya béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hat kötelezettséget, mondta a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt a szakminiszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik, mondta Ruszin Szendi Romulus. Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője a szakbizottságban hétfőn. Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán közölte, a minisztériumban 5 államtitkárság működik majd, valamint létrejön 2 hatóság, a digitális egészségügyi és az egészségügyi minőség ellenőrzési. A Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit. Hegedűs Zsolt bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja. Ezt a kutató elfogadta. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a ksa.ingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a fővárosban május első hetében 250.000 forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220.000 forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190.000 forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115.000 forint havonta, közölte az ingatlan.com.
0: Az időjárásról.
1: Felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával arról, hogy az alföld kiszáradása már nem jövőbeli forgatókönyv. A termőföld állapota látványosan romlik, miközben egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között kellene fenntarthatóan termelni. Na most az intenzív mezőgazdaság az nem fog visszaszorulni, jól látjuk. A klímaváltozás belünk marad még jó ideig, mert nem igazán sikerül csökkenteni azokat a dolgokat, amelyek szennyezik a légkört, a jégsapák továbbra is nagyon nagy mértékben olvadnak, stb. Még ezt sorolhatnám. Ugye a klímaváltozás az azért is nehezíti a helyzetet, mert lassítja a talajok helyreállítását. Ugyanígy az intenzív gazdálkodás sem kedvez a talajok helyreállításának. Akkor mi a megoldás? Tehát elkezdődött egy bizonyos szemléletváltás pontosan az önök hatására, mert folyamatosan mondják, hogy szükség van az élő növényborításra, szükség van védősávokra, kisebb erdőkre, facsoportokra, vadvirágos környezetre, akár a szőlőültetvények között is. Tehát önök szakemberek itt vannak, és mondják, hogy mit kellene csinálni, csak valahogy nem igazán valósulnak meg. Tehát pici léptékekbe elkezdődtek ezek a dolgok, a Vizet a tájba program, meg úgy helyi kezdeményezések vannak. De sokkal gyorsabban romlanak a talajaink, mint amennyire mi helyre tudjuk állítani ezeket.
2: Igen, versenyfutás az idővel, de én bizakodó vagyok, hogy azért egyre többen ismerik fel, hogy igazából nincsen más lehetőség, mint hogy tenni kell valamit, és azért egyre több mindenkihez elér az üzenet. Egyre nagyobb gazdaságok kezdenek el abban gondolkodni, hogy részben költségcsökkentés miatt is a talajvédő gyakorlatokra elkezdenek áttérni. Néhányan elkezdenek azon is gondolkodni, hogy minden talajvédelmi beruházás, intézkedés az a talajba és a saját gazdaságba beruházásként vagy értékteremtésként, értékmentésként szolgálhat. Így én mindenképpen remélem, hogy azért abból a pár viszonylag kisebb, és most már azért talán nagyobb gazdaságból is azért indulni fog, és terjedni fog a jó gyakorlat, azért egyre többen érdeklődnek. Rendezvényeken is lehet látni, hogy egyre többen ismerik föl, hogy zsákutcába megyünk, hogyha az eddig megszokottak szerint gazdálkodunk. Úgyhogy én azért bízom benne, hogy ez a felismerés ez gyorsabb lesz, mint ami az éghajlatváltozás és ugye a talajdegradáció miatt minket utolérő probléma.
1: Ugye itt beszéltünk a vízmegőrzésről, meg a felszín alatti vízpótlási lehetőségekről, de azzal egyébként tisztában vannak mondjuk a gazdálkodók, tehát ha a termőföldeket nézzük, hogy a vízpótlás előtt milyen vízmegőrzési, meg vízvédelmi feladatokat kell ellátni? És itt például nagyon fontos, hogy megfelelő talajállapotot érjünk el, amiről ön beszélt.
2: A kettő összefügg, tehát az, hogy a talaj és a vízkészletek. Ugye az a gond, hogy mondjuk egy felszín alatti víz esetén maga a felszín alatti víz az nem úgy pótlódik, hogy pont ott, ahol leesik a csapadék, ott szivárog be, hanem az áramlik. Máshonnan jön még akár egy talajvíz és a mélyebb rétegekben lévő rétegvizek, azokhoz pedig sokkal hosszabb útvonalon és messzebbről érkezik az a víz, amint mondjuk egy kútból akár öntözésre, akár bármire kiszedünk. A nagyobb összefüggéseket nem biztos, hogy ilyen szempontból tudják, de a talaj az mindenképpen, ha csak arra gondolunk, hogy amikor van csapadék és bármilyen formában jön, azt ott helyben meg kell tartani, és ahhoz mindenképpen a talaj kell. Ezt talán már azt mondom, hogy kezdik megérteni. Ugye azt, hogy a csapadékvizet, hogyha van például egy olyan belvizes táblafolt, ahol rendszeresen belvíz van, ott azért esetleg inkább átalakítani a tájat gyepre, vizes élőhely létrehozására, hogy egyáltalán a tájban a nedvességet és a vizet meg tudjuk tartani. Mert egy felszín alatti víz az azért veszélyes, nem látjuk. Nagyon sokáig ad még vizet már akkor is, amikor probléma van, Csak amikor az utánpótlódása, és nem feltétlenül az adott helyen gyakorolt talajhasználat kulcsfontosságú benne, hanem mondjuk lehet, hogy 10 meg 100 kilométerrel odébb lévő földhasználat, mert onnan abból az irányból jön az a bizonyos talajvíz vagy felszín alatti víz. Tehát éppen ezért kell azt, hogy minél többen, minél nagyobb területen gazdálkodjanak, de ezt a felszín alatti vizekkel kapcsolatos összefüggést ezt szerintem kevesebben értik. És ugye ez annak a kulcsa, hogy miért kell takarékoskodni ugyanúgy a felszín alatti vízzel is. Tehát nem az a megoldás, hogyha szárazság van, akkor gyorsan fúrjunk egy kutat és öntözzünk, mert gyakorlatilag egy darabig el tudja halasztani a problémát, de nem lesz hosszú távú megoldás.
1: És a termőhely specifikus növénytermesztés? Tehát ami a klímához, a domborzathoz és a talaj adottságokhoz adaptálódik, ez sincs meg?
2: Az mindenképpen, tehát anélkül nem fogunk túlélni, hogy nem változtatunk, és nem kezdjük el úgy alakítani át az agrártájat, és a termesztett növényeink körét, ami a mostani változó körülményekhez alkalmazkodik, ez szerintem kulcs.
1: De ugye mindarról, amiről beszélgettünk, azt az ökogazdálkodás az segítén. Na most természetes az nagyon nagy álom, hogy mondjuk minden az ökogazdálkodás felé menjen el, de valahol az a jövő, mert azt tudja az egészséges talajt megőrizni. Növekszik a népesség, tehát 8 milliárd fölött vagyunk, úgyhogy az intenzív mezőgazdaság az nem fog eltűnni. De hogy annak viszont nagyon nagy létjogosultsága lenne, hogy az ökogazdálkodás az nagyobb teret nyerjen.
2: Ez mindenképpen így van, ez pontos, és a másik pedig az, hogy én nem gondolom azt, hogy a népesség ellátására feltétlenül akkora mértékben kellene hagyatkoznunk az iparszerű mezőgazdaságra. Én azt mondom, hogy ha az élelmiszer pazarlást a felére tudnánk csökkenteni, azzal gyakorlatilag az egész élelmiszer termelési problémának a nagy részét azt meg tudnánk oldani. Tehát igazából nem arra van szükség, hogy többet termeljünk, hanem arra van szükség, hogy amit megtermelünk, azt hatékonyan használjuk fel, és ne pazaroljuk el.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor önök azt mondják, hogy a vízgazdálkodást, a tájhasználatot és a talajművelést kellene összehangolni, és a vízmegtartást előtérbe helyezni, akkor lehetne megállítani a kedvezőtlen folyamatokat.
2: Igen, gyakorlatilag a talajhasználat, növénytermesztésnek sokkal jobban alkalmazkodnia kéne a környezeti, a táji adottságokhoz, mert gyakorlatilag, hogyha az ember úgy áll neki, hogy na, én ezt akarom csinálni, mint ahogy gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdasághoz egyenesítettük ki a táblákat, vágtunk át vízfolyásokat, szárítottunk ki holtágakat, mocsarakat, és ezek ilyen több tíz, majdnem 100 éves programok, amik akkor ugye úgy tűntek, hogy jó ötlet, és tényleg több tíz, meg több 100 éveket kellett arra várni, hogy a negatív hatásai már tényleg annyira fájjanak, hogy muszáj változtatni. Tehát ez mindenképpen így van, hogy a tájhasználatot, talajhasználatot, növényeket azt össze kell hangolni. És ugye ebben a másik nehézség az, hogy nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy kész receptekben gondolkodunk. De kész receptek igazából nincsenek. És ezzel a változó klímával még kevésbé lesznek, mert nagyon egyedi. Az egyik év teljesen más, mint a másik. Hát az, hogy most tavasszal ilyen asszály van, ez döbbenetes. Ha az ember csak a naptár alapján próbálná azt, hogy ekkor és ekkor mondjuk elveti a kukoricát, vagy a búzát, a talajállapot nem lesz olyan, amivel a vetés előkészítést meg lehessen csinálni, és nem akkor lesz olyan, mint amikor ugye a naptár szerint számítanánk rá, vagy az eddigi 50-60-100 évben számítottunk rá. Tehát ez a másik, hogy nagyon rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lenni, ahhoz, hogy az ember jó döntéseket tudjon hozni, mert a kiszámíthatatlanság az, ami gyakorlatilag most itt velünk van.
1: Azok az állapotok, amik vannak ma Magyarországon, tehát a talajokat illetően, a szárazodást illetően, ezek visszafordíthatók, vagy inkább csak lelassíthatók, és talán megállíthatók?
2: Azért nehéz erre válaszolni, mert ugye nagyon sok mindent nem tudunk, és nagyon sok folyamat összefügg. Tehát csak egyikkel, csak másikkal nem lehet. Tehát, hogyha most valaki a saját 5 hektáros területén elkezdi megvalósítani a talajvédő gyakorlatokat, akkor azzal valameddig el lehet jutni. De itt gyakorlatilag egyszerre kellene a vízgazdálkodási gyakorlatokat, a felszíni vizek kezelésének a gyakorlatát megváltoztatni, a mezőgazdasági gyakorlatot, fákat telepítünk, erdősávokat, szélsebességet csökkentünk mezővédő erdősávokkal, akár bizonyos helyeken művelési ágat is váltunk, legalább egy darabig, mert igenis el kell fogadnunk, hogy lesznek olyan területek, amik szántóföldi növénytermesztésre nem lesznek alkalmasak.
3: Tehát ilyen gondolatok mentén lehet egyáltalán komolyabb változást elérni, és ami fontos az az, hogy sok területnek kell egyszerre egy irányba hatni, akkor én nagyon bízom benne, hogy akár meg is állítható a folyamat, de ahhoz tényleg az kell, hogy minden ágazat, és nem csak a mezőgazdaság tegyen meg mindent ennek érdekében.
1: Önök az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben foglalkoznak szárazságtűrő fajokkal, fajtákkal, amelyek rövidebb tenyészidejűek, sőt, egyre inkább előtérbe kerül az, hogy visszanyúlunk a régi ősi fajtákhoz, amik ellenállóbbak voltak, amiket már ismertünk, de valamiért félretettük. Ezek segítenék ugyanígy a helyreállítást, talajok regenerálódását, a vízmegtartást.
2: Igen. Elsősorban ugye a leghosszabb időre visszamenően a gabonákkal, és ugye az úgynevezett ősgabonákkal vannak kísérleteink, és ugye, hogyha csak abból a szempontból nézzük ezeket a növényeket, hogy a talajra miért pozitív a hatásuk ezeknek a termesztése, akkor gyakorlatilag, ha azt mondjuk, hogy nagyon ellenállóak, és sokkal magasabb, sokkal nagyobb szártömeget hagynak maguk után, ami ugye a talajok terves anyag utánpótlásában is segít például. Tehát egy tönke vagy egy gyalakor azért jó egy méter fölé van, amelyik másfél méterre is megnő, és sokkal jobban tűrik akár a szárazságot, nem igényelnek nagy tápanyagmennyiséget, sőt a túl sok tápanyagot sem viselik el, tehát a gyengébb adottságú területeken is sikeresen termeszthetők. Például gondolok erre. De a makkivelyesekkel is kísérletezünk, azokkal, amik szárazságtűrőek, vagy akár köles-köles fajták, érdemes újra visszanyúlni ezekhez, mert részben az adottságokhoz kell alkalmazkodni, részben pedig azért a beltartalmi értéke is kicsit mások, kicsit változatosabbá lehet tenni velük az étkezést.
1: A fejekben kellene rendet rakni? Tehát, hogy szemléletváltásra lenne szükség. De ez jutott eszembe, hogy ami hosszú távon az emberiségnek az érdeke, az tud versenyezni a profittal meg a pénzzel?
2: Hát ez egy jó kérdés. Nagyon remélem, hogy tényleg egyre több mindenkihez eljut az üzenet. Mi azért aktívan teszünk is ezért, tehát amilyen szinten lehet, azért próbáljuk a javaslatainkat a szakpolitikai döntéshozásba is eljuttatni, tehát ebbe is teszünk energiát. De hát az, hogy mennyire hallgatnak meg minket, az megint ugye kérdés, azért voltak már ebbe is sikereink. Úgyhogy mi nyitottak vagyunk, és tényleg szeretnénk segíteni mindenkit, aki az agrárium, a jövő mezőgazdasága, és elsősorban az ökológiai gazdálkodás iránt elkötelezett, vagy érdeklődik.
1: De egyébként keresik önöket, akár mondjuk kormányzati szinten?
2: Igen, az ökológiai gazdálkodás szempontjából szoktak ilyen társadalmi véleményezés kapcsán megkeresni minket, mi pedig juttatunk el javaslatokat. És megmondom őszintén, azért én nagyon bízok a helyi kisebb léptékű kezdeményezésekbe, amiből több kellene, tehát nem feltétlenül kell ilyen egész országra egységes kampány, hanem az elvek, a tudás, a technológiák, azok megvannak, tehát az, hogy mindenki helyi szinten összeszervezkedve meg tudja valósítani, az is szerintem nagyon sokat segítene.
1: Igen, tényleg annyit beszélünk róla, most már tényleg jó lenne, hogyha mindenkinek a fejébe tiszta lenne, hogy mit kell tenni, és mit kell csinálni, és nem ragaszkodna hozzá a régi bevitt, hogy a dédapám is ezt csinálta, ezért én is ezt csinálom. Mert úgy jó a föld, hogyha be van szántva, és azon nincs semmi.
2: Hát igen, csak ugye az van, hogy ami az akkori talajállapotban működött, tehát akkor annyi eső volt, hogy részben azért volt értelmes szántani, meg átmozgatni a talajt, hogy gyorsabban kiszáradjon. Akkor szándékosan szárították a talajokat, arra meg tökéletes volt. Csak azt felejtették el, hogy most már nem szárítani kell a talajt, hanem megőrizni benne a nedvességet. Gyakorlatilag egy gazdának mondtam, hogy már hogy a szántás így bevált, mondom, rendben, csak számolja azt, hogy minél intenzíven mozgatja meg, annál több vizet veszít a talajából. Amikor dönt, milyen művelőeszközhöz nyúl, akkor ezt is vegye figyelembe, mert most már azt is kell, hogy és mennyire szárítja ez a talajomat. Mert ezzel az a gond, hogy az a csapadék, ami kvázi sok, azt egy jó talaj elvezeti, és most már azért látszanak, vannak olyan táblák, ahol gyakorlatilag egy regeneratívan művelt tábla, meg egy szántott tábla hasonlítanak össze. Csak ugye azokkal nekünk az a bajunk, hogy ökológiai gazdálkodásban nem működik, mert ugye ők glifozátot használnak. Nem feltétlenül sokat, de hát ugye akkor is mérgező anyag, még ha keveset használ, meg kultúrnövényben nem használja, de hát akkor is az ott van, és azért valamennyit csak leteszi a névjegyét ott a talajba. De azért lehet látni ezeket a különbségeket, szóval nagyon nehéz, mert ugye amikor jön egy nagyobb, intenzívebb csapadék is egy jó talajba, egy fedett talajon, nem okoz akkora problémát, és a növényzet az meg tudja fogni, be tudja vezetni a talajba, tehát ez mindenképpen pozitív, csak addig kell eljutni. És ugye azért nehéz még, mert ugye ha van egy eleve rossz talajunk, annak, hogy kezdjen benne feldúsulni a szerves anyag, talajélőlények telepedjenek meg benne, az sokkal lassabb, sokkal nehezebb folyamat, mert ugye, hogyha valami rosszabb körülmény jön, akkor ugye még egy nem annyira ellenálló talajökoszisztéma, az gyorsabban reagál mondjuk kihalással, mint mondjuk egy olyan, ami már beállt, megfelelő talajtakarás van, elég mélyre mennek a gyökerek, elég szerves anyag van, jó a szerkezet, tehát itt ugye azért nem lehet egy helyről indulni. És akkor ugye lehet azt mondani, hogy kipróbáltam egy évben, és rosszabb lett, akkor visszatérek. De egy év az nem biztos.
1: Nem, így van, pontosan.
2: Jaj, egy történetet még elmesélek, ez egy nemzetközi konferencia volt, és nagyon sok helyről jöttek emberek, és egy ilyen természet helyreállítással foglalkozó alapítványnak a képviselőjével beszélgettünk. Pont az volt az egyik, hogy ha támogatást kapnak, akkor azt hogy ellenőrzik, stb. Mert hogy oda mentek, és nem látott semmi növényzet, ilyesmi. És akkor mondta, hogy jó, de könyörgöm, egy félsivatag területét, hogy elkezdi helyreállítani, akkor ott lehet, hogy 2-3 év kell, mire egyáltalán az elvetett magnak olyan körülményei lesznek, hogy ki tudjon csírázni. Hát akkor az addig a 2 évig hiába csináltak bármit, nem fog látni belőle semmi.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Berényi Üveges Judit, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatója beszélt arról, hogy miért fontos az egészséges talaj.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megkezdődik a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A struktúrát az országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is. Az előző ciklushoz képest 4-gyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. A kezdéskor 13 bizottság tart meghallgatást, derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból. A parlament Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét választott a kormányfőnek, aki ezzel hivatalba is lépett. Az Orbán kormány miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradtak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, melyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az országgyűlés kedd délután tartja a következő ülését, melyen esküt tehetnek a miniszterek. A turisztikai szektor egyre nagyobb figyelemmel követi a közel-keleti válság alakulását, ugyanis a kerozinellátás bizonytalansága miatt a légitársaságok menetrendje is jelentősen átalakulhat. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az Inforádióban beszélt arról, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a szolgáltató partnerekkel, így a légitársaságokkal is. Tőlük azt az információt kapták, hogy bátran tervezhetik a nyári szezont. Az utazási irodák rendben tudnak charterjáratokat indítani, tehát lesz kerozin, fogalmazott a szakember. Az elnök szerint a kerozin árának jelentős emelkedését viszont várhatóan tovább hárítják majd a légitársaságok az utazási irodákra, emiatt pedig kénytelenek lehetnek a részvételi díjakat is módosítani. Molnár Judit úgy látja, hogy közel-keleti bizonytalanság hatására az európai úti célok iránti érdeklődés is megnőtt. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, ahová a honfitársaink a legnagyobb számban mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében. Aki utazási irodán keresztül foglal, nincs magára utalva, tette hozzá. Ha baj van, a jogszabály kötelez legalább 3 éjszakát, és a hazaszállítást is vállalnia kell a szervezőnek, emlékeztette a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monoki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a debreceni református nagytemplom, a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhely, családi tárlatvezetéssel a pápai református ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a Kálvintéri református templom, olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
0: Az időjárásról.
1: Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, több felé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja dél.

0: Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 25 éves a Bocskai Kerti Református Missziói Egyházközség. A további cél, hogy önálló anyagyülekezetté váljon, amire van lehetőség, ugyanis egy fejlődő település és gyülekezet lett az elmúlt években Bocskai Kert. Ezt megelőzte és nagy mérföldkő volt az egyházközség életében, hogy 1997-ben megépült Magyarország első ökumenikus temploma, majd elkészült a Korpona gyülekezeti ház, ahol az alkalmakat tudják megtartani. Emellett rendkívül aktív a 15 éves évfordulóját ünneplő nőszövetség, amely ma már évente két gyermektábort szervez a nyár folyamán, és kiemelten fontos a diakóniai munka. A Szüllőtő című újságok és az egyik gyülekezeti tag horgolt képeivel elnyerte az érték és minőség nagydíjat. Mai magazin műsorunkban a Bocskai Kerti Református Missziói Egyházközségről hallhatnak.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Jubileumi évfordulója volt a Bocskai Kerti Református Gyülekezetnek, ugyanis 25 évvel ezelőtt alakult meg. Hogyan történt a megalakulás? Miklós László lelkipásztor.
2: Nagy hálatással vagyunk az Úristen felé, hogy 2000 előtt néhány hónappal akkori szolgálatát nem olyan régen megkezdő áldott emlékezetű lelkipásztor Pál Csaba, illetve gyülekezetnek a presbitériuma benyújtott a Hajdúvidéki Református Egyházmegye tanácsához azt a vágyát, akaratát, gondolatát, hogy lépjen egyet előre a gyülekezet, és önálló jogi státusszal bírhasson, vagyis missziói egyházközségé válhasson. Az egyházmegye befogadta ezt a javaslatot, és felterjesztette a Tiszántúl Református egyházkerülethez. Jóvá hagyták ezt a javaslatot, így 2000-ben immár jogi személyiséggel bírva megalakult a Bocskai Kerti Református missziói egyházközség. Ez éppen 25 esztendeje volt júniusban, ezért hálát adtunk, és maga a jogi státusznak a megindítása Pál Csaba öntisztelt úrhoz és az akkori presbitériumhoz kötődik, de azért 25 év mégiscsak 25 év, és egy missziói egyházközség életében nagy dolog, ugye már amikor református testvérek összegyűlnek, következő lépcsőfok és szerveződési szint a missziói egyházközségi státusz, és hát ugye nagy álom, nagy előbb is az lenne, ha majd egy napon ugye anyaegyházközségé válhatna a gyülekezet. Erre azt hiszem minden esély megvan, hiszen Bocskai Kertben minden a növekedésről szól. A településen 50-es években mintegy 300-an éltek, a rendszerváltáskor körülbelül 1200-an, most pedig 4200 fő alkotja Bocskai Kertet, és ami igazán örvendetes, hogy az elmúlt években megfigyelhető tendenciák alapján 80-85 gyermek születik a világra Bocskai Kertbe, és bizony az a kapacitásokat alaposan próbára teszi az óvodába és a iskolába, tehát növekvő település, mintegy 900 ember vallotta magát reformátusnak, növekszik a gyülekezetünk. Nekünk egy kicsikét fel kell zárkózni ahhoz a növekedéshez, amit a település produkál, azért a lelki fejlődésettől egy nehezebb feladat, de hála Istennek sok fiatal család érkezik, ahogy szoktam fogalmazni, Bocskai Kertben mindenki fiatal és mindenki fiatalos, úgyhogy háladásra bőven okot adó esztendő volt a 2025-ös gyülekezetnek úgymond a születésnapja, illetve kaptunk egy örömteli tényt, hogy az ország elsőként felépített ökumenikus temploma, amelyben ugye három felekezet gyakorolja a hitéletét hétről hétre és alkalomról alkalomra. A Betlen Gábor alap templom felújítási pályázatán győzött, pozitív elbírálásban részesült. Ezt mi reformátusok terjesztettük be, de nyilván a római és görögkatolikus testvéreknek, szolgatársaknak, a alapítvány elnöknek a segítségével, Hajdúvidéki Református Egyházmegye támogatásával, és a templom még 97-ben készült el, a 96-os építkezés után, immáron reménység szerint ebben az évben megújulhat. Ez egy nagyon nagy öröme nem csak a reformátusoknak, de azt gondolom, hogy minden Isten szerető, ember szerető Bocskai Kerti testvérnek.
1: Kicsit kanyarodjunk oda-vissza, hogy mekkora igény volt arra, hogy megalakuljon Bocskai Kertben a református gyülekezet, missziói gyülekezet. Mi volt az előzménye mindennek?
2: Bocskai Kertről először 1899-ben hallunk. Tulajdonképpen önálló hegyközségként ekkor rögzítik, ugye ez egy gazdasági szerveződés, de a település önállóságát közjogi értelemben majd csak 1993-ban nyeri el, addig aztán rengeteg dolog történt. A második világháború után, amikor, ahogy mondtam, 250-300 szőlős gazda él Bocskai Kertbe, és kis túlzással minden a szőlőről szól, és a szőlők ápolásáról, gondozásáról, szőlőtermesztésről, ekkor már azért összejárnak református testvérek a poroszlai kúriában. A poroszlai család egy debreceni bankárcsalád, aki Bocskai Kertbe nagy birtokkal rendelkeztek, kúriát építettek, és szőlőbirtokkal bírtak, és az ő kúriájukba gyűltek össze a reformátusok, 4-6-8-10, szépen csöndesen így napról napra többen, és azért az fontos leszögezni, hogy 2016-ig Hajdúadházról látták el a bocskai kerti reformátusok lelki vezetését, az ottani lelki pásztorok. Itt a változást az hozta, amikor Szabadi Árpád előző esperes úr kinevezett Bocskai kertbe, és én Bocskai kertnek a lelki vezetéséért református szempontból én magam lettem kiemelten felelős, tehát ilyen értelemben Hajdúadház és Bocskai kert között mindig volt egy lelki kapocs, és Molnár Ambrus áldott emlékű esperes úr is szolgált Bocskai kertben, Bölcskei Gusztáv, későbbi püspök úr is szolgált Bocskai kertben, Tar Lajos bácsi szolgált Bocskai kertben, ahogy mondtam, Pál Csabana tisztelt úr is 18 éven keresztül. Úgyhogy évtizedeken át a kúriában gyűltek össze két hetente a testvérek, és egy óriási mérföldkő volt, amikor 97-ben fölépült Magyarország első eleve ökumenikus célból felépített temploma, és immár a református gyülekezet, felekezet is ott tarthatta Isten tiszteletét. A vasárnapok azok úgy néznek ki, hogy 8 órakor kezdenek a római katolikus testvérek, 9 órakor görög katolikus testvérek, és picit hosszabb görög liturgia miatt 10-15-től kezdődik a református Isten tisztelet. Úgyhogy nálunk Bocskai kertben egy kis túlzással egész évben ökumenikus imahét van. Még egy nagy fejlődési fokozat volt a templom felépülését követően, amikor 2015-ben elkészült a Korpona gyülekezeti ház. Ez a templomtól légvonalban egy olyan 5-600 méterre van, és azért ez egy óriási előrelépés, hogy volt családsegítő, méreteinél fogva, megújulva, áldott, befogadó állomása lehet, hitéleti, lelki, kulturális alkalmaknak, beszélgetéseknek, miközben a templomban ott mindig egyeztetünk, minden egyes alkalomról, külön esküvőkről, meghívásos alkalmakról, hogy az ördög nem alszik, ha egyszer nem egyeztetné, hogy garantáltan ütközés lenne. Azért az egy nagy dolog, hogy a Korpona gyülekezeti házba már a gyülekezet úgy tud menni, mint a saját lelki otthonába, és ott minden feltétel a legmodernebb körülmények között adva van, ahhoz, hogy ahogy mondtam, hitéleti, kulturális, közösségi, vagy akár a nyári táborok alkalmait méltóképpen megszervezhessük.
1: Jól tud együttműködni a három felekezet?
2: Azt gondolom, hogy igen. Mind a két atyával személy szerint nagyon jó a kapcsolat, a gondolók között is jó a kapcsolat, és a templomot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökével, dr. Tarcali Gábor úrral is kiváló a kapcsolat, Úrgyán Gábor görögkatolikus atyával és Szegedi Kálmán római katolikus atyával is, és egyáltalán a gyülekezetek között is jó a kapcsolat. Minden évben a templom felépültéért református szóhasználat szerint hálaadó alkalom, katolikus szóhasználat szerint templom szentelési alkalom, de egy közös hálaadás van, és minden évben van egy soros felelős az évnek. Tavaly előtt a görög katolikus testvéreké volt, tavalyi év a római katolikus testvéreké, úgyhogy 2026 pedig a reformátusoké. Úgyhogy ez egy nagy öröm számunkra, hogyha a templom felújítás egy kicsit ugye a református szervezéssel összeköthető lenne, de persze ez egy közös öröm, egy közös feladat. A felelősség a miénk, azért ez nem elhanyagolható. Nem mondom, amikor még évtizedekkel ezelőtt kezdődtek az összecsiszolódások, akkor még azért nem mondanánk igazat, ha azt mondanánk, hogy tükörsüme volt minden, de mára az elmúlt évekre a legnagyobb békesség és áldásos együttműködés tapasztalható.
1: Mikor lesz az alkalom a templom hálaadásáért?
2: A templom hálaadásáért az mindig szeptember-októberben van, és ilyenkor minden felekezet igyekszik kitenni magáért, tehát amikor katolikus év volt, akkor római katolikus főpásztor érkezett, Ferenc atya, amikor görög, akkor szintén Kocsis Fülöp metropolita érsek érkezett, amikor pedig református, akkor két alkalommal is főtiszteleti dr. Fekete Károly püspök úr érkezett, egy alkalommal pedig főtiszteleti Őz Lajos hajdúvidéki református esperes úr érkezett, tehát igyekszik mindenni kitenni magáért, és a legmagasabb szinten képviseltetni magát ezen a háladó alkalmon.
1: Kicsit beszéljünk a 25 évről. Melyek voltak a nagy mérföldkövek? Mi jellemezte ezt a negyedszázadot?
2: Nem szabad nem szólni arról a nagyon-nagyon fontos időszakról, periódusról, és a gyülekezet a szívén is hordozza ezt a periódust, ami még a egyházi jogi személy megalakulása előtti két évtől, tehát 98 és 2015-ig tart. Ez a 17 év, amikor Pál Csabana tisztelt úr a hatházi gyülekezetben és Bocskai kertben szolgált. Ez egy rendkívül aktív gyülekezeti építő, közösségépítő periódus volt. A gyülekezet hálával visszatekintő közössége úgy gondolta, ez egy presbiteri javaslat volt, mindenki fejet hajtotta a javaslat előtt, hogy Pál Csabonya tisztelt úr, aki 2020-ba szólított vissza az élő Isten. Az ő munkásságának emlékére egy emléktáblát avattunk szintén 2025 novemberében. Nem volt kis feladat egyszerre pásztorolni Hajdúhatház református népét, intézményeket létrehozni, református óvodát, általános iskolát. Ezt nem az én tisztem méltatni, de Bocskai Kertből is tisztelet. És hogy még maradt idő és energia a Bocskai Kerti közösségnek a pásztorolására, tehát feltétlenül szólni kell az elődöknek a munkásságáról, hitéről, odaszánásáról, előző szolgatásokról, előző presbiterekről, szolgáló közösségéről. Én mindenképpen itt húznám meg a nagy vonalakat, hogy templomépítés, és utána újságnak 2002-ben a beindítása, illetve hát ugye a gyülekezet megfogalmazta azt az igényét, hogy na hát Poroszlai kúriában jó volt a lelki élet két hetente, na de jelezték nagy tisztelt úrnak, hogy hát már csak úgy volna áldásos és ildomos, hogyha hetente lennének istentiszteletek, és így is történt, hogy Bocskai Kertbe nagy tisztelt úr, illetve az elmúlt akkori éveknek beosztott lelkipásztorai, róluk sem szabad megfeledkezni. Nem szeretnék most felsorolni senkit, mert valakit kihagynék, és akkor nagy hibába és tévedésbe esnék, de örömmel jöttek Bocskai Kertbe a 6 éves gyakorlatokat töltő lelkipásztorok, akik közül sokan kerültek Tiszántúl meg annyi református gyülekezetébe, és vitték magukkal a Bocskai Kerti élményeket, amikor én a hittanosaimat áthívom, akkor hát azzal szoktam kezdeni, hogy ez a templom az ország elsőként felépült ökumenikus temploma. Felnézünk a toronyra, akkor csillagkereszt, kettőskereszt, és úgy van berendezve, aki járt, az tudja, hogy hát pont nem így néz ki református templom, tehát színek mindenütt, ahogy belépünk ugye a bal oldalra első liturgiai tér, a római és a görögkatolikus liturgiai tér, feszülettel, oltárképpel, ikonnal, egy picit ez nekünk ugye szokatlan, és ahogy református liturgiai térre nézünk, ott pedig ugye szentírás, református címer, egyébként pedig Bocskai Kert zászlaja, amelyben ott van ugye a szőlő, mint ami a szőlőskertet reprezentálja, a hajdukkardja, illetve a nap, ami az isteni fény és tisztaságnak a jelképe. Nagyon fontos alkalmak voltak a nagy tisztelt úr idejében, és azt követően is a táboroknak a megszervezése, és ezen a ponton kiemelten szólni kell a Bocskai Kerti Református Nőszövetségről. Ha nem tévedek, akkor most ünnepelt a Nőszövetség, és hálát adott a alapításának 15. évfordulójáért. A Nőszövetségünknek kb. 25 tagja van, és Pál Csabáné Otília nagy tisztelő asszony az elnök, Bocskai Zoltánné a titkár, meg van a megyei küldött, országos küldött, és ugye a Nőszövetség először a könyvtárnak az épületében szervezte meg a nem csak a nyári tábort, hanem táborokat, tehát Bocskai Kertben két terminusú gyermektábor van, most már hagyományosan július első két hetében, tehát lassan lehet elővenni a naptárt, mert már érkeznek a szülők, hogy jönnének a gyermekek, illetve a gyülekezetünknek, ami a legerősebb oldala, a diakónia. Szinte a tankönyvek is azt mondják, hogy a gyülekezetbe a diakóniának kell lenni az alapoknak, a szeretett szolgálatnak, az egymás iránti odafigyelésnek, nyilván kicsikre és nagyobbakra és szépkorúakra, minden korosztály, minden tagjára. Tehát az én ideérkezésem előtt is voltak már táborok, és voltak már ruhaosztások, és voltak már ételosztások. Tehát azt gondolom, hogy a gyülekezetnek a diakóniai munkálkodása az említett és más egyéb dolgokban is kiemelkedő, és nem csak az elmúlt 25 évben, hanem még azt megelőzően is.
1: Mi történt ez alatt a 25 év alatt? Mi változott? Hova jutott a gyülekezet?
2: Hogyha az anyakönyveket nézzük, hát megtettem azt a fontos összeírást, hogy hogyan is álltunk az anyakönyvek terén. 25 év alatt 240 alkalommal történt keresztelés, 45 alkalommal volt esketés, 80 alkalommal kellett odaállnunk méltóképpen, végtisztességet adva és hirdetni a feltámadás reménységét. Ilyenkor azért ki kell emelnem, hogy a testvérek támogatják a lelkipásztort, nem csak engem, a korábbi szolgatásokat is, hogy legyen méltóképpen énekszóban is méltó elköszönés és a feltámadás reménységének és a vigasztalás hangjának a megszólaltatása. Ezek alatt az évek alatt működött, most egy kicsit lemaradásban vagyunk ebben, több szólamú énekkar, ebben meg kell említenünk a Kódis házaspárt, Kódis Tamást, aki Kodály kórusban profi énekes, illetve Kódisné Nagy Zsuzsát, aki szintén az énekkar vezetésében és kántori szolgálatban 20 éven át volt meghatározó szereplője a gyülekezetnek. Ők miután gyermekáldás érkezett, ők is Debrecenből jártak ki Bocskai kertbe, a Tégláskerti gyülekezetbe gyakorolják a hitéletüket. A számok nyelvén nagyjából, amit pontosan ki tudtam írni, a keresztelések, esketések, végtelenes adások száma így összegezhető.
1: Milyen programok vannak önöknél évről évre? Hagyományosak vagy akár újak?
2: Hát most hadd beszéljek az újakról. Az alapvető igei alkalmak mellett elindítottuk azt a programunkat, ami az alábbi címet viseli, professziók és hivatásrendek a Bocskai kerti református gyülekezetben. Ennek az alkalomnak az a célja, hogy jobban megismerjük egymást. 2026, ugye mindenki tudja, hogy az imádság éve hivatalosan is, és úgy szeretnénk lebonyolítani az alkalmakat, hogy ima közösség, utána pedig valamely testvérünk beszámol arról a hivatásrendről, amelyet gyakorolt akár egy életen át. Az első alkalommal Baskai Zoltánné Erzsébet pénztáros testvérünk volt a meghívott vendégünk, az előadó, aki úgy kérte meg, hogy beszéljen a óvodapedagógiai évekről, óvodapedagógusként egy életen át címmel, illetve óvodavezetőként egy életen át címmel tartotta meg az előadását, és érintett alapvető életútismereteket, miért választotta ezt a hivatást, és hogyan állt be a szolgáló közösségébe, úgy szakmai értelemben, mint gyülekezetbe, gyülekezeti értelemben. A következő meghívottunk pedig a Bocskai kerti postának a volt vezetője, Nagy Mihályné Rozika, de hát van közöttünk élelmiszermérnök, van közöttünk áldozatvédelmi központban dolgozó jogász, erdőbirtokosságot vezető, erdész, agrármérnök, kereskedelemben dolgozó, Bocskai kerti a Kenizi Kórházban működő sürgősségi balesetének a vezetője. Szeretnénk meghívni, tehát a gyülekezetnek a tagjait, hogy ki a saját hivatásrendje mentén számoljon benne a hivatásnak a szépségeiről, küzdelmeiről, hogyan álltotta be az Úristen. Egyrészt egymást is jobban megismerjük, illetve annak a választott hivatásrendnek a sok által nem ismert részleteit is. Azt gondolom, hogy szép egyensúlyban vannak nálunk az igei alkalmak, kulturális alkalmak, közösségépítő alkalmak, tehát igyekszünk ilyen tekintetben színesek lenni. Tehát jó az, hogy tudják a Bocskai kerti, de sok esetben Pallagról hozzánk érkező testvérek, hogy bizonyos programok és alkalmak mentén az állandóságot és bizonyos alkalmak mentén meg a megújulást képviseljük.

0: Hányan vannak gyülekezeti tagok most megközelítőleg?
1: Választó névjegyzékben 129 testvérünk van, ami azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy missziói egyházközség, akkor egy szép szám. Hogyha ezt a kört egy picikét szélesítenénk azok létszámával, akik valamiképpen kapcsolódnánk hozzánk, akkor ennek a létszámnak kétszerese, de lehet, hogy háromszorosáról is beszélhetünk, akik lazább módon kapcsolódnak hozzánk, és lehet eljönnek Isten tiszteletre, és lehet eljönnek bibliórára, és lehet elhozzák a gyermekeiket a táborokba, de akiknek a egyház tagságuk még azért várat magára, mi azért elmondjuk, hogy ez egy komoly lelki felelősség, tehát jól tudjuk, hogy Isten tiszteteken való rendszeres részvétel, úrvacsorával rendszeres élés, a gyülekezet életének anyagi értelemben és a hordozásra, ugye ez mind-mind feltétele a egyháztagságunknak, úgyhogy nem szeretnénk valami fajta mesterséges lelkinflációt elindítani, hanem aki jön, az jöjjön érdemben, az jöjjön komolyan. Mi egy barátságos gyülekezet vagyunk, egy jó lelki gyülekezet, meg hogy így mondjam, egy kicsit szabadidős értelemben egy ilyen főzős gyülekezet vagyunk a Nőszövetségnek köszönhetően. Tehát azt gondolom, hogy jól meg lehet találni a közös hangot, és hát különféle karakterek nyilván, mert a tízujjunk se egyforma. Van közöttünk olyan testvér, aki korábban a debreceni, azt hiszem a hölgyvízi pólósokat és utánpótlás csapatokat edzette, van, aki agrárium területén alkot kiemelkedőt, és hát ugye sokan utaznak be Bocskai kertbe, ez jellemző a településre, Észak-Debrecenbe, Nyugat-Debrecenbe, hiszen karnyújtásnyira van gyakorlatilag a egykori biogála mostani Teva, vagy éppen Észak-Debrecenbe a klinika, egyetem, amik ott dolgoznak, pedig az elkerülő úton mennek, akkor Nyugati Ipari Park, most már ugye a BMW, tehát önkormányzati képviselő testvérünktől úgy tudom, hogy Bocskai kertnek egészen 6500 főig van kapacitás növelésre engedélye, hogyha a víz beruházások is ezt engedik. Tehát ahhoz képest, hogy 300 fős település honnan indult, most egy növekvő, mindennapi életet lehetőségeiben segítő gyülekezetről és településről beszélünk. Nyilván az infrastruktúrának egy picit nehezebb lekövetnie a létszámbeli növekedést, de úgy gondolom, hogy a önkormányzat mindent megtesz azért, hogy az infrastruktúrális lehetőségek is javuljanak, növekedjenek. Azt hiszem az elmúlt évben 3 új út is került le aszfaltozásra, és ezeknek a további utaknak az aszfaltozása is folyamatban van. Ahogy mondtam, Bocskai kertben minden új bizonyos értelemben, hiszen 93-ban lett önálló a település, méltóképpen újul meg az iskola, méltóképpen bővül a bölcsőde, de azt is csöndesen elmondjuk, hogy jól látható módon a gyermekszámnak a robbanása azért kihívások elé állítja az intézményeket, tehát kellőképpen felelős módon figyel oda a Napsugároda is, és Németh László általános iskola is, de látni, hogy még érkeznek a gyermekek, és mi azt mondjuk református gyülekezeti tagok, és volt óvodai vezetés, és tapasztalt szakemberek, hogyha nyilván ez egyházmegyei, egyházkerületi döntés kell, hogyha a gyermek létszámnak az elképesztő növekedése révén, Bocskai kert növekedése révén, ha mi segíthetünk abba, hogy református bölcsőde vagy óvoda segítse a gyermekek ugrásszerű, óriási létszám növekedésébe a segítséget, akkor mi készen állunk erre, szövetségben önkormányzattal, nem akciózva külön semmit, és szövetségben természetesen a fölöttes egyházi szervezetekkel, a Hajdúdik Református Egyházmegyével, Tiszántúl Református Egyházkerülettel, minden bizonnyal, mindennek eljön maga ideje nekünk, imádkoznunk és dolgoznunk kell, és amikor egy napon Esperes úr és Püspök úr azt mondja, hogy na hajrá, mert megvannak a feltételek, akkor mi úgy gondolom, hogy készen állunk a további növekedésre, ezért imádkozunk és dolgozunk.
0: A templom felújítása miért fontos most? Mennyi pénzt nyertek a pályázat során, és mikor valósulhat meg?
1: Pályázatnak, ez egy országos templom felújítási pályázat, a Bethlen Gábor alap, illetve kormányzat jóvoltából. Minden beruházásnak 2026. december 31-ig meg kell valósulnia, és következő év zárónapjáig el is kell legkésőbb számolni ugye mindennel. Hogy miért volt erre szükség? Azért, mert az idő telik, és bár nem olyan nagyon régen épült a Bocskai Kerti Ökumenikus templom, ugye 96-ban kezdték, 97-ben befejezték, Kálmán Ernő építész munkásságát és munkásságának különlegességét hordozza a templom. Az építészeti utódlást a fia ifjabb Kálmán Erdő gyakorolja, és segít majd nekünk abban, hogy méltóképpen minden megvalósuljon. Tulajdonképpen, mint a születés templom, a Bocskai Kerti templom, a Betlehemihez hasonlóan, hát egy nyolcszög alakú, egy ilyen stopptábla alakú templom. Mi arra nyújtottunk be pályázatot, hogy most, ha valaki szemben a templommal látja, hogy a torony oldalából több négyzetméternyi külső vakolat lepergett, tehát a toronyt feltétlenül külsőképpen meg kell újítani. Ez a pályázatnak az első eleme. A második, hogy a templom külső, főleg ahol vízlefolyók vannak és a fal benedvesedett, ott le kell verni, és ott egy külső megújítást kell tenni, illetve a templomnak a deszkázatát kell megújítani, kicserélni. Hogyha ez a mintegy 15 milliós keretből megtehető, akkor örömmel nyújtjuk majd be a szükséges dokumentációkat, hogy hála Istennek a felújítása, megújulás megtörtént. Tehát alapvetően a templom állapota, azt mondhatnánk iskolás nyelven, hogy mondjuk egy gyenge négyes, de hogy ne romoljon az állapota, és hogy ne legyen balesetveszély, és méltóképpen tudjak a felekezetek használni, feltétlenül indokolt ez a felújítás, és köszönettel tartozunk a döntést támogatóknak.
0: Van önöknek egy újság a Szőlőtő címmel, amely most egy különleges díjat nyert.
1: Igen, a Szőlőtő újságunk életre hívásának az éve 2002. Mekintos Richard Tankenni testvérünk és még egy testvérünk járt az élen, akik lelki misszió meggyőződésből fontosnak tartották, hogy lelki pásztorokkal egyeztetve, presbitériummal összhangban, hogy elindulhasson ez az újság. Hogy miért Szőlőtő, hát ezt két értelemben sem nagyon kell magyarázni, de azért egy picit mégis. Nyilván a Bocskai Kerti szőlőbirodalomnak egyfajta lenyomata és háladás az ősök munkássága, és Bocskai Kertnek az alapvető szőlősgazdás múltja és karaktere előtt egyfajta tisztelgés. Másfelől pedig ugye Jézus Krisztus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző, tehát ha belül táplálkozunk, akkor az igéből táplálkozunk, akkor a legjobb minőségből táplálkozunk. Nagy dolog, azt gondolom, hogy egy misszióegyházközség újsága egy megszakítással 2002-től folyamatosan működik. A mi újságunk az nem szebb, jobb, különlegesebb a többi gyülekezet újságánál. Az értéke abban áll, hogy mint misszióegyházközség szinte születése pillanatától a gyülekezet, ahogy jogi státusz nyilván, már van egy újsága, ezt már vannak, akik felkarolják, gyülekezeti tagok és presbiterek és nőszövetségi vezetők és tagok cikket írnak benne, abszolút biblikus alappal. Tehát a legnagyobb értéke a biblikus alapok, az így megírt cikkek, közzétett prédikációk, bizonyságtételek, diakóniai munkálkodásra, célokra való felhívások, és ugye ez az újság, ez papíralapon kezdődött. Először A5-ös méretbe, aztán A4-es méretbe, most visszatértünk újra az A5-ös méretbe, illetve elektronikus formátumban is a misszió nagy lelki ügyét szolgálja. Negyed évente jelenik meg, és a nagy ünnepek előtt próbáljuk a testvéreket elérni ilyen formában is, és gazdagítani azt a lelkiséget, amelyet a gyülekezetben, Isten és egymásra való közösségben megélünk. A díj, ami szóba került, ez nem más, mint érték és minőség nagy díj, amelyet egyszerre nyert el Mekintos Richard Tankenni testvérünk, lokálpatrióta kategóriában, a horgolt képeivel, alkotásaival, illetve ezt az érték és minőség díjat elnyerte a gyülekezetnek a Szőlőtő címet viselő újsága. Tulajdonképpen tudomásunkra jutott, hogy van lehetőség érték és minőség nagy díj pályázatra. Megpályáztuk ezt a rangos díjat, és Isten kegyelméből megkaptuk, és az egy külön kegyelem, hogy a gyülekezet alapításának 25. évében, évfordulóján, 2025. évi érték és minőség nagy díj tanúsító védjegy elnyerésére benyújtott és befogadott pályázatunk megfelelt a pályázati felhívásban előírt követelményeknek. komoly díjról van szó, szakmai bíráló bizottsággal, és a kírói tanács díjait meggyőzte kiválóságáról. Egyrészt Piroska néni horgolta alkotásai, másrészt a Szőlőtő Újság, és így kiérdemeltük az Érték és Minőség nagy díjtanúsító védi egy használati jogát, és ezzel együtt a kitüntető címet. És ahogy mondtam, nem csak az újság, hanem McIntosh Riad Duncanné asszony testvérünk részéről a kírók tanácsa Érték és Minőség nagydíj pályázat lokál patrióta külön díj elismerő címet adományozta. Azért az áldozatos munkáját, amiről beszéltünk is, hogy a Szőlőtő hírlevél életrehívásával, megújításával hozzájárult, hogy Bocskai kert lakóiból tudásban, lelki támogatásban gyarapodó, szeretetteljes, összetartó közösség váljon, és a Szőlőtő hírlevél pályázatunk elnyerte a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ külön díját. A díjazást jelképező trófeákat, okleveleket egy kicsit furcsa időpontban, szeptember 11-e, tudjuk, hogy ennek van egy negatív hangja is, nekünk azért pozitív volt ez a dátum 2025 viszonyában, hiszen az Országház főrendi üléstermében vehettük át, és erre büszkék vagyunk, ennek nagyon örülünk. Az Érték és Minőség nagydíj, illetve védjegy Magyarország gazdasági hivatala által kiírt pályázat révén elnyerhető, ez 1998 óta egy lehetőség, Érték és Minőség nagydíj védjegy elnyerése. Őszintén szólva, egy picit furcsán éreztük magunkat ott a Magyarországgyűlésnek a főrendi házában, mert a legtöbb szereplő, aki díjazást nyert, gazdasági szereplő volt, most nem nevezném meg őket, de ahogy tudunk, olyan védjegyről, amelyik mint magyar termék mutatja, hogy ez egy különleges minőséget képvisel, úgy az Érték és Minőség nagydíj is rákerül a különféle gazdasági társaságoknak a különböző termékeire, azt mutatva az újságunkra is rákerül, hogy eleget tettek annak a elég magas szintű követelmény rendszernek, amelyet a kírók megfogalmaznak. Alapvetően szellemi, kulturális termékekről is szó van, és adott esetben gazdasági tételes produktumokról, amik mögött az a gondolatiság húzódik meg, hogy mutassák már meg a magyar emberek, hitéleti, kulturális, gazdasági szervezetek, szerveződések, hogy nem törekedhetünk másra, csak arra a szintre, hogy csak a legjobb elég jó nekünk. És erre törekedjünk magyar emberként a hagyományaink mentén, a jövőre irányuló felelősséggel. És ezt most már én teszem hozzá, hogy legyünk hű képviselői az Isten képűségi mandátumunknak, aminek az egyik fő ága az, hogy az Úristen egy nagy alkotást hajtott végre, itt vagyunk a Földön emberekkel, növényekkel, állatokkal, teremtménytársakkal, ahogy mi alkotásra születtünk, kövessük az alkotó Istent, mutassuk meg, ki a kapott talentunkkal, legyen szó hitéletről, újság létrehozásáról, kulturális szerveződésről, vagy akár egy gazdasági szereplőről, hogy az Istentől való felelősségünk mentén legmagasabb értéket kívánjuk emberekként, magyar emberekként a nekünk rendelt lehetőség szerint elérni.
0: Miklós Lászlót, a Bocskai Kerti Református Misszió Egyházközség lelki pásztorát hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt hétfői Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán, melyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette, nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. A tárca jelentős átalakításra szorult, tette hozzá. A Tisza kormánya béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hat kötelezettséget, mondta a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt a szakminiszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik, mondta Ruszin Szendi Romulus. Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője a szakbizottságban hétfőn. Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán közölte, a minisztériumban 5 államtitkárság működik majd, valamint létrejön 2 hatóság, a digitális egészségügyi és az egészségügyi minőség ellenőrzési. A Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit. Hegedűs Zsolt bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja. Ezt a kutató elfogadta. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a ksa.ingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, tette hozzá. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 ezer forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 ezer forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, közölte az ingatlan.com. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajtoz a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Egy késő tavaszi estén rongyos csavargó nyitott be a kondás házba. A herceg szobájában még égett a lámpa. Az ócska asztal körül néhány gondtelt, idősebb paraszt ült, és a herceg egy állatorvosi szakkönyvből olvasott föl nekik. Baromfi vész ütött ki a faluban, és az emberek hozzájöttek tanácsot kérni, hogy mit tegyenek ellene. Gyógyszert nem lehetett kapni sehol, és állatorvos nem volt a környéken. A toprontyos ember megállt az ajtóban. Hosszú, sovány, aszott ember volt, a ruha rongyokban lógott le róla. A herceg fölnézett a könyvből, és a szeme rámerett az emberre. Jurko! Az ember döcögve előre lépett, aztán meggörnyedt, és fölszakadt belőle az okogás.
3: Jaj, főmértóság, úram, jaj, hát így.
2: Az ember beteg volt, betegen jött már haza Oroszországból, és mikor hazaért eskőre, azzal fogadták, hogy azonnal takarodnia kell Magyarországra, mert Csehszlovákia kidobta magából a magyarokat. A határig vitték, ott elengedték. Gyalog jött Tülkösig. Feleségéről, gyermekeiről semmit nem tud. Elvitték azokat is valahova, Isten tudja hova. Jurko nagyon beteg volt. A herceg lefektette a saját ágyába, ápolta néhány napig, de Jurko nem akart élni tovább.
3: Főméltóságú úr, adjon engem meghalni, hajtogatta szegény. Nem akarok élni tovább, nem akarok. Jaj, főméltóságú úr, mivé lett a világ? Istenem, Istenem.
2: Aztán a hatodik napon meghalt. Rákfi Gergely eladta Vejsz úrnak az aranyóráját, hogy teljen a temetésre. A koporsót ő kísérte ki egyedül. Ő, a pap, s négy öreg ember, régi uradalmi cselédek, akik a koporsót vitték. Maga is lapátot fogott, és segített felhantolni a Jurkó sírját, a kicsi Jurkójét, ahogy annak idején eskőn nevezték volt. Mikor a sír készen volt, a négy öreg ember rendre vette a kalapját, sóhajtott, és elment. Rákfi egyedül maradt a pappal. Fiatal ember volt még a pap, 5 évvel ezelőtt került Tülkösre. A hűségesek lassan elmennek, mondta csöndesen a herceg. Nem bírják ki a hűtlenek között. A pap bólintott. Isten megpróbálja az igazakat. A kereszténység megbukott, felelte a herceg keserűen. Ennyi az egész. Annak a nyárnak a derekán egy fekete ruhás öregember baktatott föl egy délben a kastélyhoz, és Drágfi Gergely után érdeklődött. Vejszeltársnak gyanús volt az öreg, vallatóra fogta és leigazoltatta. Kiderült, hogy

0: Amerikai pap, aki szabályos útlevéllel, vízumokkal és különböző engedélyekkel ellátva hazajött szülőföldjét meglátogatni. Weiss úr azonnal ebédet rendelt a kitűnő vendégnek, és üzent Drágfi Gergely után, aki csodálkozva lépett be hajdani pipázójába. Már csak a hatalmas kandalló és néhány ott felejtett agancsa falon emlékeztetett arra, hogy ott valamikor urak éltek. A kastély bútorait széthordták régen, mindössze a nagy ebédlőasztal állotta volt pipázó közepére tolva, s körülötte néhány magas támlájú szék. Tanácskozó teremnek használta a párt azt a szobát, és Weiss úr ott fogadta az előkelőbb vendégeket. A fekete ruhás kis öregember szeme végigszaladt a herceg foltos munkaruháján, néhány pillanatig az arcán pihent, aztán felállt és bemutatkozott. Haradlai Károly, Littletowni református lelkész. Littleton Amerikában van, tette hozzá nevetgélve. Tudom, felelte a herceg komolyan, és kíváncsian nézett a furcsa kis öregre. Montana államban. Ott tenyésztette ki egy farmer 12 évvel ezelőtt a hosszú fülű Rocky nyulat, a belga óriás és a bécsi kék keresztezéséből. Öreg pap egy pillanatig döbbenve nézett a hercegre, aztán nevetni kezdett. Az öreg Smith volt az a ragyás. Bele is bukott 4 évvel ezelőtt, árverezték el a farmját. Bele is kellett bukjék, mivel a Rocky hízékonyságában felülmúlta ugyan a belgát, de magával hozta a bécsi kék összes gyöngéit, és így minden betegségre hajlamos kellett legyen. A pap elhűlve rázta a fejét. Való igaz? 1200 nyula pusztult el 3 hét alatt, s ebbe ment tönkre. De honnan tetszik ezt tudni? A herceg elmosolyodott. Valamikor magam is foglalkoztam ilyesmivel, és szaklapokat járattam a világ minden részéről. Valamikor. De tessék helyet foglalni, nagy tiszteletű uram, bár nem én vagyok a házigazda itt. Szegény Weisselftárs nem győzött sürögni, hajlongani a meghatottságtól, hogy ilyen ritka, érdekes találkozásnál lehet szemtanú. Azonnal hozatott ebédet a tehenészének is, és a herceg alig észrevehető kis gúnyos mosolyjal vette kezébe saját címeres ezüst kanalát. És mi hozta nagy tiszteletű urat Amerikából ide hozzánk, ha szabad kérdeznem? Kíváncsiskodott Weisselftárs. Annak hosszú története van, bólogatott Baradlai tiszteletes, és újra csak a herceg felé fordult, mintha Weisselftárs ott se lett volna. Emlékszik még főméltóságod arra a cserkész táborozásra, amelyiken 1913 nyarán részt méltóztatott venni Erdélyben? A herceg néhány pillanatig elgondolkozva nézett maga elé, aztán gyorsan bólintott. Hogyne? Emlékszem jól, hogyne? Azt hiszem, harmadik gimnazista voltam akkor. Negyedik? Javította ki az öreg pap. Én akkor pap voltam ott abban a faluban, de főméltóságod ezt persze nem tudhatja. Figyelmeztetnem kell a nagy tiszteletű urat, vágott közbe Drágfi egy kis gúnyoros fintorral, hogy a címeket eltörölték közben. A pap bosszúsan legyintett. A világ megbolondult. Itt egy oldalpillantást vetett Weisselftársra, és lecsöndesedve folytatta. Szóval emlékezni méltóztatik, akkor bizonyára eszébe fog jutni az a kis csónakbaleset is. Hogyne, vidult föl Drágfi az emlékeken. Bolond dolog volt. Én voltam az első, aki kimásztam a kötélen, amit azok az emberek oda nyújtottak, mivel egyedül én értettem meg a szavukat, a többi nem tudott magyarul. Úgy van, bólintott az öreg pap. Hát én most újra ott jártam annál a gátnál. Persze most már minden másképpen van ott is. A malom helyén egy fölrobbantott villanymű romjai. Ajé, a németek sok mindent fölrobbantottak, szólt közbe Weisselftárs boldogan, hogy ő is mondhat valami érdekeset. Az akkori gáthelyén természetesen betongát van, folytatta a pap zavartalanul, mint a meg se hallotta volna közbeszólást. Az öreg hiribire sem emlékszik már senki. Ez volt az a halász, akinek a csónakját elméltóztattak lopni. Úgy. A társalgás elakadt. Az öreg pap szótlanul ette végig az ebédet, néha bosszús pillantásokat vetve Weisselftárs felé, aki makacsul ott ült az asztal másik oldalán, és össze-vissza locsogott mindenféle banális dolgokat, hogy újra elindítsa a beszélgetést. Bort is hozatott, és a Maldegem címeres, de már erősen kicsorbult kristálypoharokat sűrűn emelgetve igyekezett megjátszani a vendégszerető magyar úr szerepét, azonban sehogy sem sikerült. Ebéd után az öreg baradlai tiszteletes hátratolta a széket és fölállt. Megméltóztatna engedni egy öreg embernek, hogy fáradt csontjait étkezés után kissé megpihentesse, fordult a herceghez. Ha akadna főméltóságot szobájában egy üres heverő, Weiss úr azonnal fölugrott és elkezdett bokázni. Kérem alássan, itt áll rendelkezésére a hivatalos vendégszoba. Kérem alássan, tessék parancsolni. Nagyon köszönöm, fiatal barátom, mosolygott az öreg pap. De megtetszik bocsátani, ha én szívesebben lennék ennek az úrnak a társaságában, mint egy vendégszobában egyedül. Amíg a major udvaron áthaladtak a kondásház felé, az öreg tiszteletes minduntalan megrázta a fejét. Nem, ez nem. És nálunk Amerikában még azt merik mondani, hogy itt demokrácia van. Hát demokrácia az, ahol az embereket kiűzik a saját házukból, a saját vagyonukból. Nem. Ez szörnyűség, ez lehetetlenség. Még a kondásház szűk kis szobájában is egyre csak ömlött belőle a botránkozás. Aztán lassan megcsöndesült. Tűnődve nézett maga elé, majd lassan elkezdte. Főméltóságod most arra gondol, hogy mit is akarhat itt ez a vén bogaras amerikai pap. Igen, igen, vén is vagyok, bogaras is vagyok, na meg pap is vagyok. Mit gondol főméltóságod, miért akadt meg a csónak akkor, közvetlenül a mélység fölött? A kérdés olyan váratlanul jött, hogy a herceg meglepetten emelte föl a fejét. Miért? Különös kérdés ez ennyi idő múlva. Valószínűleg megakadt ott valamiben, egy szőlőben, vagy mit tudom én. A herceg mosolygott az öreg ember gyerekes kérdésén, de az komoly maradt, és csak a fejét ingatta. Nem, kérem, mondta egészen egyszerűen, hanem azért, hogy önök hatan életben maradjanak. Nézze, folytatta gyorsan, látva a csodálkozó mosolyt a herceg arcán, én talán egy bogaras vénember vagyok, az lehet. És ezért engedje meg főméltóságot, hogy ne is beszéljek többet erről a kérdésről. Csak éppen annyit, hogy én annak idején, mindjárt másnap az esemény után ott jártam a gátnál, és a magam szemével győződtem meg arról, hogy azon a helyen, ahol a csónak megakadt, sem cölöp, sem kő, sem egyéb tárgy nem volt, ami megakaszthatta volna. De nem erről akarok most beszélni, hanem egy öreg halászról, akit Hiribinek hívtak. Az öreg baradlai hosszú ideig hallgatva nézett maga elé. Ez az ember szeretett volna hinni az Istenben, de nem tudott. Nem tudott, mert olyasmik történtek az életében, amik az ő ítélete szerint nem lett volna szabad történjenek, ha van Isten. Hosszú évekig élt azzal a tudattal, hogy Isten nincs. És akkor egyszerre csak 6 gyermek ellopta a csónakját, és a csónakot a víz odasodorta a gáthoz. A 6 gyermeknek meg kellett volna halnia, de nem haltak meg. A csónak megállt velük a mélység fölött, és csak akkor zuhant alá, amikor az utolsó gyereket is kimentették belőle. Az öreg Hiribi belenézett a vízbe, oda, ahol a csónak megállt, és nem látott ott semmit, és megdöbbent. Ha nem akasztotta meg semmi a csónakot, mitől állt meg? Mégis létezne valami, ami a fizikai erők fölött áll, mint legfelsőbb hatalom? Persze az öreg Hiribi nem így fejezte ezt ki. Ő csak ennyit gondolt, mégis lenne egy Isten. Szerette volna biztosan tudni, hogy van-e Isten, vagy nincs, és elhatározta, hogy próbát tesz. Kipróbálja, hogy van-e Isten, és kipróbálta. Legalábbis azt hitte, hogy Isten próbálja ki, de tulajdonképpen csak azt próbálta ki, hogy van-e még célja az életének. Nem volt. Azaz, hogy volt még egy utolsó, hogy megtudja Istent. Mert abban a pillanatban tudta, hogy van Isten. Talán az volt az élete célja, hogy ezt megtudja. Zavaros, amit beszélek, ugye? Legyen elnézéssel egy öreg ember iránt. Főméltóságod életének mi a célja? Kérdés megint olyan váratlanul jött, hogy a herceg egy ideig megzavarodva nézett az öreg emberre. Aztán kissé keserűen elnevette magát. Életem célja? Úgy látszik már csak annyi, hogy naponta megtakarítsak és megfejek néhány rossz tehenet. De nem, tette hozzá, hirtelen elkomolyodva. Azt hiszem, még van egy célja annak, hogy itt vagyok. Meg kell mutassam az embereknek, hogy nem a vagyon teszi az urat, hanem az erkölcs. És hogy nem a rendszerek fontosak az emberiség életében, hanem a hűség, a tisztesség és a jó akarat. Ez a feladatom. Az öreg Baradlai sokáig ült szótlanul, és ingatta a fejét ide-oda. A herceg is hallgatott, aztán egy idő múlva felállt. Bocsásson meg, nagy tiszteletű úr, de mennem kell a tehenekhez. Kérem, kérem, riadt fel az öreg is gondolataiból. Én is elmegyek, nem zavarom most tovább, de visszajövök még. Nézze, nem lenne kedve Amerikába jönni? Amerikába? Miért? Tudja, én csak egy hóbortos öreg pap vagyok, majdnem olyan hóbortos, mint az öreg Hiribi volt akkor. Én is a fejembe vettem, hogy van valahol egy Isten, aki számot vet az emberek életével, és nem engedi meghalni őket addig, amíg a feladatukat el nem végezték. Főméltóságot kiváló ember, és én nem hiszem, hogy egy tehénistáló rendben tartására kapta Istentől a képességeit. Sőt, én arra gondolok, hogy talán Istennek terve volt velem is akkor, amikor odavitt azon a napon a gáthoz, ahol az öreg Hiribi ült és gondolkodott a 6 gyerek fölött, akiknek el kellett volna pusztulniok a fizika törvényei szerint, és mégsem pusztultak el. És talán terve volt Istennek velem, amikor sok viszonttagsággal átvitt Amerikába, és amikor hosszú évtizedek múlva újra eszembe juttatta azt a csónakot a 6 gyerekkel. Elgondolkozott egy kicsit, és kinézett az ablakon. Nem biztos, folytatta aztán, de lehet. Minden esetre visszajövök még, és gondoljon főméltóságod arra, hogy Európa régi szerepét ma Amerika vette át. Ma onnan indulnak ki a nagy kezdeményezések, és talán főméltóságod azért kellett életben maradjon azon a régi nyáron, mert talán Amerikában kell elvégezzem valamit. Egy gazdasági újítás talán, vagy a magyar népet kell képviselje ott, mit tudom én. Mit tudhatjuk azt mi, emberek? Szeretném, ha gondolkodna főméltóságod ezen. Az öreg Hiribin és mindazokon, amiket mondtam. Tudom, összefüggéstelen vagyok és zavaros, de nem vagyok bolond azért. Csak éppen egy nyomon megyek, mint a kopó. Kopóknak nevezik azokat a vadászkutyákat, ugye? Csak éppen, hogy öreg kopó vagyok már. De a nyom végén valahol az Isten kell legyen. Legalábbis én azt hiszem. 7 hét múlva újra megjelent az öreg pap tülkösön. Most már egyenesen a kondás házhoz ment, és ott várta meg, amíg Drágfi hazakerült az istállóból. Mondtam már, a minap kezdte minden bevezetés nélkül, hogy ott jártam a gátnál, 2 napot töltöttem a faluban, ahol pap voltam annak idején. Különös érzés volt. A hercegre nézett, hosszasan figyelt az arcát. Nem szabad idegenként visszatérnünk oda, ahol valamikor otthon voltunk, mondta aztán lassan és minden szót megnyomva. Ezt még nem tapasztalta főméltóságod? Drágfi eskőre gondolt és bólintott. Elfordította a fejét, hogy a pap ne láthasson a szemeibe, de az öreg ember, mintha megérzett volna mindent, ami a lelkében végbe ment, mert sóhajtott, és halkan mondta, ami eltelt, az eltelt, pontot kell tenni utána. Lehetne ugyan előről kezdeni, beállhattam volna én is fadöntőnek, vagy napszámosnak ott a faluban, ahol valamikor pap voltam. De kérdés, hogy érdemes-e? Érdemes-e nap-nap után néhány tehén alól kiszorni a trágyát, ott, ahol az ember elhallgatott. Belső zsebéből néhány nyiratot húzott elő nagy körülményesen, és oda nyújtotta őket a hercegnek. Itt vannak a papírok, hamisak, ugyan, de Németországig el lehet jutni velük. Ott aztán találkozunk megint. Én azt hiszem, hogy eskőre az út már csak Amerikán keresztül vezethet. Drágfi az utolsó szavakra felkapta a fejét, és döbbenve fordult szembe az öreggel. Hosszú másodpercekig néztek egymás szemébe. A herceg arca kemény volt, mintha kőből vésték volna. Értem, hogy mire gondol, nagy tiszteletű úr, mondta lassan, és keze kinyúlt a papírok után. Gondolkozni fogok a dolgon. Fél óra múlva az öreg pap elhagyta a majort. Két hétre rá Drágfi Gergely herceg jelentkezett a hamis papírokkal Ausztria amerikai zónájának katonai parancsnokságánál. Néhány nap múlva útlevél volt a kezében, és átmehetett Bajorországba a családjához. Júlia hercegné a gyerekekkel a Strambergi tó partján élt egy csinosan berendezett villában, amit a rokonok bocsátottak a rendelkezésére. A villához egy kis erdőgazdaság is tartozott néhány holdnyi szántóföldel. Ezt a kis gazdaságot vezette Júlia hercegné a rokonok számára, mint intéző, és ebből élt. A gyerekek iskolába jártak, Lajos, a legidősebb fiú, abban az évben érettségizett. A találkozás ennyi idő után mindkettőjük számára különös volt. Drágfi Gergely nem szívesen beszélt az otthonról, és az asszony nem mert kérdezni. Órák hosszat ültek szótlanul egymás mellett, mint akiknek nincs több mondani valójuk egymás számára. Valahogy az idő és az élmények különbözősége, mintha eltávolította volna őket egymástól. Drágfit zavarta a kényelem, a német rokonok úri életmódja és gondtalansága. Ísértetiesen emlékeztette minden arra az időre, amikor a szlovák börtönből kikerülve és eskőről elűzve megérkezett Magyarországra. Döbbenve figyelte most is az embereket, akik úgy éltek éppen, mintha a világ nem is lenne tele feldúlt otthonokkal, börtönben singlődő emberek ezreivel, hontalan milliókkal, mintha alig néhány száz kilométernyire tőlük nem a gyűlölet, a rablás és az akasztófa uralkodna ugrásra készen, hogy miután felfalta a leigázott földet, tovább kússzék, mint egy óriás hernyó, és lerágja rendre az egész világot. Nem érezte jól magát a rokonok között. Keserűséggel töltötte el az úri környezet. Tülkösre és eskőre gondolt, rokonokra és barátokra, akik valahol egy börtönben vagy egy munkatáborban sínylődtek, a magyar népre gondolt és utálta maga körül a gondtalan vidám német világot. Júlia mindezt nem értette meg. Ő csak azt látta, hogy az ura rossz kedvű és zárkózott, úgy jár kell, mintha beteg lenne és nincs kedve semmihez. Majd hazamegyünk hamarosan, próbálta vigasztalni, változni fog a helyzet. Drágfi Gergely csak legyintett ilyenkor. Ő tudta, hogy nem kormányváltozáson múlik ez. Nagyobb változásra van szükség. Az emberek maguk között kell megváltozzanak. Belül. Vissza kell térjenek előbb az erkölcshöz, amiről egyformán megfeledkeztek mindenütt. Keleten és nyugaton. Egy fél év múlva Drágfi Gergelyt beidézték Münchenbe. Paradlai tiszteletes elindította a kivándorlás ügyét. Néhányszor kihallgatták, aztán egy nap levelet hozott a posta a Strambergi tó melletti villába. A levélben útlevél volt, és egy hivatalos vasúti jegy Brémáig. Találkozás a 9:20-kor Münchenből induló brémai gyorsvonaton, írta Baradlai a kísérő levélben, szerdán 13-án. Én Frankfurtban szállok föl a vonatra, Brémában várnak a hajójegyek. Két napjuk volt a csomagolásra. A herceg alig vitt podgyászt magával. Megbeszélték Júliával, hogy mihelyt megvetette a lábát oda át, az öreg pap ígéretein kívül a rokonság és az emigrációban élő barátok összeköttetéseire is számítottak, azonnal követni fogja a család is. Utolsó estén hosszasan ültek együtt a villa teraszán. Koranyári este volt, a tó fölött párák lebegtek, békésen és szeliden suhogott a nádas. Legfeljebb egy év, mondta a férfi halkan, és utánam jöhettek. Az asszony bólintott. Egy év. Nem is sok. Egy év. Nem. Nem sok. Aztán 1950. június 13-án reggel 6 óra 5 perckor Drágfi herceg fölszállt a München felé induló vonatra, mely menetrendszerű pontossággal 8 óra 12 perckor befutott a főpályaudvarra. A brémai gyorsot még nem tolták be. Beült az étterembe, megreggelizett, és az ablakból unottan nézett ki a pályaudvar zsibongó életébe. Hosszú ideig figyelt egy alacsony, sovány, szomorú emberkét, aki kopott ruhájában esetten és magára hagyatva állt az ide-oda siető emberek forgatagában egy madzaggal összekötött ócska papírkoffer mellett. Mennyi tragédia van ezen a földön, gondolta, mennyi szomorú élet és derékba törött sors. Aztán látta, hogy az ember hirtelen felkapja a papírkoffert, és izgatott sietséggel loholni kezd a vágányok felé. Az órájára nézett. 8:45 volt. Fizetett, fogta a bőröngyét, és kiment. A brémai gyors bent állt már valóban. Végigment a vonat mellett. Az első két kocsi a megszálló katonaság részére volt fenntartva. A harmadik dohányzó volt. Hárman ültek már benne. A másodikban csak egy utas kuporgott a sarokba húzódva. Belépett, és a bőröngyét föltette a hálóba. Jó reggelt, mondta halkan, és leült az ablak mellé. Jó reggelt, felett egy ilyet szomorú hang. Csak akkor nézte meg az utitársat. Az a sovány kopott kis emberke volt, akit már az ablakból is vigyelt. Szép idő lesz ma, kezdte el az ilyet kis emberke ott a sarokban a beszélgetést. A herceg bólintott. Úgy látszik. Aztán a beszélgetés mégiscsak elakadt, mert nem volt, mit mondjanak többet. A kis emberke fölött ott szomorkodott a hálóban a madzaggal összekötözött papírkoffer. Egy cédula csüngött alá a fogantyújáról, és a szürke kartonlapon egy név állt, gondosan felrajzolva tintaceruzával. A herceg szeme akaratlanul is kibetűzte a nevet. Rana Bazil. Rana, gondolta, mintha már találkoztam volna ezzel a névvel. De nem jutott az eszébe, hogy hol. Órájára nézett, még 22 perc volt az indulásig. Elővette zsebéből az újságot, és olvasni kezdett. A kispolgár. A bolt, amelyik mögött egy nyírkos és homályos lakásban Rana Bazil Ágoston felnőtt, a prágai Gotthelfstrasse végén húzódott meg egy pékség és egy gépjavító műhely között. Mindenféle háztartásba való dolgokat árultak benne, a makaronitól a cipőkrémig és seprűnyéltől a savanyú cukorkáig. Apja, egy sovány fürge kis ember, rövidre stuccolt pillangó bajuszkával egész nap a pult mögött ugrált. Hajlongott, csomagolt az árut és bókokat mondott ványat háziasszonyoknak és csattanóképű, vihogó cselédlányoknak. Bazil anyja a kassa mögött trónolt, feltűzött magas kontyával szélesen, elomlóan és halálos szigorúsággal az arcán, mint egy félelmetes császárnő. Császárnő is volt, mert egész nap egyebet sem tett, mint pénzt számlált, és Bazil Ágoston gyermeki képzeletében a pénzszámlálás a császárok kiváltságaihoz tartozott. Hogy valóban uralkodott is a pénzen, azt látni és hallani lehetett azokból az este lejátszódó jelenetekből a bolt mögötti lakásban, amelyek rendszerint azzal kezdődtek, hogy Vrana, a boltos, így nevezte Bazil az apját, mivel a többi emberek is így nevezték, hogy Vrana a boltos pénzt kért valamilyen titokzatos célra, és azzal végződtek, hogy a mutter, Vrana a boltos, így nevezte a feleségét, mivel a gyermekek is így nevezték, hogy a mutter nem adott semmit, hanem jól összeszitt a Vranát, amitől az ilyetten elhallgatott és sóhajtva elkezdte kifűzni a cipőit. Két testvére volt még Bazilnak, mind a kettő leány, és mind a kettő idősebb, mint ő. Jutta, aki szeplős volt, és két hosszú, vörös copf futott alá a hátán, egy évvel született hamarabb, és Jenny hárommal. Jenny fekete volt, mérges, és egy egészen kicsit kancsított. De ezt csak azok vették észre, akik tudtak róla. Bazil tudott róla, de nem merte bosszantani Jennyt emiatt, mert Jenny erősebb volt, és hihetetlenül fürgén jártak a kezei, amikor verekedett. Bazil Ágoston első gyermekéveit a boltban és a bolt előtt az utcán töltötte. Az orra rendszerint folyt, az arca maszatos volt és örökösen majszolt valamit, amit az apja dugott oda neki a pult mögött, ügyelve, hogy a mutter ne lássa meg. Később iskolába került. Táskát akasztottak a hátára, és reggelenként a nénjei kiráncigálták az ágyból, és elcipelték a Gotthelfstrasse elejére, ahol egy száraz, csupacsont tanítónéni azzal vesződött, hogy írni tanította a gyermekeket. Basil Ágoston szeretett iskolába járni. Szerette az olajjal felkent padló savanykás szagát, a nagy fali táblát, a képeket a falon, míg a szigorú tanítónénit is szerette a maga módján, olyankor, ha kérdezett tőle valamit, amire ő felelni tudott. Basil szenvedélyesen szeretett felelni. Ilyenkor kihúzta a sovány kis hátát, hegyes madárarca kipirult az izgalomtól, és úgy kiabálta oda a választ, mintha az egész világnak a szemébe rikoltaná, ide nézzetek, ez vagyok én. Mindazáltal Basil nehezen tanult. Hihetetlen buzgósággal és szorgalommal, de nehezen. Ez sok keserű percet okozott neki, mert látnia kellett, hogy az olyan fiúk, mint például Jan Hubelka, akinek az apja orvos volt, egész délután az utcán játszottak, és mégis könnyebben tudtak felelni a kérdésekre, mert amit egyszer hallottak, azt megjegyezték. Basil nehezen fogta föl a dolgokat, ez volt a baj. Mégis jeles tanuló lett, és a negyedik osztályban már csak egy volt jobb nála, az a bizonyos Jan Hubelka. Kimondhatatlanul irigyelte emiatt az orvos fiát. Nem annyira azért, mert jobb volt, mint ő, hanem mert játszva volt jobb. Minden megerőltetés nélkül, míg neki a második hely ember feletti munkába került. Míg a többi gyerek az utcán játszott, sárkányt teregettek, vagy a hentes kövér kutyáját bosszantották, addig Basil bent kuksolt a bolt mögötti kis sötét szobában, az ablaknál, és tanult. Az ablak egy szűk kis belső udvarra nyílott, ahol semmi sem volt, csak egy szőnyegporoló, és sok szemét, amit a lakók az ablakon át kiszórtak. Vrana, a boltos, eleinte csodálkozott fiának ezen a különös szenvedélyén. A Gotthelfstrasse-n ez a nagy tanulási szomjúság szokatlan és természetellenes volt, később ez a csodálkozás szinte babonás tiszteletté fokozódott, és régi vevőinek fejcsóválva panaszolta olykor, jól elrejtett apai büszkeséggel, hogy a fiam tudja, az csak a könyveket bújja, egész nap csak a könyveket. Még valami tudós lesz belőle a végén, vagy éppen pap. Hát sem pap, sem tudós nem lett Basilból. Bár a Gotthelfstrasse-i iskola tanítónőjének rábeszélésére Vrana a boltos gimnáziumba iratta a fiát, és a Muttertől még a cserkészethez szükséges pénzt is kikoldulta, hogy a fia teljesen belekerüljön azoknak a társaságába, akik valamikor a világot fogják kormányozni, ahogy fontoskodva mondani szokta. Így jutott el Basil arra a cserkész táborozásra is, mely a monarchia egyik délkeleti tartományában zajlott le, amit Magyarországnak neveztek. Azonban Basil mégsem lett tudós, sem pap. A baj talán ott volt, hogy Basil egyszerűen nem érezte jól magát az úgynevezett úri fiúk között. A cserkészetet sem szerette. Ott labdázni kellett, futni, ugrani, rudra mászni, és Basil ezekhez a dolgokhoz nem értett. Testileg gyönge volt és esetlen, félt is a tornaszerektől és a játéktól. Arra a cserkész táborozásra is csak apja unszolására ment el, aki megmagyarázta neki, hogy az életben semmi sem olyan fontos, mint a jó összeköttetések, és nagy dolog az, ha az ember azt mondhatja, barátom a polgármester. Vagy vállára veregethet a miniszternek, és azt mondhatja, emlékszel, öregem, amikor együtt rúgtuk a labdát? Sok élelmes üzletember csinált már nagy pénzeket abból, hogy ezt így mondhatta, oktatta Vrana a boltos a fiát, és Basil, ha tele rettegéssel is, de elment arra a cserkész kirándulásra. Nem sok öröme volt benne. A többiek lenézték, mert gyönge volt és élhetetlen. Kérdéseket nem tett föl senki, könyvek nem voltak, így aztán teljesen a háttérbe szorult. Jan Hubelka csúfolódott is vele, penészvirágnak nevezte, és ezt a nevet átvették a többi cserkészek is. Félt az idegen gyerekektől, az idegen országtól, a sok idegen embertől, akinek a beszédjét nem értette. Félt a nagy magas hegyektől is, és a sötét erdőktől, a sátor élettől, mindentől. Basil nagyon szerencsétlen volt azon a kiránduláson. Jan Hubelka vele takarítatta a cipőjét, parancsolgatott neki, mint a cselédnek, és nem mert szólani ellene, mert Jan Huberka erős volt, és hamar osztogatta a pofonokat. A hegyet, amelyiken 2 hétig sátoroztak, csiribóknak nevezték. Ezt Bazil gondosan följegyezte a noteszébe, azoknak a fiúknak a nevével együtt, akiket ott megismert. Apja tanította erre, és ezt a tanítást szorgalmasan meg is fogadta. Egy délután szétküldte az őrsparancsnok a fiúkat, hogy rőzsét gyűjtsenek. Jan Huberka maga mellé vette Bazilt. – Gyere! – mondta neki. – Te úgyis félsz egyedül. Bent az erdőben Huberka lehevert a mohára, és Bazil gyűjtötte a rőzsét. Mikor egy kötegre való összegyűlt, akkor ő is letelepedett Huberka mellé. Huberka megnézte a rőzsét, aztán Bazilt. – Most gyűjts magadnak is – mondta. – Aztán mehetünk. – Én gyűjtöttem magamnak. Felelte Bazil. Hülye vagy? Ezt a köteget én viszem. Gyűjts magadnak is valamit gyorsan. De a fák között már sötét volt, és Bazil félt bemenni egyedül. Megrúglak, penészvirág, figyelmeztette Jan Huberka. Ne hülyéskedj, na eredj gyorsan, szedj még egy kötegre valót. De Bazil nem ment. Erre Huberka kihúzott a rőzsekötekből egy vesszőt, és elkezdte verni vele Bazil mesztelen lábát. Bazil bőgött. A bőgésre előjött a fák közül egy idegen fiú, és rászólt Huberkára. Hagyj békét annak a kicsinek. Jó növésű, barna fiú volt, és németül beszélt. Huberka rávicsorgott. Mi között hozzá, hogy mit csinálok vele? Azzal újra ráhúzott a vesszővel Bazil lábára. Bazil visítva kapkodta a lábait. Az idegen fiú erre odajött, és megállt Huberka előtt. A szeme villogott, és a hangja parancsoló volt. Azonnal dobd el azt a vesszőt, és takarodj innen. Huberka megmérgelődött, felelt valamit, mire a másik odalépett hozzá, és pofon ütötte. Verekedni kezdtek, azonban a verekedés rövid ideig tartott, mert az idegen erősebb volt sokkal, mint Huberka, és Huberka vérző orral szaladt el a tábor felé. Mi baja volt veled? Kérdezte az idegen, és Bazil elmondta, hogy Huberka agyon dolgoztatja őt. Na, csak gyere mindig hozzám, ha ez a fickó belét köt, vigasztalta meg az idegen, majd leszoktatom az ilyesmiről. És attól az estétől kezdve az idegen mindig védelmébe vette Bazilt, és még azt sem tűrte el, hogy penészvirágnak nevezzék. Bazil pedig beírta a noteszébe, Drágfi Gregor a legjobb barátom. Szabad idejükben együtt kószáltak az erdőn, és a hatalmas erős barát mellette csepp félelmet sem érzett többé Bazil. Megtanulta tőle a fák és a virágok neveit, a madarakat és szokásaikat, az állatok nyomait, és végül azon a szörnyűséges csónakázáson is egymás mellett ültek. Bazil felsikoltott a rémülettől, amikor az evező eltört, és a csónak gazdátlanul kezdett rohanni velük, de a barát rátette erős barna kezét a vállára, és megnyugtatóan mondta. Ne félj semmit, majd én kiúszom veled, ha fölborul ez a skatuja. Versenyúszó vagyok. Ennek az erős, védelmező barátnak az emléke volt az egyetlen, amit Bazil mint pozitívumot hozott haza magával erről a cserkész kirándulásról, de lassanként ez is elhalványodott. Jan Huberka tűrhetetlenebb lett, mint valaha, és Bazil kilépett a cserkészek közül. Csak a könyvei között érezte biztonságban magát, csak az iskolaterem padjában volt otthon, ha letehette maga elé a könyvet, amelyből az aznapi leckét szóról szóra el tudta mondani, és csillogó szemekkel ránézhetett a tanárra, várva a kérdéseket, hogy fölpattanhasson, és hangosan belekiálthassa tudását a többiek szemébe, akik őt odakint a játszótéren penészvirágnak nevezték. Azonban mégsem lett belőle sem tudós, sem pap. A baj ott kezdődött, hogy az 5. gimnáziumtól már nem tudott többé az elsők között lenni. Hiába tanulta meg szóról szóra a feladott leckéket. Voltak tárgyak, melyek tele voltak titokzatossággal, mint például az algebra, fizika, kémia, melyeknél nem a megtanult szavakon múlott a dolog. Mások egyszerűen elmondották a maguk szavaival egészen másképpen, mint ahogy az a könyvben állt, és a tanárnak jó volt. Bazil pedig hiába harsogta el szóról szóra a mondatokat, az egész megakadt abban a percben, amikor ki kellett menjen a táblához, és olyan feladatokat kapott, ami nem volt a könyvben. Bazil csak tanulni tudott, de nem fölfogni, Ez volt a baj. Voltak dolgok, amiket nem értett meg. Emiatt azután az érettségie csak közepesre sikerült, míg Jan Hubelka, aki jóformán nem tanult soha, jelesen végzett. Ez annyira elkeserítette Bazilt, hogy a további tanulásról lemondott, bár az apja hajlandó lett volna előteremteni az egyetemi költségeket. A városnál kapott egy írnoki állást, és pályafutása ezzel szemmel láthatóan bezárult. A Mutter helyett ekkor már a szeplős kis Jutta ült a pénztárnál, mert a Mutter egész nap a kereveten fekve kellett pihentesse dagadt lábait. Vrana, a boltos, mindössze annyi változáson ment át, hogy madárarca még fakóbb lett, pillangó bajusza megőszült, és haja nagyrészt kihullott. De továbbra is szolgálatkészen állt a pult mögött, és azt a kevés árut, amit a háború a polcokon meghagyott, fürgén csomagolt a barna papírba a gondterhelt háziasszonyoknak és vihogó cselédlányoknak. Abban az évben, amikor Bazil, mint kezdőfizetéses írnok, a városhoz került, véget ért a háború is. Furcsán ért véget, de alapjában az egész háború onnan a Gotthelstrasséről nézve elég furcsa háború volt. A császári behívók nyomán hadba induló katonák a monarchia oldalán harcoltak, és mégis az ellenséggel együtt nyerték meg a háborút. És végül még az is kiderült, hogy azok voltak a hősök, akik elfutottak az ellenség elől, vagy megadták magukat. A változás azonban, amit ez a győzelem jelentett, nagyobb volt, mint sem gondolták volna. Először is abban nyilvánult meg, hogy szabad volt az utcákon fáradtan és piszkosan hazafelé menetelő magyar és német katonákat kövekkel, rothadt krumplival és záptojással megdobálni. A második fontos változás pedig az volt, hogy az utca sarkáról lekerült a Gotthelfstrasse-t jelző tábla, és egy másik került oda helyette, amelyiken ez állt, Scotus Viator Allée. Hogy Scotus Viator ki volt, azt egyelőre nem tudta senki. De az állészó magyarázatát annak a négy hársfának tulajdonították az utca lakói, melyek az iskola előtti illem helyett rejtegették a kíváncsi szemek elől. Mikor a Csehszlovák Republikát kikiáltották, Vrana, a boltos, a nagynap tiszteletére egy kacsát vásárolt a piacon, amit egy üveg bor kíséretében ünnepélyesen elfogyasztottak a bolt mögötti lakásban. Az ebédre Jenny magával hozta a barátját is, ez már a harmadik barátja volt, egy pufókképű vasúti forgalmistát, aki lelkesen magyarázta el a Vrana családnak, hogy ezentúl minden valamire való cseh hazafinak naponta sült kacsa lesz a tányérján, mert a meghódított idegen tartományokba csupa cseh tisztviselőket és hivatalnokokat kell majd küldeni, és így minden cseh hazafi, akinek csak valamelyes iskolázottsága van, magas állami hivatalra számíthat. Vrana Bazil maga is lelkesen ünnepelte a republikát, büszkén feszített, mint minden cseh hazafi, és öntudattal gondolt a meghódított tartományokra. Hogy azonban igaza lett-e a pufókképű forgalmistának, vagy nem, azt nem tudta meg soha. Ő továbbra is csak Prágában maradt, és mivel azokból a bizonyos tartományokból nem hoztak írnoknak való rabszolgákat a Hradzsin urai, hogy ő előléphetett volna, így hát változatlanul megmaradt kezdőfizetéses városi írnoknak három teljes évig. Szorgalmát többször megdicsérték, de előléptetésre nem került sor. Viszont ez a három év éppen elegendő volt ahhoz, hogy megtanulja, az előléptetés éppen úgy nem a szorgalmon múlik, mint az osztályelsőség az iskolában. Valami egyéb kell hozzá, és ez az egyéb belőle hiányzott. A harmadik év végén aztán történt valami, egy egészen kicsiség, ami azonban döntő befolyással volt további életére. Alapjában véve egészen jelentéktelen mindennapi dolog volt. Vrana Bazil kezdőfizetéses városi írnok beleszeretett egy leányba. A leány három szobával odébb dolgozott gépírónői minőségben. Nem volt sem különösebben szép, sem különösebben érdekes. Még csak okosnak vagy szellemesnek sem volt mondható. Hogy Bazil mégis beleszeretett? Ez annak az egyszerű természeti törvénynek a következménye volt, hogy minden leányba bele kell egyszer szeressen valaki, mert különben a leányok 90%-a szerelem nélkül élné végig az életét. Basil 5 hónapon keresztül hordozta magában szótlanul ezt a szerelmet, s a 6. hónapban erőt vett magán és megmondta. Ez egy márciusi estén történt, irodazárás után a 3. utcasarkon. Kisé dadogva és összefüggéstelenül szakadtak fel belőle a szavak, ez megint egy olyan lecke volt, amit nem lehetett könyvből megtanulni, de a leány így is megértette, és kedvesen elpirult. Majd megkérdezte, hogy nem lenne-e kedve Basilnak moziba menni. Basilnak természetesen iszonyú kedve lett volna, de hónap vége lévén nem volt a zsebében annyi pénz, hogy telt volna belőle 2 jegyre, és így fülig vörösödve dadogott valamit halaszthatatlan családi megbeszélésről, és másnapra halasztotta a mozit. Estére kért Juttától, aki a kasszát kezelte otthon, 2 mozijegyre való pénzt kölcsön, és másnap azzal az eltökélt szándékkal ment be az irodába, hogy kipótolja az elmulasztottakat.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvisz a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megkezdődik a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A struktúrát az országgyűlés szombati alakulőülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is. Az előző ciklushoz képest 4-gyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. A kezdéskor 13 bizottság tart meghallgatást, derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból. A parlament Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét választott a kormányfőnek, aki ezzel hivatalba is lépett. Az Orbán kormány miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradtak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, melyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az országgyűlés kedd délután tartja a következő ülését, melyen esküt tehetnek a miniszterek. A turisztikai szektor egyre nagyobb figyelemmel követi a közel-keleti válság alakulását, ugyanis a kerozinellátás bizonytalansága miatt a légitársaságok menetrendje is jelentősen átalakulhat. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az Inforádióban beszélt arról, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a szolgáltató partnerekkel, így a légitársaságokkal is. Tőlük azt az információt kapták, hogy bátran tervezhetik a nyári szezont. Az utazási irodák rendben tudnak charterjáratokat indítani, tehát lesz kerozin, fogalmazott a szakember. Az elnök szerint a kerozin árának jelentős emelkedését viszont várhatóan tovább hárítják majd a légitársaságok az utazási irodákra, emiatt pedig kénytelenek lehetnek a részvételi díjakat is módosítani. Molnár Judit úgy látja, hogy közel-keleti bizonytalanság hatására az európai úti célok iránti érdeklődés is megnőtt. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, ahová a honfitársaink a legnagyobb számban mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében. Aki utazási irodán keresztül foglal, nincs magára utalva, tette hozzá. Ha baj van, a jogszabály kötelez legalább 3 éjszakát, és a hazaszállítást is vállalnia kell a szervezőnek, emlékeztet a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az Emlékhelyek Napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monoki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a debreceni református nagytemplom, a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhely, családi tárlatvezetéssel a pápai református ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a kálvintéri református templom, olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
0: Az időjárásról.
1: Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nagy Dobronyba látogatott az MRS.
2: Most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecenből a Debreceni Református Kollégium óvodájának felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy-Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont tegnapi napon.
1: A Hagyomány és Megújulás metszéspontján című kötet.
3: Volt 4 szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a Magyar Protestáns Egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket.
1: 35 éves az RMPS.
4: Ugye mi annak idején az alakuló ülésen már megfogalmazottak bizonyos célok és célkitűzések, amelyeket követni szerettünk volna, amelyben egyik és legalapvetőbb cél az volt, hogy aktívan részt szeretnénk venni a romániai oktatási rendszer demokratizálásában, és mint olyan, ennek minden egyes részletére odafigyelve igyekeztünk megszervezni a szakmai életünket. Természetesen alapvető célunk volt ugyanakkor a magyar nyelvű oktatás erősítése a különböző helyszíneken, a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Újra Kárpátaljára, ezúttal Nagy-Dobrony településre látogatott a Magyar Református Szeretett Szolgálat csapata. Az adományok átadása mellett hamarosan kezdetét veszi a szervezet, immár 20 éves múltra visszatekintő Szeretett Hit programja is, amely évről évre a segítségnyújtásra és az összefogás erejére hívja fel a figyelmet. A részletekről Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs szolgálat vezetőjével beszélgettünk.
5: A Magyar Református Szeretett Szolgálat busza érkezett Kárpátaljára pont a tegnapi nap folyamán Nagy-Dobronyba újabb segélyszállítmányt hozott egyfajta postás szerepben.
2: Igen, most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecenből a Debreceni Református Kollégium óvodájának felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy-Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont a tegnapi napon, szerdán juttatta célba ezeket az ott élő gyermekek és dolgozók számára. Hát mondanom sem kell, hogy a játékok között labdák, sportszerek, különböző kisautók, babák, minden szerepelt, és óriási kitörő örömmel fogadták a gyerekek. Hála Istennek azt mondhatom, hogy ebben az intézményben valóban nagyon nagy szeretetben, biztonságban nevelkedhetnek, és mindent, amit csak az intézménytől telik, megadnak számukra, de hát ezért egy gyerek életében egy új játék, az mindig egy

0: kitűrő örömöthöz, úgyhogy hálásak vagyunk érte, hogy ezt újból megtapasztalhattuk, és a Facebook oldalunkra feltöltött fényképpel pedig szeretnénk, hogyha a felajánlókhoz is kicsit eljutna, és láthatóvá tudnánk tenni ezt az örömöt, ami a fogadtatást kísérte a tegnapi napon.
1: Elképesztően, hogy rohan az idő, 2026-ban mindjárt újra itt a Szeretet Híd, reméljük, rég beszéltünk pont egy évvel ezelőtt, ez a 18. alkalom május 15-16, amely éppen jövő hét hétvégére esik.
0: Így van, ugye ami fontos, és innen szeretném indítani, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat az pont ebben az évben indult el 20 évvel ezelőtt, a második évtizedünknek a jubileumát ünnepeljük egész évben, és ugye, ahogy elhangzott, ez már a 18. Szeretethíd, innen sem nehéz kiszámolni, hogy ez az egyik legősibb programja szeretetszolgálatunknak, és a kezdetektől fogva a Szeretethídnak az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet az önkéntességre, arra, hogy milyen jó segíteni, milyen jó, hogyha nem mindig csak az jár a fejünkbe például, hogy miből lehetne még több pénzt szerezni, hanem néha kicsit azt mondjuk, hogy én most odaszánom az időmet, odaszánom az energiámat azért, hogy segítsek. Legyen ez akár a saját településünkön, a saját környezetemben, egy játszótérnek, egy parknak a megszépítése, vagy egy templomnak, vagy egy temetőkertnek a közös rendbetétele, vagy közös kitakarítása, vagy nagyon sokan szoktak például időseket, vagy beteg gyerekeket meglátogatni a Szeretet Híd keretében. Ez tehát a legfőbb célunk, hogy visszaadjuk azt az embereknek azt a képességét, hogy tudjanak odafigyelni arra a saját közvetlen környezetükben, hogy hol van szükség segítségre, és aztán pedig szervezzenek maguk köré csapatot, álljanak össze, és végezzék is el ezt az önkéntes szolgálatot.
1: Fontos látnunk azt, hogy azért a Kárpát-medence református közösségein belül igazán nagy mennyiségű ember csatlakozik hozzá. Jelen pillanatban a honlap alapján 12.511 fő biztosan regisztrált a programra.
0: Ennek a számnak már most nagyon örülünk. Ugye a Szeretet Híd, mint egyébként legtöbb programunk, de a Szeretet Híd, ez kifejezetten igaz, hogy ez egy valódi Kárpát-medencei összefogás, ez is az eseménynek a hivatalos elnevezése, hogy Szeretet Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, és valóban nagy öröm számunkra, hogy határon túlról is egyébként szép számmal csatlakoznak jelentkezők. Az elmúlt években mindig az volt a tendencia, hogy a Szeretet Hídra egy ilyen 10-15 ezer fő szokott jellemzően beregisztrálni, már most idén, ahogy elhangzott, a 12.500 főt elvettük, tehát, hogy úgy néz ki, hogy legalább jó középúton már most is tartunk, de a regisztráció egyébként még nyitva van, tehát még az előttünk álló napokban is lehet csatlakozni, és az szokott lenni a jellemző, hogy a regisztrálók, a feladatoknak az egyharmada szokott határon túli területekről érkezni, itt ugye Kárpátalja, Királyhágó mellék, Erdély, Felvidék is, Délvidék is nagyon aktívan szokott részt venni a Szeretet Hídban, és a kétharmad rész az pedig az anyaországi gyülekezetekből, intézményekből tevődik össze, és hát ha valaki ellátogat a Szeretet Hídnak az oldalára, akkor láthatja, hogy valóban Kárpátaljáról is van már most is több regisztráló is a Szeretet Híd keretében, például Rátról, Csapról, vagy akár Izsnyéte, Dercen, Beregújfalu és Beregszáz református közösségi is csatlakoztak már, hogy idén szeretnének együtt valamilyen szolgálatot vállalni a Szeretet Híd keretében.
2: Lehet-e még folyamatosan csatlakozni?
0: Lehet, igen. Ugye a Szeretet Híd ez május 15-én és 16-án, tehát az előttünk lévő pénteken és szombaton kerül megrendezésre Kárpát-medence szerte, de maga a regisztráció az egészen szinte az utolsó pillanatig, az 13-án éjfélig nyitva van, tehát hogyha valaki ezután kap kedvet önkéntes szolgálathoz, akkor még nem késett le, még van lehetősége regisztrálni. Mi az fontos elmondani, hogy a Szeretet Híd nem csak a csoportos regisztrációt teszi lehetővé, hanem akár önkéntesként, egyéni önkéntesként is lehet csatlakozni. Tehát ha valakinek a szívében már egyébként is ott volt a vágy, hogy hát van nekem valamennyi szabadidőm, olyan jó lenne néha valami jót tenni a környezetemben, csak nem is tudom, hogy hogy kell elindulni ezen az úton, akkor akár személyenként egyénileg is lehet regisztrálni, fel kell menni az oldalra, és lehet böngészni, hogy a környezetemben, vagy az én saját településemről van-e már beregisztrált feladat, és ahhoz is lehet pluszba csatlakozni. Tehát, hogyha valaki mellett nem állott 10-20-30 ember, vagy még nincs meg az ötlet, akkor ilyen szemmel is lehet böngészni, hogy a meglévő feladatokhoz hozzákapcsolódni. Ez az egésznek a célja, hogy akár csak az embereknek a szívében, nem muszáj, hogyha még nem rutinos önkéntes, feketeöves önkéntes valaki, hanem csak személyében indult el most egy ilyen vágy, hogy olyan jó lenne valami pluszt vinni az életembe, akkor a Szeretet Híd az egy nagyon jó belépő lehet az önkéntességhez vezető úton.
1: Mik azok a területek, amiken megmozdulások vannak? A honlapot mazsolázva, meg egyik kedvencem a Szeretet, egy a 12 fős akcióban szeretett vendégséggel látnak a szomszédos település lakóit, nagyon izgalmas dolgokat találnak. Ezért mik az általában jellemzőek a különböző kitűzött célok esetében?
0: Tulajdonképpen két kategória szokott messze menően a legnépszerűbb lenni, az egyik a környezetvédelem, a másik pedig a különböző szociális megmozdulások. A környezetvédelem abban a leggyakoribb, akár hogyha a gyülekezet, mondhatom, hogy a saját háza táján tesz rendet, tehát akár közösen takarítják a templomokat, templomkerteket, parókia udvarát rendbe teszik, vagy éppen a településnek a temetőkertjét gondozzák, régi sírokat rendbe teszik, ez nagyon gyakori környezetvédelmi feladatvállalás, vagy éppen a településnek a játszóterét nagyon sokan szokták felújítani, lefesteni padokat, kicsit kijavítani a játékokat, vagy köztereken virágot ültetni, megszépíteni az adott falut, községet vagy kisvárost, úgyhogy ez egy nagyon gyakori feladat. A másik pedig igen, a különböző szociális megmozdulások, akár ez a szeretett vendégség is egy jó példa arra, és nálunk is például, amit az MRS munkatársi közösségével szervezünk, közös önkéntes megmozdulások, nálunk is van például pont egy ilyen vállalás, hogy meleg ételt főzünk, és a település rászorulói és idősei számára házhoz visszük, eljuttatjuk, ezek is nagyon gyakoriak. Sokan szoktak például idős otthonokat felkeresni, és oda akár vagy egy kedves kis műsorral, énekszóval, versekkel megörvendeztetni az időseknek a napját, vagy akár egy saját készítési süteménnyel, de például van idén is a regisztrált feladatok között, akik hajléktalanokat keresnek fel, nekik visznek ellátást, úgyhogy ezek szoktak a leggyakoribb önkéntes feladatok lenni, de vannak egyébként teljesen egyedi és újszerű, innovatív ötletek is, például az állatvédelemre is egyre többen figyelmet fordítanak, több önkéntes csoport is menhelyekre látogat el, és adományt visznek az ott gondozott kis kutyusoknak, cicáknak, vagy pedig megsétáltatják őket, simogatják őket, úgyhogy ez is egy nagyon szép példája az önkéntességnek.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dolgokról. A szeretethit.hu weboldalon számos információ, illetve a regisztrálási felület is ott van, illetve nagyon fontos, hogy akik hallgatnak bennünket szerte a Kárpát-medencében, és nem tudják, hova lehetne csatlakozni, rengeteg település, rengeteg projektje van feltüntetve elérhetőséggel, ami azt jelenti, hogy ha egyedül érezzük magunkat ebben az akcióban, akkor keressünk hozzánk közeli, számunkra kedves céllal folyó munkálatokat is csatlakozzunk hozzá tagként. Külön köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel. A riport Hegedűs Márk.
2: Hagyomány és megújulás metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
3: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyháztörténet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyháztörténetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamuk, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
2: Itt az említett diákok, ők teológusok?
3: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak ne lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
2: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv? Tehát, hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen. Ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
2: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
3: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélyben még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház is Erdélybe, az unitárius egyház.
2: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
3: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És azt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve hogy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a Szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között, úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
2: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
3: Igen?
2: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
3: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak, püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
1: Az elmúlt percekben Bátoréné Misák Mariannával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége fennállásának 35. évfordulója alkalmából Burussi Klódi botondelnökkel beszélgettünk a szervezet megalakulásáról, az elmúlt évtizedek eredményeiről és kihívásairól. Kitértünk továbbá az idei díjazásokra is, milyen elismeréseket ad át a szervezet, hogyan lehet jelentkezni és milyen keretek között szervezik meg az ünnepélyes díjátadót. A riporter Ungvári Szende.
4: Hogyan indult el a szervezet 1991-ben, illetve milyen célokkal is kihívásokkal?
5: Ugye még vagyunk, bár egyre kevesebben azok, akik visszaemlékszünk azokra a mozgalmi, eufórikus hangulatú időkre, amikor közvetlenül a rendszerváltás után, 90 után felmerült az a kérdés, hogy nem működik egy olyan szakmai háttér, amely a magyar nyelven tanító pedagógusokat igyekezne segíteni a mindennapi munkájában. Éppen ezért ezeknek a szakmai beszélgetéseknek a sora indult el az ország különböző részén, kezdve Szatmártól, Biharon keresztül, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Sok olyan beszélgetés hangzott el, és szándék fogalmazódott meg, hogy létre kell hozni egy olyan szakmai szervezetet, amely ezeket az elvárásokat igyekszik teljesíteni. Így aztán emlékeim szerint, és többen is így gondoljuk, hogy végül 1991. júniusában a Vártemplomban, Marosvásárhelyen gyűlt össze szülők, pedagógusok, egyházi képviseletnek a testülete, amikor elhatározódott, hogy egy országos szintű szervezetnek, nem csak helyi szervezeteknek, hanem országos szintű szervezetnek kellene létrejönnie, és itt fogalmazódott meg egy ilyen egyesületnek a beírása. Amire aztán 91. októberében Csíkszeredán Lászlófi Pál hathatólagos közbenjárására be is jegyződött a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, és tulajdonképpeni alakuló ülésére pedig december 14-én került sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó kollégium dísztermében.
4: Ön szerint mit jelent ma az RMPS a romániai magyar közösség számára?
5: Ugye mi annak idején az alakuló ülésen már megfogalmazottak bizonyos célok és célkitűzések, amelyeket követni szerettünk volna, amelyben egyik és legalapvetőbb cél az volt, hogy aktívan részt szeretnénk venni a romániai oktatási rendszer demokratizálásában, és mint olyan ennek minden egyes részletére odafigyelve igyekeztünk megszervezni a szakmai életünket. Természetesen alapvető célunk volt ugyanakkor a magyar nyelvű oktatás oktatás erősítése a különböző helyszíneken, a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása, működtetése, vagy pedig, ahol nem lehetett, ott pedig a tagozatos formában való működtetése az anyanyelvű oktatásnak. Ezek alapvető célkitűzések voltak, amelyek idők folyamán változtak ugyan, de nem tűnhettek el az alapcélok közül. Hogy mit jelent ma a Pedagógus Szövetségünk a magyar közösség számára? Hát mi reményeink szerint úgy gondoljuk, hogy a programjaink által, és azáltal, hogy egy olyan szakmai hátteret tudunk biztosítani a kollégák részére, akik közvetlen kapcsolatban vannak a szülőkkel, a tanulókon keresztül, így bizonyos mértékig hatással, és reményénk szerint meghatározó hatással bírunk a magyar közösség számára is, akár társadalmi szinten is. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a programok, amelyeket megvalósítottunk az elmúlt 35 év alatt is, vagy amelyeket a napjainkban az adott helyzethez alkalmazkodva fogalmazunk meg és bonyolítunk le, ezek mindenképpen befolyással vannak a közösségre.
4: Jelenleg ma mi a legnagyobb kihívás a magyar nyelvű oktatás terén?
5: Én nagyon sok kihívással szembesülünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekre visszatekintve, és például a demográfiai mutatókat követve látszik, érzékelhető az a tanuló létszámvesztés, amely érinti a magyar nyelvű oktatást is, bár ugye hozzá kell tennünk, hogy ez az egész romániai oktatási rendszerre jellemző létszámcsökkentést jelent, de ez a mi tekintetünkben azért fontos, mert főleg szorványvidéken előfordulhat, hogy törvényes keretek megszabta létszám alatti osztályok, csoportok működése kerülhet veszélybe, vagy akár tagozatoknak a megszűnése. Természetesen megvannak a maga okai, említhetnénk a meg nem született gyerekeknek a problémáját, de ugyanitt jelen van az elvándorlás, kivándorlásnak a tényezője is, de arról sem tudunk nem tenni említést, hogy még mindig sokan vannak, akik bizonyos megfontolások miatt nem a magyar nyelvű oktatást válasszák, hanem a többségi, a román nyelvű oktatást válasszák. Ez, ami a diák létszámmal összefüggő kihívás. Tennünk kell, és ennek az érdekében is, hogy ez megoldódjon, vagy legalábbis a hatása ne legyen annyira meghatározó, és itt említeném azokat a kezdeményezéseket, amelyeket az oktatáspolitika, az érdekképviselet, de az anyaországi támogatói magatartás és nap mint nap érvényre juttat beiskolázási támogatások formájában, például a Szülőföldön Magyarul programnak a folyósításával, vagy a buszoztatás, a mikrobuszok rendszerének a szorványterületen való kialakítása, ahhoz, hogy a tanulókat a megfelelő oktatási formát nyújtó helyszínre tudják szállítani. Ezen kívül természetesen nagyon sok olyan helyi érdekeltségű alapítvány működik, amelyek különböző formákban próbálják támogatni a magyar nyelvű oktatásban való részvételt. Ami a tartalmi dolgokat illeti, a kihívások közé tartozik a folyamatos reformok egymás utániságához való alkalmazkodás. Ennek az inkoherenciája érzékelteti hatását, érzékeltette korábban is a hatását, jelen pillanatban is az időbeni eltolódásokon túl tartalmi viszonyokban is tetten érhető ezeknek a változásoknak a nem összefüggése, összeférhetetlensége helyenként, de továbbra is fennáll a magyar nyelvű oktatásban is a tankönyvekkel való ellátás, az oktatási anyagokkal, didaktikai eszközökkel való ellátásnak a problematikája. Vannak olyan tételek, amelyekhez mi kevésbé tudunk hozzájárulni, de a változásokban való részvételünk, ami összefüggésben van az előbbiekben említett reform elképzeléseknek a bevezetésével, újrakezdésével, újraindításával, ebben tudunk segíteni a különböző módszertani képzéseink, illetve a ráhangoló munkacsoportoknak a fenntartásával, működtetésével.
4: A következő évekre vannak bizonyos célok és prioritások, amiket kitűztek az RMPS számára?
5: Mi 5 évenként szoktuk meghatározni a programunkat, és ezek mindig odafigyelnek a tagságunknak az elvárásaira, hisz egy közvéleménykutatás eredményeképpen a módszertani központjaink révén és a szakmai vezetése a szövetségünknek különös figyelmet fordít ezeknek az igényeknek a kiértékelésére és e szerinti alakítására a programunknak. Ezek a prioritások természetesen összefüggnek az előbbiekben említett kihívásokkal, és még egyszer azzal az elvárással, amit megfogalmaznak a tagjaink. Igyekszünk tehát minden egyes módszertani központunkon, a párciumi, a középerdi, a székelyföldi vagy az országos központunk programszervezésében megfelelni ezeknek a kihívásoknak, és teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyek megfogalmazódnak. Nyilván egyik alapvető probléma a digitalizációra való odafigyelés jegyében történik, de itt nem csak és kizárólag a saját programjainkra szorítkozunk, hanem Kárpát-medencei szintű együttműködésekben, például az Anyaországi Oktatási Hivatal által kezdeményezett programban való aktív részvétellel, munkacsoportok szerinti részvétellel és a disszeminációnak a lehetőségét biztosítva próbáljuk ezeket a prioritásokat mindennapivá alakítani és megoldást keresni a kihívásokra.
4: Idén is jutalmazni fogja az RMPS a diákokat és a tanárokat. Milyen díjakról van szó, és miért tartják fontosnak ezek odaítélését?
5: 2026 ez a jubileumi év számunkra, és minden egyes rendezvényünket ennek a jubileumi évnek a égisze alatt tervezzük és szervezzük és bonyolítjuk a programjainkat. Az előbbiekben említett 5 éves időszakra terjedő programunkban a pedagógusokra, illetve a diákokra való odafigyelés az mindig elsőrendű célkitűzésünk volt, és éppen ezért alapítottuk meg azokat a díjakat, amelyeket évente szoktunk odaítélni és kiosztani pedagógusoknak, illetve diákoknak. Milyen díjakról van szó? A pedagógusok esetében van az Ezüst Gyopár nevű díjunk, amelyet 2 évente a nagyon gazdag életpályát befutó pedagógusoknak szoktuk odaítélni és kiosztani, valamint a tudományos munkában résztvevő publikációkkal jelentkező pedagógusoknak a munkájának az elismeréseként alapítottuk az Apácai díjat, és az 1-4 osztályban tevékenykedő kollégák részére pedig a Brassai Sámuel díjat. Ezeknek a díjaknak az alternálása, egyik évről a másikra való változása jegyében szoktuk megszervezni a díjkiosztó ünnepségünket, amelyet a jubileum évében is, mint ahogy azt minden más évben is szoktunk, október első hétvégén fogjuk átadni Szovátán a Teleki Oktatási Központban. A diákok számára is alapítottunk díjakat, mégpedig nagyon rég alapítódott a Mákvirág díj, amely az adott középiskolai évfolyam legjobban teljesítő diákjának szoktuk odaítélni, és ez pályázati alapon történik. A diákok pályáznak, és az adott régióban alakult szakmai grémium az, aki dönt, pályázatok alapján a díjazandó diákokról. Így különböző fokozatokat szoktunk megítélni, a bronz fokozattól a gyémánt fokozatig, tehát ha valaki legjobb 9. osztályos, akkor természetszerűleg legfennebb a bronz fokozatot kaphatja meg, de ha 12. osztályban is pályázik, és közben 10-ben, 11-ben is elnyerte az ezüst arany fokozatokat, akkor 12. osztályban akár a gyémánt fokozatot is elnyerheti. Ennek is a diátadó ünnepsége az október elejé diátadó ünnepséggel köthető össze. Ezen kívül létrehoztuk a Kós Károly díjat, amely az anyanyelvápolásban, anyanyelvművelésben elért kitűnő eredmények felmutatni tudó diákoknak szoktuk odaítélni, ugyancsak pályázati úton, erről is szakmai grémium dönt, megvan azoknak a versenyeknek, anyanyelvápolással összefüggő versenyeknek a jegyzéke, amelyeken elért eredmények alapján szokták kijelölni a díjazásra, egy 9. osztályos, 10., 11. és 12. osztályos diákoknak járó Kós Károly díjat. A matematika területén elért nagyszerű eredményeket felmutatni tudó diákok esetében a Bolyai Farkas díjat szoktuk évről évre kiosztani, és ebbe is a meghatározott versenykategóriákban elért kiváló eredmények alapján szoktuk odaítélni. Nagyszerű alkalom szokott lenni ezeknek a díjaknak az átadása, hisz együtt van olyankor pedagógus, diák, kitűnő alkalom és motiváló tényező, legalábbis úgy tapasztaljuk évről évre a diákok számára, hogy milyen nagyszerű elődökkel, tanárokkal rendelkezünk, mi pedig büszkék vagyunk azokra a diákokra, akik ilyen nagyszerű eredményeket tudnak felmutatni.
1: Az elmúlt percekben Burussiklódi Botondal, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt hétfői Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán, melyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette, nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. A tárca a jelentős átalakításra szorult, tette hozzá. A Tisza kormánya béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hat kötelezettséget, mondta a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt a szakminiszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik, mondta Ruszin Szendi Romulus. Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője a szakbizottságban hétfőn. Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán közölte, a minisztériumban 5 államtitkárság működik majd, valamint létrejön 2 hatóság, a digitális egészségügyi és az egészségügyi minőség ellenőrzési. A Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit. Hegedűs Zsolt bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja. Ezt a kutató elfogadta. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a ksa.ingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5%, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, tette hozzá. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 ezer forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 ezer forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, közölte az ingatlan.com. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajt az a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága, a Miskolci rendvédelmi technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitány, a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a Balesetmegelőzési Bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Varga János alezredest, közlekedésrendészeti osztályvezetőt kérdeztem.
2: Alezredes úr, szokásos tavaszi ülés volt a Balesetmegelőzési Bizottságnak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Miről számolt be?
3: A

0: A Balesetmegelőzési Bizottság éves szinten két alkalommal ülésezik, egyiket tavasszal, a másikat ősszel, és ezeken a értekezleteken mindig átbeszéljük a vármegyén közlekedés biztonsági helyzetét. Ehhez nagyon sok segítőm van, akik különböző társszerveknek a vezetői, munkatársai, akik jelen vannak ezen, és egy interaktív értekezletet tartunk, ahol is felvetjük azokat a problémákat, amik jelentkeznek a vármegyénkben. Végül is én egy tájékoztatót adok mindig ezen a vármegyei ülésen azzal kapcsolatban, hogy milyen a közlekedés biztonsági helyzet a megyénkben. És hát a tavalyi évhez viszonyítva minimálisan, de romlott a baleseti helyzetünk. Ez abból adódó, hogy több baleset következett be, személyisérülési baleset a vármegyénkben. Nem számottevő az emelkedés, ez egy 21 darabbal több közlekedési baleset, ami egy 13%-os emelkedés, hisz tavaly 167 balesetünk volt, most 188 baleset. Viszont örvendetes az, hogy a halálos közlekedési baleset és a súlyos közlekedési balesetek tekintetében egy elég jelentős csökkenés tapasztalható, vagy állapítható meg, ami azt jelenti, hogy például a vármegyénkben tavaly 8 halálos közlekedési baleset történt, míg az idén, ez idáig a napig 3 közlekedési baleset végződött halálos eredménnyel.
1: Akkor már most, tehát azt a tavalyi, az 2025 és 2026 eltelt idejét hasonlítjuk, igen, össze?
0: Igen, egy azonos időszakot nézzük az előző évhez mérten, ez az idei adat, viszont ezeknél a balesetekben azért ebben a 3 közlekedési balesetben összesen 6 fő halt meg. Valószínű, a hallgatók emlékeznek rá a sajtóból, hogy az első halálos közlekedési balesetünk az január 1-én történt, Sátoraljaújhelynél, egy vasúti átjáróba hajtott be egy személykocsi, amikor is ott közlekedő vonattal, ott a tilos jelzésre behajtó gépkocsi egy ott érkező vonattal ütközött, és sajnos a gépkocsiban tartózkodó 4 személy elhalálozott, tehát ennél a balesetnél 4-en haltak meg, a másik 2 balesetnél egy-egy személy szenvedett halálos sérülést.
1: Mit lehet még tudni erről az időszakról?
0: Ami nem változott, az, hogy 8 baleset volt, aminél ittas volt a gépkocsi vezető, tavaly is és az idén is. Viszont ha az arányszámokat nézzük, a tavalyi és az idei számokat, akkor százalékban kedvező, viszont egy ittas vezető is sok, akik úgy közlekednek, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt, tehát alkoholt fogyasztanak.
1: Ez ugye az ittasak. Ilyenkor a bódult állapotban lévő emberkéket is szokták nézni. Ugye itt a kábítószerről lehet beszélni. Ez okozott balesetet? Vagyis hát balesetet biztos, de mondjuk súlyosabb balesetet?
0: Igen, azért a bódult járművezetés is jellemző most már a közlekedésünk során. Ebbe a 8 ittasban van a bódult járművezetők is. Tehát ez nem mind ittas, ebben ittas és bódult állapotban történő vezetés, azonban el kell mondani, hogy egyre többször találkozunk akár egy anyai káros balesetnél, akár sima közúti rendőri ellenőrzésnél úgy, hogy a gépkocsi vezető bódult állapotban van, és úgy vesz részt a közúti forgalomba, vagy okoz anyai káros közlekedési balesetet, de személyisérülési balesetet még nem, csak összesen a 2 ittas és a bódult állapotban 8 személy követett el.
1: Miről tudott még beszámolni?
0: Amit még ennél az ittas járművezetésnél szeretném, továbbra is zéró tolerancia van. Azért el kell mondani, hogy a vármegyénkben 5 kapitányság illetékesegély területén következtek be ezek az ittas és bódult állapotban történő vezetések. 5 kapitányságnál pedig egyáltalán nem volt. Ez mondható Mezőkövest, Tiszaújváros, aztán Sárospatak, Edelény és Encsvó.
1: Ez egyébként a véletlen műve, nem? Hogy ilyenkor melyik kapitányságnál fognak el bódult vagy éppen ittas vezetőt? Mert az nem azt jelenti, hogy akkor a többi kapitányságon senki nem iszik, ugye? Mármint a területén a vezetők közül.
0: Persze, hát valószínűleg ott is következik, vagy elkövetik ezeket a cselekményeket, vagy vannak, lehetnek, tételezzük fel, látenciában lehetnek ilyen járművezetők, de ő náluk nem merült még fel. Ezeken a területeken még most nem merült fel ilyen szintű elkövetés.
1: De egyébként ez jellemző, hogy még mindig sokan alkohol befolyásoltsága mellett ülnek autóba?
0: Igen, most pont a tegnapi és tegnap előtti napon volt két sérüléses baleset, az egyik Alsó-Zsolcán, a másik pedig a 26-os számú főúton, ahol mind a két esetben ittas volt a gépkocsi vezető, és súlyos, illetve könnyű sérülést eredményezett.
1: Ilyenkor ugye felmerül a társadalomban a kérdés, hogy ezek az emberek, akik okozzák, ők a társadalom melyik részén helyezkednek el? Tehát itt nem válogat az alkohol? Ugyanúgy fog egy iskolázott ember, mint egy iskolázatlan elkövetni ilyen bűnt?
0: Ez nem válogat, ez emberi felelőtlenség, a belátás hiánya ezeknél az embereknél. Persze utána már megbánják ezt a dolgot, csak hát késő ez már ilyen esetekben. Mindenki arra hivatkozik persze, hogy ő soha nem követett el ilyen dolgot, de bizony előre kell gondolkodni, mert egyszer, két, százszor, ezerszer elmegy, egyszer nem menjen, és mindjárt megtörténik a probléma.
1: Ilyenkor ugye ez nem azt jelenti, hogy közvetlenül előtte megivott egy-két-három felest, vagy éppen többet, hanem ugye itt arról is szó lehet, hogy előző este fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt.
0: Igen, ezt nálunk ezt úgy hívják posztalkoholos befolyásoltság, és például a hétfő reggeli ellenőrzések során nagyon sok gépkocsi vezető, most például legutoljára Encsen három ilyen ittas járművezetőt fogtak el, akik az előző esti italfogyasztásnak a mennyiségét nem dolgozta fel a szervezet, és még reggel volt, aki bűncselekmény értékre, de volt, aki közigazgatási érték határ mértékének megfelelő alkoholszondás ellenőrzést mutatott ki a szervezete.
1: Ilyenkor mi történik? Az autót le kell zárni, és ott kell hagyni neki?
0: Igen, én tovább nem közlekedhet a gépkocsival, intézkednek a kollégáink a mintavételre, illetve a vezetőengedély bevonására, vagy közigazgatási eljárás esetében egy büntető pont, vagy mondjuk azt hivatosan közlekedési előjeleti pont kiszabására történik, abban az esetben nem kerül elvételre a vezetőengedély.
1: Tehát inkább pontot vonjanak le akkor.
0: Igen, az elég súlyos.
1: Tehát ilyenkor a pontok egy részét, jó részét levonják. Ez pontosan mennyi?
0: Hát az ittas járművezetés esetén, amikor az érték határtól függően 6, illetve 8 pont jár ezért a bűncselekményét, vagyis ezért a cselekményét, viszont nem kerül a vezető engedély elvétele. Maximum 18 pontot lehet összegyűjteni, tehát hogyha valaki többször követi el, akkor hamar kibontozódik.
1: Ha már erről beszélünk, hogy ittas vezetés, mi az okoknak a nagy része? Vagy hogyan lehet az okokat, a baleseti okokat kategorizálni?
0: A közlekedési baleseteknél mi úgy hívjuk, hogy főbb baleseti okok, ami azt jelenti, hogy van három olyan jogsértés, vagy keresztszabályszegés, aminél a gépkocsi vezetőknek a baleseti okai visszavezethető. Ezek a sebességtúlépés, ez lehet relatív vagy abszolút sebességtúlépés, elsőbbség megnemadása, a kanyarodás és szabályok megsértése. Ez most jelenleg a balesetünk 74%-át teszik. Tehát a rendőri ellenőrzéseket arra próbáljuk fókuszálni, hogy ezeket a jogsértéseket szűrjük, vagy előzzük meg a baleseteket, ezeknek a jogsértéseknek a kiszűrésével. Tehát ez a három fő baleset jog. Ehhez csatlakoznak még az ittas járművezetők kiszűrése, illetve az ellenőrzést a biztonsági használatára is kitoljuk azért, hogy igenis, hogy ha még esetlegesen baleset is következik be, ne szenvedjen személyi sérülést a gépkocsi vezetője, vagy akár az utasa.
1: A lezredes úr, amikor így beszokott számolni a bizottsági ülésen, akkor számokat is szokott ezzel kapcsolatban mondani. Hogy miért történik a balesetek része, ugye a fő kiváltók, amit említett, számszerűsítsünk már.
0: Hát az idei évben a 188 baleset esetében, 63 volt a sebesség nem megfelelő választása, 59 esetben volt az elsőbség, illetve 30 esetben volt a haladás és kanyarodás. A többi az egyéb balesetekre vezethető vissza, ami érdekes, hogy 9 esetben volt gyalogos hibájából. Az elsőbség megadásánál azért azt el kell mondani, hogy az nem csak egyszerű, hogy a mondjuk egy jelzőtáblának vagy egy tilos jelzés esetében nem adjuk meg az elsőbséget, hanem például a gyalogosok esetében is, a kijelölt gyalog átkelő helyen a gépkocsi vezető nem biztosítja az áthaladást a gyalogos részére, ebből Miskolc vonatkozásában vagy tekintetében elég jelentős baleset következik be.
1: Ha összehasonlítjuk a tavalyi évvel, akkor melyik az a terület, ahol nőttek a számok, vagy melyik az, ahol éppen csökkent?
0: Ami szerintem drámai a növekedés, az a sebesség túllépés miatt, de a többinél úgy nagyjából azonosan alakulnak a baleseti számai. Ez az emelkedés, amit mondtam is a legelején, igazán a sebesség helytelen megválasztásából következik, vagy az előtt sebesség megsértéséből, tehát a abszolút gyorshajtásból.
1: Tehát a gyorshajtás, akkor nem figyelünk oda, vagy nem is foglalkozik vele az ember, hogy most van ott egy 50-es szám, sőt, ugye lakott területen belül benne van az emberben, hogy 50-nel biztos, hogy 50-nél többen nem mehetek, de nagyon sokszor vannak korlátozó táblák. Inkább azokat sértik meg, vagy az 50-en is túlmennek?
0: Szerintem a 50-en is túlmennek, és nem tartják be egyáltalán azokat az előírt sebességhatárokat, ami egy adott útszakaszra vonatkoznak, és persze ezáltal megnövekszik a fékút, megnövekszik, elfogy az úta, mondjuk egy követési távolság esetében, vagy akár a gyalogos hirtelen lelépésénét, vagy pedig egy gyalogos megjelenik a mondjuk egy párhuzamos közlekedése alkalmas úton, ahol is későn veszi észre a gépkocsi vezetője, és akkor megtörténik az elütés.
1: A laikus ember, meg a mai magyar ember ilyenkor felteszi a kérdést, hogy mit tesz a rendőrség azért, hogy ezek a számok, a baleseti számok, akár súlyos, akár könnyű, csökkenjen. Tud hatékonyan működni ez ügyben a rendőrség?
0: Igen, főleg az ittas járművezetés kiszűrésében, illetve a biztonsági öv használatának a betartását tudjuk fokozatosan ellenőrizni. Többinél is például a sebesség túllépésekben is biztos tapasztalják a közlekedők, illetve a hallgatók, hogy nagyon sokszor mérünk sebességet. Vannak fix és mozgó ellenőrző készülékek, ezt értem az autópályákon, különböző védekapuknál mérünk sebességeket, valamint mobil eszközökkel. És nagyon sok gyorshajtót szűrünk ki a forgalomból. Ezáltal is próbáljuk azokat a notórikusan gyorsan közlekedőket kiszűrni, akik a közötti forgalomban nem veszik figyelembe a szabályokat.
1: Arról van-e valamilyen megállapodás akármelyik önkormányzattal, vagy kormányzattal, vagy megyei vezetőkkel, hogy ezeket a sebességmérőket növelni kellene valahol is a megyébe, akár a megyeszékhelyen?
0: Igen, folyamatosan monitoringozzuk ezeket a helyszíneket, illetve az önkormányzatokkal egyeztetéseket folytatunk, hisz olyan innovációs eszközöket kell most már szerintem a közlekedésben bevonni, ami egyszer kiváltja a rendőri ellenőrzéseket, és ezáltal is a jogkövetésre helyezzük ezáltal a hangsúlyt, és most már több helyen trafiboxok kerültek kihelyezésre, amelybe belehelyezzük a készüléket, és állandó méréseket folytatunk különböző területeken. Ezt értem Sajóbábonyba, vagy Miskolcon, a Kisernyő utcába, Felsőzsolcán, illetve megye több városában, településen van már trafibox lehetőség. Én vallom, hogy ez nagyon sok helyen megoldja azt a közlekedési anomáliát vagy problémát, ami ott keletkezett. Én hiszem, hogy ez a jövő, és csak egy érdekes dolog, hogy nemrég Ausztriában voltam, és ott a szálláson kezembe adtak egy brosúrát, ahol fel volt tüntetve, hogy melyik településen hol vannak a trafi boxok, felhívták a közlekedő, hogy ne büntessük meg magunkat, figyeljünk oda a közlekedésre, mert hogy milyen szigorúan veszik ezeket a szabályokat. Remélem, hogy idővel Magyarországon is be fog ez következni, és én vallom, vagy remélem, hogy idővel az átlagsebesség mérés is meg fog valósulni a területünkön.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága, a Miskolci rendvédelmi technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitány, a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a baleset megelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. A Miskolci rendvédelmi technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitány a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a baleset megelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Folytatjuk a beszélgetést a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottságának üléséről. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei baleset megelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Az ez évi első 4 havi tevékenységünket mutattam be, meg a elkövetkezendő terveket, és eddig 11 rendezvényünk volt, ami részben saját rendezvény, de részben meghívott, úgynevezett vendégművészekként vettünk részt, és 3095 fő gyermek és felnőttet értünk el a prevenciós foglalkozások során.
3: Ez az 4 hónap termése?
2: Így, igen, és még most indul be a szezonunk.
3: Ez sok.
2: Ez nagyon sok. Tehát a tavalyi évhez képest szinte dupla emelkedés majdnem.
3: Ezt ki igényli? Az iskolák igénylik, akik hívják önöket, vagy
2: cégek? Tehát már most egyre több cég is becsatlakozik. Egyre több. Már a Bosch családi napra is megyünk, ahol szinte 3000 fő résztvevő lesz, és külön kérésük a biztonságőv szimulátor, amit a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságtól kapunk kölcsön, mert nekünk nem áll rendelkezésünkre hiteles biztonságőv szimulátor. Tehát már külön megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja, sóhaja vágya.
3: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB-nek nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
3: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Bosch napra viszünk interaktív kressz, piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel. Tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás. Ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
3: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
3: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban? Mennyire aktívak?
2: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
3: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
2: Tehát inkább iskolákba, óvodákba fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek, odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
3: Mi lesz még most a következő? Ugye az iskola június vége felé ér véget, azért addig még van egy kis idő. Hová, merre fognak menni, miket fognak előadni?
2: Tehát most először a motorosok. Lesz egy motoros szezonnyitó vezetéstechnikai nyílt napunk a rendvédelmi technikumban május 15-én, amelyre már 70 civil motoros jelentkezett, 50-et terveztünk, 70-re jelentkeztek, így délelőtt délutáni bontásba, tehát mi reggel 8-tól este 6-ig várjuk a motorosokat, akik beregisztráltak, természetesen nyilatkozatot írtak alá, baleset megelőzési szempontból is, balesetvédelmi szempontból is, és nekik Pestről jön le a Sági István szakértő, aki a Humda ZRT. Ő egy szaktanácsadó, motoros szaktanácsadó, ő nagyon sok praktikát, ami balesetet, elkerülő helyzeteket fog nekik mutatni, borulási technikát fog nekik mutatni, tehát mindenféle gyakorlati dolgot bemutat nekik. Ehhez segítség lesz a mi 8 rendőrmotorosunk, és még lesz egy elméleti oktatás külön, és az OMS is a meghívásunkra a helyszínen lesz, akik újraélesztési technikát, sebkötözést, elsődleges egészségügyi ellátást fognak bemutatni a motorosoknak.
3: Ez egy sikertörténet egyébként. Én tavaly voltam kint, azt hiszem, hogy tavaly előtt, akkor is nagyon sokan voltak, de ez hasznos a motorosoknak.
2: Igen, és ezt már nagyon várják. Tehát tavaly, ahogy lezajlott az esemény, már késő délután már mondták, hogy ők már alig várják, hogy legyen jövőre, ha elindul a szezon, mert ez nekik annyira hasznos, és mindig fel kell újítani. Tehát ugye télen elteszik a motor, tavasszal most előveszik, és ugyanúgy, mint a kerékpározás, görkorcsolyázást, ugyanúgy fel kell eleveníteni, sőt, a technikákat újítani kell.
3: A lezredetes asszony, mi volt még, amiről beszámolt? Ugye ez május közepén lesz ez a rendezvény, hogy folytatta?
2: Még következik a kerékpáros iskola kupánk, a vármegyei döntő. Ugye az egész vármegyéből várjuk a 10-től 14 éves gyerekeket, tanulókat, a felső tagozatos általános iskolás tanulókat, és a legjobb lány és a legjobb fiú megy az országos döntőbe, Balmazújvárosra, Hajdú-Bihar vármegyébe, ahol egy háromnapos rendezvény lesz, és aki ott nyer, az a nemzetközi porondon képviseli Magyarországot. Tehát nagy tétje van ennek is, ami szintén május 20-án közeljövőben lesz. De még ki szeretném emelni, mert ami egy sikertörténet még, most volt március 25-én Alsó Zsolcán, a 2. számú napközi otthonos óvodában, a Nemzedékek Biztonsága Alapítvány felajánlásából vittünk ajándékokat, tehát kis biciklit, futóbiciklit, rendőrműanyagmotort, könyveket, labdákat, dörmi mackót, és a gyerekeket ügyességi rollerpályán tanítottuk a körforgalom használatára, az útjelző táblák ismeretére, kockakirakóst vittünk nekik. Tehát minden ilyennel, ami hasznos a gyalogos és a, akár a kerékpáros, vagy akár a rolleres forgalom során, hogy helyesen közlekedjenek, megtanulják a helyes közlekedést, biztonságos közlekedést. És a biztonságjöv használatát külön kihangsúlyoztuk, mert vittünk rendőrautót, ami úgynevezett rendőrsimogató autó ilyenkor, és amire büszkék vagyunk, hogy Alsó Zsolca polgármestere Csirke Róbert úr megtisztelte a rendezvényünket, hiszen nekünk nekem külön is a Miskolci rendőrkapitányságon kollégám volt évekig. Uh-huh. Tehát jelen volt végig.
3: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
2: Fair play a pályán és a közlekedésben. Tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
3: Ez itt van csak a Vármegyében, vagy országos program?
2: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
3: Lesz-e az idén, tudom, hogy lesz, de azért így kérdezek rá, közlekedik a család?
2: A közlekedik a családban nagyon nagy változás történt. Tehát eltörölték a vármegyei döntőt, nem lesz most már vármegyei döntő, hanem amit mi az ORFK OBB-től kaptunk tájékoztatást, úgy fog zajlani ez az egész közlekedik a család rendezvény, vetélkedő, hogy a gyermek, ő kitölt egy kresztesztet, egy elméleti kresztesztet, és ha sikeresen kitöltötte, kap egy QR kódot, és azon a QR kódon a szülők, valamint a testvér regisztrálhat be, és ők is kitöltenek egy elméleti kresztesztet, és a legjobbak bejutnak a középdöntőbe, ami, ha legjobb tudomásom szerint, augusztus közepén lesz a Forma egy pályán, Budapesten, ott lesz egy nagyszabású elméleti gyakorlati vetélkedő, és akik ott a legjobbnak bizonyulnak, azok tévészereplést kapnak, a közlekedik a család országos vetélkedőjére, tehát tévében lesz maga a vetélkedő nyilvánosan.
3: Hogyha a megyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei összedugják a fejüket, mondjuk a borsodi, a hajdúbihari, a vasmegyei, akkor mit mondanak? Jó ez így, vagy jobb volt a régi rendszer, hogy voltak megyei döntők?
2: Vegyes. Nagyon vegyes, tehát ez vármegyénként változó, ugyanis nem minden vármegyében ugyanannyian indultak, tehát van, ahol sikertörténet volt a vármegyei döntő, és egyre több sajnos az olyan vármegye, ahol ugyanazok a családok vettek csak részt, akik évek óta ők jöttek el, ők érezték a bátorságot, és ezért lecsökkent nagy mértékben a családok száma, akik elindultak a vármegyei döntőben.
3: Mi lesz még, miről tudott beszámolni a bizottsági ülésen? Lesz-e nyári tábor, ugye az mindig szokott lenni Zemplénben?
2: Tehát nekünk már tavaly évben sem volt. Sajnos a gyerekeknek úgy látjuk az az igény, hogy a napközi otthonos táborok felé formálódik. Tehát ők már ott aludni nem szeretnek. Tehát ők, mint az iskolába, bemenni reggel és délután 4-kor apa-anya jöjjön értük, és mennek haza. Tehát így nem, hanem viszont a bűnmegelőzésnek lesz a rendvédelmi technikumban tábora, azon mi is meg vagyunk hívva, mi is megyünk, valamint a katasztrófa védelem is szervez mindig tábort, azon is évek óta részt veszünk, és sőt, maga a rendvédelmi technikum is szervez tábort, és arra is meg vagyunk hívva, arra is ott leszünk.
3: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
2: Igen, egy kicsit ilyen...
3: Rákészülés. Hát,
2: igen, egy kicsit olyan félig-meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, már meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk. Tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
3: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a lezredes asszony?
2: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből, Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó-Zsolca, Felső-Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami a rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
3: Mi a véleménye az ezredes asszonynak, az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
2: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága, a Miskolci Rendvédelmi Technikum parancsnoki termében Cinege László dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitány, a bizottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd Varga János alezredes, a vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője, ügyvezető elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a Baleset Megelőzési Bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megkezdődik a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A struktúrát az országgyűlés szombati alakulőülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. A kezdéskor 13 bizottság tart meghallgatást, derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból. A parlament Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét választott a kormányfőnek, aki ezzel hivatalba is lépett. Az Orbán kormány miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradtak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, melyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az országgyűlés kedd délután tartja a következő ülését, melyen esküt tehetnek a miniszterek. A turisztikai szektor egyre nagyobb figyelemmel követi a közel-keleti válság alakulását, ugyanis a kerozinellátás bizonytalansága miatt a légitársaságok menetrendje is jelentősen átalakulhat. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az Inforádióban beszélt arról, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a szolgáltató partnerekkel, így a légitársaságokkal is. Tőlük azt az információt kapták, hogy bátran tervezhetik a nyári szezont. Az utazási irodák rendben tudnak charterjáratokat indítani, tehát lesz kerozin, fogalmazott a szakember. Az elnök szerint a kerozin árának jelentős emelkedését viszont várhatóan tovább hárítják majd a légitársaságok az utazási irodákra, emiatt pedig kénytelenek lehetnek a részvételi díjakat is módosítani. Molnár Judit úgy látja, hogy közel-keleti bizonytalanság hatására az európai úti célok iránti érdeklődés is megnőtt. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, ahová a honfitársaink a legnagyobb számban mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében. Aki utazási irodán keresztül foglal, nincs magára utalva, tette hozzá. Ha baj van, a jogszabály kötelez legalább 3 éjszakát, és a hazaszállítást is vállalnia kell a szervezőnek, emlékeztette a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monoki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a debreceni református nagy templom, a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a pápai református ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a Kálvin téri református templom, olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
0: Az időjárásról.
1: Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, több felé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Ágócs Gergely, népdal énekes 2009-ben megjelent 9 balladalemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Ágócs Gergely 1969. október 27-én született a felvidéki Érsekújváron. A népzene iránti érdeklődése is itt bontakozott ki. 16 évesen ment el először gyűjteni, és azóta kb. 600 órányi felvételt sikerült rögzítenie.

A gyűjtések légköre alakította ki benne a késztetést a folklórban való elmélyülésre, a nóták a táncok megtanulására, a hangszeres muzsikálásra. 1987-ben a Kassai Csámborgó zenekar tagjaként kezdett el muzsikálni, 90 és 92 között a pozsonyi Szőttes Népművészeti Együttes énekes hangszeres szólistája volt, 1993-ban elnyerte a Népművészeti Fiúmestere címet.

1997-ben szerzett diplomát az ELTE néprajz szakán, szakdolgozatát a folklorisztikából írta. A hagyományos szellemi kultúra egy nógrádi magyar pásztor életében címmel. Az egyetem elvégeztével az MTA Zenetudományi Intézetében helyezkedett el, mint népzenekutató, valamint a Hegedős Együttes tagjaként hivatásos zenész lett.

A társulat később nevet váltott, ma ez a Fonó zenekar, most itt is zenél, de elindult önálló utakon is, előadói estjein, az énekelt és hangszeres népzene mellett magyar népmeséket is szokott mondani. 2000. szeptemberében 10 napos gyűjtőutat szervezett az észak-kaukázusi balkárok és karacsályok körébe, és gyűjtései között a magyar mellett szlovák, ruszin, gorál, lengyel, cigány, román, horvát, udmurt, komi, nogáj, baskír és kabard folklór anyag is szerepel. Ah!

0: Vesna.
1: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben Ágócs Gergely népdal énekes 9 ballada lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt hétfőn. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, fejtette ki. Közölte, az EU nem azt várja Magyarországtól, hogy olyat tegyen, ami rossz a magyaroknak, hogy feladja az érdekeit, és automatikusan bólogasson az európai vitákban. Aki azt állítja, hogy az uniós pénzek hazahozatalához Magyarországnak valamilyen nemzetellenes dolgot kellene tennie, az félrevezeti Magyarországot, jelentette ki. Orbán Anita azt mondta, a következő hetekben az országgyűlésnek kulcs szerepe lesz, a forrásokat csak törvényekkel, intézményi garanciákkal, ellenőrizhető végrehajtással lehet hazahozni. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatást követően újságíróknak hétfőn. A miniszter kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta. Kapitány István kijelentette, Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell. Mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásokból kell beszerezni az energiát. A Tisza kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat nyilvánvalóan, amennyire ez a mi döntésünk, fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ára modelljük szerint azt mondta, természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel, tette hozzá. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat. A projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint. A kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni, ismertette Kapitány István. Tárkányi Zsolt, Debrecen Tiszás országgyűlési képviselője lesz a közlekedési és beruházási miniszter parlamenti államtitkára, jelentette be Vitézi Dávid a miniszteri poszt várományos a hétfőn a Facebook oldalán. A leendő miniszter közölte, Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkárként képviseli majd a tárcát a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben, valamint tartja a kapcsolatot a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval. A tőrös darazsak az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot. A tőrös darazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban, ha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják, mérgük pedig nem fájdalomkeltésre, hanem lárvák megbénítására szolgál, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Már javában zajlik a Makú Maraton 150 szemléletformálási akciósorozata a Mire Hunon Profit Kft.-nek. Céljuk, hogy két hónap alatt 150 óra személyes, hulladékgazdálkodási szemléletformáló oktatást tartsanak meg. Az országban egyedülálló képzési sorozat az óvodától az egyetemig bezárólag több szinten valósul meg. Az akciósorozat a Miskolci Szemétszállítás 150 éves